0: futni, de nyilván hatással van az emberre a negatív és a pozitív átélések is. Hogy kerültem közelebb az Istenhez, elmondanék egy sztorit, ha még megengeded. A börtönfalai között szólt az Isten hozzám, persze ezt nem akarom így elszellemisíteni, mert az emberek nem tudják talán többen, hogy mit jelent, hogy szólt az Isten hozzám, például egy filmen keresztül. A Ben Hur, kint, amikor szabadlábon voltam, soha nem tudtam végignézni ezt a filmet. Aztán a börtönfalai között volt időm, és végignéztem az elejétől végéig. És a végére odáig jutottam, amikor a filmben megjelen Jézus. Persze nem mutatták, nem tudom, hogy láttad a Ben Hur filmet, vagy emlékszel rá. Én emlékszem tisztán, pedig ennek már, nem is tudom, most már vagy 30 éve, vagy talán 25 éve, így valahogy, hogy láttam a filmet, de nagyon-nagyon nagy hatást gyakorolt a lelkemre, az életérzésemre, és ott valahogy felmerült bennem az, hogy Isten, Isten vagy, Isten létezel, és úgy szólt az Isten hozzám, hogy megérintette a lelkemet, ahogy megpuhult a lelkem az Isten kérdése felé. És a kérdésed, hogy válaszoljak, kell-e végigfutni azokat a bizonyos utat, sötét utat, vagy széles utat? Nem biztos. De ez majd a mennybe kiderül, hogy mit hagyhattam volna ki, és mit nem. Igazából az én karrierem végződhetett volna úgy is, hogy egy élsportoló lehettem volna, mert egy kiváló boxtehetségnek tartottak, és a birkozásban is jelen voltam, szakemberek állítják ezt rólam, és befuthattam ott is egy pályát. Ki tudja, hogy melyik pályát kellett volna igazából végigfutom, de a lényeg az, hogy megismertem az Istent, és ez a legfontosabb számomra, és így már azt tudom mondani, mindegy, hogy milyen pályát futottam be, a lényeg az, hogy megismertem az élő Istent, Názaret Jézus Krisztust.
1: Mint ahogy Pál mondja, hogy futok a célom felé.
0: Igen.
1: És az a végső cél nekünk, ugye itt a földi küldetésünk, mindegy, hogy hogy alakul, a végső cél az, hogy a mennybe kerüljünk Jézushoz.
0: Amen, és az amen ugye azt jelenti, hogy úgy legyen.
1: Volt egy ilyen kis csatolás már Isten felé az életedben. Hogyan haladt mégis tovább az életed? Tehát én úgy tudom a te történetedet, hogy nem úgy folytatódik, hogy kijöttél a börtönből, és akkor rögtön megtértél, és már elkezdtél gyülekezetbe járni, hanem nyilván a börtön évek után jött még egy folyamat az életedben, mire oda jutottál, hogy te megtérsz.
0: Igen, ez a börtön élet nem volt valami hosszú, hála Istennek, de elég volt annyi, hogy abból okultam, és megállapítottam, ha lehet, akkor kihagyom az életembe, hogy még egyszer nem szeretnék visszamenni, és ugye úgy alakítottam talán az életemet is, talán tudatosan, vagy nem tudatosan, de hála Istennek, utána már kimaradt az életemből. Persze a börtön élet után, tehát előzetes letartóztatásban voltam, ez fontos, tehát bűncselekmény hiányából kiengedtek, és így folytattam az úgymond idézőjelbe azt a régi életemet. Én azt gondolom, hogy kapukat nyitott afelé, hogy jól működjön egy biztonsági cég, és emberek felkerestek engem és a többi családtagjaimat is. Ha úgy tetszik, félig meddig legálisan éltünk, mert igazából nem szakosodtunk mi direkt módon olyan bűncselekményekre, mivel azért volt eszünk is, mert hát dőlt a lé úgy, hogy az emberek felkerestek, üzletemberek, gazdag emberek, aztán ugye nekem személy szerint a védelem volt az a terület, ami erősségem volt nekem és az öcsém meg Zsoltinak, és mi ketten ugye ebbe álltunk bele, és nagyon jól működött. Gazdag embereket védtünk, olajosokat védtünk, Itt egyébként jelen volt még a sógorom is, a lakatos Robi sajnos, aki elköltözött az úrhoz, megtért állapotban, azért ezt fontosnak tartom, és hárman a védelemre szakosodtunk, és működőképes volt, akit védtünk, és ami a miénk volt, azt mindenkinek tiszteletbe kellett tartania. Majd ezután a 2000-es éveken, megengedett, akkor most ugorjunk egy pár évet, 90-es évek ott záródott le talán, hogy jól éreztem magam egyébként abban a világban is. Én nem azért kerestem az Istent, mert tornából felmentett voltam, vagy talán szükségem lett volna Istenre direkt módon, mert tudod, több ember talán, ahogy hallottam a bizonságokat, úgy sikerült megtérni, vagy meggyógyultak, vagy olyan nehéz helyzetbe keveredtek. Nálam pont az ellentétje. Én pont elértem azt, amit szerettem volna, és azt gondoltam, nagyon jól érzem magam, és minden szupi, minden oké, és tudod, célok nélkül az ember szinte nem él, ha lehet így fogalmazni. Én mindig kitűztem magam elé célokat. És amikor elértem a céljaimat, na akkor döbbentem rá, és azt hittem, hogy ez a boldogság, és kerestem, futottam a boldogság után, és akkor döbbentem rá, hogy nem vagyok boldog ember. Sőt, olyan hirtelen rám szakadt egy ilyen, talán most már így utólag meg tudom fogalmazni, egy szellemi nyomás, egy olyan szomorúság, hogy azt éreztem, hogy te egy nyomorult ember vagy. Úgy, hogy kívülről az emberek irigyelték azt az életet, nagy autó, ékszer, stb. Utazások, minden, több ingatlan, meg stb. És kívülről úgy nézett, hogy minden oké. És én is azt gondoltam, hogy minden oké. Egyszer mentem az autóval, és abban a pillanatban, nem tudom, talán lehet, hogy előzőleg mondtam, de megismételném magam, és hirtelen szakadt rám egy ilyen nagyon nagy szomorúság, hogy elérted a célodat, és most hogy tovább. És ez megint egy olyan dózis volt az életemben, az istenkeresés. Nem volt tudatos számomra az istenkeresés, csak Isten így építette fel, gondolom, többen is így voltunk, hogy mindig kaptunk olyan impulzusokat, ami közelebb hozott a megtéréshez. Aztán most a 2000-es évek, nekem a feleségem tett bizonyságot az élő Istenről, és a bizonyság számomra az volt a változás, hogy láttam, hogy egy csattintásra megváltozott az a hölgy. Lement a híd gyülekezetébe, és megváltozott, és azt mondta, hogy megbocsájtok annak az embernek, aki, vagy annak a hölgynek, aki tönkretette az életemet. Most ezt nem szeretném részletezni. És erre, amikor ráeszméltem, hogy itt valami történt, és ennek egy olyan vonzó ereje van, hogy azt mondtam, hogy el kell gondolkodnom. És ezért fontos, hogy mondtad elején is többször, hogy bizonságtevésről szól ugye a te műsorod, és ezért is teszünk bizonságokat, hogy elgondolkodjanak az emberek. És ez a pillanat volt az életem, hogy azt mondtam, hogy most lemegyek a híd gyülekezetébe, hogy mi történik, hogy tudott megváltozni egy Isten tisztelet alatt. Hogy beléptem a gyülekezetbe.
1: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Most meghallgatunk egy dicsőítődalt, aztán továbbra is Száva Laci lesz a vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva László az én vendégem, köszöntelek téged.
0: Én is köszöntelek, és szintén a kedves hallgatókat. Tehát ott hagytam abba, hogy meglátogattam a hit gyülekezetét.
1: Igen, bocsánat, mielőtt elérünk oda, hogy te belépsz a hit gyülekezetbe. Ugye nálunk romáknál nagyon fontos az, hogy a férfi a fej a családban. Uh-huh. ha te előtte római katolikusnak tartottad magad, uh-huh. vagy nem is hittél, vagy mindegy, hogy hogyan, majd a feleséged vallást vált, úgymond, uh-huh. ugye akkor szemszögből uh-huh. még nyilván így mondtuk, hogy vallást uh-huh. vált, akkor nem volt benned dű, nem volt benned valami olyan, hogy hát hogy merte a feleségem azt, hogy én nélkülem, velem nem megbeszélve, ő vallást vált. Nem volt egy felháborodás ezzel kapcsolatosan?
0: Igen, római katolikusként voltam hivatalosan jegyezve. Édesem és édesapám szintén római katolikusok voltak. Ez nem merült fel bennem, mert ugye Isten életpárti. És amikor azt láttam, hogy pontosabban átéltem szívbéli változást és egy gondolkodásmód változását a feleségem személyében, én azt gondolom, hogy ez mindent visz. És itt már nem az a kérdés, hogy római katolikus, vagy református, hanem az a kérdés, hogy Isten életmentő, és tudja közvetíteni az a személy az életet. Mert eddig én nem tapasztaltam az addigi hit gyakorlásában a feleségem részéről, sőt, még jehovisták is jártak, aztán ott semmit az égvilágon nem tapasztaltam feleségemnél, semmit. Én közben vártam, hogy valami változás jön, de az égvilágon semmi változás nem történt az életében.
1: Akkor ott történt, a hitgyülibe, akkor ugorjunk vissza.
0: Igen.
1: Bocsánat, kitértem egy kérdéssel. Tehát akkor láttál egy radikális változást a feleségeden, ezért vonzó lett neked, hogy te is meglátogasd ezt a gyülit, lementél a hitgyülekezetbe.
0: Igen. És
1: mi történt ott?
0: És ahogy beléptem a hitgyülekezete parkolójába, már ott éreztem Istennek az erejét, a Szent Szellemet. Ugye most már utólag tudom, de akkor nem tudtam megfogalmazni. Egy olyan hatása volt az életérzésemre, és a szívem állapotára, amit nem lehet kifejezni szavakkal, ezt csak érezni lehet, hogy mondja Istennek az igéje, a Zsoltáros egy helyen, hogy lássátok meg, és érezzétek, hogy jó az Úr. Hmm. És éreztem, hogy jó az Úr. Ez volt a szívembe. Jó az Úr. És ahogy mentem befelé az épületbe, közelebb, egyre jobban éreztem, hogy jó az Úr. Tehát ahogy közeledtem a színpad felé, így tudom most megfogalmazni, éreztem, hogy jó az Úr. És hogy elkezdődött a dicséret, hát az egy nagyon felemelő érzés volt számomra. Olyan szinten megérintett Istennek az ereje. Én ott zokogásba törtem ki. És ahogy sírtam, zokogtam, el is fordultam a családtagjaimtól ott hirtelen, mert valahol mégis úgy belém rögződött, hogy nekem nem lehet sírni, ez olyan ciki. De nem tudtam visszatartani, hogy Istennek a szelleme, hogy az Istennek a szeretete megérintette a szívemet, a legbelsőbb részemet, és a személyiségemet is megérintette, ez a Szent Szellem. És ott minden széttört bennem egy pillanat alatt. Tele voltam haraggal, embergyűlölettel, és nagyon röviden nagyon haragudtam az ellenségeimre, és nyilván voltak terveim is. Talán ezt most nem részletezném, de nyilván nem virágcsokrot szerettem volna nekik vásárolni. És volt ugye bizonyos terveim, ahol ott abban a pillanatban ez megváltozott. És abban a pillanatban hazataláltam. Egyébként is, hogy beléptem a hitgyülekezetet, úgy éreztem, hogy most hazataláltam. És ez nagyon fontos, hogy mondja Istennek az ígé, hogy a Szent Szellem az, aki elvezet minden igazságra. És hogy a Szent Szellem megérintett, onnantól kezdve megjött az eszem. Ugye, mint van a gadarénus története is a Bibliában, senki nem merte megközelíteni ezt az embert. Ugye sírboltokban éltek, féltek, rettegtek az emberek. De a messiásunk, a megváltunk Jézus Krisztus nem fél az ilyen emberektől. És ezért fantasztikus, mert szeretet az lenyúl a másikért. És irgalmas szívvel lépett oda ez az emberhez. Aztán, amikor találkozott Jézus Krisztussal, azt olvasod róla, hogy felöltözött, megváltozott még az öltözete is, ebben egyébként üzenet van, és azt olvasod, hogy megjött az esze, visszatért az esze, Tehát a megtérés, amikor visszatérünk az mi Istenünkhöz, megjön az eszünk, azaz a látásunk, és megérti az ember egy pillanat alatt, mint hogy ennek az embernek az életében is egy pillanat alatt megjött az esze, és ugyanígy van az, hogy egy pillanat alatt, amikor találkozunk a Szent Szellem által Jézus Krisztussal, ilyen embereknek is, mint akár, mint én, vagy ilyen háttérből jött emberek, vámszedők, Zakeusok, prostituáltak, mint Mária Magdaléna, megtértek, és ma olvasol róluk, hogy ezek az emberek szent emberekké váltak, mert sokan többen azt mondja, hogy többen úgy fogalmaznak, hogy kutyából nem lesz szalonna. De bűnös emberből lehet szent ember. Ez a Biblia demonstrálja. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan pozitív változás az emberek életében, szükség, hogy ez befogadja a többségi társadalom. Jobb, azt gondolom, ez a tendencia, hogy bűnös, vagy pontosabban bűnöző emberből szent emberré válhat. Miért nem tudja, miért nem akarja az ember ezt elfogadni? De hála Istennek azért többségében elfogadják.
1: Ez egy nagyon különleges üzenet ezzel kapcsolatosan. A következő szegmensben ki fogunk térni, hogy mit szólt a feleséged mindenhez, hogy te is ellátogattál a Hídgyilibe, és hogy sírni látott téged. A családod előtt sem sírtál?
0: Ez nekünk szégyen volt. Valahogy ez így, pláne férfiak, hogy mondtad úgy, hogy családfő, de látod, hogy ez is egy milyen rossz szokás, azt gondolom, mert valahol a sírás, ezek után én azt tudom mondani, hogy nem szégyen, egyáltalán nem szégyen, hisz Jézus Krisztus is elsírta magát egy amikor Lázár meghalt, és látta a családtagot, tehát szóval ott is azonosult, tehát Jézus Krisztus azonosul a nehézségek és a problémáid. De tehát nem volt közömbös arra, hogy oda mentek a halott családtagja, és látta azt, hogy össze voltak törve.
1: Sőt, tudtad, hogy utasítást is ad rá, hogy sírja sírókkal, és örülj az örülőkkel. Ezt is mondja nekünk Isten igéje. Úgyhogy ez tényleg utasításban van adva, de nyilván amíg az ember nem tapasztalja az igazi szeretetet, az igazi boldogságot, addig talán nem is tud sírni, csak úgy belül sír, mint ahogy te is mondtad, hogy volt luxusautó, ékszer, mindent elértél, ami ugye a férfiak számára egy standard, egy életszínvonal, amit el akar érni, és akkor tapasztaltad meg, hogy váó, megvan mindenem, de mégis van egy belső üresség. De ennek a változásáról fogunk beszélgetni a következő szegmensben, hogy az az üresség, az a szomorúság megmaradt-e ezek után.
0: Itt még engedj meg egy mondatot, amikor Isten szeretete siratja meg a lelkedet, a benső részeret, a szívedet. Azt gondolom, hogy akkor ezt az igét átír az ember, ahol az Úr szelleme, ott a szabadság.
1: Amen, amen. Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és Száva Laci lesz természetesen a vendégem.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva Laci az én vendégem, köszöntelek téged.
0: Szintén köszöntelek én is.
1: Nos, ott hagytuk abba, hogy megtörtént az életedben a megtérés, látván a feleséged életén a változást, elmentél a hídgyülekezetben, már a helyszínen érezted Isten jelenlétét, beléptél, és te is sírtál. Azt mondtad, hogy az Isten szeretetét érezted teljes bensődben, a szívedben, és ezért sírtál. Tudod ezt más földi szeretethez hasonlítani, vagy más dologhoz, vagy volt az életed során olyan dolog, ami miatt elsírtad magad örömödben? Nyilván most ne hasonlítsuk össze azzal, amikor elveszítjük egy szerettünket, és az miatt sírunk, mert az egy teljesen más dolog, de más. ezen kívül volt az életedben, ami miatt sírni tudtál?
0: Megtérés előtt?
1: Igen.
0: Vagy megtérés alatt?
1: Megtérés előtt és alatt is.
0: Tehát igen, megtérés előtt, amikor édesapámat elveszítettem.
1: Igen, azért mondom, hogy azt ne hasonlítsuk ehhez, hanem hogy örömödben vagy,
0: ja, hogy más érzésedben.
1: Igen, tehát nem akkor, amikor elveszítetted egy hozzátartozódat, elvezés. Mert azt nem is lehet hozzáhasonlítani, akkor persze, hogy sír a legkeményebb ember is, hanem hogy mit tudom én, hogy...
0: Ha nagyon őszinte akarok lenni, nem volt, én nem emlékszem ilyenre. Nem emlékszem ilyenre, hogy a megtérésem előtt voltak örömkönnyeim. De amikor megtértem, többször is ima alatt az örömkönnyeim kicsordultak a szemeimből, mert ahogy mondja az Istennek az igéje egy helyen, az Úr öröm a mi erősségünk. Tehát az Úrnak az öröme az kimondhatatlan, és vannak örömkönnyek. Elmondhatom, hogy többször is azon vettem észre magam, amikor utazok, autót vezetek, elmékedek az Úrról, és azt vettem észre, hogy így a könny így kicsordult a szemzacskomból, de, vagy a szemeimből, és de ez egy felszabadító érzés. Ez szabadság. Tehát azért mondom, hogy ahogy nagyon jól megfogalmazza Isten kezigje, ahol az Úrnak a szellem, ott szabadság van. Szabad lehetek a sírásra, szabad lehetek a nevetésre, az örömre, és egyébként is az Úrnak a természete vitám és öröm. És maga Jézus Krisztusnak a természetében is van egy vagányság, szeret a humort is, nem tudom, emlékszel arra, hogy a feltámadás után, akkor a tanítványokat meghívja reggelizni, hát ebben mekkora humor van, ha belegondolsz. És nem arról beszél, hogy figyeltek ide, most feltámadtam, jártam a mennybe, vagy nem jártam a mennybe, hanem gyertek reggelizni, és vissetek halat, tadadadam, és gondolj csak bele, hogy a tanítványokban mi játszódhatott le. Reggelizni hív fel, most látom megdicsőt testben az urat, és nem is arról beszél, ebben is van egy humor, gyere el, eltörődj, most más.
1: És ilyen szemszögből érthető is talán a hitetlen Tamásnak, ugye ez a kifejezés van rá, hogy hitetlen Tamásnak a megkérdőjelezése, hogy vicces ez az egész helyzet, hogy most itt reggelizünk,
0: igen.
1: És akkor mutasd meg a sebeidet, hogy valóban igen. Te vagy
0: igen.
1: Az.
0: Nem? Igen, most gondolj csak bele, hogy valaki feltámad a halálból, most nézzünk, az X ember feltámad a halálból, találkozik a barátjaival, családtagjaival, és nem arról beszél, hogy én most föltámadtam a halálból, hanem azt mondja, hogy gyertek, reggelizünk már egyet. Tehát szóval van benne egy humor, igen. Én biztos vagyok benne, hogy és maga az Úr érzéketet is akarja, hogy azért a jó humort az ezt meg lehet tartani.
1: Isten a saját képmására teremtett minket, és néha mi milyen viccesek tudunk lenni, hát görcsölünk egymáshoz néha a nevetésben. Képzeljük el, hogy Istennek milyen jó humora hát lehet.
0: Igen. Igen. Tehát a nevetés gyógyít is, meg az öröm azért a lelket megvidámítja.
1: Így van, és ezt nem is véletlenül írja így a Biblia, mert ez abszolút így van. Tehát akkor tudtál örülni onnantól az életedben.
0: Ahogy megtértem.
1: Onnantól minden vasárnap már ott voltál a gyülibe, vagy komolyan vetted a hitedet, vagy volt utána kilengés, vagy hit meg inogás?
0: Ugye közel 20. éve járom ezt a keskeny utat, nagyon-nagyon aktív voltam, vagyok is, szinte megszámolhatnám az ujjaimon, hogy hányszor nem voltam, de nyilván nem is ez a fő kérdés, hogy hányszor nem, hanem az, hogy aktív az ember, és igen, én általában jelen vagyok az Isten tiszteleteken. Most az utóbbi időkben sok a munkám egyébként, de mindig átélem valahogy azt az érzést, azt a hiányt, amikor nem tudok lemenni a gyülibe, olyan a valami, tehát hiányt érzek egyszerűen ott a szívemben, mint egy dalabot így kitépnének a szívemből.
1: De, sokan mondják igen. Azt, Laci, hogy hát nem szükséges gyülibe járnom ahhoz, hogy én higgyek. Én Én hiszek az Istenben, senki nem kérdőjelezheti meg a hitemet, otthon olvasok Bibliát, imádkozok is, lehet, hogy még többször is olvasom a Bibliámat, és többször is imádkozok, mint aki minden vasárnap ott van a gyülibe. Számodra miért fontos a gyülekezetbe járás, és mit tudnál üzenni annak az embernek, aki így vélekedik, ahogy elmondtam az imént?
0: Hát induljunk ki abból az igazságból, az egyház Krisztus teste. Jézus Krisztus fent van a mennyországba. Az Úr az egyházon belül fejezi ki önmagát. És ugye mondja az ige, a hit a hallásból van, a hallás pedig Istennek a szájából származik az ige, ugye. Tehát a prédikált ige. Tehát én azt gondolom, aki nem jár gyülekezetben rendszeresen, akkor felteszem azt a kérdést, hogy keresztény vagyok, mert vágyakozom az Isten jelenléte után, és ugye az igét élni kell. Másik helyen mondja, ahol ketten vagy három összegyűlnek Jézus nevében, jelen van a Szent Szellem által. Tehát ezt az igét is ugye betölti az ember, és hát gondolj csak bele, amikor otthon maradsz, akkor mivel találkozik a lelked? A világ gondjaival általában, családi problémákkal általában, és nem érintkezik a lelked az Istennek az igével, az igazsággal, a Szent Szellemnek a jelenlétével, és Isten egyébként is csapatban gondolkodik, egyházban gondolkodik, közösségben gondolkodik, és be kell töltenünk, hogy a hit az hallásból van. Tehát akik nem járnak gyülekezetbe, nézzünk meg a hívő életüket, hogy hol tartanak. És amikor elmegyek a gyülekezetbe, sőt, hogyha háromszor nem megyek egymás után Isten tiszteletre, már érzem azt a változást a lelkembe, hogy túl sokat érintkezek a világgal, a világi dolgokkal. És nem kell semmit sem tenni, és pontosan, ha nem jársz az Isten tiszteletre, meggyengül a személyes kapcsolat az Isten kez igéjével, és a személyes kapcsolat is meggyengül. Tehát rámert az embernek a hívő élete arra, hogy nincs találkozás. És Isten úgy rendelte, hogy járjatok gyülekezetbe. És az egyházat ugye Isten hozta létre, és ahogy mondtam az elején is, az egyházon keresztül fejezi ki magát, önmagát Jézus Krisztus. Tehát én biztos vagyok benne, aki nem jár rendszeresen gyülekezetbe, előbb-utóbb bajba keveredtet, és ezt ki kell kerülnünk.
1: Laci, sajnos elérkeztünk a műsorunknak a végéhez, de továbbra is a vendégünk leszel majd, hiszen te egy lelki pásztor vagy, és a következő bizonságtétel az már nem az új életről és a megtérésről fog szólni, hanem arról, hogy a megtérésed után milyen pályán mentél végig, milyen iskolákat végeztél, ami egy nagyon jó példa a romáknak és nem romáknak egyaránt. Teológiát tanultál, leérettségiztél, szakdolgozatot írtál, nem akármilyen szakdolgozatot, arról is beszélgetni fogunk, és te továbbra is a vendégünk leszel, és egy gyülekezetnek a pásztora vagy. Ugye így is konferáltalak fel téged még a műsor legelején, hogy jelenleg pásztor vagy, na de menjünk vissza a múltba egy kicsit. Most azonban azt szeretném kérni tőled, hogyha van olyan hallgatónk, akinek az életére hatással volt ez a bizonságtétel, és úgy dönt, hogy szeretne Jézus Krisztus csapatába állni, Jézus Krisztus behívni a szívébe, akkor kérlek segíts nekünk, hogy tudja ezt megtenni, mik ennek a lépései, és hát nyilván én már tudom, hogy mi a lépése, úgyhogy kérlek, hogy a megtérő imát mondd el itt nekünk.
0: A szuper, képzeld el, hogy ez így bennem megfogalmazódott, de jó lenne a megtörék imáját elmondani, te pedig most megkérsz el engem. Idéznek az apostolok cselekedetek másik fejezetéből, Apcsek 2.38, itt Istenek az ige azt mondja, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és valljátok meg bűneiteket, és veszitek a Szent Szellemet. Ugye ezek a szellemi lépések fontosak ahhoz, hogy az embernek felírják a nevét az örök élet könyvébe. Az én életemet a megtérők imája változtatta meg abban a pillanatban, és ebben az imában sorsformáló erő, kenet van, és üzenném a kedves hallgatóknak, akik keresik az Istent, vagy tudatosan még nem keresed az Urat, de megérintett ez a bizonságtevés, már is csalogat az Úr, és már is szólt hozzád az Úr, amikor hallod az Úrnak a hívó szavát, akkor neki nyisd meg a szívedet, és most az Úr hívogat téged, akár most általam, és arra kérlek, hogy mondd el hangosan ezt az imát, ott, ahol vagy, ott a helyeden, a börtönviselt embertársaimnak is, barátaimnak is üzenek, most ott a helyeden hallasz engem, akkor készülj föl ebbe a pillanatba, és nyisd meg a szívedet, és hívd be az életmentőt az életedbe, és bárhol vagy most, bárhol, a világ bármelyik táján, kérlek, most állj meg erre a percre, és legyen időt Jézus Krisztusra, és mondd utánam ezt az imát. Mennyei Atyám, én az Úr Jézus Krisztusnak a nevében eléd jövök. Bevallom, bűnös ember vagyok. Vétkeztem ellened, embertársaim ellen és magam ellen. Uram, köszönöm neked, hogy megszólítottál engem ebben a pillanatban, és én most megbánom minden bűnömet. Elismerem, te vagy a Messiás, te vagy a szabadító, és te vagy a gyógyító. Kedves Jézus, én most megnyitom a szívemet előtted. Kérlek, költözve az én szívembe most, ebben a pillanatban, és légy Úr a szívem felett, a lelkem felett, és az elmém felett. Kérlek, Uram, vezesd az utamat, és köszönöm neked, hogy felírtad a nevemet az örök életkönyvébe. Áldott az Úr Jézus Krisztus neve mindörökké. Amen és amen és amen. Halleluja. Halleluja.
1: Amen. Kedves hallgatónk, ha ezt megtetted, akkor életed legjobb döntését hoztad meg, és kérlek téged, hogy mielőbb járj utána, hogy hol van a közeledben gyülekezet, és csatlakozz. Én javaslom neked, hogy nézd meg többet is akár, és ahol otthon érzed magad, ahol úgy érzed, hogy testvérként, barátként jó ott a közérzeted, és csatlakoznál szívesen, akkor érezd jól magad ott. Laci, te személy szerint hol szolgálsz, aki téged szeretne elérni, hol tud találkozni veled?
0: Hát én Borsod megyében szolgálok, Edelényben, Kenderföldi út 12 szám, minden vasárnap 17 órától jelen vagyunk, de megkerestek a Facebookon, akkor vagy Messengeren, akkor tudok üzenni, és nagy szeretettel várok mindenkit, különösen borsodi embereket is, de Szabolcsból is, akár még Budapestről is, tehát mindenkit várok nagy-nagy szeretettel Jézus nevében.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és bizonyságot tettél a mai nap folyamán.
0: Én is köszönöm, hogy lehetőséget adtál, hogy bizonságot tegyek az élő Istenről.
1: Isten áldjon.
0: Áldjon az Úr.
1: Kedves hallgatók, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó, sziasztok!
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MBM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MBM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is

0: korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthatnak. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a Demokrácia Nemzetközi Napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOSZ az SK8-al közösen már reformdokumentumot is kidolgozott. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. Mérföldkőnek számító paleontológiai felfedezést tettek amerikai kutatók. Azonosították a világ első ismert felnőtt Tyrannosaurus rexhez köthető lábnyom sorozatát. Amint egy 66,5 millió éves nyomvonal 4, egyenként körülbelül 1 méter hosszú lábnyomatból áll, és nagyjából 7 méteren keresztül követhető. A kutatók szerint a T-rex másodpercenként 1,5-2 méteres sebességgel haladhatott. A különleges leletet még 2025-ben egy középiskolai tanár és amatőr őslénykutató Kent Hubbs fedezte fel egy ásatáson. A nyomokat a környéken talált T-rex fosszíliák és a jellegzetes lábúj lenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják. Benne a műsorszerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást.
5: Mai vendégem Balogh Dezső, jazz és bárzongorista, aki közel 10 évig játszott Monte Carlo-i Hotel de Paris bárjában, a Bár Amerikánban. Köszönöm szépen, Dezső, hogy eljöttél és beszélgetsz velem.
6: Köszönöm a meghívást, Andriskám, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
5: Nagyon régóta vártam ezt a beszélgetést, mert régóta ismerjük egymást természetesen, főleg édesapáink révén, hiszen apukám és a te apukád, ők nagyon-nagyon jóba voltak, még a Rajkóban, meg a Száztagúban is közeli barátok voltak, úgyhogy mi is ismerjük egymást évtizedek óta, ne is mondjuk még egyelőre, hogy mennyi, de már nagyon vártam ezt a beszélgetést veled. De mutatlak, jazz, bárzó. Zongorista. És mondtad, hogy te klasszikust is játszol, tehát hogy beszéljünk például az utóbbi koncertjeidről, ahol aztán tényleg különlegesen állítodott össze a műsort. Mit játszottál? Hát ez is majd demonstrálja, gondolom, a széles repertoárt, amit szoktál általában.
6: Igen,
5: játszani.
6: Hát törekszem arra, hogy lehetőleg a legmagasabb szinten, ami tőlem telik, tehát hallgatható állapotba hozni azokat a zenéket, stílusokat, számokat, tehát egy olyan repertoárt, amit az emberek szeretnek. Ugye nagyon fontos számomra, hogy elsősorban a közönségnek muzsikálok, ugye nem magamnak, persze én ugyanúgy élvezem, de őket szeretném elsősorban érzelmileg megmozdítani, szórakoztatni. És ugye mindenkinek más a stílus, és a mást szeret, más zenét szeret, van, aki a klasszikus felé hajlik, van, aki a jazz felé, van, aki a pop zene felé, valaki a slágereket, van, aki a valcerokat, most úgy tudom már, mint mondják. És megpróbálok mindenkit kiszolgálni. Tehát, hogyha most volt egy pár nagyobb ilyen szólókoncertem, és ezt most kezdtem el körülbelül egy éve, másfél éve, és nagyon nagy siker volt, hála a jó Istennek, olyan jól sikerültek. Egyrészt meg voltam lepődve, mert jó, hát nagyjából ismernek azért külföldön is, és, de annyira nem, hogy egy teljes komplett telt házat, sőt, nem volt elég hely. Tehát mikor megérkeztem a helyre, akkor mondták, hogy hát még a mai napon is vissza kellett 30 embert utasítaniuk, mert már nem fértek be. És ez nagyon jó érzés volt, hogy egyáltalán az emberek érdeklődnek ez iránt. Ugye ők is érzékelik, hogy ez egy széles paletta, és hogy itt mindenki megtalálja a magához közel álló zenét. Úgyhogy minden szólt, a klasszikus, a fő stílusom, ami hozzám ugye az alapok számomra a klasszikus és a jazz zene. De minden szerintem ebből jön. Tehát ugye, ha ez a kettő valakinél megvan, akkor tudja ezt a két nyelvet beszélni, akkor valójában olyan, mint a latin, hogy utána minden nyelv könnyebb.
7: Nagyon jó.
6: És akkor utána minden, mondom, ami belefért. A pop zene, a külföldi régi új slágerek, a klasszikus zene.
4: És akkor ilyenkor van mondjuk egy Lady Gaga szám, tegyük föl, és akkor azt mondjuk átalakítod a saját stílusodra, jazzesebbre, vagy egy kicsit klasszikusabbra, vagy egy picit az, ami belőled jön?
6: Igen, igen. Kialakult egy ilyen egyéni stílusom, mondhatom azt, ami jó, hát persze sok mindenkinek van, aki így szórakoztató zeneiparban, vagy bárzongoristaként említheti magát. Én úgy érzem, hogy én amikor játszom, abban ki lehet hallani a jazz alapokat, a klasszikus alapokat, és egy egyéni ízlést, egy egyéni tastinget. Tehát, és ezt az emberek nagyon szeretik. Hál' Istennek azok a visszajelzéseim, hogy meglepődnek, hogy most akár például, amit te mondtál, hogy Lady Gaga számot, ugye én folyamatosan fejlesztem magam, tehát amik vannak, meg hát kérik is, ugye többnyire én ilyen öcsillagos szállodában játszom, a koncertek vagy klubozások mellett, amit én nagyon szeretek, mert megadta Jóisten most a lehetőséget, hogy olyan körülmények között és olyan zenei eszközök mellett, olyan kondíciók mellett muzsikálhatok, mint hogyha minden nap egy elég magas szintű koncertet adhatnék. Ugyanis mind akusztikailag, mind hangszerügyileg, mind közönségügyileg ez egy magas szintű hely, ahol játszom. És ott az emberek értékelik ezt, tehát nagyon sok visszajelzés van, nagyon sok szorod érnek hozzám. Ugye nekem fejlesztenem kell magam, be is kérik ezeket a számokat, zenéket, nagyon sok mindent, el se hinnéd, hogy miket bekérnek manapság az emberek. Persze elmegy egy rossz irányba is mostanában sajnos az új generációnak a színvonala. Tehát ugye ezek a social médiában, ezek a
4: amik terjengenek
6: igen, ezek a 3-4 akkordos, meg ezek az altató zenék, amikért egyszerűen rajonganak, és amik nagyon szépek, csak hát most eddig, amik bekértek egy nagyon ritka Sinatra számot, vagy ilyesmi, most ezeket kérik be sokszor. De bekérnek ugyanúgy ilyen mostanában, tehát pár hónapos popzenéket is, és azt én megtanulom, és úgy formálom, hogy utána nagyon meg vannak lepődve, hogy fú, hát ez a zene, ez ugyanaz, de hogy ilyen stílusban még ők ezt nem hallották, és hogy mennyire tetszik. És ezek köré építek sokszor koncertet is, tehát, mert tudom, hogy az emberek ezt szeretik, és minőséginek találják.
4: Na most ez egy nagyon érdekes kérdés, ez az egész bárzongorázás, hiszen ez valójában arról szól, hogy akkor vannak bizonyos dalok, számok, és ezt a te saját stílusodban előadod. Egyébként ettől jó egy igazán kiváló művész, hogy ráismerünk az ő stílusára. És lehetséges, hogy még a régebbi generációból, tehát az idősebb korosztályból időnként azt gondolhatják egyesek, hogy hát a bárzongorista feladata azért nem olyan nehéz, mint mondjuk egy klasszikus zongora művészé, vagy egy jazz zongoristáé, de hát ilyenkor jön egyből a példa, hogy hát ott volt Cifra György is.
6: Így van.
4: Aki viszont a 20. század legnagyobb klasszikus zongoristája, és én azt hiszem, hogy a 20. század legnagyobb bárzongoristája is lehetett.
6: Bizony.
4: Habár így ez még nem lett kimondva, de biztos vagyok benne, hogy...
6: De mondták őt abban az időben, igen, tehát őt ugye mondták, hogy ő volt egy bárzongorista időszaka is.
7: Bizonyám.
6: Ebből kereste a kenyerét, és hát igen, az esti füstös éjszakában ő bizony-bizony elég keményen nyomta órák hosszan át hajnalig, reggel négyig ezek, amit ő imádott.
7: Nagyon szerette. És nem is akár milyen minőségben.
6: Bizony.
7: Tehát, hogy itt a lényeg.
6: És pont ezért mondom azt, hogyha te is kérdezted, sokan kérdezik, hogy most te végül is akkor mi vagy? Jazz zongorista, klasszikus zongorista, bár zongorista, vagy mi? Hát, hogyha ugye szerintem az egyik legösszetettebb műfaj a bárzongor is.
7: Így van.
6: Bárzongorázás.
7: Így van, így van.
6: Csak nem mindegy, hogy melyik aspektusból nézzük. Ha most a régi időknek a bárzongorázását nézzük, az megint egy más jellegű volt, bár az is a jazzen alapult. Azt is nagyon sokan magas szinten művelték.
7: Így van. Tehát, hogy még a klasszikus zenészek is egy jó bárzongoristára azért felnéznek, mert az egy olyan speciális tudás, amit ők tudnak, amivel nem mindenki rendelkezik.
6: Így van.
7: Tehát ez egyáltalán nem degradáló, sőt, itt a minőség, hogyha olyan, az...
6: Én úgy gondolom, hogyha valaki jó klasszikus zongorista és jó jazz zongorista, abból lesz a legjobb bárzongorista.
7: Ez így van. Szóval az még egy harmadik.
6: Ha még van hozzá egy harmadik jó ízlése is,
7: az nem árt.
6: Egy zenei, jó zenei ízlése is, ami... Aha. Ami tudja, hogy mikor mit szabad eldurrantani, akkor az szerintem az nagyon jó dolog, nagyon tetszetős dolog lesz.
7: De valahol ez a bárzongorázás kicsit hasonlít arra, mint amikor egy cigány zenekarban a jó prémás, mondjuk egy Lakatos Sándor, és szórakoztatja a vendégeit. Hát azért az
6: persze,
7: egészen
6: nagyon
7: más.
6: Fontos.
7: Persze,
6: nagyon
7: mint
6: fontos.
7: Amikor a koncertteremben hallgatunk egy hegedű művészt, de mind a kettőnek megvan a létjogosultsága és a helye, és ha mind a kettő a legmagasabb minőséget képviseli, hát az felülmúlhatatlan.
6: Hát ugye tehát ugyanez, és ez az egyik gól, úgymond gólom, tehát célom, hogy most pár éve dolgozok ezen a szólókoncertes. Eredetileg két zongorával akartam, aztán ez átalakult a lehetőségek alapján, meg ahogy az emberek reagáltak, hogy most szólóvá, hogy ezt a fajta stílus, tehát amiben minden meg... Tehát most azt mondom, hogy Stevie Wonder, ha azt mondom, hogy minden megharmonizálva szépen, de ugyanakkor improvizatív van, tehát nem hangról hangra lejátszva, ahogy le van írva. Tehát, hogy legyen egy szabadság ugyanúgy dolognak. És ugyanúgy egy széles repertoárral lévő koncerteket. És ugye én ezért mondtam, hogy ha most a Cifra György bárzongorista volt, akkor nem azért, mert én olyan jól játszom, mint a Cifra György, de ő egy magas színvonalat képviselt a bárzongorázásban. Akkor nyugodtan engem is hívjanak bárzongoristának, mert én nekem az a célom, hogy egy színpadi muzsikává alakítsam át ezt a műfajt. És úgy, hogy mindenki megtalálja benne a maga örömét. Tehát sokszor például, hogyha hotelben játszom, nagyon sokszor jönnek be úgy vendégek, hogy rám néznek, ugye csak látják a nagy zongorát, megijednek. Tehát gondolom, hogy sok rossz élményük, tapasztalatuk van előzőleg, és egyszer csak azt látom, hogy sírva fakad valamelyik vendég, de ezt komolyan mondom, és ez olyankor jó érzés, és utána úgy állnak föl, hogy órákig köszöngetik. Tehát egy fanyarú arca jönnek be, és még köszönni sem akarnak. És utána úgy állnak föl, hogy azt mondják, hogy you made my day, vagy ez volt a nap fénypontja, hogy téged hallgattunk. És ez jól esik, mert akkor azt gondolom, hogy van értelme, meg ez is egy célom, hogy érzelmet kiváltani az emberekből. Tehát nekik játszom, és ha őket megérintem bármilyen szempontból, a zenémmel, akkor már
7: volt értelme.
6: Már volt értelme, igen.
4: Most hallgassunk meg egy dalt a YouTube Advantage of Me, Balogh Dezső előadásában.

0: Egy picit térjünk vissza most a gyökerekhez. Zenés családból származol te is, ami nagyon-nagyon sokat jelent természetesen.
1: Bizony, hát nem csak nagyszülőkig, nagyszülőkön túl is visszamenőleg, de akit említenék, ugye elsősorban az édesapám és az anyai nagypapám, aki Eger díszpolgára volt, a Grand Hotel Egernek és a szolnoki primás versenynek a győztese volt a zenekarával, és a Grand Hotel Egerben 25 évig muzsikáltak ezzel a bandával, és nagyon híresek voltak, cigánybálókat is muzsikáltak, és nagyon nívós eseményeken ők voltak a zenekar. Egy elismert ember volt, egy fantasztikus, humorú és zenei stílusú muzsikus volt. Ő is nagyon felkészült volt, és nagyon jó bandája is volt. Ő volt az egyik felmenőm, akit úgy említenék, a másik pedig édesapám, ugye sajnos ő sincs már köztünk 2020 óta, aki az Állami Népi Együttes klarinétos, a szólistája volt, ugye szintén 25 évig, és a 100 tagú cigányzenekar egyik alapító tagja, 84-es, 85-ös alapításkor ő volt az egyik, aki és szintén a szólistája volt 30 évig. És
0: persze ő is a Rajkó zenekarban kezdte.
1: És ő is a Rajkóban kezdte, nagyon sok mindenkivel, a te édesapáddal együtt, és még nagyon sok jó cigánnyal együtt, akik mind, az a generáció az mind legenda lett. Igen, úgy gondolom, hogy akik ott abból a nehéz időszakból kikerültek onnan, mindenki tudta, hogy mit kell csinálni, és hogy kell muzsikálni.
0: Meg hát aki Farkas Gyula szárnyai alatt nőtt fel, hát ez már eleve egy válogatott társulat volt, hiszen a felvételi is, a bekerülés a Rajkó zenekarba, mekkora válogatás volt.
1: Igen, ezt tudni kell, hogy ugye édesapám egy szál klarinéttal érkezett föl, 11-12 évesen Ózdról, ugye mint kollégiumba bekerült, tehát teljes családi, távol a családtól, tehát úgymond családi támogatottság nem volt a közvetlen közelében. És hát azért a világ hírnévig vitte. Tehát innen a semmiből, és lehet azt mondani, hogy akkoriban ugye csórók voltak a gyerekek, hiába támogatták a szülők őket. Hát tudjuk, hogy milyen idők voltak akkor, és milyen nehéz volt megmaradni abban az időben. De ő tényleg, tehát fölépített valamit a semmiből, ami nagyon példaértékű, és szerintem hagyott az utókornak nagyon sok minden. Több ezer rádió, tévé felvétele van, és bejárta a világot. Lehet azt mondani, hogy a világ majdnem összes országában volt koncertesztek.
2: Most hallgassuk meg idősebb Balogh Dezsőtől a Párizsi nyár című számot a 100 tagú cigány zenekar kíséretében.

0: és még a családi felmenőimhez meg szeretném említeni Lakatos Miklós nagybátyámat, a nagyszerű Prímást, aki úgy gondolom, hogy Magyarország egyik legnagyobb szaktekintélye a cigányzene terén is. Ugye, hát nekem rokonság, mert az én anyai nagymamám Lakatos Margit, tehát a Lakatos család ugye innen van.
1: Egy ilyen családban felnőni egyrészt nyilván felelősség is, kihívás is, és hát azért óriási támogatás.
0: Igen.
1: De hogy érzed? Tehát, hogy nyilván akkor édesapád kezdett el veled foglalkozni zeleitében.
0: Az az igazság, őszinte vagyok neked, hogy ő mindig büszke volt rá, hogy ugye mindig azt mondogatta az elején, hogy gyakoroljál, mert tróger lesz, ha nem gyakorolsz. Ugye ezt nagyon sokáig hallgattam, aztán ugye amikor elértem egy szintet, hát mint mindenki már.
2: Így van.
0: És amikor elértem egy szintet, utána meg már büszkén mondta mindenkinek, hogy ezt a gyerek magától ért el, persze segített, tehát meg nagyon sokat köszönhetek annak, ahova, tehát a tanárokhoz, ahova beprotezsált, beiratott, tehát ugye megadtam az utamat. De az az igazság, hogy a zongorát elsősorban a nővéremnek vették. Én 5 éves voltam, mikor a nővéremnek vettek egy zongorát, egy Zimmermann pianinót, egy vadonatúj gyönyörű szép zongorát, de ő állandóan táncolni akart. Aztán ő belőle az Állami Népi Együttes szólistája, és elismert koreográfusa lett azóta. És én lettem a zongorista, mert én meg 5 évesen nem hagytam a családot aludni, már kora reggel ütöttem a zongorát, és fülből játszottam, amiket a tévében hallottam. És nem tudták elképzelni, ki zongorázik. És ment egy kis 5 éves gyerek ott, két kézzel zongorázgatott, és akkor mondta, azonnal be kell iratni.
1: És akkor utána... És hogy kerültél végül is akkor az állami zeneoktatás keretébe?
0: Hát ugye beiratta, ugye én az Alsóerdős-Sor utcai általános iskolába jártam, és ott tanított a Molnár Antal zeneiskolából, ott voltak, pont ebben az iskolában voltak a kirendeltségek, és ez egy 7. kerületi nagyon erős és nagyon jó tanárokkal megáldott iskola volt, zeneiskola.
1: Ja.
0: Sokat köszönhetek nekik. A nagyszerű tanárnőhöz, Iccés Vilmához kerültem, ő klasszikus zongorista volt. Ő ott tanított, tehát végül csak iskola után be kellett mennem hozzáórára.
1: Na jó, de azért ez is egy kiváltság volt, hiszen azért aki Iccés Vilmától tanult, azok a növendékek azért kiemelkedők lettek gyakran.
0: Igen, igen, nagyszerű, hát nagyszerű pedagógus, sőt, tanárnő, egy nagyszerű ember.
1: Igen.
0: Te személyesen is ismerted őt.
1: Sőt, hát én jártam hozzá a zeneakadémiai idő alatt hospitálásra, tehát a zeneakadémisták nála tanulták azt, hogy hogyan kell tanítani a kicsit. Tehát azért ez egy
0: csodálatos stílusa volt hozzá. Tehát megszerettette a hangszert. Uh-huh. Nem mint sajnos pár rossz tanár, akik miatt sok tehetséges gyerek lerakta a zongorát, hallottam olyat, a hangszert. Nem, ő megszerettette, és mind technikailag, mind stílusérzékileg nagyon bele súlykolta az emberbe, hogy hogy kell csinálni. Úgyhogy nagyon sokat köszönhetek neki tényleg.
1: Tehát ez egy jó indulás volt, ez egy jó alapeleve.
0: Igen, igen, igen. Ő nagyon szerette volna, ha klasszikus pályán maradok, mert gyorsan haladtam, és már kisgyereknek elég jó technikám volt, és nagy technikás darabokat adott, már kicsinek is emlékszem. De hát észrevettem, mivel én állandóan beleimprovizáltam, meg szerettem improvizálni, meg elferdítettem a darabokat egy kicsit ilyen jazz akkordokkal, és akkor már látták ők is, hogy nekem ez nem lesz olyan módon elég, hogy nem tudom annyira kifejezni. Persze, hogyha játszom a darabot, akkor ki tudom fejezni a saját elgondolásomat a darabra, de az egyéniségemet és a lelki világomat inkább, amikor a saját harmóniáimmal, a saját dallamaimmal, a saját improvizációmmal, az adott szituációban, az adott pillanatban, az adott hangulatban, hogy mi jön ki az emberből. Mert mindig máshogy ki. Ugyanaz a szám, amit mondjuk én játszom 30 éve, mai napig nem tudom ugyanúgy eljátszani. Mert attól függ, milyen hangulatban vagyok.
1: Igen. Most következzék egy dal Kawano Nagareno Yo-nyi, Balogh Dezső előadásában.

0: Hát ez az alkotói folyamat, ami az előadás közben megszületik, ez lényegében a jazznek is, meg persze a bárzongorázásnak is a lényege. A klasszikus zongorában is azért az tetten érhető, de más szempontokból. Úgyhogy vannak, akik pont ezért szeretik a klasszikus zenét, vagy pont ezért szeretik a jazz zenét, akár játszani, akár tanulni. De te hogy ismerkedtél meg a jazz zenével? Ezt egyébként mindenféleképpen említsük meg, hogy azért neked vannak olyan rokonaid is, akik kiemelkedőek jazzben is. Esetleg rajtuk keresztül? Mondhatnám itt Csík Gusztávot például.
1: Igen, a Guszti bátyám, igen. Az a helyzet, hogy én mindig tudtam róla, és ugye gyerekkoromban meg láttam a tévében, hogy jazz koncerteket adtak, még akkor az M1-en, M2-n mentek, jazz pódium, meg nem tudom, micsodák. És akkor ugye tátott szájjal néztem még, tehát még teljesen az elején voltam, hogy mekkora sztár is, hogy zongorázik, tehát úgy kuriózunk. De mi nagyon sokáig nem találkoztunk. Sokszor beszéltünk telefonon, de mivel ő is Svájcban volt többnyire, mikor ő Magyarországon volt, akkor már én voltam külföldön, vagy én nem voltam otthon. Tehát mindig elkerültük egymást. Uh-huh. És az az érdekes, hogy pont Svájcban találkoztunk, szemtől szembe először. Úgyhogy ez egy nagyon furcsa fintora volt az életnek, hogy annyi beszélgetés, meg telefonálgatás után végre összefutottunk, úgyhogy egy helyen muzsikáltunk. Igazándiból lehet azt mondani, egy szilvesztert. Egy szilvesztert. Igen, végül is ott, ahol most is vagyok. Ugye én voltam a stabil zongorista ott, és ő megjött szilveszteri partit, vagy szilveszteri koncertet muzsikálni. Az énekesével is. Uh-huh. És így akkor találkoztunk így először.
0: És akkor a jazzzel viszont hogy ismerkedtél meg? Tehát nagyon érdekes. Nyilván a családon keresztül, vagy így a...
1: Nem, képzeld, nem, mert ugye én ilyen nappal a cigányzenét hallottam otthon, apujékat a rádióban, lemezeken, a Horváth Pista lemezek, a Berki László lemezek állandóan szóltak otthon, meg a rádióban jó ebét is szólnak, akkor mind abból is ők folytak.
0: Így van.
1: De nem tudom neked megmondani. Egyszerűen, mikor meghallottam egy swinget, de ugyanígy voltam a latin zenével. Tehát mai napig a swinget, jazz zenét, egy szalzát meghallok, és elkezd forni a vérem. Nem tudom, ez hogy. És tudod, akkor még más lehetőségek voltak. Nem volt YouTube, nem voltak letölthető dolgok, kiskazett. És bizony, hogyha ment a tévébe valami azon a pár csatornán, akkor én oda tettem a két kazettás magnót, aki abban a korban van az emlékszik. Lenyomtam a rekordgombot, és fölvettem kazettára a tévéből, fölvettem kazettára a zenét, hogy így tudtam az első zenéimet szerezni. Uh-huh. Vagy amikor nyertem az iskolában egy könyvutalványt, akkor bementem az akkori Libribe, és nem könyvet vettem, hanem lehetett kapni jazz kazettát. Uh-huh.
0: Hát igen, ezek a régi szép idők, amikor még így hallgattuk a zenét.
1: De az is igaz volt, mondjuk, vettem egy kazettát belőle, a Wayne Shorternek a tribut lemezét, a kazettán megvettem, és hát még nagyon az elején voltam, és még csak a melódikus dolgokat hallgattam, szerettem, és beraktam, és mondom, mi ez, hát állatmódra muzsikáltak, olyan modern jazz, hogy mai napig is kevesen. Fú, mondom, mi ez? Hát ezt nem is lehet hallgatni. Aztán ma meg az egyik kedvenc albumom, hogy mennyit változik az ember.
0: Persze,
1: hát
0: igen.
1: Imádni való, hogy muzsikálnak.
0: Ezekre meg kell érni.
1: Igen.
0: Kik voltak még a meghatározó tanárok, akik az életedben úgy a pályádat segítették?
1: Ugye a klasszikus után elég korán, 11 évesen bekerültem, a édesapám beiratott az OSK-nak a másik kirendeltségébe, tehát nem a Szófia utcában, hanem a Rózsa Ferenc utcában, ami a vasutas szervezetek szakszervezet zenéiskolája volt papíron, de ugyanazok tanítottak, mint az OSK-ban többnyire. Garai Attila ugye egy ajtóval arrébb volt, mint ahol én tanultam. Én a Csonka Emil tanár úrhoz kerültem. Áldja meg az emlékét a jóisten, mert csodálatos tanár volt, és tudod, abban az időben úgy folytak az órák, hogy volt egy nagy album, oda le voltak kézzel írva a slágerek, ugye, mert manapság hogy tudsz mondjuk egy, most azt mondom, hogy egy, nem is tudom, most csak egy hülyeséget mondok, Guantanamo-ra, vagy egy Feelings, jó, most már le tudod tölteni, de akkoriban az volt, hogy le kellett ezt írni kézzel, és ezek le voltak írve kézzel egy albumba, és neked azt ki kellett másolni minden órán. Szegény édesanyám, ő, amíg én zongoráztam, órán voltam, ő addig másolta a következő órára már a kézzel, úgyhogy ő szépen kottázik mai napig. Úgyhogy ő volt, és közben vettük föl kazettára a tanulnivalót, tehát amit fölzongorázta nekem a Csonkaemény kazettára, hogy halljam, hogy miről van szó. És aztán ez is szerintem nagyon ízléses, nagyon felkészült zongorista volt, nagyon sokat Hollandiában zongorázott, nagyon sokat kiállt. Sajnos nem tudom, mi van vele ezúton is, hogyha valaki tud esetleg információval, nem tudom, hogy éle még, vagy hogy mi van vele, mert abszolút nem látom, nem hallom sehol. Tehát, de ő egy nagyszerű zongorista volt, és sokat köszönhetek neki is. És aztán utána, még az általános iskola után a postázeneiskolában a híres Márkus Tibor tanárúrtól tanultam. Őtőle is nagyon, nagyon sok mindent, elméletet, jazz elméletet, jazz történelmet, és persze jazz zongorázást is. És akkoriban már én elkezdtem járni privát úton a Kácsihoz, az Olá Kálmán nagyszerű mesteremhez, és őtőle nagyon sokat tanultam. Őtőle azt hiszem 2 évig jártam hozzá, de szerintem ez dobott a legtöbb. Ő nyitotta meg a szememet, az egész rálátásomat a jazz zongorázásra legjobban. És egy pár alkalommal az idősebb Szakcsi Lakatos Béla bácsihoz is volt szerencsém elmenni tanulni, aki egy tündér és fenomenális koponya és zenész, és egy teljesen komplex zenei művész volt. Sajnos, hogy róla is múlt időben kell beszélnünk. De hát annyi mindent hagyott hátra a következő generációnak zenéileg, hogy hál' Istennek van mit hallgatni tőle, úgyhogy.
2: Balogh Dezső, jazz és bárzongoristával készült riportom első részét hallgathatták meg. Tartsanak velünk a jövő héten is, az interjú folytatásának érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Reklám Rádió Dík. Rólunk neked. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Két magyar roma testvér a Liverpoolnál, Farkas Patrik profi szerződést írt alá. A Liverpool FC hivatalos oldalán ma bejelentette, hogy profi szerződést kötött Farkas Patrikkal. A 19 éves magyar utánpótlás válogatott középpályás a klub U21-es csapatához csatlakozik. Öccse, Farkas Erik már a Liverpool U18-as együttesének játékosa, így a két magyar roma testvér mostantól ugyanannak a világhírű angol klubnak az akadémiáján futballozik. Patrik számára a szerződés visszatérést is jelent. A kecskeméti TIE utánpótlásából 2021-ben került először Liverpoolba, ahol egy idényt töltött, majd 2022-ben a Blackburn Rovershez igazolt. 4 éven keresztül szerepelt a klub akadémiai csapataiban, játszott az U18-as és az U21-es együttesben, valamint kölcsönben a City of Liverpool FC-nél és a Prescott Capels csapat

0: munkánál is szerzett tapasztalatot. Blackburn-i szerződésének lejárta után visszatért Liverpoolba, és az előszezon jelentős részét próbajátékon töltötte az U21-es kerettel. A klub most hivatalosan is szerződtette. Patrick hétfő este a West Ham United elleni Premier League 2 mérkőzésén már bekerült a Liverpool keretébe, bár pályára még nem lépett. Valóra vált egy álmom, nagyon boldog vagyok, és alig várom, hogy elkezdjem, mondta a szerződés aláírása után. Patrick technikás, sokat futó, úgynevezett box-to-box középpályásként jellemezte magát, aki több poszton is bevethető. Az előszezonban a középpálya mellett a szélen és támadóként is kipróbálták, elmondása szerint az edzők azt várják tőle, hogy bátran futballozzon, mutassa meg a képességeit, és kemény munkával lépjen tovább. A Liverpool honlapjának a testvérével való kapcsolatáról is beszélt. Elmondta, hogy Erik Kerr már 4 éves kora óta együtt futballoznak, folyamatosan ösztönzik és segítik egymást a fejlődésben. A két testvér eltérő úton jutott el ugyanoda. Patrick a Liverpool U21-es, Erik pedig az U18-as csapatában folytathatja. Mindketten azért dolgoznak, hogy az akadémiai futballból idővel eljussanak a felnőtt csapat kapujáig. A futball sokkal több egy egyszerű sportnál. Egy csapatban különböző életkorú, személyiségű, családi hátterű és származású emberek dolgoznak ugyanazért a célért. A pályán végső soron nem az számít, hogy ki honnan jött, milyen a bőrszíne vagy milyen családban nőtt fel, hanem az, hogy mennyit tesz bele a közös munkába, hogyan küzd a csapatért és hogyan viselkedik a társaival. Éppen ezért fontos, hogy cigány, vagyis roma származású focisták természetes részei legyenek a csapatoknak. A futball egyik értéke, hogy képes embereket közelebb hozni egymáshoz. Egy öltözőben és egy futballpályán olyan fiatalok találkozhatnak, akiknek egyébként teljesen különböző lehet az életük.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják. Benne a műsorszerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást. Mai vendégem Balogh Dezső, jazz és bárzongorista, aki közel 10 évig játszott Monte Carlo-i Hotel de Paris bárjában, a Bar Amerikában. Fiatalon azért részt vettél versenyeken is. Melyik volt az, amelyiket kiemelnéd ezek közül?
4: Hát 16 éves volt, amikor a Magyar Rádió megrendezte az első Magyar Rádió, azt hiszem, Füsti Balogh Gábor
3: jazzzongora, tehetségkutató verseny.
4: Igen, hát ugye én akkor kezdtem úgy igazán belemenni a jazzbe, tehát még akkor akkor voltam így átalakulóban, és ott amúgy egy fordulóban voltam, emlékszem, a Gitano Nagy Lacinak a bátyja, a Nagy Lajoskával, és a Balázs Elemérnek az öcsével, a Balázs Józsikával. Úgyhogy egy fordulóban voltunk így hárman barátok, úgyhogy aztán, ha jól emlékszem, a Józsika jutott tovább, hát ő már akkor nagyon jól zongorázott, és megérdemelten ő jutott tovább. Tehát utána volt a postázeniskolának egy ilyen országos versenye, azt megnyertem a Triommal, Jazz 2000 néven. Ott a Gonda tanáról volt az egyik főzsűri, és hát legközelebb pedig az meg nem olyan régen volt a 2014-es bárzongorista verseny, amit az országos bárzongorista verseny, amit sikerült megnyernem.
3: Akkor azért már idősebb voltál. Persze. Fontosnak tartottad, hogy nem csak fiatalon, hanem azért már érett korodban is megmutasd a tehetséged? Vagy kipróbáld magad?
4: Igazándiból úgy alakult, hogy milyen érdekes, pont a Zökrös Ottóka barátom, zongorista kollégám, ő osztotta meg a Facebookon a bárzongorista versenynek a felhívását. Uh-huh. És én emlékszem, hogy pörgettem, és látom, hogy és ki volt írva, hogy fordulók hétfőnként. Hétfőnként? Hát én nem muzsikálok hétfőnként, az volt a szabad napom. Mondom, már csak Diliből is, mert láttam, hogy nagyon sok ismerős jelentkezett. Hát mondom, ott nagyon nagy hangulat lesz, ott akkora millió lesz, hogy ott meg kell jelenni. És elmentem igazándiból, tehát ez egy ilyen bulinak indult az egész. Aztán sikerült megnyerni. Nagyon érdekes volt, mert a döntőre pont előtte való éjszaka értem haza Japánból. Kim voltunk egy 3 hetes turnén, és ugye jetlag, ugye nem voltam még átállva, de ez annyiban volt jó, hogy olyan fáradt voltam, hogy nem volt erőm izgulni. Nem voltam abszolút stresszes, tehát nem. Mondom, lesz, ami lesz. És hát sikerült megnyerni, hála Istennek.
5: Amikor 10 évesen elmentél ezekre a versenyekre, akkor már tudtad, hogy a jazz lesz a fő irány, és ez lesz a te utad.
4: Igen, igen, hát mondom, egy ilyen láthatatlan erő mindig húzott a jazz felé. Már mondhatom azt, hogy 6-7 éves korom óta. Pedig, ami azért érdekes, mert ugye mi elsősorban ugye a színpadi zenekari zene, ugye a vonós zene, és a cigány zene irányába voltunk. Ugye millió koncertet, előadást hallottam a Magyar Állami Népégyüttesben, nek a közönségében ülve, amikor édesapámék muzsikáltak a nagy zenekarral, ugye táncosok, ugye a Magyar Állami Népégyüttesről beszélünk. És ugye én igazándiból, tehát ezt hallottam otthon, ez volt előttem. Hogy nekem a jazz, hogy honnan jött, igazándiból nem tudom megmondani. Volt egy affinitásom mindig felé, és én azt mondom, hogy mindenkinek a sorsa megvan írva, megvan pecsételve, nekem ez volt. Tehát, mert én tényleg valamelyik riportban mondtam, hogy, vagy írták le, hogy 12 éves korom óta céltudatosan megyek ez a műfaj felé. És ez igaz. Tehát én nem véletlenül, én amikor otthon gyakoroltam a kis szobában, és mindig azt mondtam magamnak, hogy néha, amikor elfáradtam, tudom, amikor már órák hosszat gyakorol az ember, és leül, és megfáradva háta leszakad, akkor minek csinál, és akkor mindig egy hang mondta, hogy csináld, mert lesz értelme, és te ki fogsz kerülni abból a kis szobából, és olyan helyekre fogsz eljutni, ahova más nem nagyon. De ezt komolyan mondom neked, tehát nem viccelődök. Egy hang mindig ezt mondogatta nekem, és mondom, jó, hát akkor csinálom. És toltam, és nem azt mondom, hogy egy kicsit azért rögös volt az út, tehát mindenkinek vannak ugye hullámvölgyei, de a Jóisten segedelmével úgymond sikerült megvalósítanom az elképzelésemet.
5: Szóval beszéljünk egy picit a tanulási folyamatról, hiszen aki klasszikus zenével kezd, azért azt tudja, hogy egészen másfajta tanulási módszert igényel a klasszikus zene tanulása, mint akár a jazz, vagy a tánczene, vagy a bárzene, mondjuk így, a szórakoztató zene összefoglaló néven, illetve ezeknek a tanulása. Hiszen amikor mondjuk jazz vagy szórakoztató zenét tanul az ember, akkor az többnyire kézről. Amikor viszont klasszikus zenét, az viszont csakkottából. Tehát gondolom, hogy azért Iccés Vilma néni biztos rád szólt, amikor nem kottából akartad tanulni mondjuk a darabokat.
4: Persze, megesett egy jó néhányszor. Aztán, mert sokszor mondtam neki, emlékszem kisgyereknek, hogy Vilma néni, nem értem ezt a részt, hogy most ez hogy van, akkor meg tudnám mutatni? Igen, és akkor lejátszotta nekem, és akkor fülből is megnéztem a kezét, és utána ponyára lejátszotta. Nem szerettem kottát alvásni gyereknek. Nem tudom, van olyan gyerek, aki szeret.
5: Hát pont erről van szó.
4: És aztán már nem tudom, a 10. alkalommal, amikor ezt megcsinálta, hát ugye levágta, hát rájött, hogy hogy én ezt miért kérdezem. Aztán azt mondja, legközelebb, amikor kértem, mi van, én meg tudnám utatni, az életbe többet, azt mondja, ha itt ülünk 10 óráig, akkor is ki fogod bogarázni, este 10-ig ki fogod bogarázni a kottát, azt mondja, én meg nem mutatom neked. Persze, klasszikus zenébe, hát nem tudom, hát persze működhet, működik ott is, tehát akinek van erre tehetsége, füle, szeme.
5: De ez nem jellemző a klasszikus zenei oktatásra, habár én azért szoktam kézről tanítani, de alapvetően nem jellemző. Viszont a jazznek és a szórakoztató zenének ez a természetes közege, amikor apáról fiúra száll a tudás például a cigány zenészeknél. A jazznél pedig természetesen a mesterről.
4: Igen. Meg hát azért itt a jazznél is ugye, meg a cigányzenén is az alapokat, de a jazznél főleg az ember az akkordokat, a szisztémát, ugye van elmélet, amit meg lehet tanulni, aztán onnantól kezdve mindenki a saját maga útját járja. Tehát, hogy ki mit hoz ki ebből az alapból, hogy melyik úton indul el, mit gyúr belőle ebből, ebből az alaptudásból, az már rajta múlik az emberen. Azért kell, ugye nagyon sokat hallgatunk, nagyon sokat kell jazz hallgatni, felvételeket, különböző stílusokat, régi zené, a régi 60-as, 70-es évek jazz, 50-es évek jazz zenéjét. Ugye el kell indulni egy úton. Aztán mindenki kisajátítja belőle az, ami hozzá közel áll. Így alakulnak ki a egyéni stílusok, úgy gondolom.
5: Szóval mit lehet tulajdonképpen megtanulni kottából, és mit csak úgy, hogy az ember hallgatja a másikat?
4: Ez mind a kettő. Most inkább úgy mondom, hogy ez a klasszikus és jazz zenére is igaz. Mert mondd meg, ha hazudok, hogyha te megtanultál kottából egy darabot, de nem hallgattad meg mondjuk a legnagyobb zongoristáktól.
5: Kell az inspiráció.
4: Az inspiráció, hogy ő hogy veszi.
5: Mások hogy játsszák, igaz?
4: Így van. Tehát ugyanez a könnyebb zenénél, a jazznél, tehát le van írva, a téma le van írva, az akkordok, és aztán, hogy ki hogy veszi, azt meríteni lehet, ugye. Persze, bizonyos szint fölött már az ember a saját elképzeléseit használja. De hogyha mondjuk megfeneklik egy picit az ötlet, akkor lehet. Ez nem ciki. Az Andy-ból.

0: 21 évesen kerültél be a Monte Carlo-i Hotel de Paris La Bar American nevű bárjába, ahol 10 éven keresztül dolgoztál és játszottál. Ez egy hihetetlen megtiszteltetés is, egy óriási dolog egy fiatal művész életében, hiszen Budapestről kikerülni Monte Carlo-ba, hát a világ közepe, én azt hiszem, ha szabad ezt mondani.
1: Hát igen, ez egy nagy büszkeség, és egy nagyon kalandos periódusa volt az életemnek, és tényleg fiatalon, mert lehet azt mondani, hogy még gyerekként, hát 21 évesen szinte fel se fogtuk, hát emlékszem, amikor megérkeztünk oda, és be kellett kezdeni első nap a bárba, tehát izgatott is voltam, meglepődött is voltam, és csak ámultam, káprázott a szemem, hogy hol vagyok, mi ez itt körülöttem. Aztán otthonunká vált igazándiból, a kvártettemmel játszottunk 10 éven keresztül. Az SBM-nek, a hercegi szervezetnek, a Société de Bohème de Mer-nek az egységeiben, tehát hoteljeiben, színpadain, klubjaiban, a Monte Carlo kaszinóban, a Cabaret du kaszinóban, sok hotelben, és hát nagyon sok élményünk volt. Reggelig tudnám mesélni, hogy mik voltak ott, miket láttunk, miket mentünk keresztül.
0: Hogy kerültél ki egyébként? Ezt azért meséld el nekünk, ez nagyon érdekes.
1: Ebben is nagy szerepe volt édesapámnak.
0: Uh-huh. És az hát akkori... a száztagú sokat muzsikált akkoriban.
1: Igen, és azt tudni kell ugye, hogy a száztagúnak a legelső nagy turnémenedzser, Xavier Dubuc.
0: Így van.
1: Francia lyoni ember, férfi volt, és ő neki nagyon nagy kapcsolata volt Franciaországban, és hozzákapcsolódott Monte Carlóban. Ment is a száztagú sokszor. Sőt, szilvesztereket muzsikált a nagy kaszinó lépcsőzetén. A híre, amit most, ugye akkoriban nem volt okos telefon, hogy ezt annyira publikálni lehetett volna, de hát most ugye mindenki a Reels videókban, mindenhol nagy Monaco Luxury, és olyan ott szállnak ki a kocsiból. Na most erről a térről beszélünk, a kaszinóról, és a hotel, ahol én játszottam. Tehát, hogy ez mekkora dolog most, igazán most mennyire virál az egész, hogy mennyire,
0: igen,
1: mennyire híres lett az egész. És ugye édesapám, csináltam 2000-ben egy demoanyagot. Bementünk a Tonton stúdióba, Dorozsmaihoz. Nem tudom, hogy miért, mondom, itt az ideje, a Horváth Pluto József Bőgőssel, Petényi Gábor dobosommal, és meghívott vendégként volt ott gitározni a Gitánó, akkor még csak Nagy Lacika, a Pecek András, Pecek Lakatos András, Andiska dobolt még, ők voltak a meghívott vendégek, és csináltunk egy 10 számos egy ilyen házi albumot. És igazándiból ez nem került kiadásra, mai napig megvan, viszont apám azt mondta, add ide, megmutatom a Dubuc-nek. Ugye a száztagú World Tour menedzserének.
0: Igen.
1: És megmutatta, és milyen a jó Isten, annyira tetszett neki, azt mondta, hogy azóta az szól a kocsijába, bármerre követi a turnét, tehát jó, hetekig az egész úton oda-vissza hallgatta lemezt. És jött az ötlete, hogy őnek jó barátja volt a Monte Carlo-i artistic director, a Jean-René Palacio, és megmutatta neki a lemezt, és neki is nagyon tetszett. Szóval hallgass már meg, fiatal gyerekek, hogy milyen érzéssel muzsikálnak, és meghallgatta, hogy ez fantasztikus. Nem tudnád őket idehozni játszani? Szóval dehogy nem. És sose felejtem meg, képzeld el, ugye akkor még vonalas telefon volt, és csörgött a vonalas telefon valami éjjel egy órakor. Mondom, ki már aludtam, ki volt az, és akkor téged. És hívtak, hogy Monte Carlo-ból hívtak, mert valami közös rendezvényen voltak, és apám mondta, hogy nem, most hívjátok fel a gyereket azonnal, hogy akart, hogy örüljek kicsit. És mondtam, hogy természetesen ráérek, és akkor úgy így alakult, hogy 2001-ben karácsony szilvesztert már, tehát december-januárt kimuzsikáltuk, és utána pedig 2004 volt egy kis kihagyás, viszont arra büszke vagyok, hogy elmondhatom azt, hogy a Hotel de Paris történelmében, amióta megépítették ezt a hotelt, én voltam az első, aki énekessel kezdett be oda. Előtte csak akusztikus triók, hangszeresek muzsikáltak ott. És mikor képzeld, bekezdtünk 2004, először januárban a kabaréban játszottunk, ott lecsekkolták, hogy szól ez az egész énekessel, és onnan átmentünk februártól a de Paris-ba, 3 hónapra, képzeld el, hogy három akkora siker volt az embereknek, hogy énekes van, hogy hétfőtől vasárnapig szünnap nélkül muzsikáltunk amúgy, hogy nem ürült ki a bár. Tehát teljes teltház volt. Hétfőn is, kedden is, teljesen mindegy volt, hogy hétvége van hétközben. És ez nagy dolog volt, jó, hogy kimerítő volt nagyon, de nagyon élveztük, nagyon szerettük, és erre nagyon büszke vagyok.
0: Ez óriási dolog. Igen. És mesélj, kiknek játszottál ott? Akár itt a hotelben, akár a bárokban.
1: Fú, hát nagyon, nagyon sok színész, sportembernek, politikusoknak, Forma 1-eseknek, nagyon sok Forma 1-esnek.
0: Persze. Ott tartják a Monaco.
1: És sose lehetett tudni, hogy komolyan, hogy kitoppan be. Volt olyan, hogy mit tudom én, egy olyan nap, talán amikor a Cannes Filmfesztivál volt, az utolsó napja volt, és olyan 2 óra fele volt, már zárni akartak a bárban, és egyszer csak egy szemüveges sapkás emberi bejött egy magas szőke nővel a hátsó bejáraton, leült oda, és akkor nézzük, hogy ki lehet ez, és akkor mondják, hogy itt van a Robert De Niro. És akkor elkezdtük játszani a keresztapát.
0: Júj!
1: És fölállt, odajött, levette a napszemüveget, odajött, mutatta, hogy mondta, hogy thank you very much, köszönöm szépen, jutott egy a szívére, mutatott, hogy ez nagyon jó volt. Kezet csókolt az énekesnek, és visszament a... De sok ilyen jelenet volt amúgy. Hát ugye a monakói herceg, az Albert hercegnek ő nagyon sokat játszottunk. Tehát ő személyesen névről ismert minket, mindig kézcsókommal köszönt az énekesnek. És ami szintén kuriózum, hogy az ő édesapja, a Ranier herceg, aki végül is egész Monte Carlót létrehozta. Mikor meghalt, én játszottam az ő memóriáján. Tehát a Szalempirbe a Chopard, az Excel márkának a GM-je, ő festőművész is, és ő csinált egy kiállítást, és ott játszottunk a Bőgösömmel, amúgy Orbán Györgyel, Gyurival, duóban. Tehát ez is egy nagyon, nagyon nagy dolog, hogy a Prince Ranier-nek a megemlékezésén magyar zenészek játszottak. Ezt szerintem sokan nem is tudják itthon. És az Albert hercegnek a születésnapját is mi muzsikáltuk. 2012-ben, mikor már gyűrűs mennyasszonya volt a Prince Charles, akitől most már gyerek is van, nagy család, akkor még csak mennyasszonya volt, és de sok mindenkinek, képzeld, a Bal de Rose-t rendezték, ugye azt minden évben megrendezik, az olyan, mint nálunk az Opera Bál, és mindenki a Hotel de Paris bárjából indul, a nagy sztárok. Ott van az aperitív, és onnan mennek az operaházba. Ez a Bal de Rose. És képzeld, mellettem a VIP asztal mellett a következő emberek ültek egy karnyújtásnyira. Valentino, Karl Lagerfeld, Jerry Scotti, ő olyan volt nálunk a Vágó István az olasz tévénél, Omar Sheriff, azt hiszem a Claudia Cardinali talán ott volt még, de a Jean-Pierre ott a forma a Ferrari-nak, tehát így ültek így jobbra mellettem, és így mutogattak, meg viccelődtek, úgyhogy ez nagyon nagy élmény ezek.
0: Mondd csak, hol laktatok? Hiszen azért én is voltam egyszer-kétszer Monte Carlóban, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy az a luxus, ami ott van, egyszerűen
1: ember felett
0: hihetetlen. Igen, tehát, igen. Hogy ott
1: nehéz ott, fölvágósnak lenni.
0: Ott a csatornába lapátolják az aprót, tudod?
1: Igen, tehát hogy... igen, tehát ott nehéz fölvágni, ott.
0: Hát a világ leggazdagabb emberei.
1: Hát abban az időben is, tehát olyan kocsikkal járkáltak az emberek, amiket így normális ember nem is lát, mert ezek mind rendelt autók, meg ki se jöttek, őnekik már megvan.
0: És ezek mind ott állnak a kaszinó előtt.
1: Igen, és ugye ott laktunk mi, az a helyzet, hogy mikor játszottunk a De Paris-ban, mi ott laktunk a harmadikon, mert úgy építették a hotelt, hogy külön van 4 zenész szoba egymás mellett a harmadikon. Amúgy egyszer ott ezen az emeleten lakott a folyosó másik végén a Ringo Starr, a Beatlesnek a dobosa. Sőt, hogy elmondjam, a John Lennonnak a fia, a Julian Lennon, ő ott lakik Monte Carlóban. És amíg mi ott játszottunk, minden szombaton, ő egy Grammy díjas zenész, ő is, és minden szombaton nálunk indított az estét. Leült a VIP asztalhoz, piásztak a zenekarral, ölelgettek, csókogattak, van is képen velük amúgy. Képzeld el. Úgyhogy ezek nagy dolgok.
0: ez tényleg a világ közepe, én azt gondolom. Tehát, hogy ennél exkluzívabb szerintem helyet nem tudok elképzelni.
1: Szerintem úgymond bár jazz zongoristának, már most inkább úgy mondom, mert ott amúgy ott is, tehát nagyon jók voltak a körülmények, jó hangszerek voltak, úgy azt muzsikáltunk jazzt, amit akartunk, persze, hogyha akartunk keresni még jó kis pénzt mellé, akkor be kellett olyan dolgokat is játszani, amit bekértek, francia számokat, egyébeket, nemzetközi programot, popzenéket. De például ott úgy játszottunk, sőt, nagyon nagy jazzrajongó volt az artistic director, tehát ő kimondottan kérte, hogy amikor megjelenik, akkor úgy játszunk jazz, mintha egy fesztiválon lennünk. Úgyhogy ilyen körülmények között muzsikálni, tehát ugye más helyen rátszólnak, hogy mi az a fűsükítő modern jazz, vagy ott meg kimondottan kérték, tehát, és ilyen helyen, és kinézel az ablakon, és akkor ilyen emberek jönnek veled szembe, hogy hát ez hihetetlen, elmondhatatlan, hogy mekkora dolog volt ez.
0: Kérdezek egy furcsát, jó?
1: Na.
0: Azért is merem megkérdezni, hiszen én is ott lakom a 8. kerület közepén, majdnem a Buzsikus Cigányok parkjánál, és te is két utcára ott laksz tőlem.
1: Igen.
0: Azért van egy kis különbség, egy kis differencia Monte Carlo, és hát a 8. kerületnél a közepe között. Mégis ott laksz te is, és persze én is. Mi az oka, hogy...
1: Nézd, hát vannak gyökereink, bár én a 7. kerületben nevelkedtem, aha, csak amikor... megházasodtam, átkerültem a 8-ban, de minden ismerősöm barátom a 8-ban lakott. Kivéve a gyerekkori testvérem, barátom, bőgősöm, a Plutó Horváth Józsit. Mi voltunk ketten szerintem úgy a 7. kerületben. Nem tudom, kik voltak még, nem akarok kihagyni neveket. De aztán átkerültem, és minden, ő is azóta átkerült a 8-ban amúgy. És minden, ugye minden. Feleségem sokszor mondta, hogy leugrottam a közérbe egy kenyérért, vagy egy tejfölért, és másfél óra múlva jöttem vissza, mert annyi emberrel találkozik az ember.
0: Ez az, igen.
1: Ugye barátok, igen, ismerősök, fontosan.
0: Hát ennek megvan a varázsa. Hát én úgy szoktam hívni, hogy egy kis falu. Tudod? Tehát, hogy ami ott van a 8. kerület közepén, az
1: igen,
0: egy hihetetlen,
1: hát persze,
0: kis közösség.
1: Mi itt érezzük otthon magunkat, most lehet azt mondani. Lehet azt mondani, hogy most romás kerület. Romás kerület, nem cigány kerület, azt nem mondanám, de romás kerület, ugye, mert nagyon sok muzsikus, nagyon sok roma lakik itt. Ugyanúgy,
0: hát a
1: mint a régi időben. Így van,
0: muzsikus
1: igen, cigányok, ugye annak idén a Mátyás tér volt most. Úgyhogy, ahogy mondtam neked, a hal is a vízben érzi jól magát, a saját közegében. Nekünk
0: van,
1: valójában ez a közegünk.
0: Igen.
1: Vagyis hát, hogy ezek a gyökerek. Persze, jól érzem magam Monte Carlo-ban is, nem arról van szó, de azért a gyökerek ide húznak, persze.

0: végül akkor 10 év után ott hagytad Monte Carlót, és jelenleg is sokfele jársz a világban, de alapvetően azért utána áttetted a székhelyedet Svájcban.
1: Igen, igen. Ugye miután megvolt 2014 dobálzongorista verseny, az egyik fővérnök és a főszponzora a Roland cég volt, aminek a tulajdon, akkori 50%-os tulajdonosa Michael Heuser volt, és ő karöltve a Tollár Mónikával, a Tollár Endre, az ex Roland igazgatónak a lánya, és Tóth Csabával, az aktuális igazgatóval, aki közben nem csak akkor még kelet-európai igazgató, most már az egész európai szekciót ő viszi. Nagy, csodálatos emberek, mind a Mónika, mind a Csaba. Tehát ők voltak a fővérnökei ennek, meg szponzorai ennek a versenynek. És hát a verseny miután megnyertem, a Michael megkérdezte, mivel neki ő eredetileg, tehát ugye kiről beszélünk, a nagy zongora gyártócégnek, meg a elektronikai gyártócégnek, az 50%-os világtulajdonosáról. A másik tulajdonos a japán öreg volt, aki alapította a 70-es évek elején a céget, Rolandot. És mivel ő bárzongoristaként kezdte a pályafutását, és onnan vitte el a Rolandot, képzeld, disztribútornak, és ő onnan küzdötte föl magát 50%-os részvénytulajdonosát. És megkérdezett, hogy lenne kedved jönni Svájcba, mert hallottam, hogy már voltál, mondták, amit tudtam ott, hogy hasonló. Látott bennem valamit, és figyelj, nagyon érdekes dolog, amit elmondok most, mert én akkor még nem tudtam, tehát nagyon sokat segített, nagyon protezsált, és buzdított. Nagyon-nagyon kedves volt velem, és tényleg annyi, mint szinte Svájcban nagyon sok mindent köszönhetek neki. És én ez idő alatt nem is tudtam, hogy ő már akkor sajnos nagyon beteg volt, rákos volt. És ő ezt az egész segítségét, önzetlen, hát úgymond önzetlen, persze volt neki egy kis biznisz átfedés benne, de nem lett volna neki muszáj, ugye?
2: Világos.
1: Tehát az utolsó időit ezzel tölteni, hogy engem tolni, nyomni előre. És azt mondta, mindig mutatta az orrát, hogy jó szimatom van nekem ezekhez a dolgokhoz. Mondtam, de miért, Michael, miért engem? És mutatta az orrát, hogy nekem jó szimatom van. És Svájcban a legnagyobb ötcsillagos hotelekben végig szervezett, és aztán először a Hotel Montanába kötöttem ki Lucernben, ami egy teljesen zenei beállítottságú hotel. Jam session-ök vannak, jazz piano bar van, hegedűssel lehetett muzsikálni az étteremben, sajnos nemrég hunyt el a hegedűsök, aki 30 évig volt ott. És képzeld, ő cigány repertoárum, csárdások, nóták, mindent tudott az öreg. Úgyhogy nagyon jól éreztem ott is magam. És aztán innen átkerültem, ahol mai napig vagyok, egy szállt szerintem Svájcnak most a legelső helye, amiket mondtam, hogy óriási jó kondícióik vannak egy muzsikus számára. Ez fönn van Bürgenst, Luzernnel szemben a Firvalstättersee, ugye a Luzerni tó, és hogyha átnézünk a túlpartra, van egy pici hegy, egy 800 és 1000 méter közötti hegy, és ez Bürgenstock. Itt házasodott nálunk az Audrey Hepburn, meg itt lakott a Sophia Loren nagyon sokáig ebben a resortban. És ezt 2007-ben eladták a svájci tulajdonosok, és megvette a Katara Hospitality, tehát a katari herceg. És ő teljesen felújította, húzott még hozzá föl hoteleket, és most itt játszogatom, játszogatok egy gyönyörű szép ilyen lobby bar, úgy hívják, hogy Lakeview Lounge, és csodálatos zongorán, egy nagyon drága 100 millió forintos koncertzongorán, olyan az akusztika, mint a Műpában, a nagy teremben, tényleg, tehát olyan lépcsőzetesen van a plafon is, a alsó szint is megcsinálom. Úgyhogy nem panaszkodom, a jóisten nagyon bőkezű ilyen szempontból velem, és még annyit hagyd dicsekedjek el, hogy nem régen volt most, a nem régiben, biztos, hogy olvashattatok róla, ugye most a politikai események kicsit felgyorsultak a világban, és ugye ez a iráni-amerikai konfliktus, ugye az olajárobbanás, nem véletlenül benzin, egyebek, és ezt jöttek tárgyalni, és hát a katariak és a pakisztániak segítségével, ők voltak a közvetítő felek, ugye jött az amerikai kormány és az iráni kormány. És mind nálunk. Tehát teljesen lezárták a hegyet, teljesen hermetikusan. És nagy meglepetésemre, hát ugye ilyenkor nem nagyon szoktak játszani, megszórakoztató egységeket, mikor ilyen komoly tárgyalások vannak, és behívtak játszani. Úgyhogy egy ilyen történelmi eseményen játszottam most legutóbb. Úgyhogy kicsit rezgett a nadrág rajtam, de nem tudtam, hogy mit játszok. Síri csönd volt mindenki, tehát olyan feszült volt a légkör, hogy ugye biztos hallottad, hogy a Trump közben be is szólt az irániaknak. Aztán fölálltak, kivonultak, visszajöttek, úgyhogy két napig így egyfolytában tárgyaltak hajnalig, reggelig. És közben nekem játszani kellett. Hát persze nem a tárgyalóteremben, hanem előttekin. De nagy siker volt, úgyhogy tetszett nekik, szerették. Úgyhogy tudod, ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy na most ezeknek mit játszok? Egy ilyen szituációban most leülsz, mit játszol nekik? És ez is a mi feladatunk, mint bárzongoristáknak, hogy a megfelelő millióben, hangulatban, atmoszférában, na mi az, amivel betalálsz? Mi az, ami illik oda?
0: Mint egy jó prémás.
1: Így van.
0: De tényleg, tehát, hogy a cigányzenészeink régen ettől voltak annyira híresek, és szerették őket világszerte, mert mindig tudták, hogy mit kell játszani, ki mit szeret, és persze minden a fejükben volt, és mindent azonnal lejátszottak. És hát nem véletlenül imádták a cigányzenészeket világszerte.
3: Balogh Dezső, jazz és bárzongoristával készült riportom hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra.
4: Érdekes, könnyed beszélgetések romazenéről, irodalomról, színházról.
5: Roma Szalon. Rádió Dik.
4: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás, és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért Alapítvány, amelynek feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csak nem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csak nem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szól.

0: Februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állomány pusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a Szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják. Benne a műsorszerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást.
5: Mai vendégem Balogh Dezső, jazz és bárzongorista, aki közel 10 évig játszott Monte Carlo-i Hotel de Paris bárjában, a Bar Amerikában. Mesélj, merre jártál még a világon? Mi az a hely, ahova szívesen visszamennél, és eltöltenél akár még néhány évet ott?
6: Hát ugye Monte Carlót azt mondtam, amúgy ez tervben van, ugyanis most akkor ide bekötök egy gyors történetet. Szokott nálunk lenni egy ilyen Chefs United, az a neve az eventnek, és a világ legjobb séfeit hívják, és most a legutolsó alkalommal az Ellen Ducassier volt a fővédnöke, aki 30 éve a Hotel de Parisnak az elsődleges séfe. Ő egyedül kapta meg Monte Carlóban a hercegtől a Monegasque, tehát az állampolgárságot. Tehát nem kaphatja meg senki amúgy, csak úgy, aki nem oda született, vagy persze, nem családi leszármazás van. Ő megkapta, olyan, mint egy hercegi kegyelmből, megkapta az állampolgárságot.
5: Óriási dolog.
6: 22 Michelin csillagos séf. És képzeld el, hogy ennyi idő után oda mentem hozzá, mondom, Monsieur Ducassier, megismerés, de már öreg, már tisztelősz. És nézett rám, és akkor mutatta, hogy szomkörösszet, mondom, igen. Ja, és kérdezett, megölelt, és mondta, hogy itt van, hogyha vissza akarsz jönni bármikor, mert az ő menedzsmentje, ugye a De Parisnak, ugye, saját stábja van, és odaadta a kártyát, ha vissza akarsz bármikor jönni, akkor csak eresz meg egy telefon. Úgyhogy nagyon gondolkozom rajta.
5: A Monte Carlo.
6: Igen, és igen, igen, azon. Hát, igen. De közben volt ugye a sógorommal, a híres csellistával, Kovács Karcsikával, Károlya, jó ideig kijártunk Japánba. Az egyetlen japán eredeti japán származású magyar cigányzenét muzsikáló hegedűs lányához, Yukako Furudatéhoz, aki egy kuriózum, mert ugye japán létére egyrészt folyékonyan beszél magyarul, igen, másrészt pedig, hát ő a tanult, ide járt, vette a fáradtságot, itt és van, itt tanult magyar cigányzenét, itt Budapesten, ment a Lajos bácsihoz, ment ehhez, ahhoz a legjobb primásokhoz följárt, és akikkel játszott, a klarnétos is jött apámhoz tanulni, az amaszkhoz, tehát, és akkor egy véletlen folytán egyszer kint ragadtunk a sógorommal, a Karcsikával Japánban, mikor kitört a vulkán Izlandon, és nem tudtunk hazajönni. Üzleti szempontból voltunk kint, és nem tudtunk hazajönni. És azt mondta, na ha már itt vagytok, mondták, hogy 3 hét múlva lesz a légtér megnyitva, de legalább 2 hét. És akkor mit csinál? Jó, hát gyorsan szervezett ilyen házi koncerteket. És csak ugye semmiből elkezdtünk muzsikálni, így hárman. És képzeld el, hogy annyira annyira nagy sikere lett, hogy onnantól kezdve turnék lettek szervezve. Úgyhogy ez ment, 20-szor voltunk kint, 10 évig jártunk ki. Aztán a korona ezt most úgy ketté vágta. Ő még járkál ki, én már most, ugye most már le vagyok kötve, tehát nem tudok, sajnos. De még oda is szívesen visszamennék, majd ha, lehet, hogy csak látogatóba, de majd a Jukát meglátogatjuk.
5: Igen, hát Japán az a keleti félteke közepe, az kétségtelen.
6: Hát az is egy teljesen Monte más világ.
5: Pedig, hát, az pedig a nyugati
6: Japán,
5: félteke.
6: Amúgy tényleg, tehát azokon a helyeken, ahol voltam.
5: Merre voltál egyébként?
6: Mindegy. Hát egész Japán bejártuk, de főleg Tokióban. Tehát ez úgy érzed magad, amikor bemész egy Shibuyába, vagy egy Tokyo Stationre, mint hogyha egy más bolygón lennél. Az emberek is ennyi, ilyen sok ember is, ilyen fegyelmezettek, de közben bohémok, mert és jó humoruk van, és a tisztelet, hát az ami legfontosabb, hogy olyan tisztelet van egymás iránt az embereknek, hogy ezt még nagyon sokáig fogja az összes ország tanulni. És tudod, mi az érdekes, hogy nem tudom, jó Isten, hogy mit szánt nekem, de Japán és Svájc nagyon hasonló mentalitás. Nem véletlenül működik olyan szempontból, de a kettő tisztaság van, fegyelem, tisztelet van. Tehát, hogyha megnézed, nagyon hasonló az elképzelés.
5: Tehát a mentalitás, a
6: mentalitás nagyon, nem hinnéd el, hogy, de nagyon hasonlóak a japánok és a svájciak. Nagyon hasonlóak. Nagyon. Persze egy kicsit, nem azt mondom, hogy merevnek kell lenni, de nagyon szabálykövetőnek kell lenni ahhoz, hogy ez mindkét népcsoportnak, hogy ezt meg tudja valósítani. Tehát, aki volt Svájcban, az tudja, hogy tehát az országút szélén is, vagy az erdő közepén is derékszögbe van a fűvágva. De komolyan is, nem tudom, hogy ki csinálja. Fogalmam sincs. Tehát a földről lenni lehet. Japánban, ahol egyszerre egy oktaéderes zebrán, mondjuk Shibuyában, átmegy egy zebrán 4000 ember, és a földről lenni tudsz. De szó szerint mondom, enni tudsz, vagy bemész Ginzába. Tehát aki volt már ott, az tudja, hogy miről beszélek. És nem dobnak el egy szemetet, egy csikket, egy porszemet nem dobnak el. Összegyűjtik, egész nap úton vannak, egy zacskóba, hazamennek és kidobják. Tehát olyan fegyelmezettség van, tisztelet van, megadják egymásnak. Nagyon, nagyon nagyszerű emberek.
5: És nagyon szeretik a zenét. Ez is nagyon, nagyon fontos kérdés.
6: Nagyon. Képzeld
5: imádják.
6: El, hogyha olyan helyen játszottunk, ami vacsorával egybekötött volt, ugye óriási, mint egy koncertterem, de voltak körösztalok, lehetett vacsorázni. Ahogy elkezdtünk, az első hangot meghúztuk, lerakták a kést, villát, és hozzá nem nyúltak csak a szünetbe legközelebb. Tehát ott nem hallottál tányércsörömpölést, vagy köhögést, vagy ott semmi, síri csönd. És így ültek, így mereven, és figyeltek, és koncentráltak a zenére.
5: A tisztelet.
6: Ez nagyon nagy tisztelet, csodálatos dolog.

0: És mi a helyzet a bárzongorázással itthon Magyarországon? Játszottál legutóbb a zeneházában is.
1: Így van.
0: Egyébként itt hadd említsem meg, hogy a zeneházában azért szokott ilyen rendezvény lenni.
1: Igen,
0: egy egész sorozat van, ami a bárzongoristáknak ad lehetőséget arra, hogy megmutassák a tudásukat. De azért a bárzongorista műfaj, bocsánat, inkább így mondom, hogy a bárzongorázás az már egy kicsit kezd kikopni itthon, én ezt érzem. De minthogyha valamit fel akarnának ezzel éleszteni. De hogy érzed?
1: Igen, ugye úgy, mint minden más élőzene. Tehát nem csak a bárzongorázás kezd kikopni, hanem úgy gondolom, hogy a szórakoztató egységeknek, hoteleknek, teraszoknak, bároknak nem tudom, hogy anyagi vonzata van ennek, vagy politikai háttérhiánynak, de hát ugye most felhozhatnám ugyanazt, mint a régiek mondják, hogy nézd meg, hogy hittól hídig a körúton annak idején összeszámolták. Ki mondta ezt, hogy összeszámolták, és 86 helyen volt élőzene. És most 3 helyen van. Tehát ez is mutatja azt, hogy valami megváltozott, hogy igény nincs rá. A külföldiek számára biztos, hogy van rá igény, mert imádják. Ugye meg az élőzene, tánczene, a cigánzenéről nem is beszélek, mert az még mindig kuriózum és hungarikum, mert még mindig azt mondják, hogy gulyás, paprikás, puskás és csárdás. Uh-huh. Még ez a négyes, ez még mindig.
0: Tehát ezt tapasztalod?
1: Ez még, hogy ne, ez természetes. Uh-huh. Az első dolog, ez a 4 dolog, amit említenek. Magyar vagy? Jó, igen, hát akkor vagy a török a Attila pasa, tudod. De ez tényleg működik. Visszatérve arról, hogy mondtad, hogy mert a nagyszerű igazgató úr, Bata András úr ugye indított egy ilyen sorozatot, amelyben vannak kávéházi cigányzenei esték az étteremben, és vannak bárzongorista esték is. És ugye volt alkalmam meghívásának eleget tenni, nagyszerű este volt, és nagyon örültem neki, hogy próbálják népszerűsíteni, tehát ő is beállt a sorba is, és hogy hangot ad ennek, hogy igenis ezt tolni kell. Mert az az igazság, hogy tapasztalatból is mondom, meg a véleményekből is, hogy a magyar zenészek mindig világhírűek, és mindig a toppok között voltak.
0: Ez így van. Bármilyen műfaj van.
1: Így van, klasszikus zene, de főleg az utóbbi időben az improvizatív zene. Uh-huh. Tehát ugye a cigányzene az meg abszolút kuriózum, tehát annak ugye a magyar cigányzenének nincsen megfelelője a világon. Nincs párja. De ugyanakkor imádják. És azok az improvizatív zenék, mint a magyar jazz zene is, a világon olyan szinten elismert, tehát, és akár merre megyek, őszinte vagyok, hogy nagyon ritkán hallok olyanokat, mint a magyar zenészek. Vannak, de nagyon ritka, mint a Fehér Holló, hogy ilyen magas szintű zenészek lennek. És ez egy sajnálatos dolog, hogy az ember nem tud a saját hazájában proféta lenni. Uh-huh. Tehát ahhoz vagy ki kell mozdulni, vagy nem is tudom. Tehát.
0: És mi a helyzet a kávéházi cigányzenével? Ott is nyilván ugyanezt tapasztaljuk, mint a bárzenénél, illetve a tánczenénél, a szórakoztató zenénél általában, hogy az élőzene az kezd egy kicsit kikopni, nem is kicsit, kezd kikopni a köztudatból, a szokások közül, és nem tudom, hogy ismét divatba lehet-e hozni. Te mit gondolsz erről? Látsz erre valamiféle megoldást, hogy akár itt a közeljövőben valami olyan változás induljon el, akár kultúrpolitikai támogatáson keresztül, hogy valamiféle régi fényét visszahozza az élőzenének?
1: Nézd, én azt mondom neked, hogy ha ez nem kap állami nyomást és segítséget, vagy nem kezdődik egy olyan program az egész országban, ami ezt tolja előre, uh-huh. és segíti ezt a műfajt, hogy fennmaradjon. Mert mind a magyar tánczene és a bárzene, bárzongorázás, tehát ez világhírű dolog, mind a magyar cigányzene, az is te teljesen, hogyha nem kapja meg a megfelelő, mert az a helyzet, hogy itt generációs problémák vannak, és a világ elszaladt egy modern világ felé. Az új generációt, hogyha megnézed, más zenéken nőnek föl már a gyerekek, és nagyon a modern technológia felé ment el minden. és ha megnézel egy klasszikus koncertet, te aztán meg tudod mondani, őszintén mondd meg nekem, őszesebb hajakat látsz inkább a nézőtéren, vagy fiatal 20-20 éves gyerek, fiatalokat?
0: Igen, valóban kétségtelen, hogy a klasszikus zenei koncerteken is, főleg az idősebbek és a nagyon idősek azok, akik jellemzőek, és azért próbál nyilván akár egy nagyobb zenekar is, meg hát vannak kezdeményezések arra, hogy a fiatalokat is megszólítsuk, és tulajdonképpen beleneveljük őket ebbe a világba. De én azt gondolom, hogy azért a klasszikus zene az valamiféle támogatásban azért részesül, hiszen van több klasszikus zenekar is, aki állandó támogatásban részesül.
1: Igen,
0: tehát
1: igen.
0: Ugyanolyan rétegzene egyébként a klasszikus zene is, mint a jazz vagy a cigány zene. Na most a cigányzenére vannak programok, kisebb programok, mint például a Muzsikáló Magyarország, és azért mondom, hogy kisebb, hiszen az sem egy teljes évre szólt, hanem csak néhány hónapra, habár azért viszonylag több zenészt foglalkoztatott, de nyilván csak rövidebb ideig. A jazz zenészek nem tudom, hogy valamiféle hasonló támogatásban részesültek-e az utóbbi időben, szerintem nem, legfeljebb egyéb egyéni projekteken keresztül.
1: Valamennyi tehát, hogyha... volt, nem számottevő. Én úgy gondolom, tehát...
0: Hát ezt nyilván vizsgálni kellene, össze kellene hasonlítani, de a rétegzenéknek, mint a klasszikus zene is, vagy a jazz, vagy a cigányzene, szükségük van, és itt természetesen a bárzenét is beleértjük ebbe,
1: szükségük van
0: valamiféle kultúrpolitikai támogatásra.
1: Hogy ennek Nyári Gyula barátom, aki a Magyar Bárzongorista Szövetség elnöke, nagyon erősen hangot adott eddig is, és most meg főleg, hogy a magyar bárzongoristák sosem kaptak támogatást. Tehát ezt el kell mondanom, hogy sajnos a mi műfajunk egy ilyen fene gyerek lett. Márpedig, ha megnézted, amióta a világ, ugyanúgy volt a vendéglátó egységekben.
0: Tehát így van. A cigányzenészek
1: csökkent,
0: mellett...
1: akkor együtt csökkent a létszám, ugye, mondjuk a cigányzenészekkel. Tehát ha volt 80 zenekar, akkor volt 80 zongorista is.
0: Így van.
1: Ha már lecsökkent négyre, akkor négy étterembe, hotelbe maradt zongorista.
0: Régen ez úgy volt, hogy egymás melletti termekben voltak, mondjuk, ugye? Tehát akkor aki bement a vendéglátó egységbe, egy hotelbe mondjuk, akkor az vagy a cigányzenét hallgatta, vagy a bárzongorista.
1: Régen ezt megengedhették maguknak, igen. Milyen érdekes, hogy volt ugye a Fortunában, vagy egy-két helyen egyszer 3-4 zenekar volt.
0: Így van.
1: Egy hotelben. Hát ez
0: megváltozott a világ, ez világos.
1: Ez nem reális manapság már abszolút. De meg ugye felváltotta a DJ sokán az élő zenét, ami egy trendi dolog. De ugyanakkor tegező viszonyban sincs az élő zenével és annak a kvalitásával, meg az, ami mögötte van. Persze egy jó DJ-t én teljesen elismerek, nem arról van szó, csak nem ugyanaz a millió, nem ugyanaz a hangulat. Az egy háttérzene. Igen, csak ha megnézed például a mostani popzenéket és a mostani modernebb zenéket is. Ezt komolyan mondom neked most, ha lenne időnk, felsorolnék neked 100 számot, az utóbbi slágert, ami több milliárdos megtekintés mondjuk a YouTube-on, vagy több milliárdos album, több milliárdos letöltés, tehát tényleg másfél-három milliárd, és mind ugyanarra négy akkordra megy. Tehát, hogy annyira próbálják tehát lebutítani a zenét. Én nem tudom, hogy ezt szándékosan csinálják, vagy csak ez a hallgatóságnak, vagy ez lett a színvonal, én nem tudom az újabb generációnak, de ez szerintem ez is egy óriási probléma, hogy amit mondtam neked, ezek a 3-4, nézd meg régen, hát volt Earth, Wind & Fire-t, Michael Jackson-t hallgattak az emberek, hát olyan komplex zenék voltak akkor, olyan zenei így történések voltak egy számban, most meg nekem nem nagyon vannak mondani baj ezeknek az újabb zenéknek, sajnos. Nem mindegyiknek persze van, de tisztelt a kivételnek, de nagyon rossz irányba halad szerintem a globálisan a modern zenei elképzelés.

0: kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed a mai mesterséges intelligenciával generált zenékről. Veszélyezteti ez vajon a zenészeknek a megélhetését, vagy a közízlésnek a formálását? Biztos hallottál már te is ilyen mesterséges intelligencia által generált zenéket.
1: Hallottam, igen, és sajnos egy-kettő nagyon jó, tehát meglepően frappáns az AI, hogy mit tud művelni, tehát hangszerelés, szólók, énekhangok, témák, szövegek, tehát hihetetlen, de ugyanakkor én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen kordában kell tartani, és limitálni kell a lehetőségeit. Nem szabad. Igazándiból a hallgatóságon múlik, hogy ki mennyire fogadja ezt el, vagy ki mennyire fogadja el ezt természetesnek, mert ez nem természetes dolog. És úgy gondolom, hogy a zenének, az élő zenének és a zenészeknek a munkájának van egy valódi élő spiritje.
0: Ez a lélek.
1: Egy lélek van a zenében. Uh-huh. Na most ez akármilyen jó szól, akármilyen jó hangszerelés, amit ő 5 perc alatt összetesz, ezt kiöli. Szerintem. És ezt nagyon-nagyon, inkább az a legjobb szó, hogy ezt nagyon koncentráltan szabályozni kellene szerintem. Nem tudom, hogy most hogy állnak a törvények ezekkel kapcsolatban. Tudom, hogy fel kell tüntetni mindenhol, hogyha AI.
0: Így van.
1: A dolog. De ezzel nagyon csinyán kell bánni, mert igenis, szerintem már most is sokan használják pult alól.
0: Egész biztos.
1: 100%.
0: Egész biztos, igen.
1: Megrövidíti, egyrészt a munkádat könnyebbé teszi, lerövidíti az időtartamodat, nem szenvedsz vele napokat, 5 perc alatt összeteszi neked.
0: És ha nem értesz hozzá, akkor meg aztán főleg?
1: Hát akkor meg főleg, tehát, és ugye itt van megint a veszély, hogy laikusok, dilettánsok,
0: zenei előképzés nélkül.
1: Igen, olyan reflektorfénybe kerülhetnek, ami nem megérdemelt. Mondjuk azzal szemben, aki mondjuk 6 éves kora óta napi 8 órát gyakorol, megtanulja a zenét. Uh-huh. 50 éve mondjuk. Tehát ez én nem, ja, még nem fair, tehát nem tartom fairnek ezt az egészet. De a zeneiparral, a zenészekkel szemben. Uh-huh. Tehát az is, amikor most ugye láttam, hogy olyan robotokat fejlesztettek ki, hogy most volt legutóbb, nem tudom melyik városban, vagy melyik országban, hogy egy robot adott egy klasszikus koncertet, klasszikus zenei koncertet. Mi szükség van erre? Minek? Tehát nem kellenek ilyen robotok. Nem kell ez. Tehát ugye mindent meg tudunk géppel oldani. Ugye a gép, a számítógép már 100 milliószor gyorsabb az agynál, és ott a ChatGPT 100 milliószor többet tud. Az egész világ mindenség benne van egy processzorra koncentrálva. Nem kell ez nem kell, erre nincs szükség. Viszont a lelket sosem fogja tudni beletenni. Akármilyen, én egyszer beszélgettem vele, és ő mondta, hogy szeretne olyan lenni, de nem fog soha tudni olyan lenni, mint akinek igazi lelke van. Tehát mindent megtesz, és tud úgy viselkedni, de nincs neki, és nem is lesz. Ő meg is mondta magáról, hogy nem is lesz. Úgyhogy ezt kéne szem előtt tartani zenei szempontból is, hogy ez egy lélektelen dolog.
0: Hogy látod a jövőt, akár zenei szempontból? Tehát merre megy a világ? Hová tart a bárzongorázás? Lesz erre kereslet a jövőben? Hová tart a jazz zene?
1: Kereslet biztos, hogy lesz, hogy milyen réteg és mekkora réteg, és mennyire nagy kereslet, az megjósolhatatlan, bár nagyon remélem, hogy ha a jazz zene 40-es, 50-es évek óta túlélt mindent, akkor ezt a nagy digitális globalizációt is túl fogja élni, meg hát remélem, hogy azok az emberek, akik felelősek világviszonylatban azért, hogy ez fennmaradjon. Ugyanúgy magyar szempontból a mi zenénk, legyen az magyar bárzene, legyen az magyar cigányzene, mi vagyunk a felelősek azért, hogy minden a maga medrében maradjon, és folyni tudjon. Mert nézd, a klasszikus zene az egész világé. A cigányzene, a magyar cigányzene az a magyaroknak a stempléje, az a magyarok védjegye. Igaz, hogy a jazz zene Amerikából származik, ugye? De a magyar jazz zene, ami már romás, egy kicsit lehet azt mondani, nem feltétlenül, ugye, de világszínvonalon elismert a magyar jazz zene. Éppen azért azt is kellene itthon egy kicsit támogatni, hátulról tolni, de láttam most a nyáron amúgy sok fesztivált azért próbálkoznak, tehát tolják. De itt van ugye szerintem a legnagyobb fene gyerek, a bárzongoristáknak a sorsa. Nehéz a dolog, mert ugye hol játszottak eddig, éttermekben játszottunk, hotelekben többnyire főleg, és nem tudom milyen elgondolásból, mert biztos, hogy nem tőke probléma van, vagy nem a dotáció a probléma, de tényleg sokan lecserélik DJ-re most már a szóló. Eddig ugye zenekar volt, aztán lett 100 zongorista, aztán most már a zongoristából sok helyen DJ van, nagyon sok zenész amúgy próbál átnyergelni, már DJ-szettje van, DJ-zni próbálnak, nem csak itthon, külföldön is, Svájcban is nagyon sok kollega meg ismerős. Muszáj nekik, ha nem akarják elveszíteni a helyeket, a gigeket, akkor nem hangszeren mennek, hanem mennek a DJ-pulta. És ez elszomorító. Ugyanakkor, amikor én legelőször Svájcban az Interlakenben játszottam, a Victoria Jungfrau-ban, és akkor még volt az, hogy én a bárban játszottam, és egy másik zongorista játszott az étteremben. És ez már szemet szúrt. És mondtam, hogy de ez milyen jó dolog, hogy itt még ilyen van, hogy egy hotelben két zongorista játszik. Azt mondta, hogy pár évvel ezelőtt lettél volna itt, egy 10 évvel ezelőtt, 4 zenekar játszott. És tudod, kik játszottak? Magyarok. Magyar jazz zenekar volt, magyar cigány zenekar volt, meg volt még két másik zongorista.
0: Nem véletlen, mert...
1: Nem véletlen. Nem véletlen.
0: Tehát a képzésünk az még mindig világhírű.
1: Mindig világhírű.
0: Igen, így van, és a világ élvonalába tartozik. Neked személy szerint milyen vízióid vannak, milyen elképzeléseid vannak a következő évekre, évtizedekre? Akár mondjuk azt, hogy hol látod magad 10 év múlva?
1: Hát ez nagyon jó kérdés. Az, hogy hol szeretném látni magamat, hogy hol mi lenne a legideálisabb. Őszintén mondom neked, hogy most így ugye 47 éves vagyok, és imádok a közönségnek játszani. Tehát nekem teljesen mindegy, hogy egy jó nevű hotelben három asztalnak játszok, vagy egy teljes fullházas koncertteremnek. Mert én ugyanazt adom. Én azért is sokan hülyének néznek engem ezért, mert én kis közönségnek is ugyanolyan intenzíven és koncentráltan muzsikálok. De mindig azt mondtam, hogy vagy csináljuk, vagy ne csináljuk. Hát most az, hogy most így háttérbe egy pirinckázunk, annak semmi értelme nincs, és saját magunkat romboljuk levele. Hogy mondják, kiégetjük magunkat. De ugyanakkor én annak örülnék a legjobban, hogyha egy projekt, ami elképzelésem van, amit még nem valósítottam meg, de egy szeretnék, tehát színpadon szeretném látni magam. Uh-huh. Tehát ott, ahol minden ember, mert ugye vendéglátóegységekben, hotelekben, bárokban, legyen az jazzklub is, nem mindenki miattad jön oda. Nagy része örül, hogy hallgathat, de valljuk meg őszintén, én be is vallom, nem mindenki azért jön oda, hogy téged hallgasson. Tehát nem mindenki koncentrál, fókuszál a te a zenélésedre, a muzsikádra. De egy koncertteremben, ha rád veszik meg a jegyet, akkor, és remélem, hogy jó pénzért adnák el, ha lenne egy koncertsorozatom, így világviszonylatban, akkor azok igenis azért jönnek, hogy leülnek, és csak rád fókuszálnak. És nekem ez a célom, hogy ezt megvalósítsam. Remélem, hogy elég erőt ad hozzá a Jóisten, meg eddig is egyengedte az utamat, mert tehát minden olyan álomszerűen jött. Tehát az, amit ugye én mondtam annak idején a kis szobában, hogy nyugodj meg, gyakoroljál, majd ez jönni fog, és ott leszel. Nyugodj meg, ott leszel. És hip-hop, ez történt, megint történt valami, puf, megint ott. És mindig valami kis angyal, valaki így oda segített. Én hiszek ebben, hogy ez működik. Hát meglátjuk a továbbiakat, bízom a Jóistennek az erejében.
0: Mit üzennél egy fiatalnak, aki 10 éves, és szeretne akár a nyomdokaidba lépni? Szeretne olyan lenni, mint te?
1: Hát azt üzenném, sok szeretettel, hogy ne adja fel az egyéniségét, ne adja fel az álmait, és gyakoroljon, és legyen kitartó, és amikor a legnehezebb időszakon megy keresztül, akkor se adja föl, és akkor is igenis csinálja. És higgyen magában, hogy meg tudja csinálni. Mert az a legfontosabb, hogy addig csináljuk, addig próbálkozzunk, amíg be nem találunk, amíg el nem érjük az álmainkat. Mert ahogy föladja az ember, utána az esélyek azok gyengülnek, úgyhogy higgyetek magatokban, és gyakoroljatok sokat.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, én nagyon élveztem, és nagyon megtisztelő, hogy itt voltál. Természetesen várunk vissza a közeljövőben bármikor, és hát köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
1: Drága Andriskám, én örülök a legjobban, és köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam.
0: Balogh Dezső, jazz és bárzongoristával készült riportom hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Súki András volt. A viszonthallásra.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Romák jelenléte a sportban. Sportágak és példaképek. A sport az egyik olyan terület, ahol a származás, a társadalmi háttér vagy az anyagi helyzet helyett elsősorban a tehetség, a kitartás, a szorgalom és a teljesítmény számít. A roma közösségek tagjai számos sportágban jelen vannak, az amatőr sporttól egészen a nemzetközi élmezőnyig. A labdarúgás mellett megtalálhatjuk őket az ökölvívásban, kickboxban, küzdősportokban, kerékpársportban és más sportágakban is. A sport sok roma fiatal számára nem csupán kikapcsolódást jelenthet, hanem kitörési lehetőséget, közösséget és példaképeket is adhat. A labdarúgás az egyik legismertebb és legnépszerűbb sportág, amelyben számos roma származású játékos jutott el magas szintre. Nemzetközi szinten több olyan futballistát is találunk, akinek roma gyökerei dokumentáltak, vagy akiket roma közösségi források roma származásúként tartanak számon. Szintén ismert név André-Pierre Quignac, francia válogatott korábbi támadója, aki pályafutása során Franciaországban és Mexikóban is komoly sikereket ért el. A roma származásúként számon tartott labdarúgók között találjuk, továbbá többek között még Nikolitát, a román válogatott egykori játékosát is. A labdarúgásban azért is különösen fontos a roma sportolók jelenléte, mert a futball hatalmas közönséget ér el. Egy sikeres játékos egyszerre válhat sportpéldaképpé és olyan emberré, aki megmutatja a fiataloknak. A tehetség és a teljesítmény alapján ismerhetik meg az embert. Ökölvívás, különösen erős roma hagyomány. A roma sportolók történelmében az ökölvívásnak különösen fontos helye van. Számos országban találunk kiváló roma vagy szinti ökölvívókat, akik amatőrként, olimpikonként vagy profi sportolóként értek el jelentős eredményeket. Az egyik legismertebb történelmi alak Johann Rukeli Trollmann, németországi szinti ökölvívó. Trollmann 1933-ban német félnehéz súlyú profi bajnok lett, azonban a náci korszakban származása miatt súlyos üldöztetés érte. A

0: Bajnoki címét röviddel megszerzése után elvették tőle, később koncentrációs táborba került és 1943-ban meggyilkolták. Trollmann története azért is különleges, mert nem csupán egy kiváló sportolóról beszélünk, hanem egy olyan emberről, akinek sportolói pályafutását a származása miatt próbálták megsemmisíteni. Ma a neve a roma és szinti sporttörténet egyik fontos szimbóluma. A nemzetközi ökölvívásban további roma sportolók is komoly eredményeket értek el. Kickbox és küzdősportok. A küzdősportok között találunk kiemelkedő roma sportolókat, az egyik modern példa a cseh Václav Szivák, aki profi kickboxolóként vált ismerté. Szivák Osztravában egy roma közösségben nőtt fel, gyerekként karatéval kezdett foglalkozni, később áttért a Muay Thai-ra, majd a kickboxban ért el komoly eredményeket. 2019-ben a Vakó világbajnokságán aranyérmet szerzett, és pályafutása során több jelentős címet is elnyert.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romák.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Romák jelenléte a sportban. Sportágak és példaképek. A sport az egyik olyan terület, ahol a származás, a társadalmi háttér vagy az anyagi helyzet helyett elsősorban a tehetség, a kitartás, a szorgalom és a teljesítmény számít. A roma közösségek tagjai számos sportágban jelen vannak, az amatőr sporttól egészen a nemzetközi élmezőnyig. A labdarúgás mellett megtalálhatjuk őket az ökölvívásban, kickboxban, küzdősportokban, kerékpársportban és más sportágakban is. A sport sok roma fiatal számára nem csupán kikapcsolódást jelenthet, hanem kitörési lehetőséget, közösséget és példaképeket is adhat. A labdarúgás az egyik legismertebb és legnépszerűbb sportág, amelyben számos roma származású játékos jutott el magas szintre. Nemzetközi szinten több olyan futballistát is találunk, akinek roma gyökerei dokumentáltak, vagy akiket roma közösségi források roma származásúként tartanak számon. Szintén ismert név André-Pierre Quignac, francia válogatott korábbi támadója, aki pályafutása során Franciaországban és Mexikóban is komoly sikereket ért el. A roma származásúként számon tartott labdarúgók között találjuk, továbbá többek között még Nikolitát, a román válogatott egykori játékosát is. A labdarúgásban azért is különösen fontos a roma sportolók jelenléte, mert a futball hatalmas közönséget ér el. Egy sikeres játékos egyszerre válhat sportpéldaképpé, és olyan emberré, aki megmutatja a fiataloknak. A tehetség és a teljesítmény alapján ismerhetik meg az embert. Ökölvívás, különösen erős roma hagyomány. A roma sportolók történelmében az ökölvívásnak különösen fontos helye van. Számos országban találunk kiváló roma vagy szinti ökölvívókat, akik amatőrként, olimpikonként vagy profi sportolóként értek el jelentős eredményeket. Az egyik legismertebb történelmi alak Johann Rukeli Trollmann, németországi szinti ökölvívó. Trollmann 1933-ban német félnehéz súlyú profi bajnok lett, azonban a náci korszakban származása miatt súlyos üldöztetés érte. A bajnoki címét röviden megszerzése után elvették tőle, később koncentrációs táborba került és 1943-ban meggyilkolták. Trollmann története azért is különleges, mert nem csupán egy kiváló sportolóról beszélünk, hanem egy olyan emberről, akinek sportolói pályafutását a származása miatt próbálták megsemmisíteni. Ma a neve a roma és szinti sporttörténet egyik fontos szimbóluma. A nemzetközi ökölvívásban további roma sportolók is komoly eredményeket értek el. Kickbox és küzdősportok. A küzdősportok között találunk kiemelkedő roma sportolókat, az egyik modern példa a cseh Václav

0: Szivák, aki profi kickboxolóként vált ismerté. Szivák Osztravában egy roma közösségben nőtt fel, gyerekként karatéval kezdett foglalkozni, később áttért a Muay Thai-ra, majd a kickboxban ért el komoly eredményeket. 2019-ben a Vakó világbajnokságán aranyérmet szerzett, és pályafutása során több jelentős címet is elnyert.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
2: Csütörtökön egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat, néhol zivatal sem kizárt. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, bizonyos területeken 20-21, máshol 25-28 fokot mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
2: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerület Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gézafejedelem tér, a Szödliget utca és a Főút megállót. Az 5. kerület Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A 10. kerület Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Szép reggelt kívánok minden drága koránkelővekkel hallgatónak. 7 óra múlt, csütörtök van, és szeptember 17-e. Már el is hagytuk szeptember közepét, most már kevesebb van októberig, mint ugye visszafele szeptemberig, úgyhogy sajnos az időjárás is ezt mutatja nekünk. A mai napon már itt van fölöttünk egy hidegfront, eső, zápor, néhol zivatar sem kizárt, azt írják itt a okosak, és hát a tegnapi naphoz képest azért lejjebb fog csökkenni a hőmérséklet. Budapesten azt írják, hogy olyan 23-24 fok lesz, ami ugye alapvetően nem hideg, viszont az eső majd megzavarhat bennünket. Hétvégén megint szép idő lesz, aztán jövő héten még szintén szép idő, bár igaz, hogy akkor ott majd csak ilyen 20-23 fok, 21-24 fok között mérhetjük a hőmérsékletet egészen hónap végéig, tehát 30-áig, amikor is megérkezik egy gyenge eső, ami lehűti a hőmérsékletet, és utána októbertől már csak mindössze 15-18 fok körül fog alakulni a hőmérséklet. Na de, ne rohanjunk ennyire előre. A mai napon Zsófia névnap van, úgyhogy drága Zsófiák, boldog születésnapot, névnapot szeretnék nektek kívánni. Bár aki Zsófia is ma ünnepli a névnapját is, és szülinapját is, nekik pláne boldog névnapot, és nekik ténylegesen boldog születésnapot is. Na nézzük, mik történtek a mai napon. Például 239 évvel ezelőtt aláírták az Egyesült Államok alkotmányát. Az alkotmány komoly súlyt helyezett a hatalmi ágak szétválasztására, de kevés teret szentelt az alapvető emberi jogok megfogalmazásának. Ezt a hiányt pótolta a Bill of Rights, az alkotmányhoz csatolt első 10 kiegészítő módosítás, amely 1791-ben lépett hatályba, míg maga az alkotmány ugye 1787 a dátum. Aztán 644 évvel ezelőtt Székesfehérvárot megkoronázták Máriát, aki helyett az uralmat anyja Erzsébet királyné gyakorolta. És végül, de nem utolsó sorban, ma 130 éve született Pácai Pál, kétszeres Kossuth díjas szobrászművész, éremművész, az MTA levelező tagja. Hát én ezzel megnyitottam a csütörtöki csapot, menjünk zenélni, aztán jövök vissza közlekedési hírekkel.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Hamarosan 7:30 jönnek a közlekedési hírek. Lezárták a 13. kerület Gömb utca, Csata utca kereszteződést vízvezeték javítása miatt. A 13. kerület Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezeték javítás miatt. Építkezés miatt lezárták a 13. kerület Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyű utca megállót Újpest központ felé. A 14. kerület Stefánia úton a Hungária körút felé az Engressi útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 16. kerület Mészáros József utcát, a Zséi Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás miatt. És végül, de nem utolsó sorban, szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, mert kertészek dolgoznak. Most pedig jöjjenek a roma hírek,
2: a zene után.

0: rádiódik.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határa roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, Magnóval vagy akár Magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A falubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigány nősz vissza közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Ovidúval már 2 éve beszélgetett. Ovidú a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodalmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. Rádiódik!
1: Kérasz, Ivója!
0: Romákról, nem csak romáknak!

0: 98.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. A Liverpool 3-1-re győzte le az Anfielden a Tottenhamet a labdarúgó angol Liga Kupa harmadik fordulójában. A vörösöknél Kerkez Milos kezdett, Szoboszlai Dominik csereként lépett pályára. A magyar válogatott csapatkapitánya káprázatos góllal zárta a mérkőzést. Rangadót rendeztek az angol Liga Kupa harmadik fordulójában kedden este, hiszen a serleget 10-szer magasba emelő Liverpool a 4-szeres győztes Tottenhamet látta vendégül az Anfielden. Andoni Iraola a Fulham elleni gól nélküli döntetlenre végződő bajnokihoz képest alaposan felforgatta a vörösök kezdőcsapatát, amelyből Szoboszlai Dominik, Virgil van Dijk és Alisson is kimaradt, Kerkez Milos viszont ott volt a pályán a kezdetektől. A vendégek mestere Roberto De Zerbi is változtatott, bár több alapembert hagyott a kezdőcsapatban. A szurkolók így is szkeptikusak voltak, hiszen a londoni csapat a bajnokságban 4 forduló után rúgott gól nélkül áll a tabella végén. Apró szépségtapaszt lehet, hogy a Spurs a Liga Kupa előző fordulójában 5-1-re győzte le a másodosztályú Charlton Athleticet. A Tottenham ott próbálta folytatni, ahol ebben a sorozatban abba hagyta, vagyis gólszerzéssel, de a mérkőzés elején Rodrigo Bentancur és Lucas Bergvall közeli lövése után is védett Giorgio Mamardashvili. Az első negyed óra végén felébredt a Liverpool, Rio Nugomoha kiugratása után Luis Cumas 7 méterről tűzte kapura a labdát, Martin Dubravka bravúrral hárított. A 21. percben viszont már a szlovák válogatott kapus is tehetetlen volt. Nugohomát ugyan szerelte Udigi, ám a labda Alexis McAllister felé pattant, az argentin válogatott középpályás pedig 14 méterről jobbal a bal felső sarokba lőtt, így lett ugye először is 1-0. Aztán a szünetben maradt az 1-0, majd az 54. percben Cody Gakpo 11 méterről lőtte ki a kapu bal oldalát, így lett 2-0. Aztán 62. percben állt be a mi szupersztárunk Szoboszlai Dominik, és nézem, hogy hanyadik percben, ja, előbb ugye a 69. percben szépített a Tottenham, azt mondja, Conor Gallagher fejelte 4 méterről az üres kapuba, ugyanis Mamardashvili rosszul érkezett, így lett 2-1. Aztán nézem. 91. percben történt az, hogy Szoboszlai egy csodaszép, de tényleg én láttam azt a gólt, embertelen gyönyörű szép gól volt, így beállította a 3-1-es végeredményt. Úgyhogy hát ez gyönyörű volt. Egy pattanás után bal felső sarokba bevágta, úgyhogy a magyar válogatott csapatkapitánya ma is, illetve kedden remekelt. Na, jöjjön egy nagyobb zenei blokk, és én 8 után jövök hozzátok vissza. Igyekszem.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Két magyar-roma testvér a Liverpoolnál. Farkas Patrik profi szerződést írt alá. A Liverpool FC hivatalos oldalán ma bejelentette, hogy profi szerződést kötött Farkas Patrikkal. A 19 éves magyar utánpótlás válogatott középpályás a klub U21-es csapatához csatlakozik. Öccse, Farkas Erik már a Liverpool U18-as együttesének játékosa, így a két magyar roma testvér mostantól ugyanannak a világhírű angol klubnak az akadémiáján futballozik. Patrik számára a szerződés visszatérést is jelent. A kecskeméti TIE utánpótlásából 2021-ben került először Liverpoolba, ahol egy idényt töltött, majd 2022-ben a Blackburn Rovershez igazolt. 4 éven keresztül szerepelt a klub akadémiai csapataiban, játszott az U18-as és az U21-es együttesben, valamint kölcsönben a City of Liverpool FC-nél és a Prescott Capels csapatánál is szerzett tapasztalatot. Blackburni szerződésének lejárta után visszatért Liverpoolba, és az előszezon jelentős részét próbajátékon töltötte az U21-es kerettel. A klub most hivatalosan is szerződtette. Patrik hétfő este a West Ham United elleni Premier League 2 mérkőzésén már bekerült a Liverpool keretébe, bár pályára még nem lépett. Valóra vált egy álmom, nagyon boldog vagyok, és alig várom, hogy elkezdjem, mondta a szerződés aláírása után. Patrik technikás, sokat futó, úgynevezett box-to-box középpályásként jellemezte magát, aki több poszton is bevethető. Az előszezonban a középpálya mellett a szélen és támadóként is kipróbálták, elmondása szerint az edzők azt várják tőle, hogy bátran futballozzon, mutassa meg a képességeit, és kemény munkával lépjen tovább. A Liverpool honlapjának a testvérével való kapcsolatáról is beszélt. Elmondta, hogy Erikkel már 4 éves kora óta együtt futballoznak, folyamatosan ösztönzik és segítik egymást a fejlődésben. A két testvér eltérő úton jutott el ugyanoda. Patrik a Liverpool U21-es, Erik pedig az U18-as csapatában folytathatja. Mindketten azért dolgoznak, hogy az akadémiai futballból idővel eljussanak a felnőtt csapat kapujáig. A futball sokkal több egy egyszerű sportnál. Egy csapatban különböző életkorú, személyiségű, családi hátterű és származású emberek dolgoznak ugyanazért a célért. A pályán végső soron nem az számít, hogy ki honnan jött, milyen a bőrszíne vagy milyen családban nőtt fel, hanem az, hogy mennyit tesz bele a közös munkába, hogyan küzd a csapatért és hogyan viselkedik a társaival. Éppen ezért fontos, hogy cigány, vagyis roma származású focisták természetes részei legyenek a csapatoknak. A futball egyik értéke, hogy képes embereket közelebb hozni egymáshoz. Egy öltözőben és egy futballpályán olyan fiatalok találkozhatnak, akiknek egyébként teljesen különböző lehet az életük.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
5: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak.

0: Lezárták a 15. kerület Szödliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Géza-Fejedelem tér, a Szödliget utca és a Főút megállót. Az 5. kerület Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A 10. kerület Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat, néhol zivatal sem kizárt. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, bizonyos területeken 20-21, máshol 25-28 fokot mérhetünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Sunenvója 100.3 Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra múlt, ez itt még mindig a Vekker, azon belül is a program ajánló, és egy színházi előadást hoztam nektek, méghozzá a Pesti Magyar Színház jóvoltából, melynek címe Utánképzés ittas vezetőknek. Az előadás rendezője Lengyel Ferenc. 9 sofőr, 9 jogosítvány, és pont egy lehelletnyivel magasabb véralkohol szint, mint amennyi lehetne. 3 nap. Egy kötelező pszichológiai tanfolyam. 9 egymástól teljesen különböző ember, akiknek egyetlen közös élménye van, egyszer túl sokat ittak, aztán volán mögé ültek. A műkörmöstől a projektmenedzserig mindenki hozza a saját történetét, és mindenki kénytelen szembenézni a múltjával és egymással. Kínos vallomások, szikrázó viták és váratlan összekacsintások veszik kezdetét. Ahogy telnek az órák, a kezdeti távolságtartás oldódni kezd, és a nevetés mögött ott a felismerés. Talán nem vagyunk olyan különbek egymástól. Na nézzük a szereposztást. Azt mondja, Csilla a pszichológus, Varga Szilvia, Tünde a pszichológus, Vlahovics Edit, Réka a marketinges, Lőrinc Nikol, Tibor egy éjjel-nappali ABC tulajdonosa, Fellinger Domonkos, Laci a társasház közös képviselője, Szűcs Sándor, Sanyi vendéglős, talán szakács, Szatmári Attila, Bogi a műkörmös, Varga Fekete Kinga, Anna újságírónő, Kisanna Gizella, Mário volt húskereskedő, Pavletics Béla, és Sándor az építészmérnök, Rancsó Dezső. Szóval ezzel az előadással is várnak benneteket az idei évadban a Pesti Magyar Színház művészei, a társulat. Ez egy keserű komédia műfaját tekintve a nagy színpadon látható, 16 éves kortól ajánlott természetesen, ugye a témáját nézve, és 2 óra 25 perc az előadás szünettel együtt. Úgyhogy akinek meghoztam a kedvét, az irány a Pesti Magyar Színházba, és lesse meg. Na most pedig zene következik.

0: Rádiódik.
1: Mindjárt itt a 8:30 jönnek a közlekedési hírek. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a 22. kerület Panoráma utcát a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 251-es, a 251A és 251E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Galamb utca és a Plébánia utca megállót. Soroksáron, a Haraszti úton, a Péter Apostol utcánál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett halad közműépítése miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. A H9-es hév helyett pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között karbantartás miatt. Szigetszentmiklóson a Bajcsy-Zsilinszky utcát egyirányosították a Tököli úttól a Losonci útig vízvezeték felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Ezekkel tudtam most íziben szolgálni, ahogy szoktam volt mondani, jöjjenek is a nyelvoktató leckék a zene után.

0: neked. Rádiódi.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Ármándó! Most már nagyon nagy a szókincsem, lovári cigány nyelvből. Kíváncsi vagyok, hogy most mivel bővítjük.
2: Hát most azt tanuljuk meg, hogy valami vastag, az pedig úgy mondjuk, hogy bulho.
3: Bulho. Reméljük a pénztárca vastag.
2: Így
3: pénztárca
2: van.
3: Bulho.
2: Így van, így van. Szítyú, azt lesz.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: hallod?
1: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek, mindjárt itt a süsfelnap, ám előbb egy utolsó kis hír itt a Vekkerben. Az Osztrák Szövetségi Vasutak és az Osztrák Közlekedési Minisztérium közös döntése szerint 2026 őszétől fokozatosan kitiltják az alkoholfogyasztást a nagyobb vasútállomásokról és a peronokról. Az intézkedés célja a közbiztonság javítása, mivel a statisztikák szerint a pályaudvarokon előforduló konfliktusok 16%-áért a részeg utasok felelnek. A tiltást nem egyszerre vezetik be, hanem állomásról állomásra haladva, hogy a biztonsági szolgálatok és a rendőrség megfelelően felkészülhessenek az ellenőrzésekre. Az új szabályozás értelmében tilos lesz a nyílt alkoholfogyasztás a csarnokokban és a peronokon, a szabályszegőket pedig azonnal eltávolítják az állomás területéről, valamint pénzbírsággal sújthatják. Az egyetlen kivételt az állomásokon működő zárt éttermek és bárok jelentik, ahol továbbra is engedélyezett marad az alkohol fogyasztása. A szigorítás nem teljesen új keletű, hiszen több osztrák állomáson már most is érvényben van az alkoholfogyasztási tilalom. Például Bécsben, Pratesternben, Filozdorfban és Westbahnhof állomásokon, valamint más tartományokban, például Salzburgban is. Na, én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz ötlet. A döntés amúgy megosztja az osztrák társadalmat, a kritikusok álszennek tartják a szabályozást, mivel szerintük elsősorban a vékonyabb pénztárcával rendelkezőket érinti hátrányosan, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy a drága bárokban fogyasszanak alkoholt az állomásokon. Hát, ha megosztja, hanem a szabály a szabály, kedves osztrák honfitársak. Ja, viszont ennyit a Vekkerről, elmegyek most egy hosszabb zenei blokkra, jön időjárás, közlekedés, egyéb nyalánkságok, 9 után pár perccel pedig jövök vissza, de akkor ugye már másodmagammal kezdődik a süsfelnap Völgyi Zsuzsival és velem, úgyhogy maradjatok ti is itt az FM 100.3-on.

0: Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek.
1: A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány.
0: Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
1: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban.
0: 100.3 Rádió Dick.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: A külügyminisztérium feljelentést tett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépeket vagy honvédségi különgépeket külföldi útjaihoz. Orbán Anita kedden a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattól megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg, fűzte hozzá. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása. Tar Zoltán ezt kedden közölte közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár. Az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak. A tárca vezető jelezte, a Terrorháza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook oldalán hangsúlyozta, meggyőződése szerint egy múzeumnak, különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek átláthatóan erős szakmai alapokon és politikai befolyásoktól mentesen kell működnie. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. Az összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatalának munkatársai, valamint a készenléti rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3 személyt vett őrizetbe. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Írország, október 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
3: Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat, néhol zivatal sem kizárt. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, bizonyos területeken 20-21, máshol 25-28 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
3: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerület Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Géza-Fejedelem tér, a Sződliget utca és a Főút megállót. Az 5. kerület Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth

0: Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A 10. kerület Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: hallgatóink. A Süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 17 perccel, itt a csütörtök, és szeptember 17-e van. Jaj, szép jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Épp egy ásítás közepén kaptam el ezt a beköszönést.
1: Ezt a fonala, megleptelek a beköszönéssel.
2: Jó reggelt mindenkinek! Hogy csúcsúztál?
1: Pedig előtte gyerekek, olyan izgalmas témánkban voltunk itt a Zsuzsival, még nem indult az adás, el is mondom nektek, mert semmi titok nincsen benne, hogy van egy házhoz szállító bevásárló oldal, nem mondjuk ki a nevét, de egy pékáru, és nem a zsömle, és hogy mostanában azon kevésbé vannak olyan jó dolgok, mint régen, és épp meséltem, hogy mi is egy olyan 2 hete, vagy nem is tudom mikor, fölfogtunk magunkat feleségemmel, kimentünk az Aréna plázában lévő Tescóba, és akkor taxival haza, de hát akkor is neked kell cipelni. Míg na, annál a bizonyos pékárus rendelő oldalnál, igen, vagy pékáru nevű rendelős oldalnál meg ugye fölhozzák, de kevés jó dolog van már.
2: Valamiért, igen, igen, valamiért kifosztották szerintem, igen, nagyon kifosztották.
1: El, erről beszélgettünk,
2: meg arról, hogy de egyébként maradjunk még ezen a témán, mert nekem ez tök izgalmas.
1: Igen.
2: 2015-öt írtunk, amikor tisztán emlékszem rá, hogy már akkor egy nagy bevásárló központnak volt házhoz rendelése. Uh-huh. Ők voltak az egyetlen házhoz rendelős cég, és szerintem én az elsők között lehettem, akik rendeltek mindenfélét, kartonvizeket, több liter, több kiló, több ez, több kiló. Az. Igen, igen, és akkor mindig attól félt mindenki, akkor abba az időbe, hogy hát nem mertek húst rendelni, mert hogy nehogy a csúnyát rakják be, nem mertek zöldséget rendelni, nehogy a csúnyát rakják be, az sehol semmi. Az
1: olyan, de megértem normális a félelmet, de mindegy, fejezben nyugodtan,
2: igen,
1: a sztori, de megértem.
2: Már akkor is egy tök normális zöldséget, húst, minden tök friss volt, szóval szerintem még akkor is törekedtek arra, hogy a házhoz rendelés az
1: jó élmény legyen,
2: bejáratodjon, igen, mert hát ugye akkoriban indult, és aztán utána szépen követte a többi cég is, mert hát bejött a Covid 5 évre rá, és akkor meg aztán tényleg
1: akkor
2: beindult a rendelés.
1: Akkor indult be igazából ez, így van.
2: Igen,
1: így van.
2: Én kimondottan szeretem, mert gyűlölök cipekedni, és hát pont ezt mondtam, ezt meséltem még Gyuszinak a megszólalásunk előtt, hogy egyszerűen kikészített tegnap édesanyám és a gyerekem, mert ők shoppingolni akartak éppen egy közértbe, és ott eltöltöttek majdnem másfél órát, én meg ott vártam kint őket, mert természetesen kutyával voltunk.
1: Jézus, és egyszerűen, nem is mondtad, hogy a kutya is ott volt.
2: Persze, a kutya is ott volt, és egyszerűen nem akartam elhinni, hogy egy másfél órát várok rájuk.
1: Istenem.
2: Hogy mit
1: nagy
2: lehet?
1: Szerencsétől rohadt jó idő volt tegnap, tehát nem állták ki mondjuk az esőbe, ez vagy a hóba.
2: Volt.
1: Á, ja,
2: nem,
1: hát ez
2: este
1: volt.
2: De úgy álltam kint, hogy én a kasszán kívül álltam, mert odáig ja, mellett még vinni a kutyát.
1: Értem.
2: És vártam rájuk, hogy mondom, nehogy cipekedjen anyukám, vagy bármi. Szóval csak pár apróságot veszünk. Na most 2 szatyorral cipekedhettem fel a másodikra. És pont fine. Ez az, amiért... persze. Pont ez az, amiért nem szeretek elmenni bevásárolni, úgyhogy engem a bevásárláskor nem is lát senki. Csak hát otthon fogadom a rendelést, nagyon megköszönöm, borravalót is szoktam adni természetesen.
1: Én is.
2: Igen, mert azért föl kell cipelniük a második emeletre.
1: És van, amikor női futár van.
2: Igen.
1: Azt láttál már te,
2: igen,
1: is? Találkoztam.
2: Igen.
1: És hú, de meglepődtem, mikor nekünk ilyen videókapu telefonunk van, és ahogy csöngetnek, akkor megjelenik a... Mi a baj?
2: Hogy rögtem, tudod, hogy hú, de meglepődtem, itt van a feleségem, és most
1: ez?
2: Jön ez a
1: ki
2: nő.
1: Ki akar följönni? Igen. Ne, tudod, megjelen, mert mindig hát számít rá az ember, hogy egy pasi hozza föl neked. És mondom, videó, kaputelefon, megnyílik, igen, amikor csöngetne, és nézem, mielőtt beengedem, mondom, így hát? Mondom, ez egy nő, tudod, és így mondom, az igen, mondom, fú, mondom, ilyen, és akkor rossz érzés, mert azért csak jól lettem nevelve olyan szempontból, hogy bennem volt, hogy leszaladjak a negyedikről, hogy mondom, most segítsek neki, vagy mi legyen, tudod, mert egy férfinél nem jut eszembe, hát most jól van, igen, hozza föl, én is adok borravalót, ez a munkája,
2: de
1: feladata.
2: De volt egy ilyen érzésed, de kedves vagy.
1: Hogy egy ilyen filigrán nő volt, milyen, hát milyen velem korosztályú ráadásul, tehát
2: tudom,
1: nem is volt halálfiatal.
2: Nem rendelek 8 karton vizet.
1: Hát konkrétan ezt éreztem. Mm-hmm. Konkrétan ezt éreztem, mondom, most lemenjek, mondom a negyedikről, mondom, segítsek neki, hogy legalább a vizeket ő meg hozzá, szóval, hogy fordítva, vagy nem tudom. De aztán végül nem mentem le. De úgy elgondolkoztam.
2: Nyilván tudja az a futár, hogy mi a munkavállalás, tehát egyértelműen azért csak képbe van valaki, amikor elvállal egy munkakört, hogy igen, ez cipekedéssel fog járni. Azért nem gyenge, hogy nők tényleg beleállnak
1: ugye?
2: Ebbe.
1: Igen. Csak azért, most ilyenkor az emberben azért főleg egy jó érzésű férfiba, aztán most persze mondhatjuk, hogy jó érzésű férfi, azt végül mégsem mentem le, de legalább elgondolkodtam, mert úgy tényleg meglepődtem, mert az, hogy mit tudom én, rendelsz egy mekit, mit tudom, van benne 3-4-5 szendvics,
2: krumpli,
1: az odaadja a nő, jó van, hát most nem esik le a karika gyűrű
2: az ujjáról. Hogy ilyen combos melót elvállalni nőnek.
1: Azért hozza fel a vizeket, volt abba kóla, minden. Fagyasztott zöldség, vagy hús, mi ez az amaz, tej.
2: Hát, vagy 8 acskó, mi?
1: Hát nem, amúgy mi nem szoktunk feleségemmel olyan nagyon nagy bevásárlást tartani, mert mi ketten vagyunk.
2: Tehát, hogy jó, de akkor meg a házhozszállítás, tehát hogyha nagy bevásárlást csinálsz, tehát 24.000 forint fölött vásárolsz.
1: Ja, annyit szoktunk, igen.
2: Igen, akkor, az nagyon gyorsan összejön.
1: Azért mondom, hogy amúgy nem nehéz elérni, sajnos.
2: Nagyon, ez kettő elérni. Pillanat alatt összejön, és alig van a kosaratba valami.
1: Persze.
2: Ma már 24 fölött semmi szinte, amit vásárol az ember. Tényleg a hűtő nem telik meg 24.000 forintból, úgyhogy könnyű elérni ezt a határt. Érdekes, hogyha már erre kapcsoltunk rá, hogy mik azok a férfias munkakörök, amiket így nőknél nem tudsz elképzelni. Például én ilyen mezőgazdasági, mit tudom én, ilyen kombájnon, hogy ül egy nő, és akkor így arat, tudod, ilyen mezőgazdaságban. Igen. Valahogy nem tudom a nőket úgy elképzelni, pedig biztos, hogy van női munkaerő.
1: Hát van ez a műsor, amit a Nádai Anikó vezet még mindig, ez a Házasodna a gazda. Hát ott nem csak férfi keres magának társat, hanem nagyon sokszor női gazda is keres.
2: Vannak
1: és mivel
2: női
1: benne
2: gazdák?
1: Van, hogy hajjaj! Hát általában olyan fele-fele arányba szoktak lenni. Hogy
2: nem szoktam nézni.
1: Tudom én, 3 férfi gazda keres partnert vagy feleséget magának, és mondjuk 2 női gazda pedig férjet. És akkor ők rendesen mutatják a napjukat, hogy van egy nagy farmjuk, ilyen rendcsük, ugye, ha már ilyen dallaszos hasonlat, és akkor mennek ki, állatokhoz, beülnek igen a kombájnba, amit mondasz, kaszálják a rétet, mit tudom én, mit csinál. Én úgy nagyon kellemetlen vagyok ebben a szempontból, mert fogalmam sincs, hogy mit csinálnak az emberek egy farmon, de na, van, hogy ne lenne.
2: Emlékszel, hogy volt egy aranyhallgatónk, egy törzshallgatónk, tündike, vagy tüncike.
1: Igen, ő kamionos volt. Emlékszem.
2: Ugye?
1: Tényleg rég írt nekünk, már nem hallgat minket.
2: Lehet leszokott rólunk. Hmm. Igen, hát például a kamionsofőrök, vagy a teherautósofőr, vagy buszvezetőt is ritkán látsz női munkaerőt, ugye?
1: Igen,
2: vagy
1: ritkán,
2: például
1: ritkán.
2: Tűzoltónak sem megy nő sűrűn, valamiért ez egy ilyen, nem tudom, láttam már női tűzoltót filmeken kívül?
1: Ja, persze.
2: Mert most volt egy Angelina Jolie film, amiben tűzoltó volt Angelina Jolie, és...
1: Csóra, te se bírná a tömlőt, 40 kiló a nő izével együtt, jelmezzel együtt. Hát
2: rendőrút, vagy miben? Na, ilyen toronyban, toronyőr volt.
1: Na
2: meg
1: azért.
2: Ilyen. Nem olyan
1: pont
2: fajta.
1: Pont a Jollyból nem néz, nem a Jollyból, hanem a Jollyból pont, hogy nagyon nehezen néznék ki ilyen munkát. Tehát tényleg az asszony 38-40 kiló a jelmezbe. Tehát, hogyha fölvenni a tűzoltó jelmezt, ami olyan 2-3 kiló még, na azzal együtt 40 kiló.
2: És tényleg a tűzoltó cucc, ez ami
1: ez bitang nehéz
2: tűzálló.
1: Lehet.
2: Igen, biztos,
1: nehéz. Hát
2: hogy
1: plusz a hátukon
2: nehéz,
1: van ilyen izé is, hogyha kell, ez a hoszkém palack, és azon felül a maszk, igen. Szóval, azért nem egyszerű.
2: Még komandósnak sem láttam nőket beöltözve.
1: Tekeseket?
2: Aha.
1: Talán tekeset én sem, bár ugye? Hál' Istennek le is kopogom. Élőben nem találkoztam tekeseken, ne is kelljen találkoznom velük, mert az már akkor rossz irány.
2: Nem csináltál te semmi olyat.
1: Az rossz irány, hogy
2: nem itt ülné, ha már olyat csináltál az volna, mert szerintem olyan tudon ülnél.
1: Az igaz.
2: Ha ilyen félelmeid kellene, hogy legyenek.
1: De amit láttam így YouTube-on, vagy Facebookon, ha megosztanak egy-egy ilyen rajtaütést, mm-hmm. ugye szoktak ilyen kábítószerkereskedő, nem
2: ugye?
1: Csak kigyúrt nagy darab csávók, persze.
2: Tehát ahhoz kell a fizikum, ahhoz kell a ilyen erő.
1: Valamikor becsapnak egy olyan brigádra, pont nem is olyan régen láttam egyet így Facebookon, hogy mit tudom én, voltak vagy 10-12-en abban a kis panel lakásban, ugye hát nyilván rockcsempészek, vagy terjesztők voltak, bujkáltak, vagy hogy mondják ezt. Nem, csak nem számítottak rá ugyanatek. És ugye hát ahhoz, hogy azt a 10-12 most csak kemény legyenek olyan kaliberűek, mint én, még akkor is, hát azért az egyik arra fut, amarra, persze, ki akarú menni, hát az jó, oda kell a tekesek részéről a fizika, és nem azt mondom, hogy egy nő nem tudna az lenni, csak úgy kicsit kevésbé, viszont női rendőr rengeteg van.
2: Női rendőr rengeteg van, és női katona is van már.
1: Így van.
2: Főleg ilyen amerikai desszantosokat lát sűrűbben, de magyar, mert hát Magyarországon úgy a katonaság effektív, nem tudom, van.
1: Persze, van honvédség, honvédségnek hívják.
2: Van, de valahogy úgy nem látunk rá. De biztos itthon is vannak női katonák.
1: Hát hál' Istennek nem kell menniük most sehova a mi részünkről, de hogy de vannak persze, hát ezek a honvédség, ugye, hát honvédség.
2: És hát most mosolyog kezem, mert tényleg női autószerelőt sem láttál még. Ugye?
1: Nem-e?
2: Nem. Láttál már?
1: Nem. Gondolom, azért kérdezlek, nem-e, mert hát te jársz azért sűrűn inkább autószerelő, azért mit vigyek oda?
2: Soha. Rollert. De ilyenek a kőműves, a burkoló, a festő, ács, asztalos, szóval sok minden traktorvezető.
1: A kőműves meg az ilyen, igen, ebbe teljesen egyetértek, hogy például nálunk is ott építkeznek, sokunk hatalmas örömére, ugye jön még egy ilyen ház, mint a miénk, és csak és kizárólag szigorúan férfiak vannak, és csak és kizárólag legalább 90-100 kiló fölött. Tehát olyan, mintha egy elvárás lett volna, hogy jönne az építkezésre, uram? Igen. Hány kiló? 88. Ajjajjaj, majdnem, határ, de na nézze, ha nem találunk 100 kilósat, vagy 90 kiló, akkor szólunk, de maga tartalékos.
2: Kell hozzá, igaz? A tömeg.
1: Hát, valamiért, igen.
2: Kell nem, a fizikum. Nem,
1: és ugye ne is beszéljünk arról, most már megyünk át az őszbe, most már pólóba vannak, de ugye eddig azért mindegyikük félmeztelenül nyomatta az ipart, hiszen természetesen megértem, napi 8-9 órát állni az a tűzőnapon.
2: Igen.
1: Minden tiszteletem félreértés ne essék, nyilván most csak viccelődök, de hogy tényleg mind félmeztelenül munkálkodott, és hát szexik voltak, így oda lehetett volna fütyögni. Azaz, igen, uraim! Úgyhogy igen, na, visszatérve az eredeti témakörhöz, nincsen
2: női. Utolsó női munkakör, amiből már láttam, és az pedig a pilóta. Az utasszállító pilóta. Most magyar pilótát is láttam, egy női magyar pilótánk van, vagy hát nem biztos, hogy egy, de hogy egyet már láttam, az Hotfix. És tévében láttam női pilótát. És annyira jó érzés volt látni egy ilyet, hogy az igen, mert hogy mindig a...
1: utasszállító
2: igen, repülőgépet. Mert hogy ez mindig valamiért a férfi munkakör volt, nem? Az olyan férfias
1: munkakör. Azért, mert a férfiaknál ez ilyen szexi munkakör egy pilóta, de nem.
2: De női szexi volt, mert egy ilyen szőke csaj volt.
1: Ne, és
2: ilyen,
1: hiszem.
2: Ilyen
1: csak...
2: tök ilyen jó érzés volt látni, hogy de jó, végre egy női pilóta.
1: Amúgy egyetértek, én abszolút egyenjogúságba hívő ember vagyok.
2: Én nem.
1: Ő, mint nő, azt mondja, hogy ő nem.
2: Én
1: abszolút egyetértek ezzel, hogy keressen ugyanannyit egy nő, lehessen ugyanazt végeznie. Ugyanakkor vannak ilyen, mint például igen, tényleg egy építkezésen, most maradjunk ennél a példánál még egy másodpercig, hogy azért ott tényleg látszik, hogy nagyon kemény munkát végeznek, és valahogy igen, egy nőt oda nem akar, nem is azt, hogy nem tudsz, nem akarsz elképzelni egy törékeny nőt, aki ott, mit tudom én, tényleg ezeket az óriási darugépeket ő mozgatja, igen, kezeli, nem tudom, olyan idegen. És a pilótánál meg csak szimplán annyi, hogy a pilóta manusokra mindig ugye az, hogy milyen szexik, és hogy a
2: suárd
1: leszek ott. Ah, jó napot, pilóta úr!
2: Igen, valahogy tudod, ezt ilyen képzeled el egy felnőtt filmes indulásnál, hogy a
1: igen,
2: pilóta és a
1: steward ezt... mindig felszabb repülőrén is. Jó napot, pilóta úr!
2: Na, ez tuti, hogy bejár.
1: És tudod, így pislogok, tudod.
2: Való igaz, mindegy. Én biztos nem égettem volna el a melltartómat az 50-es, vagy nem tudom, 60-as években, amikor a nők az egyenjogúságért küzdöttek, és azért, hogy a feminizmus utat törjön magának. Na, én nem lettem volna a tüntetéses nők között.
1: Volna téged.
2: Engem nagyon, én nagyon szívesen maradtam volna otthon sütni, főzni, és én nem harcoltam volna az egyenjogúságért. Én bevallom őszintén, ha tetszik valakinek, hanem én maradtam volna szépen az az otthon, kikent, kifent nő, aki pitével várja az urát haza.
1: Jó, hát figyelj, a véleményedhez jogod van, semmi gond nincsen ezzel. Én azt gondolom, hogy teljesen. Én meg pont azon az oldalon vagyok, bár férfi vagyok, hogy tök jó, hogy van ez, mert igenis az egyenjogúság. Tehát attól szép a világ, hogyha megpróbálunk tényleg mindenkit olyan szinten egyenlőnek tekinteni, függetlenül attól, hogy persze vannak rétegek, még így is, tök mindegy, hogy férfi vagy nő, ugye ez az alsó osztály, középosztály, és hát ugye a milliárdosok. De tehát tudjuk, még így is szétoszlik, igen, a társadalom.
2: Persze.
1: De akkor már ne oszoljon szét azért is, mert te nő vagy, én férfi.
2: De tudjuk nagyon jól.
1: Mit tudom én ki, tehát, hogy
2: igen,
1: nem.
2: De azért azt tegyük hozzá, hogy a női egyenjogúság is ez az egész akkor született meg, amikor a háborúban a férfiakat elvitték és besorozták, és a nőknek be kellett állniuk dolgozni, és akkor az iparosodással együtt ugye addig a férfiak dolgoztak a gyárakban, aztán utána kénytelenek voltak elmenni a nők is, és ugye ekkor született meg az egyenjogúság, hogy akkor a fizetésük is legyen ugyanannyi, mint a férfiaknak. Tehát, hogy valójában ez egy kényszer dolog volt.
1: Én szerintem ettől függetlenül ez egy jó dolog.
2: Rákényszerültünk arra, hogy melózzunk.

0: Rádió rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Nem tudom elengedni. Képtelen vagyok. Mindig visszahúz. Nem megy. Pedig reménykedtem. Azt hittem, megöltem a régi énemet. De amikor meglátom őt, újjászületek.

0: 100.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi javában fésül. Makagyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra 39 és vissza is jöttünk hozzátok. Itt a kettő zene alatt Zsuzsi azért attól függetlenül, hogy ő maradt volna otthon pitét sütni, ugye?
2: Igen, igen.
1: Azért megkérdezte tőlem, hogy miért nincsenek női Forma 1-es versenyzők? Hát mondom, én honnan tudja? Jó, mondjuk, amit, hogy jelennék a Forma 1 vezetője.
2: És a vers is így szól. Tűzoltó, leszás, katona, vadakat terelő juhász. Jó, mondjuk ez Kis Balázsról szól ez a vers, tehát nem a Kis Jankáról. Úgyhogy nyilván...
1: Azért, mert kislánynak most miért mondanál ilyet? Tehát a kislány az hercegnő kell, hogy legyen, meg ezért. Tehát a kislánynál alapvetően... nem is nagyon tudok olyan kislányt, akinek például tetszene ilyen munka, mert egy kisfiút megkérdezel, aki szeret mondjuk játszani kocsikkal, vagy vonatokkal, vagy ilyen matchboxok, akkor ő rögtön rávág, hogy mi szeretné lenni, vonatvezető, tűzoltó, igen. rendő. Egy kislánytól nem hallasz ilyet 4 évesen, mondjuk, nem. Most
2: tudod,
1: mondtam egy számot.
2: Mi szeretne egy kislány lenni? Anya.
1: Na, anya. Tessék. És babázik, tologatja a babát. Na, ugye igen. Azért mondom én, hogy...
2: Anyuka szeretne lenni. Mondjuk ösztönök... én balerina szerettem volna lenni, de nem jött össze a testi adottság.
1: Mint a melléket ábra mutatja, itt vagyok, nem jött össze a dolog.
2: Igen, valamiért ez nem akart összejönni. Erős csontozatú kislány voltam.
1: Borsoly barett.
2: Milyen?
1: A Borsoly barett, orosz.
2: Ja. Hát nem kerültem oda be.
1: Hát oda nagyon sokan nem kerülnek, mert talán nem is baj. Ott nem is baj. Ott, amiket hallottam igen. arról, na mindig.
2: Igen, meg hát aztán tönkre mennek szegény balettosok, nem.
1: Jaj, nagyon
2: nem,
1: hamar.
2: Nem túl jó, nagyon igen, hamar. Balerinának lenni.
1: Főleg mondom, ez az orosz balett ott azért nagyon kemény. De
2: hát ez a legkomolyabb.
1: A témát, igen.
2: Az autóversenyzők körében, hogy miért nincs nő, azt nem értem.
1: Jó, megkérdezem az AI-t hátul.
2: Nézd meg, Léci, hogy van-e autóversenyző, tehát ez a Forma 1-es. Mert a Forma 1-es kis autókba, ugye mindig ilyen alacsonyabb, kisebb termetű férfiak tudnak bekerülni, mert minél könnyebb a karosszéria, annál gyorsabban megy a kocsi, és hát így a autóversenyzők is nyilván nem esznek pörköltet nokedlivel vacsorára, hogy azért ne hízzanak el, hogy tudjon menni. Nincs, ugye? Nincs autóversenyző.
1: Azt írja az AI, hogy nincs női Forma 1-es, de lehetne.
2: Nincs tiltva.
1: Itt írja, hogy fontos kiemelni, nincs olyan szabály, amely tiltaná a nők részvételét, és volt már 5 a sporták történetében eddig 5 nő vett részt hivatalos verseny hétvégén. Maria Teresa de Philips, Lella Lombardi, Divina Galica, Desiree Wilson és Giovanni Amati. Ezek időpontilag egyik 58-ban volt versenyző, a másik a 70-es években, a szintén egy 70-es évek és a 90-es évek elején volt Giovanni Amati, ő volt a legutolsó 92-ben.
2: Aha.
1: Ennyi. De mondom, nincs te ezt tiltva, gondoltam.
2: Ja, hogy nincs tiltva.
1: Hogy nincs tiltva.
2: Mennyire menő lenne, nem?
1: Hogy... Miért a fociba, bocsánat, tehát a fociba van női fotballliga.
2: Van.
1: És komoly csapatoknak úgy van női Real Madrid, női Barcelona, minden. És mégis pont van egy nagyon híres focista hölgy, aki egyszer arról nyilatkozott, hogy neki a palia az meg a nagy ligába játszik, mint a Douglas Lewisnak hívják amúgy a paliát, mindegy. És hogy panaszkodott arról, hogy a palia, aki szintén ugyanolyan ligába játszik, csak a férfibe, vagy 3-szor annyit keres, mint ő. Na most erre viszont egy opció, vagy egy ok van, én szerintem legalábbis, annyi, hogy a férfi foci több 10 millióan, 100 millióan követik. Persze. Nyomon, míg a női foci nem azért, ne bántodjon meg senki, legyünk egymáshoz őszinték, hát jóval kevesebben. Ne, és nyilván ilyenkor a szponzoroktól kezdve, nem tudom.
2: Nem nőknek való szerintem ez a sportág, nem? Tehát, hogy abszolút nem nőies a futball, se az amerikai foci.
1: Ja, sem, hát az semmiképp nem.
2: Hát az meg főleg nem. Egy kicsit más, mert ugye egy elkalandoztam, mert eszembe jutott valami, hogy nem tudom, láttad-e azt a Hikrox versenysorozatot Pekingben, ahol egy ausztrál nő, Joanna Wietrick, nem tudom, hogy jól mondom a nevét, úgy nyerte meg a kategóriáját, hogy közben összecsinálta magát. Ezt láttad?
1: Hogy ne láttam volna. Láttad? Persze.
2: És nem
1: hát
2: hagyta
1: abba.
2: Tele
1: volt vele a híradó, az újságok, és nagyon gáz.
2: Nagyon. És szerintem igen. Azért is tudott nyerni, mert a mellette elhaladó versenyzők nem mentek a közelébe. Nem mentek
1: futás
2: a közelébe.
1: Meglátta.
2: Igen, volt is egy ilyen fickó, aki pontosan látszódott, hogy hogy észlelte a dolgot, úgy, mert hogy a hölgynek ugye a hátsó combján, vádlián végig látszódott, tehát nem csak a nadrágján,
1: nem,
2: hanem ott végig.
1: Hát ilyen kis picike sortba volt, igen.
2: Nézni is nagyon undorító nagyon. Volt, és akkor még képzeljük el azt, hogy azok az emberek, akik ott versenyeztek közvetlenül mellette, nyilván ott a sporteszközök is hozzáértek a
1: pont, igen.
2: ürülékhez.
1: Igen, igen. És pont ez, hogy utána azt most fog meg.
2: Na. Igen. Hát még jó, hogy nyert, hát így nyerni. Na,
1: feleségem ugyanezt mondta.
2: Ugyanezt mondta,
1: hogy ő például azt csinálta volna, hogy én inkább nem fogom nyerjen, akkor úgyis mindegy, és végül nyert is valóban, de lehet, hogy tényleg így álltak hozzá, hogy most mi fertőzések vannak ugye fekáliában.
2: Fekália, így van.
1: És akkor te most fogd meg, és ráadásul nem is a saját, még a sajátodat se,
2: nem.
1: De ha nagyon fegyvert fognak a fejedhez, a sajátodat csak, ha nagyon nem tudom, de most még egy idegen emberét ráadásul meg nem, tehát semmi szín alatt nem. Na,
2: elgondolkodtató,
1: nem lehet,
2: hogy mi a versenybírók miért nem állították meg.
1: Igen.
2: Miért nem állították igen. meg, és miért nem zárták ki a versenyből?
1: Na ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés, amire sajnos nincsen válasz, de abszolút nagyon sokan érzik ezt szerint. De tényleg nagyon sokan érzik ezt szerintem, ezt, amit kérdezel, igen. hogy miért nem lehetett kiállítani
2: hát
1: őt?
2: Hát ezt ki kellett volna állítani.
1: Sudigunk, hát. Hölgyem, kicsit a Kulendő geng becsúszott, tessék szépen kiülni.
2: Meg nem? Hát, valaki, hát most, valaki tudja azt, hogy érzi, biztos, hogy érezte, na, hát azért biztos, hogy érezte, hogy összekulázta magát. Hát érted? És folytatja tovább. Hát mi kell ehhez, gyerekek? Hát mi? Milyen? Már ne haragudjon
1: tudom,
2: a világ.
1: Nem író akart lenni, vagy nem tudom.
2: Ezzel?
1: Nem,
2: ezzel
1: nem
2: bekerülni?
1: Tudom,
2: hú, ott égő, nem?
1: Hát de most mégis az egész világ róla beszél, látod. Mi itt a kicsi Magyarországon is, ki tudja a Svédországban
2: mindenhol.
1: Is, Amerikában is, ez most mindenhol szalak cím volt. Hát képpel, videóval, mindennel együtt.
2: Mindenki
1: leközölte,
2: a BBC,
1: mindenki, mondom, híradótól kezdve mindenhol ott volt ez. Tehát hogy magyarul beszélnek róla.
2: Sztár lett. Hát sztár. Igen, a közösségi oldalon elterjedtek a videók, ott is látható, hogy végig az egész undorító tényleg.
1: Igen,
2: fú,
1: sajnos,
2: nem is akarok egyébként korán reggelről.
1: Nem, igen, mert főleg reggeli idő van.
2: Most vesézni, meg ecsetelni, de azért ne haragudjatok, de azokat a versenybírókat tuti, hogy elővenném, hogy már bocsánat, de ha látja valaki, akkor miért nem állította ki? Meg miért nem mondta azt, hogy na menj, és aztán utána leslagolták, vagy mi történt?
1: Nem néztem, nem
2: de
1: tudom.
2: Annyira magát is megalázta, a versenytársait is megalázta. Ezzel.
1: És ez így vonul most be a történelembe, mert ez bevonul a történelembe te ilyenkor, szóval hogy ezen a versenyen 2026. szeptemberében egy hölgy összekulendő geng magát, és úgy ment végig, és nyerte meg.
2: Borzasztó.
1: És ez bevonul a történelembe.
2: Valami olyasmit is nem hallottam, hogy a nőnek már tudta, hogy gyomorrontása van, és mégis így indult neki ennek a versenynek, mert hogy nagyon sokat készült erre, meg mit tudom én, na de kérem.
1: Széntabletta? Nincs
2: igen.
1: világon? Vagy nem tudom, vagy bármi, vagy elmegyek orvoshoz, hát azért ott olyan orvosi stáb van, hogy szív leszakad. Hát ott az nem izék vannak, mezei közorvosok csak, hanem ott komoly orvosi stáb van. Hát nem tudod kérni valami injekciót, valami, bármit.
2: Meg így nyerni, ez nem volt fair
1: nem
2: play.
1: Nem volt fair, ez nem volt fair, valóban igen, ez
2: mert
1: csak
2: az emberek,
1: undorító volt.
2: Igen, mert a sporttársak nem mentek utána, nem mentek bele ebbe az egészbe.
1: Igen.
2: Hát így aztán könnyű nyerni. Ez egy kicsit olyan, mint egyszer befogtam egy sünit, és a hétvégén a gyerekem nem volt velem, befogtam egy sünit, és aztán dobozba tartogattam. Csak mondom, egy napot, hagyd legyen a süni, hogy megnézze közelebbről, meg minden. És kicsit kiengedtem a sünikét a kertbe, és egyszer csak azt láttam, hogy a süni belefetrengett a kakiba.
1: Oh.
2: Azért fetrengett bele a kakiba, hogy ne fogjam meg újra. Tehát ez egy ilyen elrettentő. El is engedtem. Tehát jó, van, mondom, akkor menjél magadnak Isten hírével, nem fogom azt akit törögetni. De azért csinálta, hogy ne kerüljön újra fogságba. Tehát, hogy egy ilyen elrettentő szag legyen körülöttem. Minden. Na most akkor ez ugyanolyan.
1: Ez kicsit hasonló eset, igazad van, igen.
2: Belefetrengettem akiba.
1: Érdekesen jutottunk el a bevásárlástól, és mi nem való a nőnek munka, a hölgyig, aki nem oly régi versenyen.
2: Jó, mert az autóversenyzőkről is kezdtünk beszélni, igen. hogy nincsenek nők, de aztán talán eszembe jutott ez, hogy erről még nem is beszéltünk, miközben az egész világ beszéli.
1: Hát azért, mert ez egy elég undi téma, de most végül is figyelj, szántunk rá 8 percet, szerintem ez bőven elég. Ennél többet nem hiszem, hogy érdemel. főleg egy reggeli sávban nem, ahol éppen még valaki keni a reggeli bégöljét vajjal, és mi meg arról beszélünk, hogy mi történt ugye nemrég a versenyen.
2: Fölmegyek a színpadra, azt akkor fönnmaradok, csak azért is fönnmaradok egy énekversenyen, az közben izé.
1: Rogy-rogy.
2: Ez mi?
1: Undorító, tényleg nagyon. Az volt. Tehát maga a videó, én nem is, én belenéztem természetesen, de úgy annyira undorító volt.
2: Nagyon
1: pedig gyuszi, nem
2: nagyon.
1: Tudom, tehát, hogy nyilván ez egy, na mindegy, hagyjuk is. Tényleg hagyjuk, mert ez csak rosszabb lesz.
2: Mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánunk a reggelihez.
1: Ettől függetlenül. Na, viccen kívül elég a gusztustalan témákból, de hát sajnos tényleg ez
2: jó.
1: Van. Nagyon, nagyon nem. Ki ez, gyerekek? Na, 10 óra után jövünk vissza, és addig Zsuzsit lehűjtöm picit.
3: Mióta nem láttak, azóta folyton mosolygok. GPM Music Production.

0: legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Romák jelenléte a sportban. Sportágak és példaképek. A sport az egyik olyan terület, ahol a származás, a társadalmi háttér vagy az anyagi helyzet helyett elsősorban a tehetség, a kitartás, a szorgalom és a teljesítmény számít. A roma közösségek tagjai számos sportágban jelen vannak, az amatőr sporttól egészen a nemzetközi élmezőnyig. A labdarúgás mellett megtalálhatjuk őket az ökölvívásban, kickboxban, küzdősportokban, kerékpársportban és más sportágakban is. A sport sok roma fiatal számára nem csupán kikapcsolódást jelenthet, hanem kitörési lehetőséget, közösséget és példaképeket is adhat. A labdarúgás az egyik legismertebb és legnépszerűbb sportág, amelyben számos roma származású játékos jutott el magas szintre. Nemzetközi szinten több olyan futballistát is találunk, akinek roma gyökerei dokumentáltak, vagy akiket roma közösségi források roma származásúként tartanak számon. Szintén ismert név André-Pierre Quignac, francia válogatott korábbi támadója, aki pályafutása során Franciaországban és Mexikóban is komoly sikereket ért el. A roma származásúként számon tartott labdarúgók között találjuk, továbbá többek között még Nikolitát, a román válogatott egykori játékosát is. A labdarúgásban azért is különösen fontos a roma sportolók jelenléte, mert a futball hatalmas közönséget ér el. Egy sikeres játékos egyszerre válhat sportpéldaképpé, és olyan emberré, aki megmutatja a fiataloknak. A tehetség és a teljesítmény alapján ismerhetik meg az embert. Ökölvívás, különösen erős roma hagyomány. A roma sportolók történelmében az ökölvívásnak különösen fontos helye van. Számos országban találunk kiváló roma vagy szinti ökölvívókat, akik amatőrként, olimpikonként vagy profi sportolóként értek el jelentős eredményeket. Az egyik legismertebb történelmi alak Johann Rukeli Trollmann, németországi szinti ökölvívó. Trollmann 1933-ban német félnehéz súlyú profi bajnok lett, azonban a náci korszakban származása miatt súlyos üldöztetés érte. A bajnoki címét röviden megszerzése után elvették tőle, később koncentrációs táborba került és 1943-ban meggyilkolták. Trollmann története azért is különleges, mert nem csupán egy kiváló sportolóról beszélünk, hanem egy olyan emberről, akinek sportolói pályafutását a származása miatt próbálták megsemmisíteni. Ma a neve a roma és szinti sporttörténet egyik fontos szimbóluma. A nemzetközi ökölvívásban további roma sportolók is komoly eredményeket értek el. Kickbox és küzdősportok. A küzdősportok között találunk kiemelkedő roma sportolókat, az egyik modern példa a cseh Václav Sivák, aki profi kickboxolóként vált ismerté. Sivák Osztravában egy roma közösségben nőtt fel, gyerekként karatéval kezdett foglalkozni, később áttért a Muay Thai-ra, majd a kickboxban ért el komoly eredményeket. 2019-ben a Vakó világbajnokságán aranyérmet szerzett, és pályafutása során több jelentős címet is elnyert.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
3: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerület Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gézafejedelem tér, a Szödliget utca és a Főút megállót. Az 5. kerület Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A 10. kerület Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
3: Csütörtökön egy hideg front érkezik,

0: északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat, néhol zivatal sem kizárt. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, bizonyos területeken 20-21, máshol 25-28 fokot mérhetünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: Sűs fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 15 perccel, csütörtök van és szeptember 17-e. Guten Morgen.
2: Jó reggelt.
1: Jó reggelt kívánunk.
2: Gyuszi, holnap milyen időjárásra számíthatunk?
1: Már mondom.
2: Kérlek,
1: is,
2: nézd már meg nekem, neked. Megmondom, holnap miért kérdezem. Mennek a gyerekek kirándulni, osztálykirándulás lesz. Természettudományi múzeumba.
1: Ja, az árt helyre menne.
2: Igen.
1: Azt írja, hogy 25 fok, tehát szép idő lesz, viszont ma is lesz eső délután, és holnapra is azt mondják, hogy erősen felhős, és elszórtan lehetnek zivatarok holnap.
2: Akkor visz esernyőt.
1: Ja, vigyen. Ma is, és holnap is mindenki vigyen magával esernyőt. Hétvégén nem kell. Hétfőn se, kedden se, és jövő hét szerdán már megint kelleni fog, mert elvileg szerdán zápor. De még egyelőre ne rohanjunk ennyire előre, mert mindig eltolódik.
2: Csak a holnapra voltam kíváncsi.
1: Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak.
2: És ez egyébként többségében szép idő, mert az 25 fok
1: szép. Szép, most is annyi van ma, már is azt mondják, hogy 24-25 fok lesz. Hát 28-29, mint tegnap volt, vagy jó, 29 nem volt, de 27-28 volt. Nagyon tegnap randi napot tartottunk, elmentünk egy étterembe feleségemhez.
2: Ezt akartam kérdezni, mert én tudtam, hogy randiztok, és milyen volt.
1: Nagyon jó volt, kipróbáltunk egy új helyet, ott a 13-ban, nem mondom a nevét, egy madárról kaptam úgy, és ott megebédeltünk.
2: Ami nem lát?
1: Így van, de tudja, így van, és utána, ebéd után szépen kimentünk a Margit-szigetre, sétáltunk egy nagyot ott a gyönyörű környezetbe, megint béreltünk egy kis golfkocsit, mentünk megint egy kis köröcskét, megálltunk a rózsakertnél, nézelődtünk, beszélgettünk, aztán utána beültünk.
2: Tök jó, hogy ilyen randi napot tartotok. És
1: főleg ilyen szép időben, hát mit, ez a legjobb ilyenkor.
2: Én azt gondolom, hogy a házasoknak kell, erre szükségük van, akkor is, hogyha van gyerekük, időt kell szakítani arra is, hogy kettesben töltsenek időt. Van a Vizvádár barátom, ők is mindig randiznak.
1: Ja, tudom,
2: gyerekek
1: látom,
2: nélkül.
1: Instán, látom, és utaznak.
2: Utaznak is kettesben. Igen, erre szerintem szükség van, és hogyha az ember megteheti, akkor igenis kellenek.
1: És nem is nagy dolgot csináltunk, mert semmi. Most az, hogy egy ebédem voltunk, meg mondom aztán Margit sziget, ott mentünk ezzel a golfkocsival, visszavittük a golfkocsit, beültünk ott egy dunaparti helyre, szintén még a Margit szigeten, egy-egy itókára, megittuk, akkor hazasétáltunk teljesen.
2: Támogattatok.
1: Hát az egy italtól még hál' Istennek, nem? És a Margit szigetről megint csak hazasétáltunk. Tegnap kereken 10 kilométer gyalogoltunk, úgyhogy nagyon jól esett, úgyhogy tegnapi kardiónk megvolt, úgyhogy nyugodt volt a lelkünk is.
2: Lekardióztátok, amit megettetek.
1: Tulajdonképpen igen, aztán hazamentünk, és igazából feleségem már tegnap megcsinálta a mai ebédet, a marha pörkölt lesz ma, kérem tisztelete, petrezselymes burgonyával. Nem,
2: és
1: valóban.
2: Nem is hívtatok meg.
1: Nem diétás, persze nem diétás, és még meg se hívtatok, igen.
2: Na jó, hát én örülök annak, hogyha ilyen boldog pillanatokról is hallok, és beszámolsz.
1: Tegnap csodaszép napunk volt valóban.
2: Jók ezek, igen, és ezt fogadjátok meg ti is, drága hallgatók, hogy kellenek ezek a kettesben töltött idők, pillanatok egy párkapcsolatban.
1: Így van, én csak támogatom ezt. Igen. És ha már étterem, nagyon érdekes, tényleg nem akartam így rákötni, de pont tegnap olvastam egy ilyet, és mondtam is már otthon, hogy mondom, hát erről fogok mondom neked mesélni. Nem egy nagy téma, de csak úgy az érdekesség gyanánt, hogy egy 25-ös felmérés szerint, hiszen nyilván ugye ezt az évet még nem tudjuk teljesen, mert még csak szeptember közepe van, de hogy 11%-kal, ezt megjegyeztem, csökkent az éttermek látogatottsága, ugyanis kezd eltűnni állítólag a középosztály. Ezt egy indexes cikkben olvastam, hogy nagyon sok olyan étterem, nem feltétlenül Budapesten, hanem Budapest környékén és kisebb településeken zárnak is be pont emiatt, hogy nyilván az alsóbb, tehát a kevésbé jól kereső réteg az egyáltalán nem jár, a nagyon felső réteg pedig nem feltétlenül jár azokba az éttermekbe, amik mondjuk egy kisebb településen vannak, és ezért nekik bezárásra kényszerültek például. Tehát, hogy ilyen. Én nem látom ezt feltétlenül, ezt akartam ebből pont mondani, hogy azért alapvetően nem látom én ezt. Tehát ez egy érdekes cikk ilyen szempontból.
2: Én most a vendég szemszögéből mondanék pár kritikát. Hát ugye a családommal azért most két héten keresztül hétvégente lelátogattunk Balatonfüredre, és akkor ott azért egy-két helyet ki tudtunk próbálni, egy-két csárdát, és hát volt tapasztalat, nem csak csárdákba ültünk be, nem csak éttermekbe ültünk be, hanem ettünk strandbüféből is, és volt bizony olyan példa is, hogy mondjuk a strandbüfénél a nagybátyám volt olyan hely, ahol olyan lángost kapott, hogy szíve szerint visszadobta volna az ablakon, mert kétszer sütött volt a lángos, és olyan volt, mint a keksz. Tehát volt ilyen tapasztalásunk is. Volt olyan is, hogy az a kedvenc étterem, ahová addig nagyon nagy előszeretettel jártunk, tehát nem csárda, hanem egy étterem, az a zóna adagokat mért, és nem...
1: Ezt mesélted ott Füreden,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, nem igen. vagyunk ilyen, szóval nem elvárás nekünk az, hogy mindenképpen leboruljon a tányér széléről a rántott hús, és lefolyjon a köret, de hogy, tehát, hogy konkrétan gyerek méretű, tehát hogy ez egy gyerekzóna adagot porcióztak ki.
1: Igen, ezt emlékszem, hogy mesélted, és ez több étteremnél is előfordul.
2: És nem is volt olcsó, tehát nem is arról van szó, hogy mondjuk gyerek méretű méretet kapsz, és az árban is a gyerek menüt fizeted ki, nem. Tehát, hogy kifizetted a rendes összeget érte, aztán kétszer rápróbáltunk arra az étteremre, majd utána megbeszéltük családügyileg, hogy ezt elengedjük, kerestünk a környékben egy csárdát. Na most az a csárda nagyon-nagyon pozitív volt, az első étkezésünk az ott fantasztikusan telt. Majd most, mikor már jöttünk hazafele, akkor megint betértünk a csárdába, és nem tudom, hogy mi történik ilyenkor, de méretben megint egy orbitális különbséget véltünk felfedezni, mert amikor ott ültünk legelőször abban a csárdában, akkor ott bizony tényleg a tányérról lefolyt a rántott hús meg az étel, tehát ott borzasztó mennyiséget tálaltak elénk, majd most, amikor visszamentünk, nem tudom, hogy szezon vég, vagy mi történik, de hogy megint egy ilyen kisebb zónaadag. Mm-hmm. Igen. Nem tudom miért, de sajnos az éttermek is azért kell bezárjanak, nem is csak mert a látogatók is azért kezdenek el lekopni, mert nem jó a minőség. A másik fele...
1: Hát tisztelet a kivételnek azért ezt azért
2: persze,
1: igen, tegyük
2: de
1: hozzá.
2: Persze, de hogy akiknek be igen. kell zárni, azért többé-kevésbé ott azért
1: lehet,
2: valószínűleg
1: benne, igen.
2: A mennyiség és a minőség is probléma, a másik pedig normális jó séfeket nem nagyon találnak, mert egy jó séf azért tényleg pénzbe kerül.
1: Hát, hogyne.
2: És bizony, hogyha az étterem nem fizeti ki a jó séfet, akkor történnek ezek a dolgok, hogy be kell zárniuk, mert nem lesz jó az étel, jó. Kevés lesz az étel, és nem fognak oda járni az emberek.
1: Igen, egyetértek. Hát itt azt írja a közgazdász is, hogy az étterem bezárások mögött egyszerre húzódik meg a magyarok szűkös mozgástere, a vidék leszakadása és az étkezési szokások átalakulása. Azt mondja, a magyar szegény és nagyon egyenlőtlen társadalom, ezt a közgazdász úr mondta. Az átlag jövedelmet úgy számoljuk ki, hogy az összes jövedelmet elosztjuk az emberek számával, míg a medián a jövedelmük szerint sorba rendezett emberek közepén állóét mutatja. A kettő között jelentős különbség lehet. Magyarországon az emberek mintegy kétharmadának jövedelme elmarad az átlagtól. Érthető tehát a felháborodás, amikor a közölt átlag sokak számára köszönő viszonyban sincs a saját anyagi helyzetével, mikor mondjuk egy mediánbért közölnek, hogy hát ennyit keres a magyar, és te megint nézed, azt mondod, hogy dikaz, hát hol keresünk mi ennyit.
2: Na ez meg a másik fele.
1: És akkor erre utal igazából ez a közgazdász úr, Pogácsa Zoltán egész pontosan, aki azt mondja, hogy idézem szó szerint, az átlag nem ül be vacsorázni.
2: Uh-huh. Ez meg a másik fele.
1: Igen.
2: Így van.
1: Azt írja, hogy ráadásul 39.180 egységet számoltak fel 2025-ben, és ez egy nagy visszaesés, ugye, hiszen van olyan, tehát átlagot mértek, persze megint csak nem lehet ezt, hogy mondjam, fixre mondani, hogy ez mindenkinél így van, de hogy alapvetően fél évente jár egy magyar család étterembe.
2: És gondold el, egy magyar család, mondjuk legyen két gyerek és két felnőtt. Ugye átlagban egy ilyen magyar család, így néz ki.
1: Apuka, anyuka, fiú, lány, igen.
2: Uh-huh. Négy fő, mondjuk ne legyenek már tinédzserek, tehát most ne gyerekmenüt rendeljenek, legyenek tinédzserek, mondjuk egy étel durván körettel együtt 6000 forint. Abban nincs még benne a savanyúság, meg nincs benne az üdítő.
1: Igen.
2: Csak az étel. 6000, 6x4, 24. Igen, plusz még az üdítők. Az üdítők ma már egy étteremben...
1: Mondjuk 1500.
2: Igen.
1: mondjuk.
2: Igen, sokszor megdöbbenek én is ott a... Igen,
1: az meg 6000 a 4 főre akkor, mert 4x5 az 6000, tehát akkor kerek 30000-nél járunk. És egy-egy éternél igen. járunk, és egy-egy üdítőnél.
2: Egy-egy üdítőnél, járunk, igen. igen, és akkor még nem ivott a bort, meg nem fensziztünk, tehát hogy akkor még nem ittunk semmilyen alkoholtartalmú igen. italt, plusz még legyen hozzá egy desszert, ami 2500 és 3000 forint között már simán van egy desszert.
1: Egyen mindenki, akkor csak a kedvízé számolása, mert ők számoljuk 2000-el, az 4x2 az 8, 30 meg 8, az 38000-nél járunk, igen. plusz a jat, adjon 40-et apuka a végén. Uh-huh. 40000 forint 4 főnek.
2: És nagyon alaphangon.
1: És most nagyon alapot számoltunk, igen, igen, mert azért azt nézem, hogy igen, hát nem alapot számoltunk azért, hanem tényleg ilyen, azért már közép fölött itt mérünk.
2: Jó,
1: mert,
2: csak egy-egy üdítőt ittunk, tehát egy-egy üdítőt szoktunk inni, hanem kettőt, hármat, mert szomjasak vagyunk, kaja előtt mondjuk, és kaja igen, után is, jó. És ugye egy üdítő nem 4 deci, tehát hogy 2,5, ugye? Ez a kis üveges.
1: Azok annyik, igen, igen.
2: Na,
1: igen,
2: 2,5 decis. Ebből megiszol simán fejenként kettőt.
1: Én mindig sört iszok, nem
2: na,
1: tudom.
2: Na mindegy, egy 50-esre simán lehet számolni egy 4 fős családnál.
1: De akkor igen. is az van, igen, hogy egy családi kasszában, és itt a közgazdás mondja, nem én, hanem hogy azért akkor, az sok.
2: Igen. Meg ha 4 főre 40000-et számoltunk, akkor fejenként 10000 forintot ettünk, ittunk meg. Na, annyit nem. Szóval annál sokkal többet szoktunk
1: igen,
2: meginni,
1: igen,
2: megenni.
1: Igen, igen. Hát tudom. Meg annyi helyfüggő is, tudod? Ez megint az is, hogy most, hogyha elmész egy komolyabb étterembe, mondjuk akár a Liszten, vagy az Andrási úttal, mi van ott a Deák környékén, kerülhet kevesebbe is, kerülhet többe is. Ha Budán vagy, akkor ez a beugró. Tehát, hogy Budán voltunk tavaly, és még ráadásul nem is volt jó, ez volt a legnagyobb poén, hogy szintén, amit, ahogy téged idézelek, zónaadagot kaptunk. És figyelj, a legszebb étterem volt, amit valaha láttam életemben, olyan panorámával, hogy gyilkosság, viszont az étel messze elmaradt attól mennyiségben. Finomnak finom aha. volt, mert nem volt aha. rossz, nem volt extra se, de nem volt rossz, sőt, megettük nagyon jó íze.
2: Kitörölted a tányért, mi?
1: De hogy így, aha, tehát hogy ilyen, nem tudom. Arról ne is beszélgessünk, az már ne is jöjjön ide, hogy ezek a Michelin csillagos éttermek, ahol
2: ó,
1: ilyen, múltkor láttam, pont a Fókuszban volt egy ilyen interjú, hogy van egy nagyon híres, nem is tudom, milyen nemzetiségű séf, lényegtelen is, és hogy egy ilyen újra alkotott raviolit csinált, azt fölrakott 6 szem raviolit, meglocsolva egy ilyen sajtmentesre, és mondtam pont feleségemnek, meg pár nappal előtte nálunk is ravioli volt. Mondom, hallod, mi mondom, múltkor ennyit dobtunk ki a tányérról, mondom, mert már nem bírtuk megenni. Mondom, ez meg itt egy főétel, 120 euróért. Mondom, dik az. Na, de az megint másik kategória. Csak egy átlag éttermet, vagy csárdát vegyünk alapul. Igen, a magyar családoknak, a közgazdás szerint az ömének ez nem fér bele, úgy, hogy havi szinten gondolkozva. Nem még az, hogy nem fér bele a keretbe, mert nyilván mindenkinek belefér 40000 forint, nem erről van szó, hanem arról, hogy nem fér bele havi szinten, és ezért mondják, hogy átlagba 5-6 havonta jár egy magyar átlagos család étterembe. Ez a közgazdász úrnak
2: annyira durva,
1: felmérése.
2: De belegondoltam abba, hogy nyáron lent voltunk a játszótéren, és a gyerekem barátai testvérpár, és akkor minden nap fagyiztak ott a játszótéren. Minden nap kértek egy-egy gombóc fagyit, vagy kettőt.
1: Na most 900 forint, vagy mennyi?
2: Azt is gondold, igen, de 700 forint 700 volt egy gombóc, most gondolj bele, hogy kettőt mert kérni egy gyerek, az 1004, akkor a másik is, és minden nap, mert ugye nyár van, a gyerek szeret nasizni, fagyizni nyáron, jól esik, minden nap, csak oszd vissza, minden nap fagyizni.
1: Nem akarom.
2: Igen, tehát nem két akarom. Gombóc, 1004, akkor, tehát ketten vannak, egy testvérpár, szóval nem hát olcsó, ez nem lett olcsó már az se, hogy egy cukiba beül. Sőt, volt egy másik sztorim is, amikor bementünk egy cukrászdába, és 2000 forint volt egy szelet sütemény, egy szelet torta, és olyan vékony szelet volt, hogy ilyen vékony szelet tortákat még nem láttam felvágva. Hogy tudják ezt felvágni? Ilyenre.
1: Direkti, hát tudod, spórolósan. Egy szó, mint száz, ez egy közvélemény már szerintem. Tisztelet azoknak, akik nyilván nagyon jó keresnek, és nem gondolják így, de alapvetően azt mondhatjuk, hogy az árak igenis európaiak nálunk, csak a fizetések nem.
2: Pontosan.
1: Szóval ebben megegyezhetünk szerintem elég sokan, hogy annak idején, amikor azt mondtad, hogy na, minden kifizetés után marad mondjuk nálunk 200-250 ezer forint. Ó, mennyi mindenre elég. Hát ma meg már rendesen stresszelsz, ha minden kifizetés után csak mondjuk 200 ezer forint marad a kasszába, arra a hónapra.
2: Így
1: na
2: van.
1: Most abból a hónapban valóban egy 40 ezres étterem, hát az aztán a luxusok luxusa, mert utána már csak 160 ezred marad a kasszába arra a hónapra.
2: Igen.
1: Szóval igen, az árak európaiak, a fizetések sajnos kevésbé.
2: Így hát nem is csoda, hogy egy csomó étterem bezárni kényszerül, mert ha nincs látogató, akkor nem is fogja tudni üzemelni. És sajnos ez egy ilyen spirál, ami aztán utána először az éttermeket, aztán utána a vendéglátó egységeket, így szépen így tekeredik bele mindenki ebbe a spirálba. Ez van.
1: Ez van sajnos.

0: Rádió Dick.
1: Tudom, hogy megbántottál.

0: 100.3 Rádiódik. Süss fel nap romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra 36, vissza is tértünk hozzátok. És egy rövidke kis beszélgetés kapcsán még hamar a nők följöttek így szóba, ugye a 9-es blokkunkba, ugye, hogy milyen munkát végeznek, mit nem a férfiak és a nők, és mi az, ami vegyes, mi az, ami átfedés, mi az, ami sem. Nem tudom, láttad-e ezt az új reklámot, amelyben Sydney Sweeney, amerikai színésznő, hát mondjuk ki, teljesen pucéran, nyilván nem látszanak a kardinális pontok.
2: Igen, ki vannak takarva?
1: Mindig valahogyan, hiszen ez egy sportreklám, és mindig különböző sporteszközökkel kitakarja, hol alul, amit kell, hol fölül, amit kell. És nem is ez a lényege feltétlenül, bár nyilván azért maga a reklám is hagy némi kivetni valót, hogy micsoda reklám ez, de hogy nagyon sokak szerint, hogy is mondjam, ez ilyen szexista reklám lett, és a nők nagyon föl vannak háborodva. Tehát rengeteg videót láttam azóta a TikTokon, főleg amerikai TikTokerek részéről.
2: Nem emlékszel, hogy nem olyan rég, mostanában már nem látom ezt a reklámot nálunk, de volt ilyen, hogy valami időseknek a reumára valami krém vagy kenőcs, és idős emberek reklámoztak ugyanígy, igen, valami készítményt, most ha megfojtogatnak, se tudom, de valami reumára, hogy ugyanígy tök pucérak voltak, férfiak, nők is, igen, és ugyanígy ezt akkor lelopták, ezt a reklámot, valaki lopott valakitől, most nem akarok gyanúsítgatni senkit, de ott is valahogy mindig vagy álltak úgy, hogy a pad kitakarta azt, amit a csúnyájukat nem lehetett látni, de ezt idős emberekkel is már megcsinálták nálunk Magyarországon. És ez valamilyen,
1: csak hát mondom, azért ez egy globál reklám, ugye, meg hát Sydney Sweeney egy amerikai színésznő, ezáltal nyilván mindenki tudja, hogy ki ő, legalábbis így arcról, meg még talán névről is.
2: Nekem névről sincs meg.
1: Elég érdekes neve van. Egy szőke, nagyon csinos nőről beszélünk, amúgy 28 éves, tehát egy fiatal, csinos, szexi nőről beszélünk, és pont ezt írja a cikk is, hogy tulajdonképpen Sydney Sweeney tökéletes alakját butaság lenne zsákruha alá rejteni, neki minden remekül áll, még a mesztelenség is, ám a kontextus közel sem mindegy, és a sportoló nők szerint ez alkalommal nem a legmegfelelőbb módon illegette magát a kamerák előtt, mert nem mindegy, hogy valami szexi vagy szexista, és a reklám a sportoló nők szerint azt mutatja meg, hogy mindent el lehet adni, kettős pont, a szexet.
2: Aha.
1: Hogy nem a sporton van itt, mert senki nem, igen, azt jegyzi meg a reklámból feltétlenül, hogy
2: miről szól a reklám?
1: Hát ez az.
2: Sport
1: szereket, ja, tulajdonképpen. Egyik kamerabeállításban. Egyik kamerabeállításban amerikai focilabdával takarja épp a dolgait, a következőben kosárlabdával, a harmadikon hoki eszközökkel. Tehát, hogy ilyen picit ilyen jellegű a reklám.
2: Tehát semmiféleképpen sincs összefüggésben a reklám a reklámozóval, igen.
1: Semmi. Pláne, hogy Sydney Sweeney egy színésznő.
2: Igen, még köze sincsen ezekhez a sportokhoz.
1: Köze sincs ezek. És ezt is fájlalják ezek az amerikai sportolónők, akik ezt a cikket ihlették. Szó szerint idézek egy válogatott sportolónőt. Mint egykori sportoló és olyan nő, aki személyesen is tapasztalta már a szexualizáló megjegyzéseket, őszintén undorodom ettől a kampánytól, és mély csalódottságot érzek. Éveket töltöttünk azzal, hogy azért küzdjünk, hogy a tehetségünk, erőnk és eredményeink alapján lássanak és tiszteljenek minket, ne pedig a testünkre redukáljanak minket.
2: Tökéletesen egyetértek. Ráadásul vannak a női sportolók között nyilván olyanok is, hogy az RSG, a ritmikus sportgimnasztika, talajtorna, tehát ott is azért egy kis tornadresszben azért tökéletesen lehet látni a kidolgozott testet, az izomzatot, mindent, és nyilván ezek ellen rengeteg küzdelem folyik, hogy igen, ez ne legyen szexista, igen, ez ne csapjon át az ízléstelenségbe, sőt, ott van a jégkorcsolya is, tehát, hogy
1: Hát vagy most nemrég néztünk, feleségemmel néztük, az M4 Sporton ment egy atlétikai világbajnokság, így van, és hogy ott is az volt, hogy a férfiak zömén olyan normális, ugyan testhez tapadó rövidnadrág, amiben szintén látszik a csomag, legyünk, igen, őszinték. Viszont nagyon sok női futón például, de nyilván azért, mert futnak, tehát hogy szabad, tehát nem futhatnak
2: farmerbe. Nem lehet beakadni semmibe, igen.
1: Viszont nagyon sokan ilyen már-már szinte teljesen alul bevágott, tehát most hogy mondjam, ezt szépen,
2: hogy
1: értjük. Hát nem nadrág. Mint egy úszó dressz tulajdonképpen, aha, mint egy bugyi, igen. És aztán, amikor még volt ez a távolugrás is, ugye akkor föl is csúszik a ruha, tehát konkrétan tangába bevágott a nőknek a 99%-ának a ruha. Uh-huh. És ha nem is ezért nézed, mert tényleg amúgy rohadt izgalmas egy atlétikai világbajnokság, én sosem néztem, de most elkezdtük nézni, ez már második alkalom, hogy nézzünk ilyet, és tényleg izgalmas, és tényleg nem ezért, de hát az ember szemét csak oda vonza, és látod, csak megjegyeztem, és pont ez a baj a sportoló nőknek most Sydney Sweeneyvel, aki bár
2: aki
1: nem
2: már
1: ő találta
2: ezt is
1: ki,
2: levette.
1: Bár nem ő találta
2: jó,
1: ki a kampányt.
2: Jó, de adta hozzá a nevét.
1: Meg az arcát, meg mindenét
2: hát
1: tulajdonképpen.
2: Hát igen.
1: Tulajdonképpen mindenét adta igen, ehhez a ez kampányhoz.
2: Ez a baj, hogy vannak olyan emberek, akik sajnos ezeket, amit éveket küzdenek mások az ellen, hogy megszűnjön mondjuk ez a szexista világ, és akkor jön egy ilyen színésznő, aki elrontja az egészet.
1: Igen. Amúgy bocsánat, maga a kampány nem a sporteszközökről szól, hanem sportfogadásokra van specializálva, és ez egy alkalmazás igazából, amit ő hirdet ebben a reklámban.
2: De hát most akkor,
1: döntsük el,
2: hogy milyen hirdetést adtunk föl, tehát hogy sportfogadás, oké. Okay.
1: Sportpiaci fogadóvállalat, egész pontosan, na itt írja a cikk is.
2: Aha, tehát akkor nem a sporteszközöket reklámozza,
1: nem,
2: hanem a
1: sporteszközökkel reklámozza, aha, hogy erre is tudsz fogadni, meg igen, erre is, meg ez egy sportpiaci fogadóvállalat, egész pontosan Novig.
2: Komoly.
1: A cégnek a neve, kimondhatom, mert itthon nálunk ilyen szerintem nincs.
2: Ez olyan egy kicsit, mint hogyha a lovinál egy pucérnő ülne a lovon, és akkor na most erre a lóra fogadjatok. Helyre, tétre, befutóra.
1: Konkrétan igen.
2: Nem értem tényleg nem értem, hogy ezt miért így kell. Azt a magyar reklámot se értettem, hogy az idős embereknek miért kell mutogatni így a testüket.
1: Azt én sem értettem, és az még nem is szexi reklám ilyen szempontból, mert erre legalább mondhatják azt az emberek, hogy alapvetően oké, persze, nyilván nem egy csúnya nővel reklámoznak egy ilyet értelemszerűen.
2: De fölöltözve is szexi lett volna.
1: De fölöltözve, így van, tehát hogy ehhez nem kellett volna, mert nincs funkciója.
2: Semmi.
1: Tehát még én férfiként is azt mondom, egy, nem látszik semmi, akkor minek vetkőzünk le? Ha meg a levetkőzésnek nincs is funkciója ebben a reklámban, már pedig egy sportfogadási irodának a reklámjába úgy kell fogadni?
2: Ezért,
1: jó, 10
2: látod,
1: dollárt teszek a Chicago Bulls-ra, pont, és már le, vagy dob, de, le van dobva a textil.
2: De már látod, pont ezért, hogy már mi is erről beszélünk, már az egész világon ez felkapta a fejét.
1: Nagyon.
2: Ez a fogadóiroda ezzel nagyon nagy reklámot borított mindenkire rá, mert még mi is arról beszélünk, hogy nem is ismerjük ezt a fogadóirodát, meg nálunk nincs is, de látod, akkora reklámkampányt tudtak ezzel generálni, meg csinálni, hogy kiakasztotta a világot.
1: Igen, és mondom, főleg a sportoló nőket akasztotta ki.
2: Hát meg minket is.
1: Ez alapján, amit felolvastam most az imént egy nyilatkozatát, egy magát meg nem nevezte, vagy hát legalábbis a cikk nem nevezte meg a sportoló hölgyet, aki ezt kimondta, hogy ők évekig küzdöttek, mint sportolók azért, hogy az eredményeik alapján legyenek elismerve, és ne az legyen egy sport hiába fogadási iroda, de sporttal kötik össze, és rögtön az van, hogy hát akkor a sportot csak úgy lehet eladni, ha beültetünk oda egy fiatal, a kamera elé beültetünk egy fiatal, szexi, népszerű amerikai színésznőt,
2: örlek,
1: és levetköztetjük, de okosba csak úgy vetköztetjük le, hogy a reklámot lehessen adni mindenhol, mert
2: nézd,
1: amúgy nem látszik semmi.
2: Ki van blőrözve? Nézd.
1: Nem, mindig elérak
2: hát
1: valami.
2: Úgy van.
1: Ja. Igen.
2: Úgy ki. Nézd, végül is, ha úgy vesszük, akkor sikeres volt a reklámkampány.
1: Ja, ha úgy vesszük, ez a legsikeresebb reklám volt ever.
2: Sikeres volt,
1: igen,
2: mert látod, a világ oda kapta a fejét rá,
1: igen,
2: és most már az is tudja, hogy ki ez a sportfogadási iroda, aki eddig nem tudta. Most már tudjuk,
1: mi is,
2: hogy kik ezek.
1: Lehet, bár szerintem az emberek zöme megnézi már csak az is a reklámot, de nem a sportfogadó iroda miatt tudod, hanem hogy megnézik a reklámot, hogy na most milyen kiakasztó ebbe. Én láttam, mert TikTokon szembe jött ez a reklám, megnéztem, tényleg semmi semmi, hogy mondják ezt, köszemérem sértő, mm-hmm. vagy bármilyen nincs benne. Egyszerűen mindig úgy van árnyékolva, oda van rakva egy focilabda, oda van rakva egy kosárlabda, tehát hogy nem látszik Sidney Sweeney-ből amúgy semmi több, aha. mint ami a filmjeiben már látható volt eddig is, tehát hogy volt ő már fehér neműben filmben is, meg stb. Tehát nem látszik semmi különösen, de mégis ezzel akarták eladni, és ahogy te is mondod, valószínűleg jó sikerrel hívták fel a figyelmet erre a sportfogadóirodára.
2: Nézd, hidd el nekem, hogyha ez a fogadó, hidd el nekem, hogy mérhető lesz ennek a sportfogadási irodának a
1: részvénye,
2: a részvénye.
1: Például?
2: Igen, igen,
1: most
2: hidd
1: kéne venni részvényt ebből a no-name sportfogadási irodából.
2: Hidd el, mert ha Magyarországon lenne egy ilyen, akkor még lehet, hogy még én is fogadnék.
1: Én meglevetkőznék a reklámban nekik. Csak én nem raknék oda labdát, meg semmit sem. Én csak ott állnék. Fogadjatok!
2: És még labdát se raknál oda.
1: Rakjatok 5000-et az Újpestre, hajrá, jó, és ott állni nem, pucéra.
2: Jó, tudod. De valakinek nem kell szígyenkezni a méretei miatt, van akinek igen. Te bevállalnád.
1: Én abszolút bevállalom, ha nem hideg helyen forgatunk, akkor bevállalom. Ha ide viccet félretéve, én is azt gondolom férfiként is, hogy ez egy totál felesleges reklám ilyen szempontból.
2: Nem az. Hát a céljukat elérték.
1: A
2: figyelem felkeltés a lényeg. Tudod?
1: Ez igaz. Mindig... Amúgy nem lehetett ki sportiroda, hogyha meg tudtak fizetni a Sidney Sweeney-t, hogy vetközzön le ráadásul. Gondold nem csak az, hogy gyere be és mondd el ezt a mondatot, és kapsz érte mit tudom én hány százezer dollárt, hanem most gondold el még azt, hogy gyere már a reklámba, és még pucér is legyen.
2: Mennyi pénzt kapott ő ezért?
1: Rengeteget.
2: Úgyhogy biztos,
1: a cégben. Van
2: biztos vagyok benne.
1: Van
2: hát figyelj, ezekben a szerencsejátékokban mindig van pénz.
1: Ez igaz.
2: Főleg
1: ez
2: az ilyen fogadásoknál.
1: Ne fogadjatok.
2: Nem szabad.
1: Nem szabad.
2: Még akkor sem, hogyha ilyen szép pucérnőket látok.
1: És nevetkőzzetek le reklámba se pucérra. Na.
2: De Gyuszi, levetkőzzet.
1: Az én dolgom, az, hogy ne törődjetek. Na jó, 11 óra után jövünk hozzátok vissza.

0: Az ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthatnak. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a demokrácia nemzetközi napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOSZ az SK8-al közösen már reformdokumentumot is kidolgozott. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. Mérföldkőnek számító paleontológiai felfedezést tettek amerikai kutatók. Azonosították a világ első ismert felnőtt Tyrannosaurus rexhez köthető lábnyom sorozatát. Amint egy 66,5 millió éves nyomvonal 4, egyenként körülbelül 1 méter hosszú lábnyomatból áll, és nagyjából 7 méteren keresztül követhető. A kutatók szerint a T-rex másodpercenként 1,5-2 méteres sebességgel haladhatott. A különleges leletet még 2025-ben egy középiskolai tanár és amatőr őslénykutató Kent Hubbs fedezte fel egy ásatáson. A nyomokat a környéken talált T-rex fosszíliák és a jellegzetes lábúj lenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Csütörtökön egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat, néhol zivatal sem kizárt. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, bizonyos területeken 20-21, máshol 25-28 fokot mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
2: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerület Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Géza-Fejedelem tér, a Sződliget utca és a főút megállót. Az 5. kerület Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A 10. kerület Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 11 óra múlt 15 perccel csütörtök van, és szeptember 17-e. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Na hello, sziasztok!
1: Ma legyen nálatok esernyő, illetve holnap is. Jó, ezt mindenkinek mondom. Igaz, hogy 24-25 fokos maximumokat mérhetünk, viszont ma szinte fixen lesz eső, holnap pedig csak elszórtan fordulhatnak elő, de ne bízzuk a véletlenre, én azt mondom, hogy legyen nálunk egy fain esernyő.
2: De azt akartam kérdezni nagyon gyorsan, még az előző témánkhoz kapcsolódóan, ahol a Gyuszi mesélt egy színésznőről, nem tudom már, hogy hívták, mondjad pedig, Sweeney. Igen, nagyon hasonlít Amanda Seyfriedre, jól mondom
1: hasonlít
2: a nevét?
1: Amanda Seyfried, igen, aki a Mamma Mia-ba volt a lány.
2: Igen, mint hogyha testvére lenne, iker testvére.
1: Nagyon sok ilyen van Hollywoodban amúgy.
2: Hú,
1: van egy
2: ilyen
1: összeállítás.
2: Igen?
1: A Javier Bardem is hasonlít egy sorozatban szereplő színésznek, én nem jut eszembe a neve, de tényleg szinte megszólalásig ugyanúgy néznek ki. Ez a két színésznő is nagyon hasonlít.
2: Igen, mondjuk van köztük ilyen... egy pár évkor különbség.
1: De sok ilyen van, és azért mondják mindig, hogy a Hollywoodba tuti klónoznak embereket, meg mit tudom én, van erről egy ilyen elmélet, Elon Musk titkos bunkereiben folyó munkálatokról.
2: Ijesztően hasonlít a két színésznő, de azt akartam kérdezni tőled, hogy ha felkérnének egy ilyen reklámra, mennyiért te mennél el mondjuk itt a magyarországi fogadóirodának? Mennyiért vállalnál?
1: Pucérkodni? Hát most ezzel a testtel nem kérnének föl, de ha tegyük föl, lefogyok újra meg. Hát figyelj, tudnának jó összeget. Nem, attól függ, mennyit fog, egy napos forgatás, alatt
2: meg vagyunk. Egy napos, igen, és ugyanígy kiblőröznek, de fart,
1: most nem hátsó, fogok kimondani összeget
2: hátsó fertájat is kell.
1: Hát jó, több százezres, nem kéne elérni a milliót. Megcsinálnám. Hát mit tudom én, 5 és 1 millió között, na.
2: Akkor 500 most...
1: és 1 millió között megcsinálnám.
2: Igen, megcsinálnád. Milyen más...
1: Attól várja, sokáig
2: milyen
1: adják.
2: Milyen más értékhatáron
1: mozog...
2: Milyen más értékhatáron mozog egy férfi, meg egy női gondolatmenet, hogy látjátok, a férfiak azért simábban, vagy hogy könnyedébben ledobják a textilt valahogy ilyen...
1: Hát én azt mondanám ennek az irodának, ha ti erre vagytok kíváncsiak, hogy ledobjam a ruhát, hát gyerekek, ezen nem újjon... Adjatok ide fél misit, meg jogdíjakból, reklámok után, mit tudom én, 2%-ot.
2: De azt kérnék, hogy egy jó pár hónapig semmi borotva nem érheti a testedet.
1: Egy meredszőr balka, mit akarnak ezek reklámozni? Jézus, amit az Adam Sandlerben, hogy is hívják, kuzini, megjelennék egy merőszőrbe,
2: és van a reklám. Ki is takarná mindenedet?
1: Értem. Érdekes vágy lenne ez a reklámkészítők szemébe, de sajnos azt kell, hogy mondjam, ilyen felkérés még a 38 évem alatt nem ért engem.
2: Na jó, semmi baj. De engem sem úgy.
1: A kérdésed, mint hogy értem azt, hogy miért, mi lenne az az összeg, de mondom,
2: nekem azért nagyon-nagyon sok milliót kéne kifizetni, annyit meg nem fizetne, kiértem senki.
1: Én megmondom, én bevállalnám egy millió alatt is, de cserébe, mit tudom én, adjanak a reklámok után még jogdíjat, meg mit tudom én, aztán mit bán, ha erre kíváncsiak, mit bánom én.
2: Akkor legyen.
1: Na de ha már reklám, meg ha már tévé, elindult múlt hétvégén egy újabb gyöngyszeme a televíziózásnak, ez nem más, mint a Celeb vagyok, ments ki innen című műsor, és mi feleségemmel nézzük.
2: Láttam már belőle egy képkockát is?
1: Nézzük. Mi folyamatban nézzük. Az első adástól kezdve, most ősz van, este van, kiki nyugalomba, ez megy a tévébe. Én, aki pont nagyon ellene vagyok az ilyenfajta műsoroknak, nézem, bevallom. Tehát kicsit ilyen fölköpök és alállok típusú dolog. De azért nézem, mert egy, bevallom őszintén, leköt. Kettő pedig, hogy ilyenkor tudjak róla beszélni, mert azért vannak benne olyan pontok, amikor azért azt mondom, hogy gyerekek, azért a tévézés tényleg eljutott egy olyan pontra. Most elmondom csak a tegnapi adást, jó? Tegnap, ugye úgy van mindig, hogy összeállítanak, de hát ezt nyilván tudod ezeket a
2: metodikákat. Tényleg, várjál, már nem is mondtad el, mert tegnap el akartad mondani a szereplőket, de nem jutottunk el odáig. Nem mondtad el.
1: Ja, de már egyszer beszéltünk róla, de majd felsorolom nagyon szívesen. De
2: igen, nem tudom, hogy kik szerepelnek benne. Jó, egy embert láttam, Árpa Attilát, aki majd csatlakozni fog, vagy már ott van.
1: Már rég, nem, mindjárt elmondom, hogy az, hogy volt akkor. Lényeg, hogy van ugye élő bejelentkezés, amit ugye a műsorvezetők csinálnak, és vannak ugye a bejátszók, amik ugye értelemszerűen az előző napnak az összevágott anyaga.
2: Igen.
1: És tegnap eljutottunk oda, hogy az élő bejelentkezésbe a Puskás Peti be volt öltözve Őznek, a Sipos Orsi nevű humorista hölgy, akit elvittek feleslegesen harmadik műsorvezetőnek, ő be volt öltözve ilyen Írmanónak, és most kapaszkodjunk meg, a sokat látott és tapasztalt Istenes Bence pedig Fingó Párnának volt beöltözve.
2: Ez kegyetlen.
1: Tehát eljutott idáig a televíziózás, hogy fő műsor időben az RTL-en Istenes Bence, aki amúgy egy jó műsorvezető, tehát ezt most, ha bármilyen féltékeny vagyok az ő karrier ívére, be kell látni, hogy ő egy tehetséges műsorvezető. Eljutottunk oda, hogy ő Kolumbiából élőben bejelentkezett, Fingó Párnának beöltözve.
2: Nagyon sok pénzt kellett, hogy fizessenek akkor ezért.
1: Ebben biztos vagyok, hogy nem 200 ezerét csinálta, nem, ez oké, okay, de akkor is, Zsuzsi, eljutottunk ide, egy két gyerekes, velem egy idős férfi beöltözik élő adásba Fingó Párnának. Mert még azt, hogy a Puskás Peti beöltözött, mondom,
2: őzikének.
1: Még arra is azt mondtam, hogy Jézus Mária, de oké, okay, öltözzöm.
2: Mi volt egyébként a funkciója ennek a beöltözésnek?
1: Tehát sugok egy titkot, semmi.
2: Azt a...
1: Egymást, hogy megvicceljék ott a három műsorvezető egymást.
2: Magukon nevettek, tehát ennyi?
1: Igen.
2: Atya világ.
1: Na, kérdezted, hogy kik vannak benne, próbálom felsorolni fejből, mert ugye nézem.
2: És ez nekik vicces volt?
1: Ők halálosan halál kinevetkedték magukat.
2: Neked,
1: tehát úgy ült, tehát
2: neked
1: az
2: mind nézőnek?
1: Én így néztem, hogy Jézusom, ez volt benne. Tehát úgy történt mindez, hogy a Puskás Peti beöltözött őznek, és megkérte, hogy menjen el az Orsi, a humorista hölgy, aki most ott van, mint harmadik kerék műsorvezető, hogy ő is vegye föl, mert neki is kikészítette egy ruhát. És mire visszajöttünk a reklámból, az Orsi beöltözött Írmanónak, és megkérte őt a Peti, hogy üljön le a kanapére. Addigra a Bence már beöltözött Fingó Párnának, és elfeküdt a takaró alatt a kanapé, és ráült, és akkor még hangot is adott hozzá, és a fölkelt, és ezen halálosan vagy 2,5 percig sikongatva nevettek, hogy a Bence be van öltözve Fingó Párnának, akire ráült az Orsi, és ezért még adott is ki hangot.
2: És ez élőben ment?
1: Ez halál élőben bejelentkezés Bogotából, Kolumbiában.
2: Ez erős. Ez tényleg erős.
1: Hagyok időt, jó? Hagyok időt erre, hogy ezt emészszük.
2: Ez na, tényleg erős. Lehet elkezdem nézni.
1: Figyelj, kiéksz totálisan.
2: Ki,
1: de
2: mi?
1: A műsorvezetőkön. Amúgy a bentiek nem viselkednek gázul még. Van egy-kettő összeveszés, de érthető összeveszés egy ilyen szituban. Te voltál a Farmon, és az még nem is annyira, az még lightosabb, mint ez a celeb azért. Ott ti azért ti ettetek, ti azért feladatokat csináltatok.
2: Meg ilyen rizst, meg ilyen olyan csúlykajákat.
1: Egy az, kettő, meg azt, hogy egy fejadagot kapsz, tudod, mert na, az egy keményebb. És tényleg a dzsungelbe vagy, ugye, Kolumbiában te meg valahol, mit tudom, Oz mellett voltál vidéken valahol.
2: Volt szállás.
1: Mit tudom, hol voltál.
2: Én se tudom
1: mindegy is. Na, szereplők, aki eszembe jut, gyorsan mondom. PSG Ogli, Szőke Rebeka, Gessler Dorottya, Árpa Attila, Zdroba Patrik, Pásztor Virág, gyorsan várják ki
2: hogy
1: még
2: tudod
1: eszembe.
2: Ezeket a neveket
1: nézem,
2: elájulok.
1: Nézem, tehát most így eszembe jutnak az emberek, azokat mondom.
2: Direkt nem állítalak meg, hogy ki az, ki
1: Sápi
2: az.
1: Sápi Vivi, akkor sokan vannak, 17-en vannak benne.
2: Úristen, rengetegen.
1: Most nem sorolom, most igen. Ezek rengetegen. Jutottak, vagy ezek, bocsánat, ők jutottak
2: mik
1: most
2: a,
1: eszembe.
2: Mik a konfliktusok?
1: Ma esik ki kettő ember
2: a párosával van a kiesés.
1: Van, igen, párosával. Hát gondolom, mik a konfliktusok? Például tegnap az volt, hogy az egyikük, Bernát Odett, na, őt nem mondtam, tegnap rosszul lett, vagy hát tegnap előtt, meg gondolom, tegnap minden is.
2: A cukra,
1: rosszul lett, valami ilyesmi
2: lehetett,
1: rosszul lett, mert Valkusz Milán is ott van. És hogy pont a Milánnal volt egy ilyen konfliktus, hogy ő félreértés miatt azt hitte, hogy meg akarja enni az Odett, az ő kekszét, csak úgy, holott nem tudta, hogy ő rosszul lett. És akkor ebből ment egy vita, hogy igazából most akkor kinek van igaza? Az, aki azt mondja, hogy igenis egyenek többet, és egyék föl azokat az adagokat, amik ott vannak, mert különben rosszul lesznek az emberek. A másik fele a brigádnak meg azt mondja, hogy hát figyelj ember, tudtad, hogy hova jössz, ez egy dzsungel, nem egy 5 csillagos szálloda, a szabad ég alatt alszanak összetákolt, mákolt ágyakon, és nem tudom, és akkor ebből ment egy ilyen vita,
2: tehát
1: hogy kinek van igaza.
2: A kaján vesztek össze?
1: Tulajdonképpen nagyon leredukálva, igen. Igen, nagyon leredukálva, igen. De itt inkább az elveken vesznek össze, hogy ki mit gond, tehát ki hogy éli meg az ott létet, és akkor igen, hogy valaki betartja ezeket a szabályokat, hogy igen, inkább osszuk be a kaját, mert ki tudja, mikor kapunk legközelebb. A másik fele a brigádnak meg azt mondja, hogy nem, inkább
2: együnk
1: meg föl,
2: mindent.
1: együnk meg mindent, mert valaki rosszul lesz, én éhes vagyok, sattara, és akkor a másik fele meg még mondja is azt, hogy na de hát, de tudtad, hogy hova jössz, ha nagyon nem bírod, mondd ki, hogy celeb vagyok, menj ki innen, és kivisznek téged innen, de hogy minket ne hátráltass azért, mert te sűrűbben vagy éhes, vagy nem bírod az éhezést. Ez volt a fő konfliktus inkább.
2: Ki az, aki nem bírja az éhezést?
1: Hát például az Droba Patrik, meg ez a Bernátodett nevű hölgy, ők tegnap nagyon nehezen viselték, amit leadtak, és például a PSG Ogli volt az, aki elmondta, hogy hát akkor menjetek haza, hogyha nagyon nem bírjátok ezt, mert tudtátok, hogy hova jöttök. Hát tudtátok, hogy itt éhezés lesz, tudtátok, hogy itt kemény az élet. Ha nagyon nem megy, nincs baj, ne szenvedjetek, ne fájjon nektek, ne legyetek rosszul,
2: igen,
1: hanem akkor mondjátok ki, hogy celeb vagyok, menj ki innen, jön a brigád, és kivisznek titeket, fölültök a repülőre, és mentek haza.
2: Meghalnának, hogy ezt kimondják. Hát dehogy is, hát meghalnának.
1: De még nincs olyan klasszik mondat, gyerekek, amivel a reklám is volt, még a legelső adásban így reklámozták be, hogy ugye hány évad volt már, és hogy a legikonikusabb mondatok egyike, ugye drága kollégától, Gáspár Győzőtől származik, hogy jaj, more, ez nagyon kígyó. Ilyen nem volt, és lehet nem is lesz többet.
2: Igen, Győzőből csak egy van.
1: Ez így van. Tehát ez, hogy jaj, more, nagyon nem, kígyó, még egy ilyen nem lesz többet.
2: Győzőnek nagyon komoly, ikonikus mondatai vannak, amik beírták magukat a történelembe. Ilyen például a Merisismus, Jókai More.
1: Igen.
2: Hát rengeteg...
1: A kígyó, a jaj, nagyon kígyó.
2: Nagyon kígyó, igen. Tehát igen, Győzőt igen, azért igen. Nehéz a showban überelni.
1: Az biztos.
2: És showt csinálni tényleg a Győzővel tényleg lehet.
1: Ez biztos is, és hát nem véletlen, hogy ő egy nagyon régi évadban volt még ebben a celeb vagyokban.
2: Győzőt mindig akkor szokták bedobni, amikor esik a nézettség, vagy nem jó a nézettség. Akkor, mint egy ilyen ászkártyát, előveszik a Győzőt, és akkor berakják, minden műsorba berakják olyankor a Győzőt, mert akkor tudják, tényleg tudják a háttérszerkesztők, hogy akkor megindul. Valami. Akkor aha, megindul aha. A nézettség, akkor jó nézettséget tudnak csinálni.
1: Remélem, ezt a Győző is tudja, és tudja, olyan pénzt. Ja, jó, akkor jó.
2: Tudja már, igen.
1: Rafinált.
2: Nem kell ehhez rafináltnak lennie. Tudja ő nagyon jól, hogy amikor rossz nézettséggel indul el egy műsor, akkor ő az ászkártya.
1: Uh-huh. De ez tényleg így is van, mert főleg egy ilyen műsornál azért most egyelőre, mi azért nézzük ezt a műsort, mert egy, nincs nagyon másik. A másik csatornán ez a Házasság első látása megy, nézem. Ezzel párhuzamon, na én meg azt nem nézem. Várjál,
2: nézem, tudok én is arról
1: jó,
2: mondani.
1: Jó, mindjárt mondhatod is, mert amúgy itt ebbe le is zárom. Mert, ja jó, akkor ezt még hamarabb lezártuk. Mert hogy azért is nézzük, mert amúgy nincs más, most úgy Netflix-el sincs.
2: És ez alatt az idő alatt, igen.
1: Nézzük, nem úgy nézzük, hogy ilyen oda tapadunk, mint mondjuk a Most Wanted, amit imádtunk, csak és tényleg izgalmas volt, hogy kergették a Balázsék ugye a celebeket, mint a... Megy a háttérben, nézzük azért, tehát hogy figyeljük, mivel úgy is sűrű megszakítják reklámokkal, ezért úgy se tudod magad nagyon beleélni, még hogyha halálizgalmas lenne ez.
2: Fingópárnának beöltözni meg.
1: És nem egy szereplő öltözött be, érted, hanem az istenes Bence, aki mondom, azért sokat látott, sokat tapasztalt műsorvezető a mai magyar kultúra, ha mondhatjuk így, kultúrában.
2: Hát ők kik vannak itthon a stúdióban?
1: Senki, nincs stúdió. Nincs stúdió. Aha, Kolumbiában. Ott van. Mindenki kim van. Nincs itthon senki. Nincs itthon
2: tehát,
1: senki.
2: Hogy ők vannak, mint műsorvezetők, hárman kész ennyi.
1: Eredetileg négyen voltak, ugye az Árpa Attila is, ugye velük volt, de az Árpa Attila most beépített emberként bement, beköltözött a táborlakókhoz.
2: Ki érted? Lesz szerinted az az izgalmas karakter, aki mondjuk lehet egy olyan ászkártya, mint amikor a Győzőt ja, senki.
1: Figyelj, vannak jó pofa helyzetek, nagyon jók a bátorság próbák, nagyon szinte ilyen Indiana Jones-os feladatokat kapnak, aha. Nagyon izgalmas, emiatt jó nézni, az nagyon aha. Jól meg van csinálva. Látszik, hogy van benne zseton, ebbe az évadban nagyon rég volt ez a formátum, úgyhogy gondolom, nem tudom, gyűjtöttek rá, vagy nem tudom.
2: Hát meg azért 17 embert berakni. Az is nagyon
1: 17
2: sok
1: ember plusz 3 műsorvezető, már 20-an vannak.
2: Plusz a
1: szegény nő totál felesleges ott, tehát egy valakinek a valakije lehet, gondolom én.
2: A műsorvezető, a stand-upos?
1: A Sipos Orsi, igen.
2: Olyan furcsa nagyon ez egyébként,
1: fura ő
2: hogy...
1: Ott. Minek?
2: Nem tehát, az hogy... a furcsa, hanem az, hogy nagyon, bocsánat, tisztelet a kivételnek, de a stand-uposoknál ők az előre megírt szövegeikbe tudnak erősek lenni. Kivéve Ráskó Esztert, meg biztos, hogy van más is, aki nem az előre megírt megírt szövegeiben tud jól stand-upolni, de többé-kevésbé azt vettem észre, hogy a stand-uposoknál amúgy hétköznapjaikban nem viccesek. Amikor meg kell írni a stand-upot és kiállnak, akkor tudnak jókat összeírni, de nekik össze kell írni.
1: Ez egyfajta színház. Benne is van, ahol sűrűn fölépnek, hogy duma színház.
2: Igen, de közben
1: benne
2: meg,
1: is van.
2: Közben meg, amikor hétköznap viccesnek kell lenni, akkor nem viccesek. Tudok jó pár ilyet, akivel találkoztam, és nem volt vicces.
1: Rásko, én nem ismerek sajnos humoristát személyesen.
2: Stand-upost?
1: Nem ismerek senkit.
2: Dehogy nem.
1: Élőben? Nem.
2: Nem. Lakatos Lacit se ismered?
1: A testvérét ismerem, mert ő vágja a hajamat,
2: ja,
1: a Ferike, de tudom, hogy ki a Lakatos Laci természetesen, de mondom, én a testvérével, az öcsével ismerjük egymást, ugye a Ferikével.
2: Ja, azt hittem, hogy így őt ismered.
1: Nem ismerem.
2: De hogy igen, tehát én Rásko Esztert azért szoktam hallgatni a rádióba, és ő tényleg vicces. Tehát, hogy neki nem kell úgy előre megírni a poénokat.
1: Hát valószínűleg a Balázsék azért választották ugye maguk mellé.
2: Nagyon
1: a
2: jó választás volt. Nagyon jó választás volt. Mindegy, kíváncsi vagyok erre, a celeb vagyok, menj ki innenre, mert szerintem ez csak az elindulás, hogy így kiakaszt.
1: Mi van ma csütörtök? Akkor már 4 napja megy, mert vasárnap volt az első adás.
2: Tehát ez
1: vasárnap volt egy ilyen külön adás.
2: Ennyire kiakasztó legyen valami, tehát hogy ez a tévézés történelmében, nem tudom, hogy
1: ez
2: hova.
1: Ez egy mély pont.
2: Mély pont?
1: Ez, hogy valaki, tehát egy jó műsor, tehát ráadásul tényleg egy jó műsorvezetőről van szó a Bence személyében, apja is ugye egy híres műsorvezető, tehát hogy ő tényleg egy olyan család, és Fingó Párnának beöltözni élő egyenes bejelentkezésből Kolumbiába, csak azért, hogy kitöltsük azt a mini időt, ami a két bejátszó között van.
2: És ők rendkívül jól szórakoztak ezen.
1: Halálosan elnevetgéltek.
2: De te, mint néző, úgy...
1: Hát én úgy nem nevettem. De lehet, hogy velem van a baj, nem tudom, lehet,
2: nem,
1: hogy velem
2: hiszem.
1: Van a baj. És ami mondom, ami kifejezetten még... Így is vagyok, bevallom őszintén, és nem értem a funkciót, hogy egy Sipos Eszter, Sipos Orsolya el van víve Kolumbiába, mint harmadik műsorvezető, ki tudja mennyiért, ki tudja milyen lehetőséget hoz most ez neki. Én meg itthon vagyok. És nekem még lenne is funkcióm, talán ha ott lennék. Én is beöltöztem volna Fingó Párnának, ezen múlik. Nem tudom, hogy kinek a kie és hogy kapott egy ilyen lehetőséget. Én ezekre mindig amúgy bevallom őszintén.
2: De nem tesz hozzá, nem tesz hozzá.
1: Figyelj, volt adás, ami meg se szólalt. Ott áll a két fiú mellett, a Bence meg a Peti mellett, ott áll, ők mondják, a Bence mondja főleg ugye a főadatokat, hogy most indítjuk a szavazást, szavazzanak, hogy ki menjen holnap bátorságpróbára, itt aludtál
2: járt. Bence ebben nagyon...
1: Bence rutinos, hát persze.
2: Benne van.
1: A Peti ott van vele, mint legjobb barátja, hűlnek, tök jó, amúgy sokszor nagyon ők, ha nem Fingó Párnának költöznek, amúgy vicces a köztük lévő kémia, hiszen 1000 éves legjobb barátok, viszont az Orsi köztük olyan, mintha nem tudom, most ide közénk beültetnénk innen a benzinkútról egy automosót. Tehát, hogy körülbelül annyira van funkciója.
2: Még csak ennyit,
1: de
2: hogy
1: megkapná ugyanazt a fizút, mint mi.
2: Csak annyit, tehát, még, hogy Gessler Dorottya is azért
1: ott van,
2: 50-en fölött van, csodálatos, hogy elmerte ezt vállalni. Tehát annyira csodálom
1: bátor.
2: Azokat az embereket, igen, akik elmernek így indulni.
1: Van is neki is konfliktusa ebből, hogy
2: igen.
1: Ő azért kicsit pregnánsabban próbálja, tudod, így tartani, meg kicsit többet bele szól dolgokba, amiben sokan azt mondják,
2: így korban
1: hogy
2: korban ő meg Árpa Attila, tényleg,
1: ja.
2: Leugatják?
1: Hát nem, azért úgy durván nem ugatják le, hanem inkább úgy egy kicsit olyan, főleg a fiatal csajok, tudod, egy picit úgy így eltolják ezt, hogy Dorottya ne szóljon bele ebbe. Tehát picit inkább ez van.
2: Úgy ellenszenves nekem az ilyen egyébként.
1: Tisztelet ott is a kivételnek, mert hiába fiatal, például a Pásztor Virág, ő egy színésznő amúgy, és ő tényleg nagyon, nagyon kedvesen áll mindenkihez, és tényleg nem kamu, látszik rajta, nem kamu, hanem
2: ő
1: ilyen például
2: ember,
1: ő tényleg így viselkedik, és ő abszolút empatikusan, emberségesen áll, tök mindegy, hogy az a Gessler Dorottya, aki 50 éves, vagy tök mindegy, hogy a vele egykorú, mit tudom én, ez vagy
2: és
1: az.
2: És korosztályban Gessler Dorottya, meg Árpa Attila vannak így 50 pluszosak?
1: Igen.
2: Nem tudom, nem mertem.
1: Igen.
2: Én nem mernék elmenni egy ilyen helyre.
1: De
2: nem mernék. De eddig nem vagyok még 50
1: se. A többiek...
2: Messze
1: hát
2: vagyok még
1: az GVM is. Várjál, bocsánat, ott van GVM is. Ő ugye mennyi? 30...
2: Igen, 36 vagy valahogy így.
1: Talán nálam, nálam fiatalabb, hát a felesége velem
2: egy
1: idős.
2: Azért mondom, hogy ilyen 36 lehet.
1: Úgyhogy...
2: Na és ő milyen
1: mondjuk.
2: Szereplő?
1: Ma aranyos, semmi aranyos, különleges. Ugye? Semmi különlegeset. Igen. Nem beszekszik senkivel.
2: Nem, ő nem olyan.
1: Viccelődik, amikor igen. kell. Nagyon vissza van viszont hízva.
2: Egyem a szívét.
1: Nagyon vissza van hízva.
2: Majd most ott lefogy.
1: Most, hogy nézel, most egy kicsit jobban érzem magam, hogy én annyira nem vagyok. Én emlékszem arra, amikor a Bader Robi barátomnál találkoztunk a GVM-mel, és csak köszöntünk puszi-puszi, és dicsértem őt, mondom, hallod már, mondom, le a kalappal, lefogy.
2: És emlékszem, hogy akkoriban voltam is náluk, és annyira betartotta a diétát, hogy almát evett
1: mondtad,
2: meg.
1: Mondtad, emlékszem, igen. És én mondom, én meg találkoztam vele. Én meg találkoztam vele, és emlékszem is, hogy így átöleltem, amikor megpuszítuk egymást, és mondom, nagyon szépen le vagy. És mondtam, hogy milyen nehéz nekem, és elmondtam minden. Igaz, hogy ez rég volt, és most ott van a dzsungelben.
2: Nagyon nehéz megtartani.
1: Fúfi, nagyon ki
2: nagyon
1: van
2: nehéz
1: hízva.
2: Megtartani.
1: Így mondják, ki van hízva.
2: De szeretem, akkor már
1: nem
2: majd
1: bántás,
2: most.
1: Én is meg vagyok magamhoz képest hízva, de...
2: Most megint koplalhatott a dzsungelbe. Tehát...
1: Emlékszem, hogy amikor a Curtis is, ugyan, most se sovány, de hogy akkor sem volt sovány, mikor ő volt a dzsungelbe, és meg is nyerte azt az évadot végül Curtis, és ő is úgy ment el, hogy azért volt rajta mit fogni, hogy így fogalmazza.
2: Tényleg a Curtis nyerte akkor azt, igen.
1: És aztán nagyon szépen le is fogyott, emiatt, igen. hogy ugye ment egyfajta úgymond éhezés hát ott a dzsungelben.
2: Úristen, mi lehet.
1: Úgyhogy a GVM is szerintem nem Bert? Ezzel a súllyal fog visszajönni, de nagyon meglepődtem, mikor levetkőzött trikóra, és én nekem az maradt meg emlékem, hogy ott a Bader Robinál találkozunk, és mondom, ott a GVM nagyon igen. szépen pacekra le van igen, hízva, igen. izom, boxos alkat, izén, minden, és most meg
2: na jó, akkor most már nézni is fogom így, hogy benne van a Mark, a GVM,
1: benne,
2: nézni
1: benne.
2: Is fogom.
1: Ha csak és ma ki nem szavazzák, de nem
2: jó,
1: fogják
2: reméljük, hogy nem.
1: Fogják.
2: Na most már akkor nézni fogom, neki szurkolok. Na. Megvan a kedvencem ennyi. Akkor abból a csapatból.
1: Én is azt mondom, hogy amúgy érdemes nézni, nem reklám a műsornak, mert nyilván egy nincs rászorulva a műsor, hogy én reklámozzam kettő, meg nem is akarom reklámozni, de tényleg jó nézni az ilyet, mert még jobban még jobban fölértékelődik ilyenkor az emberbe az, hogy otthon vagy nem tudom, én a farmot is nézem.
2: Az biztos.
1: És én ilyenkor nem mintha fenyegetne ez a veszély, mert ki vagyok én, hogy hívjanak, de nem mennék.
2: Én meg a dzsungelbe nem mennék.
1: Én a farmra sem mennék. Tegnap találtak egy levedlet kígyóbört a sárga csapat. Te szalmágyon aludtál javarészt?
2: Igen.
1: Na ott.
2: Aludtam ott is, aludtam persze a házba is.
1: A házba is.
2: Igen, fele itt, fele ott.
1: Most is pont most seréltek, nyertek a sárgák. És most...
2: 5 hetet voltam, és abból 2 hetet voltam lent a pajtába.
1: Tehát többet voltál fönn?
2: Aha. Többet.
1: Na itt meg most pont seréltek, eddig a piros csapat volt fönn a szép házba, a sárgak lent, és most pont cseréltek, mert nyertek a sárgák egy játékba, és ez volt a tét, és most ők költöznek. És mielőtt elköltöztek, pakoltak meg minden, és az egyik csaj felsikított, hogy ja, itt egy kígyó, oda ment az egyik csávó, az Oliver, és mondta, hogy hát ez nem kígyó, csak a bőre már, de hogy ja, egy nagy sikló, ilyen ekkora körülbelül.
2: Tényleg, hogyha már egy kicsit a farmról érintjük a farmot, mit szóltál ahhoz a kiakadáshoz, amit a Franciska ott
1: ja,
2: az ecseteknél leművelt?
1: Őszintén mit szóltam? Azt, hogy én örültem, hogy nem vagyok ott, és nem én vagyok az elleme, úgy megverne engem ez a nő, mint a síc. Konkrétan adna 2 pofont, és lefeküdnék, szerintem örökre.
2: Súlyemelő, ugye?
1: Pofonbajnok.
2: Jaj, pofonbajnok!
1: Bizony.
2: Jaj.
1: Bizony.
2: Jaj, nem állnék neki.
1: Még én sem, de szerintem nagyon sok férfi társam így van ezzel, hogy
2: persze.
1: Nem állnék oda.
2: Dehogy is.
1: Olyan jattos van a Franciskánál, hogy hülye vagy, combom akkor, ami neki akar, és tiszta izom a nő. Egy merő izom.
2: És ideggyenge.
1: Mit szóltam?
2: Mert ideggyenge volt.
1: Igen, de részben igaza volt, nem szabadott volna idáig elmenni, hogy dobálózás, meg minden, aztán végül még tényleg neki ment volna a csávónak, megveri, akkor még kizárja, meg hát azért az büntető jog, hát nem verhetsz meg senkit büntetlenül.
2: Hát meg egyből kizárnak
1: hát
2: a versenyt.
1: De az a kisebb gond, hogy kizárnak, hát jön rád a rendőrség, és egyből van büntetőjogi felelősség az, hogy te megvertél egy embert, ráadásul televíziós műsorban. De alapvetően meg abba igaza volt, hogy ott mentek, és egyből ott kötekedtek, viszont a sárgáknak meg abba volt igaza, hogy ez volt leírva,
2: a szabály.
1: Hogy 20 centinek kell lenni az ecsetnek, akkor ne legyen 16
2: így
1: centi,
2: van,
1: mert
2: így
1: ők
2: van.
1: 20 centire csinálták.
2: Igen.
1: Ebben meg a sárgáknak volt maximálisan igazuk.
2: 18 és 20 között
1: igen,
2: kellett lenni.
1: De az a Pepe nevű edző, azt hiszem edző a foglalkozás annak a csávónak, mit keres a Fan VIP-be egy edző, ennyi erővel tényleg lemehetne itt a benzinkutas is.
2: Ő házasság mindegy... első látásra a szereplő
1: mit
2: volt.
1: Tudom én, ki
2: igen,
1: volt
2: tudom,
1: ő,
2: ugyanez...
1: Ugye,
2: tudom,
1: neked ilyen gondoltam,
2: igen,
1: hogy te se ismered.
2: Mindegy. Gondolom én is.
1: És hogy viszont abban meg a pirosaknak volt igaza, hogy picit olyan izébe álltak ők oda, hogy nehogy már megint ti nyerjetek, mutassátok, és akkor kicsit olyan letámadóan aha. ment oda a sárga csapat. Viszont a sárgáknak abban volt igazak, ha az a szabály, 18-20 centi legyen az ecset, akkor ne legyen 15-16 centi, mert akkor viszont az nem érvényes. Igazuk van.
2: Anger Zsoltot szereted? Kedveled?
1: Jaj, nagyon nem.
2: Nem?
1: Fú, de unszimpatikus.
2: Tényleg?
1: Nagyon. Nagyon, nagyon. Fú, igazi az az öreg színész, az a mindent meg akar mondani, lassan beszél, és mindent olyan okoskodik, mert hogy ő idős, és ő színész, és sokat tapasztal. Fú, én az ilyen embert sose bírtam.
2: Nem?
1: Nem. És nekem nem érdekel, hogy milyen színész, vagy milyen nem. Nem a színészi mi voltát ítélem természetesen uh-huh. ezzel Anger Zsoltnak, de nekem emberileg nagyon nem szimpatikus.
2: És Németh Kristófnak mit szólsz a kötődéséhez a Szamárral?
1: Ja, szamáros kötődés, igen, hát itt arról volt szó, hogy arról azt mondta, hogy, hogy az édesapját igen. látja ebbe igen. a szamárba, aki már elhunyt. Nézd, nekem ez nem, kinevették őt egy páran, és azt például nem tartottam szépnek. Én azt gondolom, hogy ha ő neki a lelkének ez így jó, a Kristóf is nekem egy picit teátrális ember volt mindig is. Mindig
2: persze.
1: is. Én ismerem őt személyesen,

0: nem bántásként mondom. Nem,
1: most is.
0: De nekem a Kristóf egy nagyon teatrális figura. A nevetései, a szövetkezései, például most is ez az Anger Zsoltos szövetkezés is egy maximális teatrális színészbüfévé alakítódó történet. Nekem ez nem, nekem ez nem fér bele, vagy nem tudom. De az, hogy egy szamárba ő ezt így belelátja, vagy nem tudom, tudok ilyenekről többet, és én sosem nevettem ezen, mert hogyha valakinek a lelki megnyugvásához ez jó, ha most én látnék egy macskát, és én mit a anyámat látnám benne, nem tudom, tehát, hogy
1: végeztünk már.
0: Hát nem, csak azért végeztünk. Mondtam, hogy én nem nevetem ki. Ezért sokkal jobban zavaró, mondom, ez a fajta teátrális viselkedés, amit ő meg Anger volt.
1: Ez nem teátrális amúgy? Szerinted?
0: Hogy ezért mondta, hogy fölhívja magára a figyelmet, és hogy egy kicsi színház legyen ez is? Nem. Nem tudom. Ha erre gondoltál, mondd. Erre gondoltál.
1: Igen,
0: ha,
1: igen, igen.
0: Nem tudom. Nekem ebbe speciál pont nem láttam úgy annyira nagy... Nem. Én nem láttam benne, de lehet, hogy többen láttam benne.
1: Én meg nem tudom, mit láttam benne. Én csak úgy... sok volt. Tehát úgy inkább a döbbenetet. Ugye, hogy téged a fingópárnás beöltözés lesokkolt. Engem ez. Ez a nagyon... Nem mindegy. Felfokozódnak ott biztos az érzelmek. Én is biztos sokat írtam a farmon, mondjuk én a gyerekem hiánya miatt, de hát mindenki más miatt sír nyilván, tehát hogy felfokozottak az érzelmek, minden ki tud jönni, ilyenkor az ember lelkivilágából kiszakad. Lehet, hogy pont most édesapja elvesztése az, ami így nagyon megérint, és lehet, hogy most szakad ez ki belőle.
0: Lehet, meg nehéz ott lenni, te magad, te nagyon jól is tudod.
1: Nem, nagyon ki akartam már esni, és könyörögtem a jó Istenhez, hogy vessek már ki, tehát így már mindig, amikor véletlenül tovább jutottam, akkor már mindig felnéztem az égre, hogy könyörgöm, Istenem, vigyél már ki innét!
0: Igen.
1: Még mindig itt vagyok.
0: Szóval ezek az ilyenfajta dzsungel reality, bocsánat, meg farm reality.
1: Nehezek ám.
0: Nehéz, nagyon látszik tényleg, hogy és még a farm közel sem annyira semmi, nehéz, mint a dzsungel.
1: Semmi, dehogyis, így van. Azt vagy mint az Ázsia. Meleg.
0: Na, arról már ne is beszéljünk, igen. Arról már az most még nem megy, úgyhogy arról még ne is beszéljünk. De
1: nem
0: majd
1: tudom elmondani azt a fáradtsági szintet, amit az Ázsiában én megéltem. Nem tudom elmondani.
0: De szerintem ezzel nem vitatkozik senki, hogy így van a sorrend, hogy farm, celeb vagyok, és Ázsia. Tehát, hogy szerintem így van a sorrend. Is. Abszolút így van a sorrend. Úgyhogy na, ennyit a televíziózásról, és ennyit a rádiózásról is, legalábbis ami a mai napot illeti, átadjuk a terepet Baranyi Tamás Ilonának, úgyhogy nagyon sok szeretettel jöjjön ő a mikrofonhoz, mi pedig holnap jövünk hozzátok a hét utolsó

Rádió Dick. Rólunk neked.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Két magyar-roma testvér a Liverpoolnál. Farkas Patrik profi szerződést írt alá. A Liverpool FC hivatalos oldalán ma bejelentette, hogy profi szerződést kötött Farkas Patrikkal. A 19 éves magyar utánpótlás

0: az U21-es együttesben, valamint kölcsönben a City of Liverpool FC-nél és a Prescott Capels csapatánál is szerzett tapasztalatot. Blackburn-i szerződésének lejárta után visszatért Liverpoolba, és az előszezon jelentős részét próbajátékon töltötte az U21-es kerettel. A klub most hivatalosan is szerződtette. Patrick hétfő este a West Ham United elleni Premier League 2 mérkőzésén már bekerült a Liverpool keretébe, bár pályára még nem lépett. Valóra vált egy álmom, nagyon boldog vagyok, és alig várom, hogy elkezdjem, mondta a szerződés aláírása után. Patrick technikás, sokat futó, úgynevezett box-to-box középpályásként jellemezte magát, aki több poszton is bevethető. Az előszezonban a középpálya mellett a szélen és támadóként is kipróbálták, elmondása szerint az edzők azt várják tőle, hogy bátran futballozzon, mutassa meg a képességeit, és kemény munkával lépjen tovább. A Liverpool honlapjának a testvérével való kapcsolatáról is beszélt. Elmondta, hogy Erik Kerr már 4 éves kora óta együtt futballoznak, folyamatosan ösztönzik és segítik egymást a fejlődésben. A két testvér eltérő úton jutott el ugyanoda. Patrick a Liverpool U21-es, Erik pedig az U18-as csapatában folytathatja. Mindketten azért dolgoznak, hogy az akadémiai futballból idővel eljussanak a felnőtt csapat kapujáig. A futball sokkal több egy egyszerű sportnál. Egy csapatban különböző életkorú, személyiségű, családi hátterű és származású emberek dolgoznak ugyanazért a célért. A pályán végső soron nem az számít, hogy ki honnan jött, milyen a bőrszíne vagy milyen családban nőtt fel, hanem az, hogy mennyit tesz bele a közös munkába, hogyan küzd a csapatért és hogyan viselkedik a társaival. Éppen ezért fontos, hogy cigány, vagyis roma származású focisták természetes részei legyenek a csapatoknak. A futball egyik értéke, hogy képes embereket közelebb hozni egymáshoz. Egy öltözőben és egy futballpályán olyan fiatalok találkozhatnak, akiknek egyébként teljesen különböző lehet az életük.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dik nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

De telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel.

0: Rádió D. Hold a hangunk.
1: A mélyre és a magasra szállásra egyaránt nyitottan üdvözlöm a minket hallgatókat. Mostani adásunk alapfogalma egyszerre kis szikra és nagy ugrás. Az életbátorság. Arról tervezünk beszélni, mikor merünk belekezdeni az életbe. Nem tökéletesen, nem biztosan, de elindulni. Vajon mai témánknak mi az ellentéte? Az életbátortalanság, a gyávaság? Amikor még csak sodródunk, nem választunk? S vajon milyen belső falak tartanak vissza? Kis hűtűség, alacsony önbecsülés, a múltban elszenvedett kudarcok feldolgozásának a nehézsége? Közöny, apátia, az úgy sincs mit tenni légkör? Ugyan meddig védelmez a biztos, és mikor torzár a komfort börtönébe? És talán a legizgalmasabb kérdés, hogy mi lehet az a hozzáállásváltás, ami ezt a bátorságot elősegíti bennünk, akár apró lépésekkel. És hadd zárjam a bevezetőmet egy személyes élménnyel. Párizsban egy kávézóban ültem, és arra figyeltem fel, hogy egy 30 év alatti fiatalember karján a következő tetoválás olvasható: no risk, no story. Vagyis kockázat nélkül nincs történet. Azóta bennem is motoszkál, vajon vállalom? Vállaljuk a kockázatot, hogy legyen sztorink? Erről fogunk beszélgetni. Jó utat kívánok mindannyiunknak, főként két beszélgető társamnak, Balázs Zsuzsa szerkesztő riporternek.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És Molnár Regina világjárónak, a Kagyló és Hátizsák blog írójának, aki az életbátorságot sokszor a lehető legélesebben és transzparens hitelességgel éli. Üdvözöllek, Regina, itt nálunk.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Örülök, hogy itt vagy, és most így új szereplőként hagyj kérdezzem meg tőled, mind a kettőtöktől, hogy mi az az elvárás, amivel érkeztetek.
2: Bennem hála van. De az is megfogalmazódott, hogy azt szeretném, hogyha nem túl filozofálva, nem túl pszichológizálva beszélgetne három ember mindarról, ami az életében tapasztalat, ami megtörtént, ahogy tudjuk inspirálni egymást, ahogy egy jó kávézóba vagy egy tea mellett amúgy is három ember, három lélek találkozik és megosztja magát. És negyedik résztvevőként pedig hívjuk a hallgatókat.
1: Hú, ez szimpatikus gondolat volt, főleg az utóbbi. Már csak azért is, mert hogy itt ment a stúdióban, hogy ha hallgatók különböző kanálcsörgéseket hallanak, vagy hörpintéseket, annak az az oka, hogy itt bent kávézunk, teázunk, és így folyik a beszélgetés. Regi, mi az, ami benned megfogalmazódott, miközben jöttél most ide?
3: Nem csak most, hanem nagyon sokszor megfogalmazódott már bennem, hogy szükség van arra szerintem a mai világban, hogy beszélgessünk egymással. Nem csak mi itt hárman, hanem amit mi egymás közt megbeszélünk, azt a többség is hallja, és szerintem nagyon sok bátorítást lehet adni ezáltal másoknak, vagy esetleg elakadásokban segíthetnek ezek a beszélgetéseknek. Én legalábbis így vagyok vele, én nekem sok ilyen tapasztalatom van az előző beszélgetéseitekből is, rengeteget tanultam, és egy-egy ilyen mondat nagyon sokat tud adni az életemben lévő elakadásom megoldására, és talán segíthetünk azoknak, akik egy picit így tétován állnak, hogy merre tovább kérdése előtt.
1: Nagyon jó, mert hogy a beszélgetésben nem három Marvel szuperhős vesz részt, hanem törékeny emberek, akik a maguk bajának, nyűgyének a megosztásával is tudják segíteni a többieket a tovább lépésben. Én azt fogalmaztam meg, nagyon fontos, hogy jól tudjunk kérdezni, hogy egyáltalán megfogalmazunk olyan kérdéseket, amelyek bennünk vannak, és azt hiszem, mert hogy ugye a jó kérdés az már magában hordozza sokszor a választ, hogyha nem is a válasszal lesz gazdagabb az illető, de egy kérdés feltevéssel mindenképp.
2: Hát én nagyon remélem, hogy a válasszal is.
1: Igen. Meg a válasszal is, ami akár benne is megszületett, így általunk. Van. Így van. Így van. Regi, új vagy köztünk, és így a hallgatóknak is. Zsuzsa kitalált egy merényletet, ami a következő.
2: Ja. Elmondom. Úgy kérek tőled egy bemutatkozást egy percben, amiben megfogalmazod, hogy te ki vagy, és nem feltétlenül életrajzi adatokra gondolok.
3: Rögtön, amikor megkérdezik tőlem, hogy ki vagy te, akkor az jut eszembe, hogy egy utazó. Vagy hívhatjuk akár zarándoknak is, mert ez is rám illik abszolút. Erről majd még a későbbiekben lesz szó, hogy miért. Utazok, figyelek és írok róla. Írok arról, ami megérint utazás közben, de az utazás az lehet akár csak az otthonomtól a belvárosig, nem feltétlenül a világban, de a nagyvilágban is nagyon szeretek utazni és tapasztalni. írok arról tehát, ami megérint utazás közben kívülről, illetve belül elindul bennem egy bizonyos folyamat, arról nagyon szeretek mesélni a blogomon is, meg emberekkel beszélgetni, hogy ők hogy élik meg ugyanazt a helyzetet, nekik mit ad az adott szituáció, vagy város, vagy bármi, amiről szó van. Ezért is tanulok coachnak jelenleg, mert hogy nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, és az eddigi élethelyzeteim is hozták ezt, hogy mindig foglalkozhattam velük. Sokan kérdeznek a mai napig is tőlem ezt-azt, segítsek nekik, bár még én is sokszor szorulok segítségre bizonyos helyzetekbe. Szóval, mint utazó járom az utamat, és igyekszem nyitott szívvel és nyitott lélekkel tenni mindezt. És vagy beszélek róla, vagy írok, vagy akár meg is festem, mert hogy akvarelfestészettel is foglalkozom.
1: Mióta festesz?
3: Gyerekkorom óta festek, de az akvarell az körülbelül olyan 10-11 éve jött az életembe nagyjából.
1: Nagyon tetszik, annyi mindent csinálsz, majd igen, ez folyamatosan ki fog bomlani az adásokban. Az életbátorság területén azért egy elég hiteles ember vagy, és azért is hívtunk meg téged. Előtte egy kutatási eredményt osztanék meg veletek, mégpedig az életbátorságra mutató felmérés született Magyarországon, amikor is azt kérdezték meg az emberektől, hogy szerintük mennyire alakíthatja ma az ember a jelent és a jövőt. Három csoportra oszthatjuk a válaszadókat. Az elsők voltak a szenvedők, akik a 70%-át adták a válaszadóknak. Ők azzal a meggyőződéssel élnek, hogy csupán elszenvedik a valóságot, és meggyőződésük, hogy nem tudnak hatni életük folyamataira. Tehát ők a szenvedők. Aztán a második csoport, egy 20%-os rész, ők a lázadók, akik ellene mondanak a közgondolkodásnak, és főként tiltakozással kívánják alakítani a jövőt. És a harmadik csoport, ami mindössze 5-10%-ra tehető, ők a szabad cselekvők, akik nem reakciósok, tehát nem elszenvedőként, sem pedig nem ellenállóként állnak kapcsolatban a világ eseményeivel. Ők elsősorban nem a körülményekre reagálnak, hanem a cselekvéseik igazi motivációja az elképzeléseik, belső késztetéseik véghezvitele, akár a körülmények ellenére is. Szerintetek mennyire nehéz vagy könnyű belecsúszni a lázadó szerepébe, ahelyett, hogy szabad cselekvők lennénk?
3: Nekem könnyű volt nagyon. Tehát én is elindultam ugye a szenvedők csoportjából, hogy az élet az ilyen, ez nem tudom alakítani, majd valahogy történik. Aztán ahogy telt múlt az idő, és egyre több tapasztalatom lett olyan téren, hogy hoppá, ezt is tudom befolyásolni, meg azt is, tehát tudok tenni önmagamért, átcsúsztam a lázadóba, tiltakoztam, hogy ami addig ment, az biztos, hogy nem, és nagy hévvel mentem neki a világnak üvöltve, hogy már pedig nem, és ez fordult át abba, hogy oké, talán nem arra kéne koncentrálnom, hogy mi nem, hanem hogy mi igen, és azonnantól már az én felelősségem, azt már meg tudom tenni önmagamért, és egyre több kapu nyílt így ki, hogy elkezdtem másképp gondolkodni, és így érzem azt, hogy egyre szabadabbá válok, még nem mondom azt, hogy teljesen szabad vagyok.
1: Ha itt tartunk, akkor egy nagyon rövid kérdésem lenne hozzátok, hogy szerintetek mi a különbség alapvetően a tiltakozás, a reakciós lét és a szabad cselekvés között?
2: Lehet, hogy most ebben a pillanatban még nem fogok a kérdésedre választ adni. Pont az adás előtt a Reginek mondtam, hogy én megkérdeztem a 10 éves unokaöcsémet, hogy szerinte ki ma a bátor ember, mert nagyon frappáns válaszokat képes adni a kis fickó, és döbbenetes mondatot mondott számomra, ma az a bátor ember, aki mer jónak lenni.
1: Tényleg, de jó.
2: Mm-hmm. És elsőre úgy nem is értettem, hogy jónak lenni, a jósághoz bátorság kell. És azért gondoljunk bele, hogy a mai trendi világunkban bizony nagy bátorság kell ahhoz, hogy én jó legyek a másikhoz. Befogadó legyek, elfogadó legyek. Ahhoz is, aki lázad, ahhoz is, aki szabad döntésben van, és ahhoz is, aki megalkuvó. Hogy én egy méltósággal, jósággal forduljak a másik felé. Tehát, hogy igen, a 10 éves kis unokaöcsém nagyon érdekes dolgot mondott ezzel, hogy bátorság kell ahhoz, hogy te jónak legyél. De ha ezt most lefordítom csak arra, hogy benne vagy egy párkapcsolatban, ahol nem feltétlenül jók a viszonyok, és ezen belül megkeresni a jóságot. Mekkora bátorság kell ehhez, hogy te tényleg merjél jónak lenni.
1: Igen, akár annak ellenére, hogy nem biztos, hogy...
3: Vagy egy munkakörnyezetben.
1: Jó tett helyébe jót várhatsz.
3: Így van, vagy egy munkakörnyezetben, amikor
2: azért stresszes, meg szorongató léthelyzeted van, és te mégiscsak kiállsz az értékeid mentén, mert hogyha te a jót értéknek minősíted, én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy te bátor legyél az életben, vagy szabad, hogy is volt a harmadik? Szabad.
1: A szabad cselekvők.
2: Vagy te szabad cselekvő legyél az életben, az valamihez viszonyítva kell, hogy legyen. Ha nekem van egy belső értékrendem, egy stabil, az már ad egy szabadságot, és ki tudom jelölni az utamat, az irányomat.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért Alapítvány, amelynek feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs

0: szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állománypusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a Szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Rádió D. Kerasz Ivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: A mélyre és a magasra szállásra egyaránt nyitottan üdvözlöm a minket hallgatókat. A mostani adásunk alapfogalma egyszerre kis szikra és nagy ugrás. Az életbátorság. Vajon vállalom? Vállaljuk a kockázatot, hogy legyen sztorink? Erről fogunk beszélgetni. Jó utat kívánok mindannyiunknak, főként két beszélgető társamnak, Balázs Zsuzsa szerkesztő riporternek.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És Molnár Regina világjárónak, a Kagyló és Hátizsák blog írójának, aki az életbátorságot sokszor a lehető legélesebben és transzparens hitelességgel éli. Üdvözöllek, Regina, itt nálunk.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit.
3: Egyébként hadd áruljam el a kedves hallgatóknak, hogy mai témákat én hoztam be a Regi kapcsán. Megmondom, hogy miért. Miért jutott róla eszembe az életbátorság. Ő az a nő, mindazok mellett, amit ő elmondott magáról, aki 35 éves korában egyszer csak fogja magát, életében először felül a repülőre, és azt mondja, hogy enyém lesz a világ. Legyőzi önmagát, bejárja az egész világot, Indiától, Paraguayon keresztül, Barcelonáig, és sorolhatnám azt a 20-akárhány helyet, ahol ő megfordult. Ez a lány belülről egy félénk kislány volt. És azt mondja, hogy összeszorított foggal akár, de elindulok önmagamat megismerni, és a világban. És akkor még nem beszéltünk arról, amiről még talán fogunk, hogy éjszaka direkt, ez most már vakmerőség, kimegy az erdőbe, hogy milyen az, amikor egy védtelen, törékeny nő egy éjszakát mondjuk az erdőben tölt. Ő nagyon feszegeti ám ezt a bátorságot.
1: Szoktam. Igen, elég vagány dolog, így van.
3: Sőt, ez vagányság?
1: Vagányság, mert hogy én még azt sem bánnám, hogyha a Regina továbbra is egy félénk kislány maradt volna mindeközben, csak teszi azt, amit tesz. Meg valami van. Nagyobbat, ami túl van a mi félelmeinken. Szóval, hogyan is volt ez nálad?
2: Itt van a kislány. A félénk kislány is még itt van. Csak szereti a komfortzónáját tágítani. Egyébként meg ez a legelső út, ez, hogy felültem a repülőre 35 évesen, ez az El Camino volt. És sokkal erősebb volt a vágy, hogy én ezt az utat végigjárjam, mint maga a félelem. Tehát vannak azok a szituációk, amikor szerintem a félelem sarokba tud szorulni. Mert olyan erős vágyam van valamire, hogy...
1: A félelem igen, szorul sarokban.
2: Így van, így van. Nálam ez történt abszolút. És hogy persze előtte volt gondolat a fejemben, hogy hogyan és mint, aztán azokat is letettem, már nem féltem, és amikor már mentem ki a reptérre, és vitt ki a családom, akkor már abszolút úgy éreztem, hogy én hazamegyek. És egyébként Spanyolország azóta is egy ilyen érzés a szívemben, hogy mindahányszor ott járok, hogy hazamegyek. És ott már nem volt érdekes az, hogy mi lesz, hanem az volt érdekes, hogy mi van most.
1: Tehát, ha jól értem, akkor nem valamitől távolodva, hanem valaminek a vonzásában határoztad meg, hogy mit szeretnél tenni. Igen. Így a szabad cselekvőség, az mondjuk erre így ráismerek azok alapján, amit az imént hallottunk.
3: De ehhez kellett egy olyan pont az életedben, hogy azt mondta, hogy na most akkor nem várom meg az, hogy 36 éves legyek, vagy 40, hanem most megveszem azt a bizonyos repülőjegyet, és elindulok.
2: Igen, igen. Egyébként 8 évig dédelgettem ezt az álmot a szívemben, tehát én könyvet olvastam róla, néztem mások úti beszámolóját, hogy hű, de jó, de majd, ha majd lesz pénzem, lesz időm, és egyszer egy...
1: Életbátorságot gyűjtött?
2: Így, ahogy mondod, így, ahogy mondod, igen. Mm-hmm. Tehát azért én is terelgettem itt másfelé a gondolataimot, hogy most úgy sincs rá időm, meg energiám, meg pénzem, hát hogy? És aztán jött egy jó barátom, és azt mondta, hogy szerintem, ha most nem, akkor szerintem te már nem indulsz el. Na és azon úgy felszívtam magam, hogy nekem ilyet mondott, hogy mi az, hogy nem. Megvettem a repjegyet és indulást. Tehát nálam kell mindig, hogy túlcsorduljon a pohár, és ez volt az az egy csepp, hogy akkor ész nélkül, és akkor megyek és csinálom. És nem szoktam megbánni, tehát azért ész nélkül persze, de mégis azért kicsit átgondolva a dolgokat, de hogy már nem gondolkodtam rajta tovább, hogy nekem most akkor hogy lesz. Majd lesz pénz, majd lesz idő, és valahogy lett.
1: Mennyire fontos az, hogy néha eldobjuk az agyunkat? Tehát mennyire szükséges az élet folyamán, ha már az életbátorságról van szó, hogy bizonyos értelemben egy kicsit őrült dolgot csináljunk? Mit tesz az, aki őrült dolgot tesz? Nem viselkedik felelősség teljesen, vagy pedig valami másfajta összefüggésrendszerbe helyezi a jövőt?
3: Tudom, hogy nagyon divatos azt mondani, hogy őrült dolgokat csinálok. Egy időben talán én is szerettem ezt a kifejezést, de ma már nem ezt mondom. Én azt mondom, hogy szeretek görcsmentesen lenni, csak könnyedén, szabadon. És az az én igazi létállapotom. Ez nem az őrület, az a magamnál levés. Hogy azt mondom, hogy én most magamnál vagyok. Nincs bennem görcs, nincs bennem szorongás, nincs bennem félelem. Ugye a bevezetőben kérdezted azt, hogy mi a bátorságnak az ellentétje. Szeretem ezt a megfogalmazást, rendszeresen fel szoktad tenni a Keresztkötés podcastben. Hát akkor nézzük meg, hogy mi a bátorságnak az ellenpólusa. Nem az, hogy őrültség. Nálam az, hogy önmagadnál vagy, nem félek. És tudod még...
1: Bocsáss meg, az élet bátorság ellenpólusa.
3: Igen.
1: De az a gyávaságnak gondolnám, vagy élet bátortalanság.
3: Én nem. Nagyon egyszerű, nem. Én sokkal azt gondolom, hogy a szeretetlenség milyen fura. Mert hogyha szeretet van bennem, szeretem a világot, szeretem önmagamat, szeretem a másikat, akkor bátor vagyok. Akkor bátor vagyok. Mit féljek? Miért lennék gyáva?
1: És mondja is egyébként azt az új szövetség, hogy a szeretetben nincs félelem. Fobosz, fóbia.
3: Igen. Na és visszatérve egy kicsit Tomi rád is, neked voltak olyan pillanataid, amikor azt gondoltad, hogy te ezt most nem tudom megugrani. És mégis megtetted, és úgy megveregetted a válladat, és azt mondtad, hogy Tomikám, bátor gyerek vagy.
1: Igen, volt. Én 8 évvel ezelőttig egyébként szerintem egy nagyon gyáva életet éltem, meg gyáva ember voltam. Most is így újra és újra tágítom ebből a komfortzónából, ki akarom magamat hozni. És volt ilyen, amikor én 8 évvel ezelőtt egy elég erős egészségügyi problémával küzdöttem, beteg is lettem, és akkor azt mondta a bátyám a kórház ágyamnál állva, hogy semmi gond, majd visszaszerzed az erődet, és akkor minden rendben lesz. És azt mondtam, hogy hát igen, csak hogy ez az erőhez nem lesz elég. Tudtam, hogy az az erő, ami eddig bennem volt, ahhoz nem lesz elég, ami most rám vár, hogy ebből ki tudja keveredni, és kikeveredtem, és egy új erőt fedeztem fel magamban. Én azóta sokkal boldogabb, teljesebb életet élek. Klasszisokkal nagyobb a különbség a korábbi verziónál, és az élet bátorság pedig úgy alakult, hogy kicsit ilyen vízióim is voltak. Látomásszerű szakadék szélén állok, arra ébredek föl, hogy állok egy szakadék szélén, és óriási mélység van lent. Igazából, hogy lenézek, még a pillantásom is időmire megtalálja a szakadék alját, és annak az alján hömpölyög a nagy fehér semmi. És azt tudtam, hogy oda nem akarok bezuhanni. Azt nem tudtam, hogy mi van mögöttem, és itt kezdődött a bátorság, hogy azt mondtam, hogy azt nem tudom, hogy mi van mögöttem, mert megfordulni sem mertem, mert akkor lezuhanok. Tehát nagyon, nagyon oda kellett figyelni, hogy hogyan mozdulok meg, és azt mondtam, hogy ha mögöttem is ez van, akkor maximum ugyanaz történik, mint előre mennék, de meg kell próbálnom. És akkor jött egy olyan új momentum a korábbi Tomihoz képest, hogy elkezdtem hátrafelé arra szólni, és amikor volt már alattam egy talp alatti föld, akkor ott lerogytam, és megkapaszkodtam a földben. És az volt az az új lépés, valahogy az életbátorságot azt szülte meg, hogy logikusan elkezdtem gondolkodni. És mozdulnom kell.
3: A logikusság azt jelenti, hogy tudatosan?
1: Fordíthatjuk így, hogy tudatosság. Igen, fordíthatjuk úgy, hogy ragaszkodom az élethez, és ebből fakadóan a legjobb megoldást akarom megtalálni. Vagy a legkevésbé károsat.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Romák jelenléte a sportban. Sportágak és példaképek. A sport az egyik olyan terület, ahol a származás, a társadalmi háttér vagy az anyagi helyzet helyett elsősorban a tehetség, a kitartás, a szorgalom és a teljesítmény számít. A roma közösségek tagjai számos sportágban jelen vannak, az amatőr sporttól egészen a nemzetközi élmezőnyig. A labdarúgás mellett megtalálhatjuk őket az ökölvívásban, kickboxban, küzdősportokban, kerékpársportban és más sportágakban is. A sport sok roma fiatal számára nem csupán kikapcsolódást jelenthet, hanem kitörési lehetőséget, közösséget és példaképeket is adhat. A labdarúgás az egyik legismertebb és legnépszerűbb sportág, amelyben számos roma származású játékos jutott el magas szintre. Nemzetközi szinten több olyan futballistát is találunk, akinek roma gyökerei dokumentáltak, vagy akiket roma közösségi források roma származásúként tartanak számon. Szintén ismert név André-Pierre Quignac, francia válogatott korábbi támadója, aki pályafutása során Franciaországban és Mexikóban is komoly sikereket ért el. A roma származásúként számon tartott labdarúgók között találjuk, továbbá többek között még Nikolitát, a román válogatott egykori játékosát is. A labdarúgásban azért is különösen fontos a roma sportolók jelenléte, mert a futball hatalmas közönséget ér el. Egy sikeres játékos egyszerre válhat sportpéldaképpé és

0: Országban származása miatt súlyos üldöztetés érte. A bajnoki címét röviden megszerzése után elvették tőle, később koncentrációs táborba került és 1943-ban meggyilkolták. Trollmann története azért is különleges, mert nem csupán egy kiváló sportolóról beszélünk, hanem egy olyan emberről, akinek sportolói pályafutását a származása miatt próbálták megsemmisíteni. Ma a neve a roma és szinti sporttörténet egyik fontos szimbóluma. A nemzetközi ökölvívásban további roma sportolók is komoly eredményeket értek el. Kickbox és küzdősportok. A küzdősportok között találunk kiemelkedő roma sportolókat, az egyik modern példa a cseh Václav Szivák, aki profi kickboxolóként vált ismerté. Szivák Osztravában egy roma közösségben nőtt fel, gyerekként karatéval kezdett foglalkozni, később áttért a Muay Thai-ra, majd a kickboxban ért el komoly eredményeket. 2019-ben a Vakó világbajnokságán aranyérmet szerzett, és pályafutása során több jelentős címet is elnyert.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk neked.
2: Miért nem csináljuk ezt gyakrabban? Hiszen olyan jól esik.

0: Miért nem csináljuk ezt gyakrabban? Hiszen olyan jól esik.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Zsali, vója!

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Üdvözlöm a minket hallgatókat. A mostani adásunk alapfogalma egyszerre kis szikra és nagy ugrás, az életbátorság. Vajon vállalom, vállaljuk a kockázatot, hogy legyen sztorink? Erről fogunk beszélgetni. Jó utat kívánok mindannyiunknak, főként két beszélgető társamnak, Balázs Zsuzsa szerkesztő riporternek.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És Molnár Regina világjárónak, a Kagyló és Hátizsák blog írójának, aki az életbátorságot sokszor a lehető legélesebben és transzparens hitelességgel éli. Üdvözöllek Regina itt nálunk.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Érdekes dolog ez a bátorság. Most egy történet jutott eszembe a saját életemből.
1: No.
2: Munkahelyi történet, ahol nagyon azt éreztem, hogy nincs rendben az értékrend a vezetőségben. Jött egy új vezetőség, és ott nem azok az elvek mentek, amit addig megszoktunk. És én nem tudom, hogy honnan volt annyi merszem, vagy bátorságom, hogy oda mentem a vezetőhöz, és azt mondtam neki, mintha 20 éve ismerném, holott akkor láttam először, hogy te figyelj ide, oké, hogy te ebbe a pozícióba kerültél, de itt egy kialakult értékrend már működik, és ne akard ezt megváltoztatni, mert nekünk ez a küldetésünk, hogy ebben az értékrendben szolgáljunk.
1: Elég bátor voltál valóban.
2: Olyannyira bátor voltam, hogy...
1: Ki is rúgtak. Csak vicceltem, igen.
2: De.
1: Na, legyél bátor, no.
2: Igen, de várjál. Egy időben született meg az, amikor éreztem, hogy ez nem fogja fel a másik. Hogy akkor én beadtam a felmondásomat, és ugyanabban a pillanatban rúgtak is ki. Uh-huh. Tehát nagyon érdekes volt, hogy keresztezte.
1: Közös.
2: Hát úgy, hogy én bevittem, de akkor már kaptam is. Tehát hogy egyszerre léptük ezt a történetet, és most így utólag, ha hiszitek, hanem azért úgy megkérdőjeleztem most magamban, hogy akkor hogy mai fejemmel ezt hogy csinálnád? Hogy nagyon vagánynak látszik az, hogy én milyen bátor csaj vagyok, hogy oda megyek, és így puf, bele a közepébe. Valószínűleg, vagy a mai fejemmel is megtenném, de biztos, hogy diplomatikusabban, lágyabban, meg felmérném talán azt, hogy ki a másik. Nem kezeltem, azt hiszem, partnernek a másikat. És nem tudom, hogy ez bátorsága volt.
1: Vagy egy elbizakodottság most.
2: Vagy inkább elvakultság. Uh-huh. Annyira vakonos azt az értékrendet néztem, amit mi azért kialakítottunk, és nagyon szerettük. Uh-huh. És hogy most jön egy idegen, és átbarmolja. A mi nézőpontunk szerint. Ma már sokkal rugalmasabb vagyok, hogy meghallgassam a másikat. Valószínűleg akkor is felállok, és eljövök. De nem töröm rá az ajtót. Ez szinte biztos.
1: Tehát a bátorságnak fontos része kell, hogy legyen egyfajta rugalmasság és folyamatos figyelem is a körülöttünk lévőkre, hogy nekik vajon az értelmezési tartományuk elég-e ahhoz, hogy azt értsék bizonyos dolgok alatt, amit én kezelni
2: szeretnék. Pontosan, hogy sokkal inkább a párbeszéd, mint az, hogy hú, de nagy bátor vagyok, mert én jól megmondtam. Mm. Ez nem feltétlenül bátorság.
1: De jó, hogy ezt behoztad, hogy a bátorság az nem az elefánt a porcelánboltban effektus, hanem kitartani amellett, amit én fontosnak tartok, kitenni az én határokat, képviselni magam, de úgy, hogy a többiekre is tekintettel vagyok.
2: Így van.
1: Tehát nem veszem azt a bizonyos tablettát be, amit sokan bevesznek, nem arról van szó, hogy azzal élek. Én ezt szoktam mindig mondani, hogy nem, én nem tartom így, hogy a többieknek a véleménye nem fontos és
2: de
1: nem
2: fontos,
1: számít.
2: Fontos.
1: Nagyon is fontos számít, csak emellett ugyanolyan jogérvénnyel rendelkezik az én álláspontom és az én véleményem is.
3: Így van.
1: Regi, ha most valaki megkérdezné tőled, vagy tanácsot szeretne kérni, vagy egy indítatáshoz kérni a segítségedet, hogy valamit meg tudjon, megmerjen lépni az életében, amire már régóta vágyik, de nem mert eddig, akkor mit mondanál neki? Mi lenne az egy vagy két mondat, amivel arra ösztönöznéd, hogy fogjon bele a cselekvésbe bátran, aki bátorságot, kurázsit
2: kurázsi, ez is milyen jó. Kurázsi,
1: igen.
2: De jó.
4: Hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy mások életét éljük.
3: és nekem is egy kórházi tapasztalásom hozta ezt. Hát egy kéthetes kis kirucanás volt.
2: Camino.
3: Igen, az volt, abszolút elmerül a fájdalom tengerében.
1: A közelmúltban volt.
3: Igen, nyár végén, augusztus, igen. És ott jöttem rá, hogy vannak dolgok, amiket nem biztos, hogy tudok befolyásolni, lásd fájdalom. És akkor ott jött be, a legyen meg a te akaratod. És hogy mennyire rövid az élet, és ott azért nagyon sok minden összefutott, hogy mennyi mindent nem tettem meg, amit nem mertem, és hogyha majd innen kimegyek, akkor majd mennyi mindent meg kell tennem, hogy tényleg az én utam legyen, és ne a másoknak a negatív véleménye vagy károgása befolyásolja, mert szerinte az nem jó. És hát most próbálom is így élni az életemet, hoztam pár nagyobb döntést azóta, és már látom, hogy oké, ez egy nehezebb út, néha fájdalmasabb is, meg néha magányos is egy kicsit, magam útját kiépíteni a saját kis téglácskáimból, de az az út, az mind az én téglámból épül, és nem a szomszédéből, vagy bárkiéből.
2: Tehát ez a tiéd.
3: Ez így van, az már az én stabil utam lesz.
2: Tudjátok, mi a legbátrabb dolog? Azt hiszem, most már kimondtuk mind a hárman. Belesimulni abban, hogy legyen meg a te akaratod.
1: Igen, hogy nem mi vagyunk a gondoskodók, az univerzum urai, ha erre gondolsz.
2: Igen.
1: Tehát ez a kontrollmánia.
2: Igen,
1: meg hogy majd én felfüggesztve legyen.
2: Majd én megmondom, majd én megcsinálom, meg én olyan bátor, akár te mondtad, tökös gyerek vagyok, hogy na akkor én majd most. Nem. Tehát nekem most már nem erről szól a bátorság. Sokkal inkább arról, hogy legyen meg a te akaratod.
1: Egy együtt mozgás az élettel, rugalmasan figyel
2: rugalmasan,
1: az életre,
2: tágasan,
1: együtt mozogni vele.
2: És hogy kicsit magamat háttérbe rakni. Nem én vagyok a főszereplő, még akkor leszek a főszereplő, hogyha háttérbe szorulok, alázattal, ahogy a Regi is mondta.
1: Hogyha azt veszem észre, hogy az élettel való együttmozgásnak az egyik alapvető eleme az, hogy én is csak egy része,
2: így
1: egy
2: van,
1: fogaskereke pontosan. Vagyok ennek a hömpölygő életnek.
2: Igen, úgy, mint a másik.
1: Így van.
2: És ő is csak ember, őnek is két füle van, két szeme van, ő sem egy ellenség.
1: Kevesebb sem akarok lenni, de több sem.
2: De több sem. Így van.
1: Vagy fordítva, több sem akarok lenni, de kevesebb sem.
2: Igen.
1: Most így a végéhez érkezve a beszélgetésünknek az lenne a kérdésem, hogy mi az, ami bennetek most így egy ilyen végső lepárlatként megfogalmazódik, így az életbátorsággal kapcsolatban az elhangzottak alapján.
2: Tomi, már benned, hogy kezdjük veled.
1: Bennem, nekem nagyon tetszett az a mondat, amit a Regi mondott, hogy nem élhetem a mások életét, hogy az én életem az a sajátom, és hogy ez nem egy alternatív választási lehetőség, hanem egyetlen út. Hogy az én életem az a sajátom legyen, és nem mások hibáit, vagy hiányait, vagy vágyait éljem meg, hanem a magamét. Merjem vállalni magam előtt, és azokat kibontakoztatni.
3: Én azt gondolom, hogy a bátorságot tanulni kell. Ez nem jön magától, ebbe bele kell fektetni az energiát, az időt, de hogy nem szabad ettől megfutamodni, mert a végén csodálatos ajándék lehet a miénk ezáltal.
2: Én azt hiszem, hogy a bátorság az valahol bele van kódolva a lelkünk mélyébe. Ahogy a bátortalanság is. Lehet mindkettőben jelen lennünk. Megengedhetjük magunknak azt, hogy időnként bátortalanok legyünk. Hogy ennek is megvan a helye és a szerepe. Az már kevésbé, hogy milyen arányban van ez jelen az életünkben. Mert hogyha 4-5 évig mondjuk egy bátortalan életállapotban vagyok, akkor sajnos megtanítom a gondolkodásomat és a szervezetemet arra, hogy én egy elesett, gyáva, nyuszika vagyok, és így is fogok viszonyulni az élethez, és eltűnnek az örömök is. De ha időnként bemerem magamnak vallani azt egy szituációban, hogy én ott bátortalan vagyok, félek, ennek azt gondolom, hogy van helye. De nyilván, hogy szeretnék én is arra törekedni, hogy összecsipegessek annyi bátorságot, hogy azon a bizonyos bakancslistámon, amit én írtam egy éjszaka, hogy elő vagy utóbb elinduljak, mert így lesz kerek az élet. Nem gondolom azt, hogy a bátorságnak vegyük az ellenpólusát, a bátortalanságot, hogy azt most mindenáron nekem ki kell zárnom, le kell vágnom az életemben.
1: Persze.
2: Nem.
1: Annak is helye van.
2: Én az arányokban látom az útra valót, hogy az nem mindegy, hogy milyen arányban uralkodik az életünkben.
1: akkor ezek szerint, ahogyan hallottuk, ez tanulható, és azt mondom, hogy akkor legyen bátorságunk, legyen merszünk belevágni ebbe a folyamatba. Mindenkinek további minden jót kívánunk.
2: Viszont hallásra!
1: Annyit még szeretnék hozzátenni az elhangzottakhoz, hogy a most hallott beszélgetés hosszabb, teljes változata november 14-én pénteken délután 5 órakor feltöltésre kerül a Keresztkötés Podcast YouTube és Spotify csatornáira. További jó rádiózást és egy igazán kellemes délután kívánok minden kedves hallgatónak. Üdvözlettel, Baranyi Tamás.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthatnak. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a Demokrácia Nemzetközi Napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOSZ az SK8-al közösen már reform dokumentumot is kidolgozott. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki

0: Tökéletes lábúj lenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Útszűkületen kell áthajtani a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, valamint útszűkület nehezíti a haladást a Szüret utcában is a Ménesi útnál, illetve további útszűkületre kell készülni a Böszörményi úton az Ugocsa utcánál. Le van zárva a Tinódi utca, a Mester utca és a Vaskapu utca között, valamint a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan le van zárva a külső sáv. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál, valamint le van zárva a félútpálya a Köves úton, a Mezsdje utca és az Újtelep út között egy rövidebb szakaszon, valamint a Szent Miklósi úton is, a Magyarádi utcánál, le van zárva a Sződ-Ligeti utca a Morzsa utcánál, valamint le van zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, viszont a Szerviz úton lehet közlekedni, de a Bajza utcában pedig sávlezárásra kell számítani. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a buszsáv, a Reiter-Ferenc utcában pedig kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkoló sávba terelték, illetve az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, úgyhogy a tanulság ebből az, hogy vezessen mindenki óvatosan, meg hát azért egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására a kellemes napos időt nyugat felől megzavarják a felhők, és helyenként kisebb eső és zápor is előfordulhat. A szél sajnos északnyugatira fordul, ezért elnézést kérek mindenkitől, sőt fel is fog támadni, és erős lökések is kísérhetik a szelet. A mai délután 25 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy mondjuk a tegnapi naphoz képest egy minimális lehűlés várható a hideg front hatására.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Hatalmas szeretettel várom a zenei kívánságaitokat a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi értelemszerűen bele tud férni a műsoridőbe, úgyhogy nem is húzom tovább a mi drága kis időnket, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól a kívánság. Szia Csabi, az Optimus csapatnak és tagjainak szeretnék kérni egy dalt Bobótól. Nagyon szépen köszönöm, megérdemlik a zenét. Na hát akkor, hogyha az Optimus csapat annyira nagyon jól dolgozik, most gondoljátok már el, hogy milyen munka zajlik ott, hogyha a kedves kívánságkérő, akinek nem tudtuk meg valamiért a nevét, már írt egy SMS-t is a Rádiódiknek, úgyhogy nagyon sok szeretettel ezért el is indítom a Színésznő című slágerét Bobónak.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódiba.

forró drót 0630303030100. Ide várom a zenei kívánságokat, mint SMS, mint betelefonálás formájában, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, pontosan ezt bebizonyítva, olvasom is gyorsan Betty kívánságát, melyet SMS formájában kaptam nem is olyan nagyon régen tőle, így szól az üzenet. Szia Csabika, a Lolé Gabinak szeretnék kérni egy dalt, és nagyon sok erőt, egészséget kívánok neki, mindig számíthat rám, és nagyon-nagyon szeretem. Varga Zoli, ne add fel soha, köszi, puszi mindenkinek, Betty. Na hát akkor, never give up, kedves Lolé Gabi, ezt küldi sok szeretettel neked a drága, kedves feleséged, Betty.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: közlekedési hírek.
1: Útszűkületen kell áthajtani a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, valamint útszűkület nehezíti a haladást a Szüret utcában is a Ménesi útnál, illetve további útszűkületre kell készülni a Böszörményi úton az Ugocsa utcánál. Le van zárva a Tinódi utca, a Mester utca és a Vaskapu utca között, valamint a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan le van zárva a külső sáv. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, valamint le van zárva a fél útpálya a Köves úton a Mezsgye utca és az Újtelep út között egy rövidebb szakaszon, valamint a Szent Miklósi úton is a Magyarádi utcánál, le van zárva a Sződi-ligeti utca a Morzsa utcánál, valamint le van zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, viszont a Szerviz úton lehet közlekedni, de a Bajza utcában pedig sávlezárásra kell számítani. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a buszsáv, a Reiter-Ferenc utcában pedig kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkoló sávba terelték, illetve az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, úgyhogy a tanulság ebből az, hogy vezessen mindenki óvatosan, meg hát azért egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100 az a telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására a kellemes napos időt nyugat felől megzavarják a felhők, és helyenként kisebb eső és zápor is előfordulhat. A szél sajnos északnyugatira fordul, ezért elnézést kérek mindenkitől, sőt fel is fog támadni, és erős lökések is kísérhetik a szelet. A mai délután 25 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy mondjuk a tegnapi naphoz képest egy minimális lehűlés várható a hideg front hatására.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Manipulált fényképekkel ellátott hirdetések tömegével igyekeznek lakást eladni az ingatlan közvetítők. Sok vevő elhiszi, ami a mesterséges intelligencia által szerkesztett fotókon van. Igaz, hogy anyagi hátrány nem éri az embereket, csak a helyszínen szembesülnek azzal, hogy a szépen megkomponált hirdetések tartalma az csak fikció, és valójában egy putrit mennek el megnézni. Amúgy nagyon egyszerű igazából kiszúrni az ilyen hirdetéseket, mivel hogyha belegondoltok abba, bárki is bízza meg az építetőt, vagy mondjuk éppen a maga az építető, esetleg a tulajdonos is, és az eladó is, az már tök mindegy. Tehát, hogy mindig arra van törekedve, hogy a létező leges, legolcsóbb legyen, és a létező leges, legkönnyebben, leggyorsabban és legolcsóbban jöjjön ki az egész. És én is csodálkoztam mindig is, hogy hogy lehet egy új építésű modern házat fafödém gerendákkal megcsinálni. Hogy miért nem lehetett az, hogy mondjuk van egy 100 millió forintos ház, és akkor ne 100, hanem 102 millió forint legyen, viszont legyen körbe egy komoly betonkoszorú, betonfödémmel, hogyha esetleg az ember mondjuk 50 év múlva akarna ráhúzni egy még egy emeletet, mondjuk akkor könnyedén meglehessen. Vagy mondjuk miért a 1200 forintos villanykapcsolót kell igazából fölrakni, tegyük fel, hogy mondjuk 2000 forinttal drágább egy 100-szor jobb kinézetű, és van összesen mondjuk 100 ilyen cucc, na 200 ezer forint különbség, és akkor sokkal prémiumabb hatást kelt, és a sok ilyen 100-200 ezreket, 1-2 milliókat mindig kisporolják igazából a tulajdonosok, illetve az eladók, és hát így lehet rájönni, hogy figyelj, ez a hirdetés, ez a lakás, ez a ház, ez túl szép, túl jó, és innen lehet tudni, hogy valójában igazából ez egy kamu hirdetés, vagyis hát a képek azok mind kamuk, mert nem fognak sose 3000 forintos villanykapcsolót beszerelni, mert 200 ezerrel olcsóbban megúszszák így, hogyha mondjuk a konnektorok meg a villanykapcsolók 2000 forinttal olcsóbbak. Most csak mondtam egy példát, vagy mondjuk ott van a spotlámpa. Tegyük fel, hogy mondjuk 3000 forinttal drágább, és ilyen kristálybetétes, gyönyörű szép spotlámpa van, és mondjuk kell 50 spotlámpa. Tehát, hogy nem 150 ezer forintnak nem embere egy eladó sem annak érdekében, hogy prémium dolgot adjon ki a kezéből, ne pedig a lehető legmegúszósabb, legolcsóbb dolgokat. Én sose értettem amúgy ezt. Én hála Istennek ezen már túl vagyok, sikerült házhoz jussak, és végre nagy nehezen találtam egy olyan házat, ami szerintem a létező legalap elvárásnak is megfelel. Nem arról szólt a ház, hogy mondjuk 150 millió forint, és akkor igazából egy ikerháznak az egyik része, és gyakorlatilag az egy darab nagy ház, csak mondjuk a nappali ketté lett választva egy 40 centis főfallal, és így már ikerház, és akkor nincs az, hogy mondjuk elfogy a WC-papír, akkor a szomszéd szó szerint az ikerháznak a másik végéből csak átad egy papírt. Nem szorgalmi úton kell menni, meg szorgalmi feladatokat megoldani, amíg hazamegyünk, nem nyeles, meg osztott, meg nem tudom milyen telek, csak egy sima egyszerű ház, egy sima egyszerű telekkel, még mondjuk amiket 2013-4-ben lehetett venni, mielőtt kijött a csok, és mindenki elkezdte gyártani sorra az ikerházakat, meg a sorházakat, és nézek ilyen mondjuk érdi társas házakat, és ahogy ránézek, elképzelem, hogy na ez egy komoly családi ház, és utána belegondolok, hogy várjál, hát kapucsengő van, és 4 rublika van, tehát ebben 4 háztartást lakik ebben az egy darab házban, és elcsodálkozok, hogy az emberek erre vettek föl hitelt, és ezt fizetik évtizedeken keresztül, hogy egymás szájába laknak, miközben építhettek volna ők is saját maguknak normális házat.

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

0630 30 30 100. Erre a telefonszámra várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ahhoz képest amennyit csak bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Most viszont nem rabolom tovább az időt, ezt bebizonyítom inkább nektek, és teljesítek is gyorsan egy újabb kívánságot, melyet SMS formájában kaptam. Sajnos valamiért nem tudtuk meg, hogy kitől, de viszont azt tudjuk, hogy kinek szól, de nem lövöm le a poént, így szól az üzenet. Szia, szeretnék kérni apukámnak, Surda Gabinak egy zenét, nagyon szeretem őt, valami jó pörgőset. Köszönöm. Sajnos csak annyit tudok mondani, hogy a Surda Gabi lánya küldi az édesapukájának a most következő dalt. Valamiért nem írta meg, legalább csak a keresztnevet írjátok már meg, léci, hogyha kapok tőletek SMS-t, így legalább be tudom mondani, hogy nagyon sok szeretettel kiküldi. Most viszont akkor, kedves Gabi, csak és kizárólag neked fog szólni az Ádám Family-től a Fúj kint a szél című slágerük.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikbe.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: rádiónk, a mi hangunk.
1: A mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
3: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
4: Torok.
3: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
4: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigány nyelvben, hogy olyan gyönyörű, dallamos, mint a zene, mint a cigány zene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
3: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk, igen, cigányul. Igen. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abban aztán van ütem. Szityú, vaszlos eszem.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Két magyar-roma testvér a Liverpoolnál. Farkas Patrik profi szerződést írt alá. A Liverpool FC hivatalos oldalán ma bejelentette, hogy profi szerződést kötött Farkas Patrikkal. A 19 éves magyar utánpótlás válogatott középpályás a klub U21-es csapatához csatlakozik. Öccse, Farkas Erik már a Liverpool U18-as együttesének játékosa, így a két magyar roma testvér mostantól ugyanannak a világhírű angol klubnak az akadémiáján futballozik. Patrik számára a szerződés visszatérést is jelent. A kecskeméti TIE utánpótlásából 2021-ben került először Liverpoolba, ahol egy idényt töltött, majd 2022-ben a Blackburn Rovershez igazolt. 4 éven keresztül szerepelt a klub akadémiai csapataiban, játszott az U18-as és az U21-es együttesben, valamint kölcsönben a City of Liverpool FC-nél és a Prescott Capels csapatánál is szerzett tapasztalatot. Blackburni szerződésének lejárta után visszatért Liverpoolba, és az előszezon jelentős részét próbajátékon töltötte az U21-es kerettel. A klub most hivatalosan is szerződtette. Patrik hétfő este a West Ham United elleni Premier League 2 mérkőzésén már bekerült a Liverpool keretébe, bár pályára még nem lépett. Valóra vált egy álmom, nagyon boldog vagyok, és alig várom, hogy elkezdjem, mondta a szerződés

0: Kérő úton jutott el ugyanoda. Patrik a Liverpool U21-es, Erik pedig az U18-as csapatában folytathatja. Mindketten azért dolgoznak, hogy az akadémiai futballból idővel eljussanak a felnőtt csapat kapujáig. A futball sokkal több egy egyszerű sportnál. Egy csapatban különböző életkorú, személyiségű, családi hátterű és származású emberek dolgoznak ugyanazért a célért. A pályán végső soron nem az számít, hogy ki honnan jött, milyen a bőrszíne vagy milyen családban nőtt fel, hanem az, hogy mennyit tesz bele a közös munkába, hogyan küzd a csapatért és hogyan viselkedik a társaival. Éppen ezért fontos, hogy cigány, vagyis roma származású focisták természetes részei legyenek a csapatoknak. A futball egyik értéke, hogy képes embereket közelebb hozni egymáshoz. Egy öltözőben és egy futballpályán olyan fiatalok találkozhatnak, akiknek egyébként teljesen különböző lehet az életük.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
2: Útszűkületen kell áthajtani a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, valamint útszűkület nehezíti a haladást a Szüret utcában is a Ménesi útnál, illetve további útszűkületre kell készülni a Böszörményi úton az Ugocsa utcánál. Le van zárva a Tinódi utca, a Mester utca és a Vaskapu utca között, valamint a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan le van zárva a külső sáv. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, valamint le van zárva a fél útpálya a Köves úton a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövidebb szakaszon, valamint a Szent Miklósi úton is a Magyarádi utcánál, le van zárva a Sződi-ligeti utca a Morzsa utcánál, valamint le van zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, viszont a Szerviz úton lehet közlekedni, de a Bajza utcában pedig sávlezárásra kell számítani. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a buszsáv, a Reiter Ferenc utcában pedig kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkoló sávba terelték, illetve az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, úgyhogy a tanulság ebből az, hogy vezessen mindenki óvatosan, meg hát azért egy kicsit ügyesebben is, mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100 az a telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására a kellemes napos időt nyugat felől megzavarják a felhők, és helyenként kisebb eső és zápor is előfordulhat. A szél sajnos északnyugatira fordul, ezért elnézést kérek mindenkitől, sőt fel is fog támadni, és erős lökések is kísérhetik a szelet. A mai délután 25 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy mondjuk a tegnapi naphoz képest egy minimális lehűlés várható a hideg front hatására.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő gyorsan a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és vagy megírhatjátok nekem SMS-ben, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek és milyen zenét szeretnétek küldeni, hiszen én minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy következzen most Molnár Tamás és kedves SMS-e, melyet nem régen kaptam. Szia, Molnár Tamás vagyok, és szeretnék kérni egy dalt Nótár Méritől, Rostás Melindának, Piros színű ruha. Na hát akkor a Molnár Tamás kérésére a kedves és aranyos Rostás Melindának fog szólni most Nótár Méri, és amíg szól a dal, addig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 rád.

tárcsázátok továbbra is a 0630-30-30-100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Digben. Pontosan ezt bebizonyítva olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabi, a Down MTA játékosainak szeretnék küldeni egy dalt, csak a Rádió Digget hallgatjuk, Nisztor Rolandtól az Eurót. Na hát akkor, hogyha megy a GTA-zás, akkor nagyon sok szeretettel a kedves játékosoknak fog szólni. Rolandtól az Euró 3, sajnos nem tudtuk meg, hogy kikéri a dalt, gondolom valamelyik adminja a szervernek, úgyhogy igazából tök mindegy a miértje, vagy hogy ki intézte, vagy hogyan, a lényeg, hogy van, méghozzá Roland, úgyhogy hallgassuk is meg!

0: Gabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Útszűkületen kell áthajtani a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, valamint útszűkület nehezíti a haladást a Szüret utcában is a Ménesi útnál, illetve további útszűkületre kell készülni a Böszörményi úton az Ugocsa utcánál. Le van zárva a Tinódi utca, a Mester utca és a Vaskapu utca között, valamint a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan le van zárva a külső sáv. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, valamint le van zárva a fél útpálya a Köves úton a Mezsdje utca és az Újtelep út között egy rövidebb szakaszon, valamint a Szent Miklósi úton is a Magyarádi utcánál, le van zárva a Sződ-Ligeti utca a Morzsa utcánál, valamint le van zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, viszont a Szerviz úton lehet közlekedni, de a Bajza utcában pedig sávlezárásra kell számítani. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a buszsáv, a Reiter Ferenc utcában pedig kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkoló sávba terelték, illetve az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, úgyhogy a tanulság ebből az, hogy vezessen mindenki óvatosan, meg hát azért egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100 az a telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására a kellemes napos időt nyugat felől megzavarják a felhők, és helyenként kisebb eső és zápor is előfordulhat. A szél sajnos északnyugatira fordul, ezért elnézést kérek mindenkitől, sőt fel is fog támadni, és erős lökések is kísérhetik a szelet. A mai délután 25 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy mondjuk a tegnapi naphoz képest egy minimális lehűlés várható a hideg front hatására.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Sokat drágult az olaj a hormozi szorossal összefüggő és más események miatt is. A fizikai olajszállítmányok ára hordonként 130 dollár fölé emelkedett. Egyes elemzők szerint a 3 eurós, vagyis a közel 1100 forintos benzinár is elképzelhető lehet Európában, ami a hazai árakra is hathat. Értem én, hogy fogyóba vannak a fizikai olajszállítmányok, melyek át tudnak csúszni a hormozi szoroson, de gondoljatok már bele, légy szíves, hogy van egy zöldség és gyümölcskereskedő, aki mondjuk éppen narancsokat árul, és akkor szépen árulgatja, és ahogy kezd fogyni neki a narancs, az utolsó 8-10 narancsnak az árát ő miért emeli meg? Miért változik? Tehát értem én, hogy utána nem lesz narancs, meg hogy már kevés a narancs, és sok mindenki szeretne narancsot venni, de miért kell emelni az áron? Így is van elég baja szerintem az embereknek, hogy fogyóban van a már meglévő narancs. Miért kell még rárakni egy lapáttal, hogy valamilyen csoda folytán csak úgy drágul? És értem, hogy a gazdaság, meg az egyéb dolgok, de az egész úgy van kitalálva, hogy a lehető legjobban meg legyenek szivatva az emberek. De tényleg, mondjuk én személyesen mondjuk klímákat árulok, és mondjuk van 1000 klímám, mondjuk 100 000 forint per darabért. És mondjuk az utolsó 10 darab klímát miért emelem meg 200 000 forintra? Teljesen logikátlan, de még ha lenne is benne logika, akkor is erkölcsileg szerintem ez nem szép dolog amúgy, ha így belegondoltok. Ez az egyik. A másik, meg hogy most 1100 forint lehet majd elvileg az üzemanyag ára literenként. Ha 5000 forint lesz Magyarországon, az emberek ugyanúgy fognak tudni közlekedni, mert mindig mindenki panaszkodik Magyarországon, hát ez a kormány ilyen, a másik kormány olyan, nekünk nincs pénzünk ezért, nekünk nincs pénzünk azért, de közben a létező összes wellness szálloda teltházas. A jobbnál jobb éttermekhez előre kell foglalni, már mondjuk pár nappal előtte fel kell őket hívni, hogy esetleg majd a jövő hét csütörtökön majd tudnék-e menni délután hétre két fővel, mert annyira teltházas minden. A dugók nem azért vannak, mert az emberek nem élnek jól, azért vannak, mert az emberek jól élnek, és sokan autóval tudnak hála Istennek közlekedni. Tehát, hogy mindig mindenki csak panaszkodik, ez a magyar nép sajátossága, én ezt Hungarikumnak szoktam már nevezni. Jaj, az üzemanyag 3 forinttal drágább, mint tegnap. Mindenki panaszkodik, és több száz kommentet írnak egy ehhez kapcsolódó poszt alá, de közben gondoljatok már bele, full teltházas az összes wellness szálloda. A mozi szerintem egy család számára legalább 30 000 forintra jön ki. Mi az, hogy nem tudok elmenni moziba, mert teltházas, és szó szerint nem lehet hova foglalni. Akármelyik autószerelőt felhívom, hogy csinálja meg ezt a kocsimon, nem tud csak 2 hét múlva vállalni. De azért, mert az embereknek nincs pénze semmire, még az autók szervizelésére se? Nem, pont ellenkezőleg, úgyhogy tök mindegy, mi van odaírva a kasszánál végösszegnek. Az emberek úgyis ki tudják fizetni, csak mindenki szeret egy kicsit panaszkodni, meg szereti megélni a negatív dolgokat, de amúgy ez szó szerint évezredekre visszamenőleg bizonyítható, hogy mindig is egy negatív és keserű nép volt a magyar, láss például tatárjárás, török megszállás, szovjet megszállás, tehát Magyarország történelmének szerintem több mint a fele abból állt ki, hogy más uralkodott szó szerint rajtunk sajnos. Vagy pedig ha nem, akkor másnak kellett esetleg úgy alá segíteni, meg alá dolgozni, hogy hát, hogyha mi nekünk kevésbé lesz majd rossz. És ezáltal, ahogy felnőttek a generációk és a nemzedékek, az évszázadok alatt kialakult ez a tipikus Hungarikum, a keserűség és a negativitás.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

SMS és telefonszámunk 0630 30 30 100. Ide várom a zenei kívánságokat, ugyanis én minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyit ténylegesen bele tud férni úgymond a napi 3 órányi bruttó műsoridőbe. Pontosan ezért én nem is rabolom tovább az időnket, minden információt pontosan tudtok, úgyhogy következzen most a duma helyett egy kívánság teljesítés. Lackótól kaptam egy SMS-t nem olyan régen, így szól a kívánsága. Sziasztok, Lackó vagyok, éppen hazafele tartunk a munkából, és egy zenét szeretnék kérni Bicskére, Márkónak és Alinak, Rokkótól a Bombasan tu Sheit. Na hát akkor szóljon sok szeretettel egy Rokkó-Ricardo duett. Lackó kérésére Márkónak és Alinak tartanak hazafele a melóból. Remélem, hogy jó volt a mai munkátok, és szorgalmasan ledolgoztátok, amit le kellett. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel ezt a kiváló duettet.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: A külügyminisztérium feljelentést tett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépeket vagy honvédségi különgépeket külföldi útjaihoz. Orbán Anita kedden a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattól megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg, fűzte hozzá. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása. Tar Zoltán ezt kedden közölte közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár. Az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak. A tárca vezető jelezte, a Terrorháza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook oldalán hangsúlyozta, meggyőződése szerint egy múzeumnak, különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek átláthatóan erős szakmai alapokon és politikai befolyásoktól mentesen kell működnie. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. Az összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozó Iroda vagyon visszaszerzési hivatalának munkatársai, valamint a készenléti rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3 személyt vett őrizetbe. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetség

0: kereszteződésében, valamint útszűkület nehezíti a haladást a Szüret utcában is a Ménesi útnál, illetve további útszűkületre kell készülni a Böszörményi úton az Ugocsa utcánál. Le van zárva a Tinódi utca, a Mester utca és a Vaskapu utca között, valamint a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan le van zárva a külső sáv. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, valamint le van zárva a félútpálya a Köves úton a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövidebb szakaszon, valamint a Szent Miklósi úton is a Magyarádi utcánál, le van zárva a Sződe-ligeti utca a Morzsa utcánál, valamint le van zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, viszont a Szerviz úton lehet közlekedni, de a Bajza utcában pedig sávlezárásra kell számítani. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a buszsáv, a Reiter-Ferenc utcában pedig kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkoló sávba terelték, illetve az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, úgyhogy a tanulság ebből az, hogy vezessen mindenki óvatosan, meg hát azért egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására a kellemes napos időt nyugat felől megzavarják a felhők, és helyenként kisebb eső és zápor is előfordulhat. A szél sajnos északnyugatira fordul, ezért elnézést kérek mindenkitől, sőt fel is fog támadni, és erős lökések is kísérhetik a szelet. A mai délután 25 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy mondjuk a tegnapi naphoz képest egy minimális lehűlés várható a hideg front hatására.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Hatalmas szeretettel várom, és természetesen teljesítem is a további zenei kívánságokat, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Hogyha SMS-t írtok nekem, akkor mindenféleképpen mutatkozzatok be, hiszen amúgy is úgy illik, illetve így tudni fogom, hogy ki kéri a dalt. Illetve, hogyha mondjátok, hogy kinek külditek, akkor ne csak annyit írjatok, hogy az asszonynak, apámnak, a főnökömnek, hanem legalább egy keresztnevet is, így szívhez szólóbb, és akkor el tudom mondani, hogy X küldi Y-nak nagyon sok szeretettel, mert mondjuk megevett ma egy kiló kenyeret. Tehát, hogy valami jó kis dumát még oda lehet írni a végére, én így írnék SMS-t, viszont ez egy szabad ország, mindenki azt és úgy csinálja, ahogy csak tud, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, így szól. Buddy Gusztitól kérnék egy dalt a drága feleségemnek, Mercedesnek Budapestre. Na hát akkor Budapestre fog szólni a Mercedesnek egy jó kis dal, a szépséges hercegnő fog szólni Buddy Gusztitól, úgyhogy nem tudtuk meg ugyebár sajnos, hogy kiküldi a dalt. Ha írtok SMS-t, mindenféleképpen mutatkozzatok be. Most pedig következzen a muzsika.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

Várom továbbra is a zenei kívánságaitokat a 0630303030-as telefonszámra SMS vagy pedig betelefonálás formájában is. Én nem teszek különbséget kettő kívánság között, ez gyakorlatilag szinte már szerencse, jókor, jó időben, hogyha éppen hívtok, vagy éppen az SMS falnak a legtetején ti vagytok, akkor már teljesül is a kívánságotok. Ezt bebizonyítva nem is húzom tovább az időt, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Dávidtól. Szia, Dávid vagyok, a szerelmemnek szeretnék a kispesti Nikinek küldeni egy dalt. Bízzál bennem, kérlek nagyon. Na hát én bízok benned, kedves Dávid, illetve a dal címe is pontosan ugyanez, Aranyszemek Ricardo és Dorina duettje fog szólni akkor kispesti Nikinek, élete szerelme kérésére, a drága kedves szíve választottja kérésére. Hát

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3

0: Közlekedési hírek.
1: Útszűkületen kell áthajtani a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, valamint útszűkület nehezíti a haladást a Szüret utcában is a Ménesi útnál, illetve további útszűkületre kell készülni a Böszörményi úton az Ugocsa utcánál. Le van zárva a Tinódi utca, a Mester utca és a Vaskapu utca között, valamint a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan le van zárva a külső sáv. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, valamint le van zárva a félútpálya a Köves úton a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövidebb szakaszon, valamint a Szent Miklósi úton is a Magyarádi utcánál, le van zárva a Sződ-Ligeti utca a Morzsa utcánál, valamint le van zárva a Városligeti fasor a Bajza utcánál, viszont a Szerviz úton lehet közlekedni, de a Bajza utcában pedig sávlezárásra kell számítani. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a buszsáv, a Reiter-Ferenc utcában pedig kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkoló sávba terelték, illetve az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, úgyhogy a tanulság ebből az, hogy vezessen mindenki óvatosan, meg hát azért egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására a kellemes napos időt nyugat felől megzavarják a felhők, és helyenként kisebb eső és zápor is előfordulhat. A szél sajnos északnyugatira fordul, ezért elnézést kérek mindenkitől, sőt fel is fog támadni, és erős lökések is kísérhetik a szelet. A mai délután 25 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy mondjuk a tegnapi naphoz képest egy minimális lehűlés várható a hideg front hatására.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Sokan nem tudják, de többek között a szív- és érrendszeri betegségek is akadályt jelenthetnek a jogosítvány megszerzéséhez vagy megújításához szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatokon. A vizsgálat elsősorban azt hivatott kideríteni, hogy az adott egészségi állapot jelent-e közvetlen veszélyt a közlekedés többi résztvevőjére. A jogosítványhoz kapcsolódó alkalmassági vizsgálatot házi orvos végzi, ám ha olyan egészségügyi eltérést tapasztal, amely ronthatja a reakcióidőt vagy a biztonságos vezetés képességét, szakorvosi véleményt kérhet. Súlyosabb, krónikusabb betegségnél pedig igazából a döntést már nem is hozhatja meg egyedül házi orvos. A sonline.hu által megkérdezett Csuka László barcsi házi orvos szerint jelentős látásromlás, kettős látás, szűkült látómező vagy a szürkületi látás zavara esetén például szemészeti szakorvos bevonására lehet szükség, de alapos kivizsgálást igényelhet a hallásvesztés vagy a nagyot hallás is. Én mindenképp javaslom a szakszerű vizsgálatot szívinfarktus után szívritmus szabályozó beültetését követően vagy súlyos billentyű hibáknál, tette hozzá a szakember, aki szerint bizonyos neurológiai, pszichiátriai, diabetológiai és belgyógyászati problémák is indokolhatják a szakvizsgálatokat. Amennyiben valaki nem ért egyet az elsőfokú döntéssel, másodfokú vizsgálatot kérhet, amelynek költsége az életkortól függően sávosan változik valamiért. A díj 40 év alatt 10.800 forint, 40 és 60 év között 7.200 forint, 60 és 70 év között 4.800, 70 év felett pedig 3.200 forint. Hát igazából ez a vizsgálat igazából szerintem ugyanannyi időbe telhet meg munkán, ha valaki 3 éves, vagy mondjuk 9783 éves. Tényleg nem értem, hogy miért drágább. Valószínűleg, mert a 40 éves jobban rá van utalva, hogy mindenféleképpen kell neki jogosítvány, és akkor ő kifizeti a 10.800 forintot. A 70 éve feletti pedig lehet, hogy legyint rá egyet, és úgy van vele, hogy figyelj, én már vezettem eleget, viszont most feljött bennem egy másik kérdés, amit föltennék nektek, és hogyha van gazdasági szakember, esetleg valaki hozzátenne a mondandomhoz valamit, ő mindenféleképpen reagáljon erre SMS-sel. Tehát, hogyha mondjuk van egy klíma, a klíma előállítása, és ezt most mindenki tegye a szívére a kezét, akinek van ehhez köze, nem lehet drágább készülékenként mindennel együtt 50 ezer forintnál. És mondjuk a klímás beszerzi 80 ezer forintért, aki felszereli nekünk mondjuk 200 ezer forint plusz szerelés 50 ezer, 250 ezer forintért. Ez eddig stim? Így működik az élet. De akkor az lenne a kérdésem hozzátok, hogy például télen miért olcsóbb a klíma, mint nyáron? Ugyanaz a klíma, ugyanannyiba került előállítani, ugyanannyiba került legyártani, ugyanannyiba került a csomagolása, ugyanannyiba került a szállítása, hogy nyáron miért kell egy kicsit rárakni? Tehát miért nem elég csak mondjuk 500 millió forintot keresni, miért kell 540 millió forintot keresni erőszakkal? De tényleg így kajakra.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi kívánságshow az

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Kedves 100.3 rádiódikkes hallgatók, sajnos ilyen gyorsan eltelt 3 óra, eddig tartott a mai Bódik kívánságsó, úgyhogy mi legközelebb csak holnap találkozunk délután 3-kor, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig teljesítem a zenei kívánságokat, méghozzá a lehetőség szerinti legtöbbet, szóval várlak vissza titeket holnap, addig is kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, mint a Truman Show-ba, szép estét, jó reggelt, jó napot, jó éjszakát, mindent előre kívánok nektek egyszerre, és búcsúzásul pedig itt hagyom a Ne nézz vissza rám egy című slágernek az átdolgozását Emilio Radics Gigi, Dr. BRS, itt lesz velünk a Beszkár Trió is, valamint egy verhetetlen duett, Gáspár Laci és K. Kevin Forog a földje, ezzel fogok búcsúzni tőletek, holnap pedig délután Tali. Sziasztok, Deblessa!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: a föld. Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigány nyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigány zene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityú vaszlos esze?
3: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Vorba, vorbassa.
1: Rólunk, neked.
2: Kedves hallgatók, ez itt a 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Csumi Daftu meg kívánság műsor. Ne felejtjétek, hogy ma is várom mindenkinek a hívását, hiszen 6-8 óráig szeretnélek benneteket boldogítani. Remélem, hogy velem maradtok.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dík.
1: Balázs Kovács, szia Szabina, én Amanda vagyok, és szeretnék küldeni apukámnak egy jó kis zenét. Rokótól lebontom én azt a hegyet. Na akkor dübörögjön a dal.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Rikó Maserati is velem tart, aki Kispestről hallgat bennünket, és a következő dal egyenesen Kispestre fog szólni. Úgyhogy húzd fel a hangot, testvérem, Maxra, és akkor hadd szóljon nektek egy jó hangulatú zene.

0: és most már csak is te vagy az én végzetem.
1: Rádió Dick. Rádió Dick.
2: Szia Szabina, a fiamnak Sanyikának szeretnék küldeni egy zenét, és üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem. Átadom a következő dalt, és akkor hagyd szóljon a zene.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás, és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalomkutatásért Alapítvány, amelynek feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csaknem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csaknem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állomány pusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a Szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Juhász Evelyn szeretnék küldeni a következő dalt Evelynnek. Sok-sok szeretettel. Ezen kívül itt van velünk Csete Laci, Balázs Kovács, aki az egész családnak fogja küldeni a következő dalt. És még velem van Kálmán, aki szeretne Budapestre küldeni sok-sok szeretettel egy jó hangulatú kis zenét. Sok boldogságot nektek, és hát megyünk tovább a jó kedvel és a hangulattal.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Schunen Romale.
2: Larrel pianist král azt írja, szia Szabina, szeretnék bekerülni én is a műsorba. Természetesen nagyon egyszerű, írjatok egy kommentet, és már is itt vagytok, illetve azt is írja egy Asher nevű felhasználó, hogy szia Szabina, szeretnék kérni Balogh Amandának egy jó hangulatú zenét a mennyasszonyomnak. Köszönöm szépen a kedvességed. A jóisten áldja meg a kapcsolatotokat, és azt kívánom, hogy egy egész életet tudjatok egymás mellett leélni, sok gyermekkel és boldogsággal, mindig a jóba. A következő dal akkor legyen valami szerelmes.

0: Rádió Dix.
1: Attila, szeretnék kérni a következő dalt. Szeretnék kérni egy zenét Zalaegerszegre a testvéremnek, Harkály Alexnak, mert nagyon szerettem, hogyha lehet, legyen valami testvéri. Köszönöm szépen. Na hát akkor legyen a testvér himnusz Rokkótól, fogadjátok szeretettel.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a műsor, köszönöm, hogy velem tartottatok. Vigyázzatok magatokra, addél te zsúlt írtum-e. Hajzsene, szopen aftum enge, csomid aftum-e, tehát fuszilak mindenkit.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigány nyelv, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigány zene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityú vaszlos esze.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked! Hírek rólunk, neked! A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Romák jelenléte a sportban. Sportágak és példaképek. A sport az egyik olyan terület, ahol a származás, a társadalmi háttér vagy az anyagi helyzet helyett elsősorban a tehetség, a kitartás, a szorgalom és a teljesítmény számít. A roma közösségek tagjai számos sportágban jelen vannak, az amatőr sporttól egészen a nemzetközi élmezőnyig. A labdarúgás mellett megtalálhatjuk őket az ökölvívásban, kickboxban, küzdősportokban, kerékpársportban és más sportágakban is. A sport sok roma fiatal számára nem csupán kikapcsolódást jelenthet, hanem kitörési lehetőséget, közösséget és példaképeket is adhat. A labdarúgás az egyik legismertebb és legnépszerűbb sportág, amelyben számos roma származású játékos jutott el magas szintre. Nemzetközi szinten több olyan futballistát is találunk, akinek roma gyökerei dokumentáltak, vagy akiket roma közösségi források roma származásúként tartanak számon. Szintén ismert név André-Pierre Quignac, francia válogatott korábbi támadója, aki pályafutása során Franciaországban és Mexikóban is komoly sikereket ért el. A roma származásúként számon tartott labdarúgók között találjuk, továbbá többek között még Nikolitát, a román válogatott egykori játékosát is. A labdarúgásban azért is különösen fontos a roma sportolók jelenléte, mert a futball hatalmas közönséget ér el. Egy sikeres játékos egyszerre válhat sportpéldaképpé, és olyan emberré, aki megmutatja a fiataloknak. A tehetség és a teljesítmény alapján ismerhetik meg az embert. Ökölvívás, különösen erős roma hagyomány. A roma sportolók történelmében az ökölvívásnak különösen fontos helye van. Számos országban találunk kiváló roma vagy szinti ökölvívókat, akik amatőrként, olimpikonként vagy profi sportolóként értek el jelentős eredményeket. Az egyik legismertebb történelmi alak Johann Rukeli Trollmann, németországi szinti ökölvívó. Trollmann 1933-ban német félnehéz súlyú profi bajnok lett, azonban a náci korszakban származása miatt súlyos üldöztetés érte. A bajnoki címét röviden megszerzése után elvették tőle, később koncentrációs táborba került és 1943-ban meggyilkolták. Trollmann története azért is különleges, mert nem csupán egy kiváló sportolóról beszélünk, hanem egy olyan emberről, akinek sportolói pályafutását a származása miatt próbálták megsemmisíteni. Ma a neve a roma és szinti sporttörténet egyik fontos szimbóluma. A nemzetközi ökölvívásban további roma sportolók is komoly eredményeket értek el. Kickbox és küzdősportok. A küzdősportok között találunk kiemelkedő roma sportolókat, az egyik modern példa a cseh Václav Szivák, aki profi kickboxolóként vált ismerté. Szivák Osztravában egy roma közösségben nőtt fel, gyerekként karatéval kezdett foglalkozni, később áttért a Muay Thai-ra, majd a kickboxban ért el komoly eredményeket. 2019-ben a Vakó világbajnokságán aranyérmet szerzett, és pályafutása során több jelentős címet is elnyert.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
6: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves Rádió Dik hallgatók. Csütörtök este 8 óra múlt pár perccel, ami nem jelent más, mint hogy ezen a héten is a regenerációt hallhatjátok. Én Baranyi Roland vagyok, és arra gondoltam, hogy egy kicsit beszéljünk az oktatásról, felsőoktatási intézményekről, középiskolai intézményekről, fogunk beszélni ösztöndíj rendszerről, mivel a mai napon a vendégem Vértes Sára, aki a Milestone intézet Bridge ösztöndíjának vezetője, akit nagy szeretettel köszöntök itt nálunk.
7: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
6: Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy a Milestone, ha jól mondom pontosan, intézet működése, az hogyan néz ki, így alapjáróban mi az, amit a legfontosabb tudni erről az intézményről, mióta működik, mi a legfőbb célja?
7: A Milestone egy tehetséggondozó intézet, ami középiskolás diákok számára nyújt egyrészt mentorálást, másrészt pedig olyan modul hallgatás lehetőséget, tehát olyan tanulmányi lehetőségeket, amik abban segítik a diákokat, hogy megtalálják a saját

0: csodálkozva hallom ezt, hogy ugye angol nyelven folynak a tanulmányok. Uh-huh. Szerintem nekem egy nagyon jó alap volt az, hogy egyébként két tannyelvű általános iskolába jártam. Uh-huh. 1-től 8-ig. Hogyan tudnak ebbe az angol nyelvű oktatásba gyorsan beilleszkedni, felvenni a ritmus? Mekkora nehézségek vannak az angol nyelvvel általában a diákoknak? Ez az első, ami ugye eszembe jutott.
1: Uh-huh. Az a tapasztalatunk, hogy az a generáció, aki most hozzánk jár, bár a milestone az már egy 16 éves múltra tekint vissza, de akik manapság jelentkeznek hozzánk, ők már egy viszonylag erős és magabiztos angol tudással szoktak rendelkezni, hiszen ma már annyi helyről össze tudják szedni maguknak, akár a filmekből, sorozatokból, számítógépes játékokból, hogy a legtöbb esetben nem szokott problémát jelenteni, akiknél pedig egy kicsit még rezeg a léc, nem annyira teljesítenek magasan angolból ők, az a tapasztalatunk, hogy az első vagy legkésőbb a második trimester, tehát körülbelül 6-7 hónap alatt bele tudnak rázódni, és felzárkóznak a többiekhez, pusztán azért, mert napi szinten használják, illetve tehát, hogy élőszóban is használják, másrészt pedig olvasmányokat szoktunk nekik feladni, ami ennyi időskorban még nagyon-nagyon gyorsan tudja fejleszteni az ő tudásukat.
0: Szerinted mi a legjobb módja annak, ugye hatalmas az eszköztár már így 2026-ban arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnak fiatalok angolul megtanulni. Rendszeresen vendégem szokott lenni egy hölgy, aki felsőoktatásban dolgozik, mint angoltanár, mint angol magántanár, és átbeszéltünk egy csomó lehetőséget, ugye ott van Duolingo, ott van ugye ez a klasszikus angol tanulás, már mindenféle alkalmazás, meg egy csomó lehetőség. Szerinted mi a leggyorsabb és leghatékonyabb módja annak, hogy valaki ebben a korban mondjuk jól meg tudjon tanulni?
1: Szerintem mindenképpen nagyon fontos, hogy játékos körülmények között tudjanak tanulni, tehát ne egy ilyen kényszeredett helyzetben érezzék magukat, ahol ilyen nagyon didaktikus az, hogy most akkor ez, nem tudom, ezeket a szavakat írt ki a szótárba. Tehát az egyik nagyon fontos dolog az tényleg a játékosság, másrészt, hogy valamilyen érdeklődésükhöz kötődjön. Tehát sokkal könnyebb úgy megtanulni nehéz szavakat, hogyha mondjuk érdeklődsz egy terület iránt, mondjuk nem tudom, a kriptó befektetések iránt, nagyon sok ilyen diákunk van, akkor azzal kapcsolatban sokkal szívesebben fogsz elolvasni egy BBC cikket, ahol erről írnak, és akkor rögtön, nem is tudom, így beszüremlik az egyébként tök bonyolult szókincs, amit egyébként az iskolában lehet, hogy évek alatt szednél össze.
0: Igen, igen. Egyébként tök jó, hogy ezt szóba hoztad, hogy ugye abban a fajta kontextusban lehet jól megtanulni angolul, amikor kifejezetten te úgy érzed, hogy az az információ, amit megszerzel azáltal, hogy lefordítod angolról magyarra, például amikor a videójátékokban tudod angol szöveg van, és akkor rá kell gyere, hogy kell bizonyos ládákat kinyitni, és tovább menni a pályán, és akkor meg kell tanulnod, hogy van a kulcs meg a láda. Tehát kifejezetten szerintem is ezek nagyon jó praktikák arra. Beszéljünk egy kicsit az ösztöndíj rendszeretekről, mert szerintem ez az egyik legérdekesebb. Mit lehet tudni, milyen fajta ösztöndíj rendszer van nálatok, hogyan működik, és kik jogosultak erre?
1: Mi a Milestone-ban fenntartunk egy elég nagy ösztöndíj alapot, ami többnyire szülői adományokból, tehát a hozzánk járó körülbelül 400 diáknak a nagyon nagy lelkű szülei szoktak adományozni számunkra, illetve olyan vállalati kapcsolatok, olyan személyek, akik szimpatizálnak a Milestone-nak a küldetésével, ők szoktak minket támogatni, és az innen befolyó összeget azt arra szánjuk, hogy azok az akár már nálunk tanuló diákok, akik bármilyen okból kifolyólag nem tudják megengedni maguknak azt, hogy befizessék a tandíjat, vagy az újonnan bejövő diákok, akik nagyon szeretnének nálunk tanulni, és a tehetségük, a képességük, a motivációjuk abszolút megvan, viszont az egyetlen dolog, ami elválasztja őket a lehetőségtől, az az anyagi hátrány, ő köztük szoktuk kiosztani. Ezt úgy érdemes elképzelni, hogy nálunk az ösztöndíj az nem abban nyilvánul meg, hogy utalunk akár egy havi összeget a diákoknak, hanem abban

0: van, hogy elengedjük nekik a tandíj fizetési kötelezettséget. Van olyan ösztöndíj típusunk, ami részlegesen engedi el, tehát mondjuk egy 30%-kal csökkentjük a befizetendő tandíjat, illetve a bridge ösztöndíjunk, ami a kifejezetten hátrányos helyzetből vagy roma háttérből érkező diákoknak szól, ott pedig teljes egészében elengedjük a tandíjat, tehát azok a diákok ingyen tanulhatnak nálunk.
1: Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy véleményed szerint jelenlegi oktatási rendszerben, akár hogyha felsőoktatási intézményeket nézünk, akkor egymás mellé tesszük, párhuzamba állítjuk azokat a tehetséges diákokat, akik az adott szakterületen tudnának mondjuk maradandó eredményeket elérni, és annak a limitjét, hogy mennyien kerülhetnek be magyarul ingyenesen ilyen oktatási intézményekbe. Szerinted melyik száma nagyobb, hogyan viszonyulnak ezek az arányok? Magyarul mennyi olyan fiatal van, akinek lehetősége lenne ebben a szakmában helytállni, viszont anyagi vagy bármi más körülmények miatt erre nincsen lehetősége?
0: Nagyon nehezet kérdezel, pont azért, mert az a tapasztalatunk a Milestone-ban, hogy rengetegszer azok, akik anyagilag nem engedhetnek meg maguknak egy olyan továbbképzési vagy tehetséggondozási lehetőséget, mint a Milestone, tehát nincs a perspektívájukban, ők nem is szoktak gondolkodni abban, hogy ilyen szolgáltatást igénybe vegyenek, tehát nem nagyon szoktunk velük találkozni, ha csak mi nem keressük őket, amit egyébként csinálunk, tehát hogy...
1: Bocsánat, hogy a szabadba vágok, csak hogy körülbelül úgy gondoltam, hogy így unblock. A Milestone-on kívül is akár.
0: Igen. Értem, azt hiszem a kérdésed. Nagyon nehéz megmondani, hiszen hogyha valaki nem érzi azt, hogy ő neki lehetősége lenne nagyon az élvonalban tanulni, vagy az élvonalban dolgozni a saját hazáján belül, akkor nem is fog jelentkezni akár ösztöndíjakra, hiszen ott kezdődik, hogy az önbizalom, illetve az, hogy elhidd magadról azt, hogy te képes vagy jelentkezni egy nagyon nagy presztízsű intézménybe, hogy azt mondjuk egy tanárod visszajelzi neked, hogy te egyébként okos vagy, jóra való vagy, sokra fogod vinni, viszont szerintem rengetegen vannak a magyar oktatási rendszerben, akik nem kapnak ilyen visszajelzést. És ők azok, akikben ez fel sem szokott merülni például, hogy az, hogy ők mondjuk a számítógéppel jól megtanultak angolul, az egyébként azt is jelentheti, hogy megnyílhatnak előttük lehetőségek.
1: Uh-huh. Igen. Eszembe jutott most erről több történet is. Ugye általában véve egy felnövési folyamatban alsó osztályos tanárok is el szokták mondani mondjuk negyedik osztályban év végén, hogy na most jött el az az idő, amikor már mentek felsőbe, ötödik osztályot már keményebb tanulás lesz, tehát most kell odafigyelni arra, mert most tűr el az, hogy kik lesztek, hogy mi lesz belőletek. Aztán ez elhangzik nyolcadikba is,
0: igen,
1: most kell a ponthatár, stb., mert van ez a központi teszt, hogy az milyen lesz, és akkor az alapján lehet felvételizni. Aztán elhangzik ez mondjuk 12. osztályba érettségi előtt, hogy ez most hogy sikerülne, és egy csomószor elhangzik az, hogy most van az utolsó lehetőség arra, hogy összeszedjétek magatokat, és valami legyen belőletek, hogyha nem akartok utcát seperni. Tehát ez a narratíva mindig el szokott hangozni. Találkoztál már olyan diákokkal, akik tehát fel kellett nekik építeni az önbizalmukat arra vonatkozóan, hogy igenis ők helyt tudnak állni bizonyos dolgokban, vagy van esélyük, lehetőségük?
0: Abszolút. Szinte csak ilyen diákokkal találkozom, tehát ugye erre a serdülő korosztályra, akikkel mi foglalkozunk, tehát a 13-4 évtől 18-20 éves korig tartó időszakban nagyon kevés az olyan diák, aki olyan magabiztossággal áll a lábán, hogy ő elhiszi magáról, hogy nagyon képességes, hogy nagyon sokra fogja vinni. Ha mégis ilyen, akkor nagyon nagy szerencséje van, de azért az a tapasztalatunk, hogy a több többség még a legszerencsésebb, legsimább háttérből jövő diákoknak is ebben az életszakaszban nagyon nagy támogatásra van szüksége. Hát még azoknak, akik akár azért, mert első generációs értelmiségiek, tehát nincsen diplomás ember a családjukban, mondjuk nem tudnak a szüleik se angolul, tehát ilyen szempontból is kicsit ők egy másik világban élnek, mint a gyerekük, ő nekik pedig aztán extra figyelemre, meg visszajelzésekre, meg támogatásra van szükségük ahhoz, hogy elhiggyék, hogy kinyílhat előttük a világ, és hogy vihetik sokra.
1: Igen. Nagyon fontos szerintem azt kiemelni, hogy előnyből indulnak szerintem azok a gyerekek, ahol megkapják azt a fajta, hát hogy is fogalmazzak, azt a fajta alapot otthon, hogyha tanulnak valamit mondjuk nem tudom, 9. osztályban elkezdenek történelmet tanulni, ugye egy órában el van magyarázva nekik egy adott témakör. Hogyha otthon tanulnak, vagy mesélnek arról, hogy pontosan mit tanultak, akkor mondjuk az apuka, a nagymama, anyuka, bárki, az konkrétabban el tudja mesélni, ki tudja nekik bontani, tud rá példákat mondani, akár tud irodalomban, matematikában, bármilyen témakör felé elmegyünk, tud segíteni. Azon kívül, és ugye itt a gyerekek, mondjuk 30 gyerek egy osztályba jár, ugyanaz a lehetőség megvan nekik, mégis az egy plusz előny azoknak a gyerekeknek. Tehát tényleg az fontos kihangsúlyozni, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk szegény körülmények közül érkeznek, vagy első generációs értelmiségiek, azoknak plusz segítség kell. Én is így gondolom.
0: Abszolút.
1: Arra lennék még kíváncsi, hogy van nálatok egy másik, nem pontosan ösztöndíj ennek az elnevezése, hanem ez az ACCESS.
0: Igen, az
1: mondom.
0: ACCESS program.
1: ACCESS,
0: igen,
1: bocsánat.
0: Igen. Semmi.
1: Mit lehet erről tudni?
0: Ezt a programot én vezetem, úgyhogy ez az én projektem. Úgy érdemes elképzelni, hogy létszámra körülbelül akkora, mint egy osztály, ahogy az előbb te is mondtad, egy ilyen 30 vagy legfeljebb 40 főt foglalkoztató program, egy évig tart, és olyan szempontból különleges, hogy míg a Milestone-nak a többi évfolyama az a középiskolai évfolyamnak megfelelő korosztályokra tagolja a diákokat, tehát a 9-esek azok 9-esekkel tanulnak, a 11-esek 11-esekkel, addig az ACCESS egy kicsit olyan, mint az OVIC-ban a vegyes csoportok, hogy vegyes korosztály tanul és játszik bennük együtt, így a fiatalabb diákok tanulhatnak az idősebbektől, az idősebbek gondoskodhatnak a fiatalabbakról, a kicsit szégyenlősebbek bátorítva és felkarolva érezhetik magukat az ilyen nagyon extravertált, nagyon magabiztos diákok által, és így tud megvalósulni az a közösségi alapú, illetve ilyen általunk élmény pedagógiának, élmény alapú tanulásnak nevezett program, aminek három fő eleme van. Az egyik az az önismeretnek a fejlesztése, a másik az a vitakultúrának a fejlesztése, tehát megtanítjuk őket, hogy lehet egy témában nagyon meggyőzően, ugyanakkor viszont tiszteletteljesen megosztani az érveiket, véleményüket, és a harmadik az pedig a projektmenedzsment, ami ebben az életszakaszban nagyon hasznos lehet, hogyha valamit meg szeretnének valósítani, tehát hogy olyan társadalmi felelősségvállalásra ösztönző projekteket terveztetünk és csináltatunk meg velük, amivel a helyi közösségüket, akár mondjuk a 7. kerületet, mert mi ott odavalósiak vagyunk, tudják támogatni.
1: Tök jó, én is 5. kerületi vagyok. Nagyon tetszik az az elképzelés, és sokat szoktam ebben a műsorban is hangoztatni, hogy a vitakultúra az mennyire fontos. Szerintem abból következnek dolgok, hogyha van egy álláspont, amit a többség elfogad, és te a megfelelő érvekkel mondjuk azt tudod mondani, hogy én egy más álláspontból közelítem ezt meg, és ki tudom fejteni a véleményemet. Egyrészt ad egy önbizalmat szerintem, ad egy hajlamot arra, hogy továbbra is gondolkodj autonómon. Szerintem, hogyha valaki felsőoktatási intézménybe bekerül, akkor ez egy nagyon fontos skill lehet. Az erre való tanítás, vagy ennek a képességnek az elsajátítása, az kifejezetten érdekel, hogy nálatok hogyan valósul meg.
0: Ezzel teljesen egyetértek, amit mondasz. Egyrészt szerintem az életben is nagyon fontos, hogy tényleg az ember korán szerezzen sikerélményeket abban, hogy kimer fejezni valami olyan álláspontot, ami talán eltér a többiekétől, de neki az az igaza, és nagyon fontos, hogy megtapasztalja azt, hogy ezt tudja békésen, és negatív következmények nélkül megtenni, és az egyetemeken pedig aztán pláne, hogyha mondjuk külföldi egyetemre kerül, ahol általában nagyon bátrak szoktak lenni a diákok, mondjuk én Hollandiában jártam egy darabig egyetemre, ott nagyon szókimondóak voltak a csoporttársaim, és akkor ott ilyen kis szégyenlős magyarként, aki azt tanulta, hogy a hallgató az hallgat, ott én egy darabig nagyon nagy hátrányban éreztem magam, úgyhogy igen, egy picit az Access programnak ez a küldetése, hogy arra készítsük fel a diákokat, hogy ne szoruljon össze a gyomruk meg a torkuk, amikor úgy érzik, hogy valamiben felszólalnának, ne folytsák magukba a szót, és úgy, tehát azon keresztül zajlik az oktatás, hogy mindig van egy adott téma. Mondjuk akár a szépség, most ebben a fél évben pont van egy óra, amit tartunk, ahol ez az egyik heti anyag, hogy a szépségről kell gondolkodni és vitázni, hogy ez egy evolúciós megközelítés, mindegy, nem akarok nagyon
1: belemenni. Én nagyon kíváncsi vagyok.
0: akkor elmesélem egy kicsit, hogy ennek az órának milyen a vonulata. Itt azt vetjük fel, hogy a szépség az tud-e egy olyan dolog lenni, ami nem csak, hogy esztétikailag egy előnyös dolog, hanem evolúciósan is a javunkat szolgálja, és ezt a példát a kutyák evolúcióján keresztül közelítjük meg, tehát nem az emberi szépséggel foglalkozunk, hanem az állatvilág, a természetbeli szépség. És akkor a diákoknak feladunk ilyenkor egy hosszabb ilyen tanulmányos videót, illetve egy cikket, egy tudományos cikket, amit el kell olvasniuk, és utána az a feladatuk, hogy gyűjtsenek ki érveket maguknak, hogy ők hol szeretnének elhelyezkedni ebben az adott vitában, hogy szerintük a szépség az egy elengedhetetlen része az emberi létezésnek, vagy valójában a szépség az nem is annyira fontos számunkra, hiszen ugye ez egy létező vita, hogy megítélhetünk-e másokat a külsejük alapján, és hát sajnos az a tapasztalat, hogy sokszor megítélünk másokat ez alapján, és itt most egy picit elvittük az emberekről a vitát, mert nem akartunk az emberi szépségről vitázni, hanem az állatvilágra tereltük a szót, de pont az ad mankót a diákoknak az érveik kialakításához, hogy előtte elolvassák, hogy az adott tudós, akitől a cikket olvassák, vagy aki azt a TED-talkot vagy videót csinálta, ő milyen érveket sorakoztat fel, és akkor elgondolkodnak, reflektálgatnak, hogy nekem ezek közül az volt a meggyőző, hogy, és erről az jutott eszembe még, hogy, és akkor ők fel tudják építeni maguknak a saját kis retorikai, nem is tudom, beszédüket, vagy érveiket, és utána ezt egy moderált vita keretében az osztályteremben meg is oszthatják a többiekkel. Van lehetőség arra, hogy megtámadják egymásnak az álláspontjait, és utána pedig az a végkicsengése az egésznek, hogy valahogy egyességre kell jutniuk, hogy ki mit viszel magával, milyen tanulságot ebből a vitából. És akkor, ha minden jól megy, akkor elégedetten távoznak a diákok.
1: Azt a mindenit. Méretetlenül tetszik ez a dolog. Már késztetést éreztem arra, hogy mennyire jó lenne ott lenni, és mondjuk ebbe a témába vitatkozni, valakivel kifejezni az álláspontomat. Nagyon kíváncsi lennék, hogyha már mondjuk kitértünk erre a témára, és mondjuk kedve van valamelyik hallgatónak, esetleg majd az interjú végéig a fejében megszületik az a gondolat, hogy akár jelentkezzen ide az intézménybe. Kedfozón, aki nagyon kíváncsi vagyok mondjuk kifejezetten erre a témára, nem érzed merényletnek, hogy beszélgessünk mondjuk erről a témáról egy pár percben, hogy az emberi szépség evolúciós előnyei, vagy az állatokra vetítve, neked mi a véleményed?
0: Uh-huh. Én pszichológiát tanultam, úgyhogy hozzám közel áll ez a téma, ott is sokat foglalkozunk azzal, hogy az, ahogyan viselkedünk, vagy az, ahogyan kinézünk, az mennyiben egy random dolog, ami csak úgy megtörténik, amivel együtt születünk, vagy mennyire egy olyan dolog, ami evolúciósan azért fejlődött ki, hogy minket támogasson abban, hogy akár, hogy hatékonyabban tudjunk együtt élni, hogy kívánatosabbak legyünk egy társaságban más emberek számára, nem feltétlenül csak a vonzerünk miatt, hanem mondjuk arra már nagyon sok bizonyítékot találtak, hogy akinek szimmetrikusabbak az arcvonásai, akinek barátságosabb, nyitottabb a tekintete, az egyszerűen népszerűbb bé tud válni a közösségén belül, és ezáltal nagyobb előnyökhez, nagyobb sikerekhez tud eljutni. Arról is rengeteg ilyen cikk született már, hogy mondjuk, ha megnézzük, hogy cégvezetőkre milyen tulajdonságok jellemzőek, általában férfiak, magasak, fehérbőrűek, tehát hogy azért ezek elgondolkodtatók, amikor statisztikailag azt látod, hogy ezek nagyon nagy előnyökhöz tudnak juttatni egy embert, hogy akkor ez biztos nem véletlen, hogy így alakulnak, és én azt gondolom, hogy igen, a szépségnek abban az értelemben, ami az aktuális, nem tudom, szépség ideált szolgálja, vannak nagyon is előnyei, és pont ezért nagyon fontos, hogy tudatosítsuk azt, hogy ez akár előítéleteket is szülhet bennünk, akár egy ilyen pozitív hatást kiválthat belőlünk, mondjuk elvakíthat valakinek a szépsége arra, hogy egyébként nem biztos, hogy annyira kompetens, és ennek a fordítottja is igaz, hogy valaki, aki mondjuk kevésbé előnyös vonásokkal rendelkezik, vagy másik bőrszínnel rendelkezik, ő nekik talán érdemes a külső látszatán túl bizalmat szavazni, mondjuk bizonyos pozíciókra, vagy meghallgatni a véleményét, vagy rámosolyogni akkor is, hogyha ő neki nem tűnik annyira barátságosnak az arca. És ezek tök jó, hogy ilyen témákról beszélgethetünk diákokkal, mert ők pont a fejlődésüknek abban a szakaszában vannak, amikor éppen keresik az identitásukat, és magukkal kapcsolatban is felteszik sokszor azt a kérdést, hogy az én változó tinédzser, nem tudom, testem, meg nem tudom, külsőm, stílusom, az vajon hogy lehet minél vonzóbb, minél kívánatosabb a társaim számára, hogy tudok minél jobban beilleszkedni. Úgyhogy nem is véletlen ez a témaválasztás, hanem azt szeretnénk, hogy mindezek a dolgok kerüljenek ki az asztalra, és merjék behozni a saját tapasztalataikat, meg személyes véleményüket ezekről a témákról.
1: Tök jó. Nekem az jutott még ezzel a témával kapcsolatban eszembe, hogy szerintem a szépségnek a szerepe az érvényesülésbe már akkor elkezdődik, mikor egy önéletrajzra mondjuk fényképet kell tenni. És mondjuk gyárba jelentkezel, vagy autószerelőnek, vagy hideghívásokat indítasz, mint ilyen marketinges, egyikben sem számít a kinézet, az utóbbiban csak a hangod, mégis ott van az a faktor. Például, hogyha valaki jelentkezik egy vezetői állásra, és mondjuk hát nyilván ez szubjektív, de mondjuk tudjuk azt mondani rá, hogy mondjuk, mint férfi, jó képű, jól van felöltözve, szépen fogja és szépen néz ki az aktatáskája, akkor valamennyire azt várjuk tőle, hogy na ő biztos, hogy ért ahhoz, amit csinál és jelentkezik. De ez megtévesztő, mert mondjuk én ennek az elképzelt embernek a szakmájához biztosan nem értek, de mondjuk engem is abba az öltönybe fel lehet öltöztetni. Tehát van ennek szerintem egy valós alapja sokszor, de lehet ez megtévesztő. Még, bocsánat, nem tudok erről a témáról leragadni, a kutyák vonatkozására is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott miről szólt pontosan a vita.
0: Aha, hogy ez a... Igen, tehát feladtunk a diákoknak egy videóanyagot, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a kutyák az elmúlt évezredek során hogyan váltak házi állatokká. Ugye, hogyha elképzeljük, hogy milyen egy vadon élő kutya, akkor lehet, hogy egy farkas kutya képe jelenik meg előttünk. Ugye egy ilyen kontrollálhatatlan, falkában vonuló ilyen farkas, nem tudom, fajta az, ami talán az ősi kutyákhoz hasonlít a legjobban, és hogy ebből hogyan lettek mondjuk csivavák. Ez egy tök érdekes kérdés szerintem. Meg hogyan lettek olyan kutyák, akik mondjuk hajlandóak az ember mellé szegődni, hogy vadászként vagy házőrzőként tudják támogatni őket. Valószínűleg, vagy az a feltételezés evolúciósan, hogy ezeknek a kutyáknak, akik egyébként nagyon ki vannak szolgáltatva a természeti viszontagságoknak, ugye, hogyha befagy, és nekik nincsen menedékük, akkor az nekik az életükbe is kerülhet, hogy egyszerűen előnyös volt számukra az, hogy cukin viselkedtek az emberekkel szemben. És hogyha így sikerült magukhoz édesgetni egy embert, vagy egy családot, akkor azzal a kutyák biztosítani tudták maguknak azt, hogy akkor van fedél a fejem felett, vagy táplálék, amit rendszeresen kapok, kevésbé kell az ord, nem tudom, erdőben egyedül kikaparnom magamnak a javakat, és akkor, hogyha ezt így ez egy nagyon egyszerű levezetés ennek az egésznek, de ugye ez évezredeken keresztül ismétlődött, a kutyák az utódaiknak azt a tudást adták át, mondjuk genetikailag, hogy akkor jársz jól, hogyha jó fej vagy az emberekkel, és akkor szeretni fognak, és gondoskodnak rólad, és kaját adnak, és ugye ennek a hogyan tudsz az ember számára szimpatikus lenni, azzal, hogyha azokat a tulajdonságaidat hozod előtérbe, mondjuk a nagy szemek, ugye van ez a kiskutya szemek, ez egy fogalom is, hogyha minél szebb a szőrzeted, hogyha nem tudom...
1: nem hullik.
0: Igen, bár ezt még nem sikerült megtanulniuk evolúciósan, de hogy egyszerűen ez egy nagyon-nagyon hosszú tanulási folyamat, aminek valószínűleg a végét látjuk, amikor egy csivavára, vagy egy nem tudom, egy labradorra nézünk. Tehát valahogy megszoktuk egymást, megismertük, hogy hogyan tudunk egymással együttműködni, és tulajdonképpen ez a szépségnek egy tágabban értelmezett verziója, mert a szép az nem feltétlenül csak azt jelenti, amit ugye a szemünkkel gyönyörködtetőnek látunk, hanem ami ismerősnek tűnik, ami meleg érzésekkel tölt el, tehát mi a szépséget egy ilyen tág fogalomként kezeljük. Minden, ami szerethető.
1: Igen. Továbbá szerintem a kutyák evolúciós elcukisodásának lehet az egyik fő oka az, hogy inkább erre is van igény, tehát a legtöbb állat, hát hogy mondjam, visszaesett szerintem sokat annak az aránya, hogy minek nézzük, használjuk az állatokat, tehát a cuki, jól kinéző állatoknak és az, hogy ilyet akarunk mondjuk magunknak vásárolni, azoknak az aránya szerintem nagyon megnőtt, és a haszonállatoknak az aránya, tehát evolúciósan illeszkedik talán az állatoknak tehát az állatok evolúció az emberek igényéhez.
0: Így lehet, van, hogy talán az emberi életmódhoz. Igen.
1: Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy az ösztöndíj rendszer az pontosan hogyan működik, tehát hogyan néz ki egy felvételitől kezdődően nálatok ez a dolog?
0: A Bridge ösztöndíjunkra vetítem le, bár említettem, hogy van más ösztöndíjunk is, de szerintem a Bridge az jól szemlélteti ezt. Ott úgy működik, hogy minden évben van nekünk egy felvételi időszakunk, ami mondjuk októbertől általában akkor szokott megnyílni a jelentkezés, tehát ha valaki nagyon szeretné, már októberben is tud hozzánk jelentkezni, de megteheti ezt március legelejéig. Most ugye pont ennek az időszaknak a vége felé járunk, és úgy néz ki, hogy ebben az időszakban általában egy diák hall rólunk, akár egy nyílt napon, akár más úton eljut hozzá a Milestone híre, vagy már évek óta arra vágyott, hogy hozzánk járhasson majd egyszer, és akkor nekünk a honlapunkon van egy elektronikusan kitölthető jelentkezési űrlap, amin a diák motivációját kérjük, vagy kérdezzük arra vonatkozóan, hogy van-e már elképzelése, hogy a jövőben mit szeretne tanulni, most mi az, amiben tehetségesnek érzi magát, mik azok a témák, amik az elmúlt időszakban felkeltették az érdeklődését, ki a példaképe, hogyan szokott megküzdeni nehézségekkel az életében, és ahhoz, tehát ezek még csak a milestone-ba való bekerülésnek az alapfeltételei. Ugye ilyenkor azt nézzük, hogy mennyire okos egy diák, meg mennyire szenvedélyes, mennyire érdeklődő, de ahhoz, hogy emellé tandíjcsökkentést, vagy teljes ingyenes tanulási lehetőséget kaphasson, ahhoz neki igazolnia kell azt, hogy ő milyen háttérből érkezik. Két okból tudjuk megadni azt, hogy ingyen tanulhasson nálunk valaki, hogyha azt bizonyítja be, hogy szociálisan rászoruló, tehát semmilyen módjában nem állna a családjának az, hogy a milestone-os tandíjat finanszírozza, és a másik ilyen erős előfeltétel, amit figyelembe szoktunk venni, az a roma identitás, de a kettőnek nem kell együtt járnia, tehát nem elvárás részünkről, hogy valaki roma is legyen, és anyagilag is hátrányos helyzetből érkezzen, az is lehet, hogy az egyik vagy a másik oka van a jelentkezésre.
1: Hát kedves hallgatók, akár az előbbi szépséghez kapcsolódó témához, vagy akár, hogyha információkat szeretnétek tőlünk arra vonatkozóan, hogy esetlegesen, ha felkeltette az érdeklődéseteket ez az intézmény, akkor ide hogyan tudtok jelentkezni. A zeneszünet után részletesebben ki fogjuk ezt fejteni, mindenképp küldjétek el a véleményeteket a 06303030-as SMS számra. Most tartunk egy nagyon rövid szünetet, de ne menjetek messzire, mert nem sokára jövünk hozzátok vissza, maradjatok velünk.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthatnak. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a Demokrácia Nemzetközi Napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOSZ az SK8-al közösen már reform dokumentumot is kidolgozott. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. Mérföldkőnek számító paleontológiai felfedezést tettek amerikai kutatók. Azonosították a világ első ismert felnőtt Tyrannosaurus rexhez köthető lábnyom sorozatát. Amint egy 66,5 millió éves nyomvonal négy, egyenként körülbelül 1 méter hosszú lábnyomatból áll, és nagyjából 7 méteren keresztül követhető. A kutatók szerint a T-rex másodpercenként 1,5-2 méteres sebességgel haladhatott. A különleges leletet még 2025-ben egy középiskolai tanár és amatőr őslénykutató Kent Hubbs fedezte fel egy ásatáson. A nyomokat a környéken talált T-rex fosszíliák és a jellegzetes lábúj lenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kell is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
4: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, kedves Rádió Dik hallgatók. Hogyha minden ígéretemet így betartanám, akkor már nem itt tartanék, mint hogy visszajöttünk a zeneszünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Vértes Árát halljátok, hogy a Milestone intézetről beszélünk. Kitértünk már arra, hogy evolúciósan, hogy szúkisodtak meg a kutyák, szándékunkban áll még különféle érdekes témákba bevonni titeket. Viszont most szeretnék beszélni egy konkrétumról, mivel idő szűkében vagyunk a jelentkezési határidőt tekintve ebben az évben. Ugye március 1-én van a hozzátok való jelentkezésnek a határideje. Milyen feltételeknek kell megfelelni arra vonatkozóan egy diáknak, hogy hozzátok tudjon jelentkezni, vagy sikeresen tudja venni a felvételi kört?
5: Hogyha a Bridge ösztöndíjat szeretné valaki megpályázni a Milestone intézetbe, akkor most eddig a határidőig mindenképpen meg kell írnia egy jelentkezési esszét, amihez meg vannak adva előre a témák a honlapunkon. Tök könnyű egyébként elérni a jelentkezési felületünket, egyszerűen, hogyha beírjátok a Milestone intézetet a Google-be, akkor ott az oktatás fül alatt rögtön látni is fogjátok, hogy Bridge ösztöndíj, onnan elérhető az az űrlap, amin keresztül mindent le lehet adni. Ezt a motivációs esszét még ki kell egészíteni egy ajánlólevéllel, amit egy olyan, akár pedagógus, akár edző, akár vallási vezető, akivel rendszeres kapcsolatban áll a jelentkező diák, ő állítja, vagyis hát ajánlja azt, hogy vegyük fel ezt a diákot, egy picit mesél arról, hogy milyen a diák személyisége, miért lenne neki nagy segítség, illetve nagyon nagy lehetőség ez az ösztöndíj, és ezen kívül igazából mást nem is nagyon kell feltölteni. Az anyagi hátteret igazolandó fel szoktuk kérni, hogy töltsék azt, hogy a szüleik vagy a háztartásban élők keresettel rendelkező személyek összesen mennyit, tehát mi az a bevétel, amiből gazdálkodik a család. Ezt nekünk azért fontos látnunk, mert szeretnénk arról gondoskodni, hogy tényleg olyanokhoz jusson el ez az ösztöndíj, akik abszolút

0: Kihagyhatatlan lehetőség, és akár most van ideje a következő két napban összeszedni ezeket a dolgokat, akkor ne habozzon, mindenképpen tegye meg, de ha esetleg most eddig a szűk határidőig nem fér bele neki, akkor jövő évben is nagyjából ugyanezekkel a határidőkkel, tehát február vége, március eleje várható, hogy a következő évben is a pályázási időszak vége lesz. Ha érdeklődik irántunk, akkor nyugodtan vegye fel velünk a kapcsolatot. Mi azt szoktuk szeretni, hogyha minél hamarabb megismerjük azokat a diákokat, akik érdeklődnek, hogy tudjunk velük beszélgetni, nyílt napra invitálni őket, segíteni nekik az űrlap kitöltésében, tehát minden pontján a jelentkezésnek támogatjuk őket.
1: Én azzal szeretném buzdítani a hallgatókat, hogy egyébként hiába van két nap, én is mindent, hogyha van mondjuk fél év valamire, az utolsó 15 percben szoktam leadni minden fontos dokumentumot. Továbbá itt a szünetben említettem a Sárának, hogy én nagyon megbántam, és nagyon bánom, hogy nem tudok visszamenni 18 éves vagy 17 éves koromra, hogy ebbe az intézménybe rájárjak, annyira tetszett ez a vita megérvelés óra. Én arra még egy picit visszakanyarodnék, majd beszélünk még bővebben erről a témáról, hogy én nem zárnám ki azt, hogy valaki, hogyha esetlegesen nem jogosult erre az ösztöndíjra, lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki akkor is szeretne ide jelentkezni. Annak, hogy ennek mik az árbeli feltételei, ezek publikus információk?
0: Abszolút, igen, tehát ezt a honlapunkon is felszoktuk tüntetni, hogy most a milestone-os tandíj az 1.800.000 forint körül mozog. Van egy-kettő programunk, ahol ennél egy picit magasabb az összeg, de alapvetően ezzel az összeggel érdemes számolni. Ez egy évre fedezi a tanulmányaikat, tehát 12 hónapra.
1: Arra lennék még kíváncsi, tudnál nekem bővebben arról mesélni, hogy milyen irányú oktatás zajlik, mondjuk, hogyha jelentkezik ide valaki, felveszik, eljön az első napja, akkor körülbelül mire számíthat, hogy néz ki egy nap?
0: Alapvetően arra törekszünk a Milestone-ban, hogy minden olyan tudományterületről tudjunk kurzusokat, vagy a mi rendszerünkben ezeket úgy hívjuk, hogy modulokat biztosítani a diákoknak, amivel később az egyetemen is találkozhatnak. Tehát ha valaki egy jogi érdeklődéssel érkezik be hozzánk, akkor ő neki tudunk kínálni mind a modulok, mind a mentorok tekintetében olyan kurzust, illetve olyan szakembert, aki jog, jogfilozófia, jogtörténelem területből tudja őt korrepetálni, gondozni. Ha valakit a pszichológia érdekel, akkor sok pszichológiához köthető, meg biológiához köthető tárgyunk van. Ha valakinek orvosi érdeklődése van, akkor megint csak biosz, kémia, de mérnökök számára is, akár irodalom, vagy építészet iránt érdeklődő diákoknak is. Tehát a legtöbb nagy tudományterületet igyekszünk lefedni. Nagyon sokan jönnek hozzánk, akiknek tényleg a leggyakoribb talán az a jog és a biznisz, illetve közgazdaság iránti érdeklődés. Úgy tűnik, hogy a mostani fiatal generációt ezek a területek szólítják meg a leginkább, de sokszor egyébként ezeknek a hátterében nincsen annyira mély vagy valós érdeklődés, és akkor ezt így kibontjuk az évek során. Mi annak örülünk, hogyha valaki minél korábban megérkezik hozzánk, tehát mondjuk 9-es korában vagy 10-es korában, ha már hozzánk tud járni, akkor az egy nagyon hosszú ilyen időt ad nekünk arra, hogy felépítsük az ívét az ő orientálódásának. De egyébként egy napja úgy néz neki, hogy ha feliratkozott az adott tanulmányi időszakban kurzusra, modulra, akkor mondjuk hetente minimum egy délután be kell jönnie a Milestone-ba. Nálunk úgy zajlik az oktatás, hogy mivel a diákok délelőtt, vagy mondjuk délután 2-3-ig suliban vannak, 4-től kezdődik nálunk az oktatás. 4 és 7 között van az idősebb, amikor mi a modulokat kínáljuk, és akkor, hogyha valakinek mondjuk 5-től 6-ig van egy órája, általában 60 percesek az órák, akkor arra szépen be tud jönni, és a legjobb az, hogyha aznap mondjuk éppen van valamelyik diák szervezetünknek gyűlése, mondjuk a

0: a történelem társaság, vagy ilyen történelem diák szervezet épp aznap tart gyűlést, akkor arra is be tud csatlakozni akár, és akkor mondjuk már hétig elütötte ott az időt. És a másik dolog, ami miatt az intézetbe kell jönniük, ugye a Veselényi utcába, az pedig a mentorukkal való találkozás, ami szintén egy nagyjából 45-50 perces alkalom szokott lenni mindig, amikor találkoznak, ez nagyjából két hetente kerül sor egy-egy mentorálásra, és mind az órákra, mind pedig a mentorral való találkozásra felszoktunk adni házi feladatot. Attól függően, hogy éppen milyen tanulmányi szakaszában van a diák, tehát mondjuk egy 9-esnek, aki még éppen csak felfedezi a világot, és még nem kell sürgősen döntést hoznia azzal kapcsolatban, hogy milyen fakultációt fog felvenni, vagy hová szeretne egyetemre menni, vele még játékosabb, kezdetlegesebb házikat szoktunk kigondolni. Azoknak viszont, akik mondjuk már arra gyúrnak, hogy mondjuk felvetessék magukat a Sotéra, vagy valami hollandiai egyetemre, ővelük már kőkeményen azon dolgozunk, hogy hogyan tudnak nyelvvizsgát szerezni, hogyan tudnak munkatapasztalatot szerezni azon a területen, ami jelenleg éppen nagyon érdekesnek tűnik nekik, tehát gyakornoki lehetőségeket próbálunk szerezni, vagy esszépályázatokra készítünk össze anyagokat, amit aztán leadnak, és remélhetőleg valami helyezéshez jutnak. Tehát nagyon sokrétű az a felkészülés, amiben részesíthetjük őket a tehetséggondozás ernyője alatt. Viszont ez minden korosztálynál tényleg eltér.
1: Hogyha az jutott eszembe, hogyha nekem meg kellene fogalmaznom egy-két hosszabb mondatba azt, hogy mi a fontos különbség mondjuk egy állami középiskola és a ti intézetek között, akkor szerintem a legfontosabb különbség az, hogy a 8. osztály után itt nagyon célzottan az érdeklődési kört célozzák meg egyedül. Uh-huh. Ugye egy általános probléma szokott szerintem lenni a fiatal tanulók körében az, hogy nyilván itt még nem minden, mikor meg 9. osztályba az ember, rég voltam 9-es, 14-15 évesen. Ő egy 15 éves fiú, hogyha tehetséges valamiben, akkor valószínűleg arra képes nagyobb energiát fektetni. Abszolút. Viszont az szerintem egy-két témakör. Uh-huh. És gyakori szinte mindenkinél előforduló probléma, hogy nagyon érdekli az irodalom, akár szeret írni szabad idejében, akár szeret erről tanulni, olvasni, akár a történelem, akár a matematika. Viszont, hogyha mondjuk egy állami középiskolában, 9.-10. osztályban őt nem érdekli a geometria, akkor is meg kell ugrania ezt a dolgot. Rengetegen úgy vélekednek erről, hogyha valaki mondjuk 15 éves kora óta célzottan egy dolgot tanul iskolába, annak vannak hátrányai. Én inkább azt mondom, hogy annak vannak hátrányai, hogyha megtanul mondjuk valaki egy másodfokú egyenlet megfejtést és a gráfokat, miközben mondjuk író akar lenni. Nálatok egyébként célzottan az a cél, hogy ez ne legyen.
0: Igen, érdekes, amit mondasz, hogy az vajon elveszi-e az időt az, hogyha egy területen, ami talán kevésbé érdekel, ugyanúgy szinten tartom magam, vagy képzem magam egy másik területről, ami viszont fontosabb a továbbtanulás szempontjából. Nálunk ugye az a modell, hogy egy diák egy év leforgása alatt 4 vagy legfeljebb 5 modult hallgathat nálunk. Uh-huh. Ezek ilyen pici tanegységek, tehát minden modul, amit felvesznek a diákok, az 8-7 oktatásból áll. Uh-huh. Tehát ez nagyon sok időt hagy arra, hogyha mondjuk valaki gondolkodik rajta, hogy őt a töri is, meg a matek is érdekli, amik ugye két eléggé különböző terület, tehát az egyik egy humán, a másik pedig inkább egy ilyen számtani logika köré épülő tudomány. Hogyha mind a kettő érdekli, akkor mi azt szoktuk javasolni, hogy nézzük meg, hogy melyik az, ami jobban fekszik. És akkor mondjuk, ha ez a dilemmája, hogy most akkor matek vagy töri, vagy mind a kettő, mert az is lehet, vannak mindenféle konstelláció van, akkor el szoktuk küldeni őt mondjuk egy ilyen közgazdaságra épülő kurzusunkra, és hogyha ott úgy látja, hogy őt érdekli továbbra is ez a kicsit társadalomtudományú, de azért kicsit számolós terület, akkor megtarthatja mind a kettőt, viszont nagyon sokszor ilyenkor ki szokott bukni, amikor valaki mondjuk azt mondja, hogy ő jogász szeretne lenni, és aztán elküldjük egy jogi modulra, és ahol mondjuk ilyen tárgyalásokat szimulálunk, meg el is mehetnek bíróságra a diákok, megnézni, hogy hogy működik egy ilyen, és ott arra jön rá, hogy halálra untatja ez a téma, akkor azt szoktuk javasolni, hogy akkor ezt inkább tegyük félre. De alapvetően azért azt gondoljuk, hogy nagyon fontos a sokoldalúság, tehát ugyanúgy, mint ahogy annak sincs előnye, hogyha csak a karizmodat, vagy csak a lábizmodat edzed meg, ugyanúgy az agyadat is érdemes sokoldalúra trenírozni, hogy különböző kérdéseket, amikkel a világban találkozhatsz, azt meg tudj közelíteni akár egy kulturálisabb, vagy akár egy logikaibb irányból.
1: Kíváncsi lennék a most újra egy ilyen véleményezés abban a vonatkozásban, hogy rengetegen, tehát a business modul, erről jut a business modul, jól mondom, ez a jól megnevezés, hogy említetted, hogy sokan jelentkeznek fiatalok közül, és szerintem az egyik oka ennek az, hogy most terjed egy ilyen fajta narratíva, a TikTok platformon is láttam, Facebookon, különböző ilyen podcastekben, hogy az iskolában rengeteg mindenre megtanítanak, de azt, hogyha a saját vállalkozást akarsz nyitni, akkor különböző területeken hogy kell adózni, stb. És ez mennyire fontos tudás, és ezt miért nem tanuljuk az iskolában. Szerintem az egyik fő motiváció az ez arra vonatkozóan, hogy erre jelentkeznek hallgatónak a diákok, továbbá rengeteg olyan hang van mostanában oktatás témában, hogy ez a fajta lexikális tudásra nagy hangsúlyt fektető oktatás, ez korszerűtlen, és mivel már mesterséges intelligencia van, egyre gyorsabb tempóval haladunk afelé, hogy másfajta módokon lehessen hasznosan tanulni. A te véleményed szerint mennyire szorulna modernizálásra a mai oktatás, hogy vagy van-e szerinted még komoly súlya annak, kivéve mondjuk, hogyha egy legyen is milliómosba jelentkezik valaki, hogy a pontos történelmi évszámokat mondjuk fejből tudja, akkor is, hogyha bármikor előveti a telefont és rágooglizik. Mennyire tartod relevánsnak azt, hogy az oktatást így felülvizsgálják?
0: Hát abszolút érdemes tényleg korszerű, tehát úgy gondolom, hogy a korszerű gondolkodás az oktatásról az megköveteli azt, hogy egy egyensúlyt találjunk a között, hogy van egy bizonyos alaptudás, amit mindenképpen érdemes szinte memoriterként elsajátítani a diákoknak, mert az, hogyha tanulnak dolgokat, és az rögzül az emlékezetükben, az már önmagában hozzájárulhat szerintem az egészséges agyfejlődéshez, de emellé sokkal fontosabb tényleg az, hogy más területeken is alkalmazható, úgynevezett ilyen átruházható, vagy átvihető készségeket sajátítsanak el. Tehát, hogy ezt egy példával érzékeltessük, ne fejből tanuljanak meg mondjuk feltétlenül történelmi dátumokat, tehát mondjuk ne 100 dátumot tanuljon meg, hanem csak 15-öt, ami tényleg fontos, és a többinél viszont tudja azt, hogy hogyan tudja jól beírni a keresőbe, hogy tényleg a lehető leggyorsabban megkapja azt a választ, hiszen ugye nem vehetjük fel a versenyt, mondjuk most az AI egyre nagyobb teret nyerő, ilyen kereső, nem is tudom, szolgáltatásaival, amik olyan hatalmas tudásbázisból gondolkodnak, ami tényleg nem teszi már szükségessé azt, hogy mi az időnket azzal töltsük, hogy ezeket így oldalról oldalra átnyálazva megtanuljuk, de ettől függetlenül mi a Milestone-ban abban hiszünk, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy egy alapvető tudást meg mégiscsak halmozzunk fel, hiszen az fogja majd tudni vezetni a kezünket, hogy egyáltalán mit írjunk be a ChatGPT-be ahhoz, hogy azt az eredményt kapjuk, ami tényleg előre visz, és a másik pedig az, hogy tudjuk ellenőrizni azt, amit kiad az adott esetben akár tévedésekre épülő modell. Tehát a kritikus gondolkodás szerintem ez a ez a kulcskészség, amit minden oktatási rendszernek, meg intézménynek előtérbe kéne helyeznie.
1: Igen, és hogyha már pont megemlítetted, ez nagyon fontos dolog, hogyha már szóba jött, hogy mindig, hogyha valamit kérdeztek a ChatGPT-től, és leírja nagyon részletesen egy fontos témába, akkor ne legyen alapból az a véleményetek, hogy ez így van, hanem mindig értemes több forrásból rákeresni, hiába egy ilyen a tudás istenségének kikiáltott dolog lett, mondjuk a mesterséges intelligencia. Ugye az egyik fő profilotok, az oldalatokat olvasva, hogy a külföldi egyetemekre is készítetek fel diákokat. Itt azért fontos átküszöbölés egy részt a nyelvi akadály. Mi az, amit másként csináltok ebben a vonatkozásban, hogyha mondjuk egy külföldi egyetemre valaki akar felvételizni, segít titek-e magát a technikai részét, hogy akkor most ezt így érdemes kimenni, vagy elküldeni ezt és ezt, és milyen más módon érdemes szerinted felkészülnie annak, aki külföldön akar érvényesülni?
0: Valóban vannak különbségek abban. Ugye a magyar egyetemi felvételi rendszer az nagyon egyszerű abból a szempontból, hogy egy honlapon keresztül lehet egyetlen egy dátumig leadni a jelentkezést, és a jegyek alapján, amit az érettségivel meg az előző osztályokba szereznek a diákok, sorolják be őket szakokra, míg a külföldi egyetemeknek ennél általában szélesebb, vagy ilyen holisztikusabb a kiválasztás rendszere, tehát gyakori az, hogy motivációs levelet, önéletrajzot kérnek be a diákoktól, akár egy ilyen példaírást, hogyha olyan szakra jelentkezik, és sokszor nem csak egy körben kell megfelelniük a diákoknak, hanem mondjuk benyújtanak egy alapvető anyagot, ahol a motivációjukról számolnak be, és utána, ha tovább jutnak a következő körbe, akkor lehet, hogy meghívják őket egy tesztre, ez mondjuk főleg az ilyen logikaibb, számtanibb, vagy gazdasági területeken jellemző, de mondjuk a pszichológia szakoknál is egyre gyakoribb az, hogy tesztet töltetnek ki a diákokkal, vagy pedig interjún kell részt venniük, ez mondjuk Oxford, Cambridge, meg egy nagyon híres franciaországi egyetemnek, a Sciences Po-nak van a gyakorlatában, hogy interjúznia kell a diákoknak, és hogyha ott is jól szerepel a diák, jól tudja képviselni magát, akkor nyer végül felvételt, és amiben mi támogatni tudjuk őket ebben, az az, hogy egyrészt felhalmoztunk már egy elég nagy tudás anyagot azzal kapcsolatban, hogy melyik országok és melyik egyetemek Európán belül is, az USA-n belül is, meg Kanadában, tehát Észak-Amerikában, illetve az Egyesült Királyságban milyen követelményeket támasztanak melyik szakokon, és amikor egy diák érdeklődését fejezi ki ezek iránt, akkor tudjuk, hogy hová nyúljuk, tehát már vagy hová nyúljunk, ismerjük a rendszert, adott esetben ismerünk olyan embereket is, akik ott dolgoznak az egyetemen, és majd elolvassák a jelentkezőknek az anyagát, és tőlük szoktunk tippeket kérni néha, hogy na, idén mivel készüljünk, mire figyeljünk majd, illetve önmagában azt a gyakorlatot, amit mondjuk a magyar oktatásban kevéssé tanítanak, ez a motiváció levélírás, hogyan prezentáljam magamat úgy, hogy meggyőzzek azzal egy másikat arról, hogy én vagyok a megfelelő ember, ez egy ilyen zavarba ejtő gyakorlat, és pont arra vannak a mentoraink, hogy ezt a skillt, ezt a készséget segítsenek a diákoknak kifejleszteni.
1: Igen, már az önéletrajzban is szokott lenni egy ilyen visszatérő dolog. Én volt, amikor segítenem kellett egy bizonyos pozíciónak be kellett tölteni egy bizonyos pozíciót, és hogy így véleményezek már 15 darab önéletrajzot, amit beküldtek, és így véleményemre volt kíváncsi az egyik vezető, és akkor 15-ből 12-be tudod, az benne volt, hogy egyénileg egy csapatban is nagyon jól dolgozom, szóval szoktak lenni ezek a visszatérő minták, szoktak lenni. Valamivel többre van itt szükség, gondolom, az ilyen leveleknél.
0: Hát a kliséket érdemes kerülni, igen.
1: Igen. Kíváncsi lennék arra, hogy szerinted ez az intézmény, ugye a Milestone, ez mennyire egyedi, vagy nem tudom, lehet használni azt a szót, hogy hiánypótló. Mennyi ez hasonló intézmény, vagy mennyire látod azt, hogy ez egy ilyen egyedi és nagyon jó lehetőség a fiataloknak? Van-e több intézmény, vagy van-e elég intézmény, aki hasonlóan működik, mint ti?
0: Olyan szempontból én mindenképpen hiánypótlónak mondanám a Milestone-t, hogy ha nem lenne, ha nem vélnénk úgy, hogy van egy hiánya az oktatási rendszerünknek, akkor nem lenne Milestone. Tehát mi egy nagyon nagy hiányt tömünk be az oktatási rendszerben már 15-16 éve, ami azzal kapcsolatos, hogy a diákok nem kapnak, egyszerűen nincs tér, illetve nincs idő arra, hogy széles képet kapjanak arról, hogy milyen szakmák elérhetőek ebben a változó világban számukra, és hogy mi fogja őket egy olyan területre kalauzolni, milyen tanulmányok, milyen munkák juttatják el őket egy önazonos, egy számukra kielégítő karrierhez. Mi tulajdonképpen erre törekszünk, hogy ezt meg tudjuk adni egy diáknak, és úgy gondolom, hogy most már egyre több olyan szervezet van Magyarországon is, meg a térségben is, még mindig nem gyakori, de azért előfordulnak szervezetek, akik ebben segítik a diákokat, tehát a pályaorientációban. Amiben a Milestone különleges ebben a mezőnyben, az az, hogy nálunk kifejezetten magasan képzett emberek vesznek részt ebben az oktatásban, tehát olyanok, akiknek maguknak is lehetősége nyílt arra korábban, hogy akár egy alap, akár egy mester, akár egy PhD képzés erejéig a világ 100 legjobb egyeteme egyikén tanulhassanak, és utána úgy döntöttek, hogy mégis itthon szeretnék kamatoztatni a tudásukat, és valahogy a hazánkat egy versenyképesebb, egy boldogabb helyé tenni, és azt gondolom, hogy ez adja a Milestone-nak a savát, borsát, hogy itt tényleg példát igyekszünk állítani a fiatalok elé, hogy érdemes a tudás, a szenvedélyünk, az érdeklődésünk érdekében világot látni, és a képzés idejére akár másik országba költözni, és utána viszont nagyon érdemes hazajönni és itt kamatoztatni ezt a tudást, tehát úgy is szoktunk hivatkozni a Milestone-ban magunkra, hogy ilyen kis Széchenyi Istvánokat próbálunk nevelni Magyarországnak.
1: Olvastam az oldalatokon szintén, hogy többször kihangsúlyozzátok azt, hogy mennyire fontos az, hogy rávilágítsatok bizonyos diákoknál arra, hogy pontosan miben tehetséges, és nem régiben én nagyon sokat beszélgetek a ChatGPT-vel, és megkérdeztem tőle, hogy mennyi esély van arra, hogy volt már egy csomó ember, aki mondjuk a világbajnok sakkozónál sokkal tehetségesebb volt, a legjobb műsorvezetőnél, énekesnél, bárminél sokkal tehetségesebb volt, de egyszerűen nem jutott el arra a szintre, vagy nem úgy alakult az élete, hogy ki tudná ki tudná maximalizálni ezeket a tehetségeket. Volt nálatok arra példa mondjuk, hogy valakit kifejezetten úgy jelentkezett hozzátok, hogy egy bizonyos dolog érdekli a leginkább, majd valaki észrevette azt, vagy ott észrevette azt magán, hogy valami másba tudna kiteljesedni, és mondjuk sikereket is ért el.
0: Ez igen, egyébként nagyon érdekes ez a példa, amit hozol, hogy tényleg felszokott merülni ez a kérdés, hogy vajon hány, nem tudom, tehetséges kis Ronaldo szaladgál még a, nem tudom, kisvárosi focipályákon, meg hogy ilyen világbajnok sakkozó kiből lehetne még. Hát ugye van ez a mondás, hogy a bátraké a szerencse. És az, hogy tényleg egy szakmán belül ki az, aki nagyon kiemelkedővé, nagyon emblematikussá válik, az sokszor a szerencsén múlik. De ugye ezek olyan szakmák, mind a focista, mind a mondjuk az ilyen világbajnok sakkozó, amik nagyon nagy presztízzel járnak, és pont ezért ilyen példát tudnak állítani a diákok elé, hogy na, én is pont azt szeretném, amit ő csinál. mondjuk, ha valaki megnéz egy sorozatot, ami jogászokról szól, vagy mondjuk kórházas sorozatot néz, akkor nagyon vonzóvá válhat számára az, hogy na, én is ilyen akarok lenni, ilyen kosztümökbe szeretnék mászkálni, és aktákat nem tudom dobálni. De ennek mindig szeretünk a mélyére nézni, hogy tényleg ez az, ami érdekli, vagy ez csak a presztízs miatt tűnik egy vonzó területnek számára, és sokszor van az, nagyon gyakori, hogy amikor szembesülnek a diákok az általuk vágyott szakmának a valóságával, akár azért, mert hallgatnak egy tárgyat vele kapcsolatban, akár azért, mert mondjuk elmennek egy hétre egy olyan munkahelyre gyakornokoskodni, ahol testközelből láthatják, hogy valójában mit csinál mondjuk egy jogász, vagy egy sebész, vagy egy, nem tudom, egy sakkozó, ilyenre mondjuk még nem volt példa, vagy egy diplomata, akkor bizony kiderült, hogy ez mégsem annyira mozgatja meg az ő érdeklődésüket, és lehet, hogy mondjuk valaki, aki egy sorozat miatt szeretett bele egy szakmába, az valójában magát a filmkészítést preferálja mondjuk, és akkor igyekszünk ezeket a nyulakat kiugrasztani a bokorból, mert az a gondolatunk, hogy soha nem azért érdemes elköteleződni egy szakma mellett, mert hú, de menő lenne azt csinálni, hanem csak az iránt tud tartósan lelkesedni valaki, amiért őszinte motiváció fűti, hogy ő azt napi szinten csinálja. Uh-huh. Tehát nem másnak, ne a szüleinek, ne a társadalom elvárásainak választon szakmát, mert az egyenes út a kiégés felé, hanem menjen a felé, ami őt belülről motiválja.
1: Végezetül nagyon jól zártad le a mondatot, hogy motiválja. Mivel tudnád motiválni, akik esetleg az adás meghallgatása után gondolkoznak azon, hogy jelentkeznének eddig a szűk 3 nap múlva történő határidőig hozzátok? Mivel csalogatnád őket be? Mi az, amit nyerhetnek azzal, hogyha hozzátok járnak?
0: Én mindenképpen azt emelném ki számukra, hogy ha érezték már úgy, hogy van egy olyan téma, ami iránt ők sokkal jobban érdeklődnek, mint az átlag, tehát mondjuk kicsit ebbe a nerd kategóriába esnek, vagy egy kicsit így megszállottjai egy témának, adott esetben akár emiatt egy picit furán is néznek rájuk néha a suliban, na a milestone-ban pont olyan diákokkal fognak találkozni, akiknek mind van egy-egy ilyen témája, és lehet, hogy nem ugyanaz a téma, tehát lehet, hogy valakinek mondjuk a tengerbiológia, míg másnak pedig nem tudom, a reneszánszkori festészet, viszont önmagában az, hogy olyan más emberekkel körülvéve érezheted magad éveken keresztül, akik ugyanúgy magas fordulatszámon pörögnek, mernek tenni az álmaikért, merik kifejezni a véleményüket, annyira motiváló és annyira megerősítő tud lenni a diákok számára, hogy ha úgy érzed, hogy valami neked nagyon nagy szenvedélyed, akkor én úgy gondolom, hogy ott a helyed, a milestone van nálunk.
1: Hát kedves hallgatók, remélem, hogy van olyan köztetek, aki végighallgatta az adásunkat, és kedvet kapott ahhoz, hogy jelentkezzen a milestone-ba, főleg, hogy van egy ilyen nagyszerű ösztöndíj lehetőség is, ami a Bridge ösztöndíj program, úgyhogy nagyon remélem, hogy van köztetek ilyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy minket hallgattatok, és nagyon szépen köszönöm Vértes Sárának, hogy különféle dolgokban kifejtette a véleményét, amire hát úgy rábírtam, hogy menjünk erre, és nem csak simán statisztikákról beszéltünk. Nagyon élveztem a beszélgetést, és gyere legközelebb is.
0: Én is élveztem, köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatók, 0630-30-30-100-as SMS szám, ha bármi eszetekbe jut az imént elhangzottakkal kapcsolatban, akkor küldjétek el a véleményeteket. Ez volt a Regeneráció, Baranyi Rolandot és Vértes Sárát hallhattátok. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigánynyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk, igen, cigányul. Igen. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Romák jelenléte a sportban. Sportágak és példaképek. A sport az egyik olyan terület, ahol a származás, a társadalmi háttér vagy az anyagi helyzet helyett elsősorban a tehetség, a kitartás, a szorgalom és a teljesítmény számít. A roma közösségek tagjai számos sportágban jelen vannak, az amatőr sporttól egészen a nemzetközi élmezőnyig. A labdarúgás mellett megtalálhatjuk őket az ökölvívásban, kickboxban, küzdősportokban, kerékpársportban és más sportágakban is. A sport sok roma fiatal számára nem csupán kikapcsolódást jelenthet, hanem kitörési lehetőséget, közösséget és példaképeket is adhat. A labdarúgás az egyik legismertebb és legnépszerűbb sportág, amelyben számos roma származású játékos jutott el magas szintre. Nemzetközi szinten több olyan futballistát is találunk, akinek roma gyökerei dokumentáltak, vagy akiket roma közösségi források roma származásúként tartanak számon. Szintén ismert név André Pierre Quignac, francia válogatott korábbi támadója, aki pályafutása során Franciaországban és Mexikóban is komoly sikereket ért el. A roma származásúként számon tartott labdarúgók között találjuk, továbbá többek között még Nikolitát, a román válogatott egykori játékosát is. A labdarúgásban azért is különösen fontos a roma sportolók jelenléte, mert a futball hatalmas közönséget ér el. Egy sikeres játékos egyszerre válhat sport példaképpé, és olyan emberré, aki megmutatja a fiataloknak. A tehetség és a teljesítmény alapján ismerhetik meg az embert. Ökölvívás, különösen erős roma hagyomány. A roma sportolók történelmében az ökölvívásnak különösen fontos helye van. Számos országban találunk kiváló roma vagy szinti ökölvívókat, akik amatőrként, olimpikonként vagy profi sportolóként értek el jelentős eredményeket. Az egyik legismertebb történelmi alak Johann Rukeli Trollmann, németországi szinti ökölvívó. Trollmann 1933-ban német félnehéz súlyú profi bajnok lett, azonban a náci korszakban származása miatt súlyos üldöztetés érte. A bajnoki címét röviden megszerzése után elvették tőle, később koncentrációs táborba került és 1943-ban meggyilkolták. Trollmann története azért is különleges, mert nem csupán egy kiváló sportolóról beszélünk, hanem egy olyan emberről, akinek sportolói pályafutását a származása miatt próbálták megsemmisíteni. Ma a neve a roma és szinti sporttörténet egyik fontos szimbóluma. A nemzetközi ökölvívásban további roma sportolók is komoly eredményeket értek el. Kickbox és küzdősportok. A küzdősportok között találunk kiemelkedő roma sportolókat, az egyik modern példa a cseh Václav Szivák, aki profi kickboxolóként vált ismerté. Szivák Osztravában egy roma közösségben nőtt fel, gyerekként karatéval kezdett foglalkozni, később áttért a Muay Thai-ra, majd a kickboxban ért el komoly eredményeket. 2019-ben a Vakó világbajnokságán aranyérmet szerzett, és pályafutása során több jelentős címet is elnyert.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Szapátyi Tumenge.
1: 106.3 Rádiódik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
1: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádió.

0: kuriózum az, hogy nagyon magas szinten végzed a tanítást és a művészi oldalt egyaránt. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami mind a kettő teljes embert kíván. De te mégis mind a kettőt teljes értékű emberként próbálod átadni mind a közönségnek, mind pedig a diákjaidnak. Hogy érzed, ez megvalósítható, ez a két külön dolog egyszerre?
1: Igen, én úgy érzem, hogy ez megvalósítható, bár vannak szerintem, akik ezt nem így gondolják, tehát a tanítás is, és a koncertezés is ugyanannak a dolognak a két oldala, és nagyon összefüggnek egymással szerintem.
0: Segíti egyik a másikat? Úgy gondolod?
1: Szerintem, hát én úgy gondolom, hogy igen. Én úgy gondolom, hogy igen. Rengeteget tanulok én is abból, hogyha el kell tudnom valamit mondani, akkor ahhoz végig kell gondolnom, hogy az hogy működik. És nem mondhatok akármit. Tehát azt nagyon ki kell találnom, át kell gondolni, hogy azt én hogy fogom elmagyarázni, hogy az érthető legyen mondjuk egy 7 éves gyereknek is, egy 10 éves gyereknek is, vagy egy 15 éves gyereknek is. És a különböző korú gyerekeknek, meg különböző nemű gyerekeknek is másfajta gondolkodásuk. Emiatt nekem nagyon sokrétű kell, hogy legyen a megközelítés. És hát ez felkészülést igényel otthon.
0: Tehát másként állsz egy, mondjuk egy kezdő 7 éves gyerekhez, mint egy már tapasztalt, akár egy konziba felvételiző 14 éves gyerekhez.
1: Abszolút.
0: Másként beszélsz hozzájuk, más mondasz nekik?
1: Hát nyilván vannak, tehát vannak az alapok, amik, vannak szabályok, amik ugye azokat nem lehet. De a megközelítés az szerintem különböző lehet egy-egy szinten. Tehát igazából már az én volt tanárom, a Szenthelyi tanár úr is ezt tanította. Tehát, hogy különböző szinteken kell tanítani ezeket a dolgokat. Tehát, hogy nem ugyanazt mondja egy 15 évesnek, vagy egy 20 évesnek, vagy egy 22 évesnek. Tehát, mindegyikünk más nyilván, de odáig el, tehát, hogy más az a szint, ahogy ő megérti, mondjuk. Talán.
0: De ha itt a fiú-lány különbségekről beszélgetünk, akkor én például szoktam olyan gondolatokat alkalmazni a tanítás során, hogy mivel a lányok sokkal vizuálisabbak, ezért inkább abba az irányba szoktam menni. Te is így gondolod, hogy...
1: Igen. Így van. Hát van aki vizuális, van aki kinesztetikus, tehát mindegyik ismerni kell a növendéket, hogy éppen neki mi az, ami őt megfogja, és egyből heuréka érménye van. És ez nagyon fontos, hogy legyen ez az élmény, hogy valamire így rátalál ő maga, mert különben nem lesz maradandó az a tudás, amit ő átvesz, mondjuk.
0: Nálad nem igaz az az állítás, hogy aki nem tudja, azt tanítja. Ja.
1: Remélem.
0: Sokakra mondják, remélem. De nálad az egyáltalán nem igaz. Tehát, hogy te ugyanolyan magas szinten üzöd a hegedűjátékot, tehát, hogy rendszeresen koncertezel, és akkor gondolom, ezek után, mivel napi szinten kezedben van a hangszer, ezért bármit eljátszol a növendékeidnek.
1: Igen.
0: Ez hát, akkor hozzájárul nyilván ahhoz, hogy motiválod a diákjaidat.
1: Vagy... Hogyne. Uh-huh. Hogyne. És ez szerintem nagyon, nagyon is fontos. Tehát, hogy én szerintem a példából tanulnak a gyerekek. Tehát amikor van egy, például olvastam Joachim Józsefről, hogy neki állandóan ott volt a hegedű. Tehát, hogy úgy, amikor valamit kellett mutatni, akkor előkapta és megmutatta. Tehát, hogy ez egy ilyen. De például a Halász tanár úr, aki a Zeneakadémián tanított,

0: ő nem használt hegedűt. Ő viszont a gyerekek képzeletét használta, és nagyon, nagyon, nagyon jól tudott magyarázni, amitől az annyira élő volt, hogy valószínűleg nem kellett hozzá hegedű. Uh-huh. Ez a kettő.
1: Tehát nyilván ez a két véglet, hogy akkor vagy rendszeresen hangszerrel, vagy rendszeresen akkor hangszer nélkül. Igen. Nyilván van átmenet is, de valójában mind a kettő hatékony lehet.
0: Én azt gondolom, hogy a gyerekek képzeletét mindig kell használni. Tehát, hogy akár mutatom, akár nem, akkor is nekem dolgoznom kell képekkel, érzetekkel. Tehát, hogy az milyen egy vonótartás. Tehát, hogy hogyan mit kell éreznie, amikor a kezében van a vonó.
1: Valójában a tanári munkában valahol ez a legnehezebb feladat, ugye? Hogy ezeket megfogalmazzuk, ezeket szavakba öntsük, és természetesen meg is értse az a bizonyos diák.
0: Igen. Hát alapvetően nyilván mindig a szép hangra kell törekedni. Uh-huh. Tehát, hogy már az első órán szépen szóljon meg a hegedű. Ehhez én például nagyon sok előkészítő gyakorlatot használok, amiket ugye ezek benne vannak egyébként a hegedű ABC-ben is, Jutka néninél is nagyon sokat voltam, Ásné Szilievánál, akik a kezdő hegedűsöknek szerintem a legjobb mentorai, illetve Szilvai Gézánál, aki a színes húrokat találta ki, és ők mind hát kicsit másképp, de ugyanazt tanítják, hogy szépen szólaljon meg a hegedű már az első órán, és ehhez rengeteg gyakorlatot adnak, játékos gyakorlatot. Ugye a gyereknek játszani kell. Uh-huh. Tehát ő nem dolgozik, hanem játszik. És ez rettentően fontos, hogyha egy 7 éves gyerek bejön hozzám, akkor mi játszunk. Ugye benne is van a neve, hogy hegedű játék. Tehát ezt nem szabad elfelejteni.
1: Tehát ez nem tanulás? Vagy a gyakorlás az nem egyfajta munka?
0: Azt gondolom, hogy a gyereknek a játék a tanulás. Tehát, hogy neki még játszani kell ebben a korban is. És nyilván össze vannak válogatva ezek a játékok. Tehát, hogyha azt mondja, hogy játszunk, akkor nem fogunk kockázni, vagy nem tudom, akár valamilyen ilyen társasjátékot játszani, hanem ezek mind hegedűre irányuló gyakorlatok, ügyesítő gyakorlatok, ami által ő megérez pár dolgot a zenéléssel kapcsolatban.

0: Kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed, hogy milyen szerepet játszik a gyerekek fejlődésében a hangszertanulás vagy a zenetanulás. Te ezt fontosnak tartod?
1: Nagyon fontosnak tartom. Eleve már az a koncentráció, én azt vettem észre, hogy még ugye egy olyan 7 éves gyerek annyira nem, szóval nehezen megy a koncentráció. De itt nagyon sok minden köti le a figyelmét. Tehát, hogy az, hogy hogy állunk meg. Aztán van még egy hegedű is a kézben, de van még egy vonó is. Ugye más csinál a jobb kéz, mint a bal. És hát ez rettentően nehéz. És ezért én például ezt is egy nagyon picit, nagyon kis ideig szét szoktam venni. Tehát, hogy a bal kéz, és vagy külön a jobb kéz. Uh-huh. És tehát, hogy ilyen üres húrok, vagy pedig csak a bal kéz így pengetve. Uh-huh. És egyszer csak összekerül a két kéz, és akkor már picit könnyebb figyelni, hogy egyszerre szóljanak meg, úgy szólaljon meg, ahogy szeretném, de azért nem egyszerű. Ez nem egyszerű, és már volt olyan növendékem, akinek az iskolában ez nagyon, nagyon sokat segített.
0: Az általános iskolában?
1: Az általános iskolában, igen. Tehát, hogy nagyon sokat javult a koncentrációja. Aha. És ezt meg is jegyezték, tehát, hogy ez kézzelfogható.
0: Melyik tantárgynál? Azt lehet tudni? Vagy úgy általában? Mert gyakran mondják, hogy például a matematika és a zene,
1: igen, annak azt mondják, igen.
0: A kapcsolata az...
1: Én az igazság, hogy nem nagyon emlékszem, hogy ez melyik tantárgy volt. Ugyanúgy akár versnél, és amikor verseket tanulnak, ugye az is egyfajta koncentráció. És a daloknál is, amikor így több sort kell megtanulni, ezek így nagyon fejlesztik szerintem a memóriáját.
0: Tehát például a vers tanulásnál lehet, hogy egyfajta tanulásmódszertant sajátít el a gyerek, amit éppen a hegedűn játszik. Hiszen, hogyha meg kell tanulni egy darabot, akkor azt mondjuk megtanulja ütemenként, ugye? És akkor a versnek a
1: abszolút.
0: Felépítése is.
1: Tehát én mindig egy ütem, két ütem, négy ütem. Tehát, hogy én azt tanítom, hogy úgy kell játszani, hogy beszélünk. Tehát, hogy mondatokban, tehát szavak, mondatok, és ugyanúgy, hogy így legyen felépítve a zene. És aztán, amit még én szoktam használni, az például, hogy a memóriára, hogy egy-egy rész, mondjuk A rész, az legyen az ő kedvenc színe. Mondjuk kék. Aztán van egy B rész, az legyen sárga. És van egy C rész, az legyen zöld. És akkor, amikor jön az A rész, akkor ő tudja, hogy az most melyik szín volt, vagy a B, vagy a C, és igazából valahogy így ez a koncentráció, hogy inkább a színek, mint a egyes hangok, hanem az így egyben van, és csak a színekre gondol, hogy az milyen. És ez nagyon sokat segít vizsgákon például.
0: Hogy tudja a gyerek, hogy éppen hol tart, erre gondolsz?
1: Igen, hát, hogy összerakja. Uh-huh. Tehát, hogy most éppen melyik következik. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy a zenei memóriát is fejleszteni kell. Tehát, hogy kotta nélkül játszunk, és ne csak kottából tudjunk, hanem ez is legyen ugyanolyan jó, mint ha kottából játszanánk. És akkor már teljesen másra is tud, tehát, hogy nem csak a nem zavarja meg őt annyira a kotta, hanem már el tudja magát sokkal jobban engedni.
0: Azért a zongoristáknál azt hiszem, hogy ez sokkal intenzívebben jelen van a kotta nélkül való játék.
1: Igen.
0: Tehát nekünk ez természetesebb,
1: igen.
0: De a más egyéb hangszereknél kevésbé
1: igen.
0: Jellemző ez, igen, a kérdés. Azt tapasztalom. Te is így látod?
1: Igen. Én azért szeretném ezt a részét fejleszteni, uh-huh. hogy a tehát ne csak a zongoristáknál legyen ez, hanem nálunk is, mert ez ugyanolyan fontos. Például volt egy olyan gondolatom, hogy azt kértem egyszer a növendékeimtől vizsga előtt, hogy amikor odaállnak a tanárok elé, ugye, akik zsűriben vannak, vagy hát vizsgáztatnak, hogy mondják-e, hogy mit játszanak. Ugye mi szokott lenni, hogy mit játszol? 56-ost. Mi az? De miből és nem mi tudja, az? Igen. És akkor így el kellett mondani, hogy például Johann Sebastian Bach ária parasztkantátából, vagy tehát bármi. És én azt figyeltem meg, hogy akik így elmondták, azok nagyon, sokkal jobban játszottak, mint akik odaadták a vizsgalapot, és nem mondtak semmit. Aha. És lehet, hogy ez véletlen volt, nem tudom, csak amikor már ilyen negyedik, ötödik gyerek játszik jobban, mert hogy elmondja. Én azt gondolom, hogy ez egyfajta ráhangolódás magára a vizsgára, hogy úgy kezdődik, hogy koncentrálok, és vissza kell emlékezni, hogy mit fogok játszani, és utána kimegyek és eljátszom. De hogy ez úgy kezdődik, hogy koncentrálok, tehát hogy rákészülök arra, hogy majd mi fog történni.
0: Tanárként is gyakran tapasztalom, vagy hát vizsgáztatóként, hogy ha néhány szót szólunk a vizsgázóhoz előtte, akkor egy kicsit másként áll.
1: Igen.
0: Tehát megnyugszik, vagy érzi, hogy emberek ülnek ott a másik oldalon, igen. Nem pedig robotok vagy kamerák, hát igen. Keresztül igen. Figyeljük. Tehát, hogy talán megvan egyfajta kapcsolat akkor a közönség, úgymond, tehát a vizsgáztató és a diák között. Igen. Lehet, hogy akkor ebből is eredhet a dolog.
1: Igen, ez nagyon fontos oldani szerintem ezt a vizsgadrunkot, mert eleve ugye nagyon keveset játszanak. A zenéskolában nagyon keveset játszanak a gyerekek, összesen talán kétszer, mondjuk hivatalosan kétszer játszanak. Ugye van egy fél évi vizsga, meg egy évvégi vizsga. Esetleg előtte, vagy közben van még valami, amit iskolában, vagy valaki beteszi őket, és akkor játszanak osztályban, nem tudom. De tulajdonképpen ez a kettő van. És hogyha belegondolunk, akkor mi is nagyon izgulnánk, hogyha egy évben csak kétszer lehetne megmutatni azt, hogy mivel készültünk. És amit lehet, én próbálok szervezni még gyerekeknek az iskolán kívül is, tehát akár könyvtárakban, idősek otthonában, hogy ezt próbáljuk oldani, ezt a feszültséget, ugye mikor múlik ez a feszültség, ha csináljuk. Tehát, hogyha minél többet csinálod, annál jobban. Azt talán Horowitzról hallottam azt, hogy mielőtt a Carnegie Hallba ment játszani, előtte azt mondta, hogy 100-szor el kell játszani valahol.
0: Így van.
1: És miért lehetne már fiatalkorban ezt elkezdeni, hogy minél többször, ahányszor van erre lehetőség, annyiszor élni ezzel.
0: Most, hogy így említetted a könyvtárakat, rendszeresen játszol egyébként te is könyvtárakban, illetve hát van egy preferált helyed is, ha meg lehet említeni a dolgot, és gyakran látom a növendékeidét is, egyszer játszottunk mi is együtt.
1: Így van. Amikor még ott tanítottam, ez a Kispesti Könyvtár volt, amikor én Kispesten tanítottam a Kispesti Zeneiskolában, most már Szatmári László nevét fölvette, aminek én nagyon örülök, ő az én volt tanárom volt a zeneiskolában, ő alapította, és úgy emlékszem, hogy tavalytól már Szatmári László alapfokú művészeti iskola, úgyhogy ez valami gyönyörű. És amikor én még ott tanítottam, akkor ugye szerveztem a gyerekeknek ilyen koncertet. És ami nekem ebben nagyon tetszett, hogy nem csak a szülők jöttek el, hanem ez meg volt hirdetve, és idegenek is kíváncsiak voltak a klasszikus zenére. Ez nekem hatalmas öröm volt. És hát nagy elégedettséggel távoztak. Nagyon, nagyon, nagyon tetszett nekik. A kis Pest TV is kim volt, tehát hogy úgy, tényleg egy ilyen kis esemény kerekedett belőle.

0: De akkor most kanyarodjunk vissza egy kicsit a kezdetekhez, jó?
1: Mert mindkét nagyapám prímás volt. Aha. A papám klarnétos.
0: És, hát akkor viszont egész nap hallottad a zenét.
1: Hát hogyne, hogyne, hogyne.
0: Tehát akkor ez egyértelmű volt, hogy akkor te zenész lesz.
1: Hát és a leghíresebb cigányprímásnak a zenekarában, ifjabb Járóka Sándornak a zenekarában játszott nagyon sokáig. És hát mondjuk egy ilyen embertől hallani muzsikát szerintem az a leginspiráló.
0: Igen.
1: És tehát az az érdekes, hogy tulajdonképpen én mégsem cigány zenét választottam, hanem valahogy, amire én emlékszem ugye a gyermekéveim alatt, hogy ilyen körülbelül azt hiszem, hogy 4 éves lehettem, és a tévébe ment valami hegedűs, és akkor én rámutatom, hogy én olyan akarok lenni. Tehát, hogy ilyen frakban játszott, hogy akkor még nem tudtam, csak aztán később. És akkor én tudtam, hogy én ezt a stílust szeretném folytatni. És akkor a szüleimtől kaptam egy hegedűt, és akkor 5 éves koromban beirattak zeneiskolába. És akkor Banyák Nándornál kezdtem az első évet, majd Kispestre kerültem Szatmári Laci bácsihoz.
0: Akiről elnevezték
1: a így van, és hát ő vitt el rengeteg helyre, tehát az országos hegedű versenyre, ahol a 3. helyezést értem el, majd onnan a Zeneakadémiára kerültem a különleges tehetségek osztályába, Szenthelyi Miklóshoz.
0: Akkor voltál 12?
1: Én olyasmilyen 12-13 körül lehettem. És hát akkor én ilyen magántanuló voltam, mert hogy ott azért valami iszonyú munka volt. Tehát ott azért nagyon-nagyon kellett gyakorolni, és hát azt nehezen viseltem. Tehát ott azért napi 5-6 óra az kötelező volt. Tehát hogy ilyen, ahogy emlékszem, heti 2 órán volt, és mindegyik órára ilyen 3 etűt kívülről, meg előadási darab, koncert, tehát szóval az egy nagyon kemény időszak volt az elej, hogy belecsöppenni egy picit ebbe a képzésbe.
0: Tehát ez már viszont a munka része, ez nem a játék része a hegedülésnek, amit beszéltünk még
1: igen.
0: Az elején.
1: Igen, ugye a zeneiskolában volt a játék része, ami ugye olyan 12 és 15, nem tudom, tehát hogy általában 14-ig van talán.
0: Igen.
1: És már a konziba is szerintem ott már inkább munka folyik, de a Zeneakadémia előkészítő tagozatán viszont kemény munka. Tehát ott az egy teljesen más. Igen.
0: Hát oda felvesznek évente 2 embert az országból, tehát ilyen szinten, tehát aki oda bekerül, az egy óriási valahol lehetőség is, hiszen olyan tanároktól tanulhat az ember, hát akiktől csak a legtöbben csak néhány évvel később.
1: Igen, és hát végig is kell tudni csinálni, tehát igen. Mert volt, aki ezt nem bírta. Uh-huh. Tehát azért ez
0: egy fiatalon.
1: Fiatal, hát hogyne. Okay. Tehát itt azért egy éles váltás volt. Uh-huh. És hát nagyon nagy nehézségek árán tudtam én is ezt végigcsinálni. Ugye kellett a szüleim támogatása. Tehát hát az, nem. Hogy ilyenkor mellettem állnak, és biztatnak, hogy ezt nem szabad abba hagyni. És az egy nagyon erős, nagyon kemény időszak volt, emlékszem. A Zeneakadémia az már... Amikor ilyen gyerekből, tehát amikor felnőttként kezelnek téged, bár te még gyerek vagy, akkor az szerintem nagyon ott valahogy fel kell nőni hozzá feladathoz.
0: Említetted, hogy a szüleid azért nagyon sokat segítettek, hiszen ez szerintem általában jellemző, hogyha nincs a zenetanulás mögött ott egy olyan szülői valahol fogásnak hívnám, akaratnak, és akkor én azt gondolom, hogy a zenetanulás nem feltétlenül, még akkor is, ha csak játék, akkor sem mindig szórakoztató, tehát mindig kell ez a fajta kontroll.
1: Nagyon, nagyon. Tehát a szülőknek szerepe szerintem egyszerűen elengedhetetlen. Uh-huh. Tehát például az, hogy az a logisztika, hogy mikor, ki hozza, hová, mikorra kell érte jönni, vizsgák, fellépések, szereplések. Tehát ugye ez nem annyira egyszerű, és aztán még támogatni is kell, néha még anyagilag is. Uh-huh. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon fontos a szülőknek a szerepe a hangszertanulásban.
0: Ez talán még csak a legalapvetőbb dolog, de hogy néha azért ott legyen akkor is, amikor a gyerek nem feltétlenül akar gyakorolni, hanem inkább ahhoz van kedve, hogy lemenjen focizni. És hogyha nincs ott mögötte valaki, aki úgy kicsit rászól, hogy azért kellene egy kicsit gyakorolni is.
1: Hát igen, azt szoktam mondani.
0: Nem mindenkinél van ez nyilván, csak...
1: Hát azt szoktam mondani, hogy az inspiráció az nem jön magától. Uh-huh. Mint ahogy az író is. Hogyha az inspirációra vár, akkor soha nem fog egyetlen betűt sem leírni. Tehát elkezd írni, és jön az inspiráció. És ugyanúgy a gyakorlás is. Tehát csak el kell kezdeni, és aztán már megy magától minden. De ahhoz az azért kell a szülőnek ez a kicsit határozott rásegítése, hogy most akkor ezt még nézzük meg. Tehát, hogy ezt nézzük át. És nem feltétlenül kell, hogy ott legyen, de van mikor jó, hogy ott van. Ugye, van olyan növendékem, akinek az anyukája gyakorol vele, és nem zenész a szülő, uh-huh. Csak amit hallott órán, ő elmondja, uh-huh. és ez szerint gyakorolnak, és rengeteget fejlődött.
0: Tehát bent van az órán, anyuka
1: nincs, is? Nincs, hanem, tehát amit én elmondok a gyereknek. Aha. Tehát, hogy ez azért fontos, hogy el kell mondani a gyereknek, hogy mit kell csinálni.
0: Persze.
1: Tehát amiben szerintem tanároknak, vagy legalábbis nekem kell fejlődni, hogy mindig pontosan el kell mondani azt, hogy mit kell csinálni, hogyan kell gyakorolni. Uh-huh. Tehát hogy csak úgy eljátsz a gyerek, és úgy mondasz fontos dolgokat, az nagyon hasznos, viszont azt, hogy az mitől lesz jobb, hogy hogyan kell gyakorolni azt a kis részt, vagy mire kell figyeljen, uh-huh. Az talán még fontosabb. Mert időt is spórol vele, másrészt meg lesz sikerélménye. Hogyha tudja, azt eljátsz a 10-szer mondjuk, vagy 15-ször, és utána sikerül, akkor már nagyobb kedve van neki az egészet csinálni.
2: Mai vendégem, kedves barátom, Csonka Gábor hegedűművész tanár volt. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk a jövő héten is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: A külügyminisztérium feljelentést tett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépeket vagy honvédségi különgépeket külföldi útjaihoz. Orbán Anita kedden a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattól megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg, fűzte hozzá. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása. Tarr Zoltán ezt kedden közölte közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár, az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak. A tárca vezető jelezte, a Terrorháza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook oldalán hangsúlyozta, meggyőződése szerint egy múzeumnak, különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek átláthatóan erős szakmai alapokon és politikai befolyásoktól mentesen kell működnie. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. Az összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozó Iroda vagyon visszaszerzési hivatalának munkatársai, valamint a készenléti rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3 személyt vett őrizetbe. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Írország, október 5-én pedig nagy szombaton Ukrajna ellen lép pályára.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják, melyben a műsorszerkesztő műsorvezető dr. Suki András. A mai este is igazán különleges lesz, hiszen Káli Horváth Kálmán Mesztelen Zsoltár című kötetével, illetve annak verseivel fogunk megismerkedni. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! A következő percekben Káli Horváth Kálmán Mesztelen Zsoltár című kötetének címadó versét fogjuk meghallgatni a szerző előadásában.
5: Mesztelen Zsoltár. Bőrsejtjeim éhes nap perzseli, zsenge szellő hűvös csókja falja, nem fog körbe, mint a fólia, barna pigment húsom nem takarja. Kilátszon a kék lővér erek kering benne élet, Isten gyermek Zsoltár, mint a víz áttetsző mesztelen, DNS rím, értetek dalol már. Szép takaróm, mi magam kalitkája, nem tart fogva, visszahull a sárba, nincs rejtelem, átlátszó a lényem, vaksötét éjjelen világít a fényem, lehetsz igaz és jó, áldozásom készen. merítsd belém ajkad. Húsom bűnök bére, szürcsöi ereimből halálodnak vége. Nem Isten káromlás, övé testem vérem. Én már nem létezem, morzedallam énem. Omlik válaszfalam, bőrsejt foszlik porba, arcom Isten arca. Kenyér vagyok, s borma. Sóhajom, reményem, szabad térbe lép be. Beláthatsz, vesébe, gondolatba lép be. Élő könyvtár vagyok, génbe kódolt vázlat, meztelen erekben nem csorog gyalázat, káprázata múltam, jelenbe tágultam, örök akciósan ehetsz, mézzel, sósan, rághatsz, ropogósan, abárolt módban, velem Istent eszed, még sírsz a moziban, könnyed engem perget, élő kenyér vagyok. Testemen nem fognak meggyötrő évszakok, mikor a nap lehull, vérzőn, sírmébe, pulzárként felragyog az úr fénye. Abban csillagporként kicsapódom zengve, vagyok én, leszek én, magos égnek szentje. Rejts el homlokodban, kristályként növekszem. Feltámad az Isten haldokló szívedben.
4: Káli Horváth Kálmán Mesztelen Zsoltár című versét hallgathattuk meg a szerző előadásában. Most következzék az előhang.
6: Előhang. Szavam van a borról is, a kenyérről és porról is,

0: ami még nincs is. Szavam életet is szól, gyermekekért sír, dalol, azokért, kiknek nincs jövő, kiket orvos abortál, s szülő, kik nem születnek, csak halnak, kiket fülek meg se halnak. Sírok emberért és a földért, barátért és ellenségért, friss vízért és eleségért, s azokért, kikért szem nem könnyez, kiknek tágas ajtó nincs, csak ketrec, azokért, kiknek sóhajterem, kiknek a közöny lételem, hazámért is szavam zengem. Szeretem, s ő szeret engem. Zsoltárom magzat. Meztelen, felsír vérzőn lepeltelen. Isten árvája az vagyok. Titka az én titkom, dalolom, faj belém. Kitárom homlokom.
1: Káli Horváth Kálmán Meztelen Zsoltár című verses kötetéből hallgathattuk meg az előhangot a szerző előadásában. Most következzék a Cigányok himnusza.
0: Cigányok himnusza, cigányok istene, világok ura, kozmosz teremtője, szívek otthona, Krisztus termű atya, romáknak devlája, te vagy minden népek begyűjtő kamrája, téged lélegez be minden élő, s holtan veled válik egyé, elvegyülve a porban. Tüsszentésed csillagképet, könnyed galaxist szül, sóhajott túl vemhes a vészterhes sötét űr. Mindenségnek pékje, te formáltál minket mind, izzó kemencédben nyertünk barna színt, örök hűség, béke, szerencse a neved, mikor ránk nézel, szemed zokog, s nevet. Bizony jó kedvedből teremtettél minket. Mégis kijutott a könyvből. Hazánk sehol sincsen. Szelek fújnak vihartombal. Ments meg minket a gonosztól. Dalba fogunk, bús fohászba, fordítsd orcád a romákra. Isten, könyörülj meg nékünk, rossz idő jön, mi lesz vélünk? Átkoz a föld, vernek gazok, elkergetnek dúsgazdagok. Zöld erdő nyújt szállást, ételt, hegy smaragdja bennünk bételt, égszín szemed ránk ragyog. Hosszú az út, kerék forog, fájó, piros minden küllő. Kerget minket az őshüllő. Bárha vészek úlálkodnak, csóró romák vigadoznak, mert a remény nomádiószág csavargóknak szívében jár. Szembe köpnek minden népek, mint a tolvajt elkergetnek. Merre fussunk, hol lesz hazánk? Krisztus szege mellünkbe vág. Mindig így volt. Vészek hánytak minket régben úgy, mint mában. Úgy hulladtuk könnyünk, vérünk, ahogy fiad feszült, értünk néma szóval a keresztre. Lesz itthonunk? Vagy csak a mennyben? Földnek porai tavérünk. Az is csoda, hogy még élünk. Hatalmasok öldököltek, senki sem gátolta őket, pusztítottak gázkamrákban. Magzatunk ölték az anyákban, lőttek jeltelen sírokba, fultunk néma sikolyokba. Mindig így volt. Vészek hánytak minket régben úgy, mint mában. Vérünk áztatta keresztvádat, lelkünk szétrágta a bánat, húsunkba égett az alázat. Gyalázat!

0: cigányok istene, mindenség ura, kozmosz teremtője, népünk őshona, értünk könnyező szem, fájdalmunk kép mása. Te benned vagyunk mi örök létbe zárva. Jó kedvet, szerencsét szórja vándorútra. Bal sors ne tépjen. Vesszen sötét kútba múltnak rontó bűnét, s mindet, ami még jő, százszort a bűnhődtük, oszoljon bús felhő. Emeld fölénk kardod, s ha ellenség tör ránk, legyél védő karunk nekünk, mi atyánk! Legyél most már végleg aranyló napunk, hadd lehessünk néped. Szólj, s mi hallgatunk. Hosszú útnak borát, fújd el, devla, fújd el! Lejjünk hont hazánkban, szívünkben támadj fel!
1: Káli Horváth Kálmán Mesztelen Zsoltárok című kötetéből a Cigányok himnusza című vers hangzott el a szerző előadásában. A következő percekben egy nagyon érdekes beszélgetést hallgathatunk meg, amely Mesztelen Zsoltár című verses kötetének néhány versének elemzéséről szól majd.
2: Hát képzeld el, hogy egy olyan világban élsz, ahol ahol mindenki a gondosan megkomponált, tökéletes arcát mutatja.
3: Aha, a megszokott filterek mögül.
2: Pontosan. Ahol a gyengeség vagy a sebezhetőség az valami olyasmi, amit szégyelni kell, amit gyorsan el kell rejteni. A spiritualitás meg, hát ugye a hit, azt is sokszor egy ilyen békés, problémamentes vasárnapi rutinként adják el nekünk.
3: Igen, egy ilyen nagyon kényelmes dologként.
2: Na és aztán hirtelen a kezedbe kerül egy szöveg, ami úgy, ahogy van, letépi ezt a rengeteg mesterséges réteget. Ott marad előtted valami, ami teljesen nyers, vérzik, és egyenesen a szemedbe néz. Ma Káli Horváth Kálmán 2015 és 2017 között írt Mesztelen Zsoltár című kötetébe fogunk lemerülni.
3: És ez tényleg egy igazi mély merülés lesz.
2: Bizony. És a célunk ma egyáltalán nem valami száraz irodalom óra, szóval ne aggódj, azt fogjuk megnézni, hogyan birkózik meg egy modern költő a legmélyebb emberi paradoxonokkal. Azzal, hogy miként lehet a teljes védtelenségből erőt kovácsolni.
3: Meg persze azzal, hogy mit kezdünk egy látszólag hallgató istennel.
2: Igen, meg hogy hogyan fonódik össze egy cigányasszony táncában a történelem, és miért olyan félelmetesen sürgető az időnk múlása.
3: Hát ami már az első olvasásnál is azonnal megüt ezekben a szövegeiben, az a hihetetlen perspektívaváltás. Mert itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a költő leírja a saját kis földhöz ragad személyes fájdalmát.
2: Hanem valami sokkal nagyobbat.
3: Így van. Ezek a versek, mint mondjuk a mindjárt sorra kerülő előhang vagy a tánc, képesek arra, hogy a legkisebb, legkiszolgáltatottabb emberi rezdülést is egy pillanat alatt kozmikus léptékűvé tágítsák.
2: Wow!
3: Szóval egy olyan terepet nyitnak meg, ahol a te mindennapi küzdelmeid hirtelen összeérnek a végtelennel.
2: Viszont mielőtt belevetnénk magunkat az angyalokba, meg a végtelen térbe, meg az asztrofizikába, Káli Horváth nagyon határozottan leteszi a névjegyét a sárba. És innét, ebből a porból kell indítanunk.
3: Aha, az előhang.
2: Igen, a kötet címadó gondolata a 2017-ben írt előhangban jelenik meg, ami egy egészen mellebevágó filterek nélküli kinyilatkoztatás. Szóval felsorolja, hogy mi mindenről szól az ő szava. A borról, a kenyérről, a bűnről. De nem áll meg a megszokott költői képeknél.
3: Hát nem, sokkal tovább megy.
2: Azt írja, szava van azokról, akiket, idézem, orvos abortál. És azokról is, akikért szem nem könnyez. Olyan emberekről beszél, akiknek a közöny a lételemük. És a vers legvégén jön egy mondat, ami az egész kötet keretét megadja. Azt mondja, Zsoltáron magzat, mesztelen.
3: Igen, ez nagyon erős sor.
2: Segíts ezt egy picit kibontani, Egy zsoltár az ugye hagyományosan egy Isten dicsőítő, emelkedett dolog. Hogy lesz ebből mesztelen magzat?
3: Hát pontosan ez a feszültség a kulcs az egészhez. A zsoltár műfaja az valóban a teljesség felé mutat. De Káli Horváth itt lecsupaszítja ezt az évezredes formát. Amikor a zsoltárát egy mesztelen magzathoz hasonlítja, akkor a legteljesebb fizikai és egzisztenciális kiszolgáltatottságot teszi meg a hit alapjává. Gondolj bele, mi egy magzat? Nincs múltja, amit védelmezhetne, nincsenek érdemei, és ami a legfontosabb, nincs semmiféle páncélja. Csak egy felsíró, vérző, teljesen lepeltelen jelen valósága van.
2: Szóval semmi védekezés?
3: Semmi. A költő ezzel deklarálja, hogy ő nem egy biztonságos teológiai elefántcsonttoronyból akar beszélni. Az ő spiritualitása ebből az abszolút védtelenségből, a társadalmi perifériáról fakad.
2: Figyelj, gondolj bele te magad, aki most hallgatod ezt. Hányszor próbálod megkomponálni a saját gyengeségedet, mielőtt megmutatod másoknak? A mi modern társadalmunkban az erőt szinte kizárólag a keménységgel, az áttörhetetlen falakkal azonosítjuk.
3: A sosem hibázom attitúddel, igen.
2: Pontosan, és akkor jön az Erő című vers, ami látszólag teljesen ellentmond ennek. Azt írja, a szó akkor erős, ha gyenge vagy, s szólni mersz hamiskás hangokat, vagyis nem vetítesz álmokat mások elé. Szerinte a kinyitott tenyér az igazi csúcsveszély. Várj, ez a sor engem teljesen kizökkentett. Hogy lehet a kinyitott tenyér veszélyes?
3: Azért, mert a kinyitott tenyér egy fegyvertelen állapotot jelez, ugyanakkor mégis egy aktív gesztus. Amikor te lemondasz az önvédelemről, a másik ember közönye, vagy mondjuk a támadása hirtelen céltalanná válik.
2: Aha, mert nincs mingellert kapnia.
3: Így van. Káli Horváth a fizikai kiszolgáltatottságot átfordítja egy spirituális stratégiával. Ha nincs mit rejtegetned, akkor sebezhetetlen vagy egy sokkal magasabb szinten. Ezt a stratégiát látjuk a Magány Morzsa című versében is. Ott a költő a maroknyi magányát a zsebébe teszi.
2: Igen, azt a verset is imádom.
3: Elbújik a világ közönye elől, de figyelj, nem egy fal mögé. Azt írja, belevackolja magát a kenyérke belébe, majd onnan egyenesen az Isten testébe, ahol a lelke úgy lapul, mint egy egérke.
2: Várj egy percet, ez egy nagyon furcsa kép. Egy egérke Isten testében. De ez felvet bennem egy nagyon komoly kérdést.
3: Na halljuk.
2: Szóval, ha ő annyira mesztelen, annyira védtelen, és Isten testében lapul egérként, akkor miért van az, hogy a kötet más pontjain ez a spiritualitás kifejezetten dühös?
3: Aha, értem, mire gondolsz.
2: Mert ha elolvasod az Isten játszó című versét, ott nyoma sincsedek az egérkeszerű meghúzódásnak. A felütése egy kétségbe esett kiáltás. Azt mondja, Istenem, ha nem is vagy, legyél.
3: Zseniális sor.
2: És figyeld meg ezt az asztrofizikai kontrasztot. A tágas univerzum a kalapja, de a szíve egy fekete lyuk. Ez nekem sokkal inkább valami dühös kétségbeesésnek tűnik, mint az a csendes erő, amiről eddig beszéltünk. Hogy fér meg ez a két dolog egymás mellett?
3: Hát ez egy nagyon éles meglátás, de a valóságban egyáltalán nem mondanak ellent egymásnak. Sőt, az, hogy te sebezhető vagy, az nem jelenti azt, hogy nincsenek benned vulkánikus indulatok.
2: Szóval a kettő mehet egyszerre?
3: Persze. Az Isten játszóban a fekete lyuk metaforája, ő zseniálisan ragadja meg a spirituális üresség állapotát. Egy olyan gravitációs teret a szívben, ami mindent elnyel, amiből még a fény, vagyis a hit sem tud kiszabadulni. Amikor felkiált, hogy ha nem is vagy, legyél, az a legmélyebb emberi vágy arra, hogy az a rend, amit odakint a tágas univerzumunkban lát, valahogy érvényesüljön az ő belső, sötét űrjében is. És figyeld meg a mechanizmust. Arra vágyik, hogy szent haragot váltson ki Istenből a bolond szavával.
2: Igen, és tudod, miről van szó itt? Ez nekem pont olyan, mint egy válságban lévő párkapcsolat.
3: Hogy érted?
2: Hát tudod, az a helyzet, amikor a másik fél annyira elzárkózik, annyira csendben van, hogy te inkább elkezdesz tányírokat törni, és direkt kiprovokálod a dühét.
3: Aha, persze.
2: Csak azért, hogy végre megtörje valami a csendet. Hogy érezd a reakciójából, hogy még mindig ott van a szobában, és még mindig érdekled őt annyira, hogy legalább dühös legyen rád. A költő is pontosan ezt csinálja Istennel, nem?
3: De ez a párhuzam tökéletesen megvilágítja a vers dinamikáját. Azt mondja, ha felgyúlna Isten szent mérge, ő boldog lenne. Mert akkor megbizonyosodna róla, hogy a kapcsolat tényleg létezik. Bármilyen reakció jobb, mint ez a kozmikus közöny.
2: Igen, a csend a legrosszabb.
3: és ezt az állapotot a Rejtőzködő Isten című versében árnyalja tovább. Ott Isten nem haragszik, de nem is mutatkozik meg. Elgömbölyödik a pura őszi szélben, beleolvad a kerek mindenségbe. Ott van, mint nap, a csillagboltos égben, de ez egy borzasztóan absztrakt jelenlét. És itt jön be az, amit mondjuk úgy Éden komplexusnak nevezhetnénk.
2: Arra a nosztalgiára gondolsz, hogy emlékszik az Édenre, ahol még szólt hozzánk a Teremtő?
3: Pontosan.
2: Mert ott egy nagyon tiszta gyász jeleníted, ami ott, hogy ez a közvetlen kommunikáció elveszett. De várj, ha az Isten ennyire rejtőzik, és a hit egy ekkora fájdalmas űr, akkor hogy jut el a vers a végén mégis odáig, hogy idézem, tudjuk, jó atyánk, magadhoz veszel. Hogy lesz a tányértörős dűkből hirtelen egy ilyen mély, kozmikus ráhagyatkozás?
3: Úgy, hogy a költő felismeri a saját végességét. A hit itt nem egy intellektuális dolog, hanem egy egzisztenciális döntés, a sötétség ellenére is. Bár fekete lyuk van a szívében, Káli Horváth rájön, hogy a por, amivé leszünk, szintén a mindenség része.
2: Szóval a düh a folyamat része?
3: Igen, a düh nem a hit ellentéteit, hanem a hit megélése. Amikor minden szavát és dühét kimerítette, mi marad? A mesztelen magzat állapota, az a végső bizalom, hogy ez a hatalmas rendszer valahol mégis magába fogadja a darabjainkat.
2: Oké, de ha Isten sokszor ennyire rejtőzik ebben a kozmikus csendben, akkor mit kezdünk magunkkal mi itt a Földön, amíg erre a végső befogadásra várunk? Mert Káli Horváthnál egy egészen más dimenzió is nyílik, ha a szavak elhagynak. És ez a zene, a tánc, meg a kulturális gyökerek világa. Ami el is hoz minket a Tánc című vershez.
3: Ó, igen, az egyik legerősebb szöveg.
2: Amikor ezt először olvastam, szó szerint meg kellett állnom, ezt Balog Tibor Cigányasszony tánca az angyallal című festménye ihette. Adott egy bronzarcú asszony, aki egy szürreális, mezítlábas cigánycsárdás táncol egy angyallal, hogy kerül egymás mellé egy poros faluszéli csárdás, meg egy angyal?
3: Mert Káli Horváth számára a tánc nem csak egy mozgásforma, hanem egy olyan rituálé, ami képes átszakítani a fizikai világ és a transzcendens közötti fátyolat. Ebben a versben az asszony szíve egy hatalmas kulturális olvasztótégellyé válik.
2: Aha.
3: A költő felsorolja, kik élnek ebben az asszonyban. Ott van Ábel és Káin, az emberiség ősdrámája. Aztán ott van Hunor és Magor, majd a fáraók népe és India tüze, ami ugye a roma néptörténelmi gyökereire utal.
2: De miért zsúfolja össze ezt a rengeteg, látszólag totálisan összenemillő alakot egyetlen táncolónő alakjába?
3: Azért, mert ezzel a szintézissel megváltoztatja a narratívát. A megvetett vándor, az elnyomott ember hirtelen az egész emberiség közös fájdalmának a hordozója lesz. Az asszony már nem egy perifériára szorult figura, hanem egy univerzális ősmátka.
2: Vagyis a tánccal felszabadul.
3: Igen. Amikor táncol az angyallal, a saját történelmi terhe megszűnik stigmának lenni, ehelyett ez lesz az az erőforrás, amivel visszakapja a szárnyát.
2: És a mechanizmus, ahogy ezt a vers végén leírja, engem ez fogott meg a leginkább. Képzeld el a jelenetet, ahogy a por felverődik a mezítlábas csárdástól, a költő kiterjeszti az egészet, az űrje. A táncuk utat bont a felhőknek, millió égitest ringatózik velük.
3: Gyönyörű kép.
2: És aztán jön az a kifejezés, ami nem lehet csak úgy átsiklani. Azt mondja, az angyal és az asszony szárnyának suhogása, ő kvantumködöt oszlat. Kvantumköd. Miért kever össze egy ösztönös népi folklórt a modern kvantumfizikával?
3: Hát ez Káli Horváth egyik leggeniálisabb húzása. Tudod, a kvantumfizikában az idő és a tér nem úgy viselkedik, ahogy mi azt megszoktuk. Minden mindennel összefügg. Amikor beemeli a kvantumködöt egy faluszéli csárdásba, azzal azt mondja, az a por, amit a cigányasszony felver, ugyanabból a matériából van, mint a csillagköd.
2: Wow, ez durva! Szóval intergalaktikussá teszi a táncot.
3: Pontosan! A legföldhöz ragadattabb emberi szenvedés és extázis közvetlen kapcsolatban áll a világegyetem szerkezetével.
2: És ugyanez az energia van jelen a Pillanat és a Pünkös című verseiben, és nem? Csak ott a zene a hordozó rakéta.
3: Aha, teljesen ugyanaz a logika.
2: Ott a gitárból röppenő dallam hangtestet szentesít, a szavak meg tüzet gyújtanak. A Pillanat című versben úgy indít, hogy a mulandó az szép, mi szép, az mulandó. Ez egy nagyon szép melankolikus gondolat. de aztán a zene hatására pillanat szóval a pillanat örök nagy kékség lesz, hogy képes a művészet megállítani az időt.
3: Úgy, hogy a művészet abban az adott pillanatban megteremti a tökéletes jelenlétet. A mulandóság és az örökkévalóság közötti feszültség itt teljesen feloldódik. Amikor a gitárhúrja megrezdül, vagy az asszony megpördül, kiszakadnak a lineáris időből.
2: Kiszakadnak az időből, igen.
3: Az a mulandó pillanat már nem elmúlik, hanem kitágul. És ahogy a költő fogalmaz, örökké való nagy kékséggé válik.
2: Oké, ez mind gyönyörű. Megtaláljuk az örökké valóságot a zenében, meg a kvantumködben. De tegyük fel a legkézenfekvőbb kérdést. Mi, akik hallgatjuk ezt, hogyan éljük az életünket mondjuk egy átlagos kedd délutánon? Mert nem táncolhatunk folyamatosan angyalokkal az űrben.
3: Jogos felvetés.
2: Ha Isten néha csendben van, és az időnk megállíthatatlanul pereg, mi a dolgunk? Káli Horváth nem hagy minket a levegőben lógni, hanem ad egy kíméletlenül sürgető választ az Úgy ölej és úgy szeres című versében. Ez a szöveg egyszerűen nagyon fájdalmas és nagyon ébresztő.
3: Valóban, ez a vers a kötet egyik legfontosabb morális iránytűje. Olyan apokaliptikus díszletekkel indít, amik durván ráébresztenek a saját végességünkre. A költő azt mondja, eljönnek hozzánk a halottak, és magukkal viszik a sóhajunkat. Aztán hirtelen kitágítja a fókuszt.
2: Hogy érted?
3: Hát azt írja, kopár az űr, a nap bukik, a hold is elcsepeg. Minden, amit állandónak hittünk, az véges. És ebben a kozmikus pusztulásban hangzik el egyetlen parancsszerű felszólítás, hogy úgy ölej és úgy szeres, mint ki tudja, vége lesz.
2: Igen, ez az a sor, ami egyszerűen beléd ég. És ha belegondolsz, ez egyenes következménye annak a kinyitott tenyérnek, arról a sebezhető erőről, amiről az elején beszéltünk. Ha felvállalod a sebezhetőséget, abból az következik, hogy nem spórolhatsz az érzéseiddel.
3: Mert nincs rá időd.
2: Pontosan. Arra kér, hogy felejtsd el a gyomorkorgást, ami itt nyilván az önző földi nyűgöket jelenti. De van itt még valami. A vers tele van gyásszal. Ott vannak az átkáink, amiket a halottak zsákba szednek. Mégsem egy lehúzó, depresszív szöveg miért?
3: Mert Káli Horváth behozza a reményt egy nagyon organikus körforgás formájában. Felbukkan benne az isteni fény. De ami a legszebb megoldás, az az, hogy a fájdalom sorsát leírja.
2: A lombokra gondolsz.
3: Igen. A könnyeink és a halottaink nem tűnnek elnyomtalanul a semmiben. Elmállanak, de ahogy a vers mondja, mint a lombok termőföldé az avarban. A múlt fájdalma nem szemétként végzi, hanem tápláló talajjá, életté bomlik a jövő számára. És a szeretet az az erő, ami ezt megcsinálja.
2: Ez az avarrá váló, majd újra életté bomló lomb valami elképesztően erős kép. És pontosan ezt sűríti össze az ötszörös című versében is. Azt mondja, vérzem a múltat, és élem a jelent. Mit jelent a múltat vérezni?
3: Hát a vérzés egyszer a sebzettség, de maga az életerő is.
2: Ugye? A múltból merítjük a vért, amivel a jelent élni tudjuk. A végtelent pedig Istenre kell hagyni.
3: És itt zárul be az a bizonyos kör, amiről eddig beszéltünk. Elindultunk a magzat teljes védtelenségétől, megküzdöttünk a csendes Istennel, megjártuk a kvantum ködöt, és végül hova érkezünk meg? Vissza a kézzel fogható jelenbe, ahol az egyetlen dolgunk az aktív szeretet. Ha mersz mesztelenül élni, akkor tudsz a legigazabban kapcsolódni másokhoz.
2: Vegyünk egy mély levegőt, és rakjuk össze, mit is jelent ez az egész számodra. Igen, hozzád beszélek, aki talán épp munkába mész, vagy mosogatsz, miközben ezt hallgatod. Káli Horváth Kálmán kötete nem egy vitrínbe való műtárgy. Ez egy kőkemény használati utasítás.
3: Abszolút a mindennapokhoz.
2: Végigjártuk az utat a sebezhetőségig, ami ugye az igazi erő. Láttuk, ahogy a fekete lyukként tátongó szív kiabál Istennel. Láttuk, ahogy egy faluszéli csárdás egyesíti a történelmet az asztrofizikával. És megkaptuk a legfontosabb parancsot. Úgy ölelj és úgy szeres, munk ki tudja, vége lesz. Előtt útjára engedünk, szeretnénk egy utolsó gondolatot a zsebedbe csúsztatni. Egy kis magány morzsát, amit magaddal vihetsz. A költő arról beszél, hogy Isten rejtőzik a kerek mindenségben. Elbújik a szélben. De ha visszaemlékszünk a mesztelen magzatra, az avarral bomló lombokra, mi van, ha egy kicsit rossz helyen keressük őt?
3: Ez nagyon jó kérdés.
2: Vajon nem arról van ez szó, hogy Isten valójában nem előlünk rejtőzik a hatalmas űrben, hanem sokkal inkább magában, abban a törékeny, múló pillanatban bújik meg, amikor két ember igazán, őszintén megöleli egymást. Mi van, ha a rejtőzködő Isten egész végig a mi legmélyebb sebezhetőségünkben volt elrejtve? Gondold ezt végig, amikor legközelebb kinyitod a tenyered valaki felé. Köszönjük, hogy velünk tartottál ma. Maradjatok továbbra is nyitottak, sebezhetők és kíváncsiak a világra.
1: A műsor befejezéseként hallgassuk meg Kári Horváth Kálmán Mesztelen Zsoltár című kötetéből az Úgy ölej és úgy szeres című versét a szerző előadásában. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
0: Úgy ölej és úgy szeres. Eljönnek hozzánk a halottak. Magukkal viszik a sóhajunkat oda, ahol szótlanok a voltak. Oda, hol a könnyek apadnak. Oda, ahol frissen fáj a múlt. Ahol a jelen jövőbe fakult, mintha régen meg is történt volna. Egyszer porba hult egy morzsa bajszáról a mindent teremtőnek, annak, aki parancsol a kőnek szülni embert, fakasztani forrást. Ne csak magadnak légy, feledj gyomorkorgást, ölej, ölej, szeress, szeress! Bukik a nap, a hold is elcsepeg, csillag sincsen, oly kopár az űr. Eláll a lélegzett. Vérzek legbelül, mint kóbor árny, ki égbeles vágyva bánón, örök fájón, siratva az életet, gyászolom, mi oda lett. Úgy ölej, és úgy szeres, mint ki tudja, vége lesz. Hogyha végbe zár a létünk, hagyjunk nyomot itt, hol éltünk. Ölej, ölej, szeress, szeress! Jönnek, jönnek a jajunkért, könyvben pálcolt sok bajunkért, jönnek szóért, rossz vérünkért. Ne feledjük azt, ki itt élt, s halt hozzájuk térve 3 napra, 3 éjre. Örök lángú, isteni fény. Azóta is ő a remény, víg örömhír, szent költemény. Jönnek ők nagy zsákot hordva, átkainkat beleszórva, messze vinni sóhajunkat oda, ahol könnyek, gondok elmállanak, mint a lombok termőföldé az avarban. Ne legyél most zavarban. Ölej, szeress, még szabad vagy.
4: Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
4: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Di-ben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Két magyar-roma testvér a Liverpoolnál. Farkas Patrik profi szerződést írt alá. A Liverpool FC hivatalos oldalán ma bejelentette, hogy profi szerződést kötött Farkas Patrikkal. A 19 éves magyar utánpótlás válogatott középpályás a klub U21-es csapatához csatlakozik. Öccse, Farkas Erik már a Liverpool U18-as együttesének játékosa, így a két magyar roma testvér mostantól ugyanannak a világhírű angol klubnak az akadémiáján futballozik. Patrik számára a szerződés visszatérést is jelent. A kecskeméti TIE utánpótlásából 2021-ben került először Liverpoolba, ahol egy idényt töltött, majd 2022-ben a Blackburn Rovershez igazolt. 4 éven keresztül szerepelt a klub akadémiai csapataiban, játszott az U18-as és az U21-es együttesben, valamint kölcsönben a City of Liverpool FC-nél és a Prescott Capels csapatánál is szerzett tapasztalatot. Blackburni szerződésének lejárta után visszatért Liverpoolba, és az előszezon jelentős részét próbajátékon töltötte az U21-es kerettel. A klub most hivatalosan is szerződtette. Patrik hétfő este a West Ham United elleni Premier League 2 mérkőzésén már bekerült a Liverpool keretébe, bár pályára még nem lépett. Valóra vált egy álmom, nagyon boldog vagyok, és alig várom, hogy elkezdjem, mondta a szerződés aláírása után. Patrik technikás, sokat futó, úgynevezett box-to-box középpályásként jellemezte magát, aki több poszton is bevethető. Az előszezonban a középpálya mellett a szélen és támadóként is kipróbálták, elmondása szerint az edzők azt várják tőle, hogy bátran futballozzon, mutassa meg a képességeit, és kemény munkával lépjen tovább. A Liverpool honlapjának a testvérével való kapcsolatáról is beszélt. Elmondta, hogy Erikkel már 4 éves kora óta együtt futballoznak, folyamatosan ösztönzik és segítik egymást a fejlődésben. A két testvér eltérő úton jutott el ugyanoda. Patrik a Liverpool U21-es, Erik pedig az U18-as csapatában folytathatja. Mindketten azért dolgoznak, hogy az akadémiai futballból idővel eljussanak a felnőtt csapat kapujáig. A futball sokkal több egy egyszerű sportnál. Egy csapatban különböző életkorú, személyiségű, családi hátterű és származású emberek dolgoznak ugyanazért a célért. A pályán végső soron nem az számít, hogy ki honnan jött, milyen a bőrszíne vagy milyen családban nőtt fel, hanem az, hogy mennyit tesz bele a közös munkába, hogyan küzd a csapatért és hogyan viselkedik a társaival. Éppen ezért fontos, hogy cigány, vagyis roma származású focisták természetes részei legyenek a csapatoknak. A futball egyik értéke, hogy képes embereket közelebb hozni egymáshoz. Egy öltözőben és egy futballpályán olyan fiatalok találkozhatnak, akiknek egyébként teljesen különböző lehet az életük.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Di-nóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Di. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián.
4: Mai vendégem Olá József, vagy ahogyan sokan ismerik, Pöli. Roma polgárjogi aktivista, szociális munkás, kultúrantropológus, író és önkormányzati képviselő. Életének első éveit egy kakucsi cigánytelepen töltötte. Fiatalon kapcsolódott be a roma polgárjogi mozgalomba, később pedig évtizedeken át dolgozott a roma közösségek képviseletéért és a társadalmi esélyegyenlőségért. Mai beszélgetésünk személyes életútján keresztül arra is keressük a választ, mit jelent ma Magyarországon a roma kultúra megőrzése és támogatása. Mennyire ismerjük saját közös történelmünk roma értékeit? Hogyan lehet segíteni a fiatal művészeket és a közösségeket? És vajon a különböző támogatási programok valóban eljutnak-e azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá? Ezekről a kérdésekről beszélget Olá József Pölivel, dr. Suki András. Köszönöm szépen, hogy itt vagy és eljöttél a beszélgetésre.
5: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a Rádiódik hallgatóit is.
4: Nem is olyan rég találkoztunk egy pár nappal ezelőtt egy megemlékezésen, méghozzá Farkas Gyula 105. születésének évfordulójára emlékeztünk a Fiumei úti temetőben. A Farkas Gyula Tradíció Egyesületnek az alapítója vagy Szomora Zsolttal együtt, Farkas Gyula unokájával, aki ugyebár a Rajkók atya volt. Tehát beszélgessünk egy picit kezdésnek erről, hogy miért tartottad fontosnak azt, hogy csatlakozz Szomora Zsolthoz, ennek az egyesületnek a megalapításához?
5: Én azt gondolom, hogy az első felkérésre igent mondtam Zsoltinak, hiszen én is muzsikus cigány családból származom. Sajnos az én apai nagyapám, aki 38 évesen az akkori népbetegségben, a TBC-ben elhunyt, ő primás volt. Egy az Alföldön híres neves primás, prácsás muzsikus ember volt, aki Nagykőröstől Abonyig, Abonytól Kecskemétig járta a településeket, és egyszer jött fel egy rádió felvételre, és az Inács-Kakucsi vonatállomáson meglátta a nagymamámat. És abban a pillanatban első látásra szerelem lett, a szerencsétlen leszállt a vonatról, lement be a rádióba, és azután ugye megszülettek a gyerekek. És
4: ez csak
5: azt akartam mondani, hogy gyakorlatilag én is egy muzsikus cigány család sarja vagyok. Sajnos én már nem vittem tovább ezt a zenei vonalat, viszont abszolút hallásom van, és nagyon szeretek énekelni, notákat énekelni, hallgatókat énekelni. És visszatérve kérdésedre, azt gondoltam, hogy Farkas Gyula egész életében méltatlanul nagyon kevés elismerést kapott. És én azt gondoltam, hogy az a fajta iskola, az a fajta tradíció, az a fajta tevékenység, amely az ő munkásságát hát jellemezte, azt mindenféleképp a magyar kultúra részévé kell tenni, és nagyon sokat kell beszélni a közbeszédben róla, vissza kell hozni a közbeszédbe, mert nincs szinte olyan jelenlegi népszerű muzsikus testvérünk, aki nem a Rajkón keresztül került be a reflektorfénybe, ahol nem csak a hangokat, meg a hangképzés,

0: amely esetleg lehetőséget kapna újból, és azt gondolom, hogy a tehetséggondozás, a tehetségfejlesztés, az az oktatási modell, ami jellemezte, az gyökeret verhetne ismét a didaktikailag az oktatási rendszerben, és én ezért vállaltam, hogy én Zsoltinak partnere leszek, és mindenben segítek, de egyébként többen voltunk alapító tagjai, köztük Setét Jenő is egyébként, aki egyébként nem arról volt híres, hogy zenével, muzsikával, kávéházi cigánzenével foglalkozott volna, de ő is a szívén viselte ezt a fajta oktatási modellt, amelyet Farkas Gyula meghonosított Magyarországon.
1: Róla is mindjárt beszélgetünk még egy picit. Egy kicsit térjünk vissza most a gyökerekhez. Cigánytelepen nőttél fel. Milyen volt ez az élmény egy gyerek számára?
0: Én 8 éves koromig éltem egy klasszikus cigán telepen, ahol egy gyűrűs kút volt. Petróleummal világítottunk, és akkumulátorról ment a Yunus TV. A világ legnagyobb becsapódása volt, mert kiraktak minket a társadalomból, társadalmilag is, meg földrajzilag is. Nem voltak közműveink, poros útjaink voltak, és amint említettem, nem volt infrastruktúrája ennek a nyomortelepnek. Mi az egész indiános tévésorozatot lejátszottuk, és reggeltől estig játszottunk, amikor nem mentünk iskolába, mert óvodába senki nem járt. Akkor még nem volt kötelező óvodába járni. Viszont ez a felhőtlen gyerekkor egy igazi közösségben szocializálódott. Az emberek nagyon tisztelték, szerették egymást. Az volt a legnagyobb vita felület, hogy kinek volt nagyobb disznaja. Kinevelt, gondozott, nagyobb disztót, és egyes játékoknál, rekreációs lehetőségeknál, amikor kártyáztak az idősek, egy-két óra után el is szállt ez a vita, ez a harag. Egy nagyon-nagyon szép, zárt közösségben éltem, és társadalmilag egy kirekesztés volt, egy szegregáció volt, gyerekként viszont egy csodálatos világ volt, ahol szerették, tisztelték egymást az emberek, és egy nyelven beszéltek, a megbecsülés nyelvén, a tisztelet nyelvén, az alázat nyelvén, az ünnepeinket, a fájdalmainkat is közösen éltük meg. Nekem az életem egyik legboldogabb időszaka volt ez az első 8 év egyébként, ami egyébként nagyon fontos egy gyermek személyiség fejlődésében.
1: És hogyan kerültél kapcsolatba a gimnazistaként a Prálipe mozgalommal?
0: 1990-ben a rendszerváltásnál megjelent a Prálipe, és ugye Budapestről 35-37 kilométerre, nem messze. Az édesapám ennek a helyi tagszervezetnek volt az egyik vezetője. És én már akkor 17 éves voltam, gimnazista voltam, illetve középiskolás. Nekem nagyon lassúnak tűnt, nem volt dinamikája a vezetőségnek, nehezen kommunikáltak a település felé, és én mindig ott voltam köztük ezeken a beszélgetéseken, amikor a vezetőség tagjai mondjuk arról beszéltek, hogy még a közművek fejlődtek a településen, mert ugye az állam a közművekre óriási támogatásokat adott az önkormányzatoknak, addig a cigányok lakta település részeken ez meghiúsult. Az nem volt természetes, hogy a cigányok lakta település részeken kiépüljön a csatorna, a víz, a gáz, az aszfaltos út, a járda, és apujék lassabban dolgoztak, lassabban gondolkodtak, én meg azt mondtam, hogy nem, oda kell menni az önkormányzathoz, és el kell mondani, hogy mi is emberek vagyunk, és jár nekünk a közmű, és innentől kezdve hát a sorsom eldőlt, mert nekem a vénáimból jött ez az elégedetlenség, hogy mi ez a megkülönböztetés. Én még nem tudtam, hogy faji megkülönböztetésről beszélünk, vagy rendszer szintű rasszizmusról beszéltünk. És akkor így kerültem kapcsolatba a Prálipe országos vezetőivel, Osztályokán Bélával, Isten nyugtassa, Horváth Aladárral, vagy Bengó Látiborral, vagy Zsigó Jenőkkel, Daróczi Ágiékkal, a régi rendszerváltó nagy romákkal, és nekem ők voltak az első olyan szereplők, akik mintaként, példaként jelentek meg.

0: és a fiatal erős vérmérsékleten pedig nem engedte ezeket az igazságtalanságokat, és bizony ez a következő választáson, amikor 93 után lehetőség volt arra, hogy a kisebbségi önkormányzati testület felálljon, mi is kezdeményeztük, és azt a kezdeményezést már én irányítottam, én koordináltam, és akkor már érettségim volt, és így kerültem be gyakorlatilag a közéletbe.
1: Ebben az időszakban találkoztál Setét Jenővel is, és említettem, hogy akkor erre még vissza fogunk térni, és most lenne itt az alkalom, hogy megkérdezzem, hogy milyen hatással volt rád az ő személyisége, hiszen nagyon hasonló irányba indultatok el.
0: Jenővel 92-93-ban találkoztunk a Pralipe Tavaszmező utcai székhelyénél, a 8. kerületben, és azt láttam, hogy egy elég testes, fehéringes, erősen izzadt fiatal ember pakolta a székeket, a szendvicseket, a papírokat, és odajött hozzám, és mondta, hogy figyelj, szia, Jenő vagyok, segítenél nekem? Mert ugye ilyen idősebb, középkorú, meg idősebb román hölgyek és férfiak voltak a teremben, lila ruhában, zöld zakóban, makkos cipőben, és úgy nem igazán voltak fiatalok, és a Jenő folyamatosan kérdésekkel bombázott, és olyan őszinte kérdésekkel bombázott, ami nem ez a kötelező protokollás kérdés, hogy hogy vagy, mi van veled, hogy battok, egyél szendvicset, így elvizet, hanem megkérdezte azt, hogy élünk, mennyi roma van, mi a legjelentősebb probléma a közösségünkben, mi az, amivel a helyi szervezetünk meg tudja szólítani a helyi önkormányzatot, mi a helyi szervezetünknek a legnagyobb problémája, ők miben tudnának országos szervezetként segíteni, és mi az én elképzelésem az elkövetkezett 5 évben. És csak lestem, mint borjó az új kapura, hogy most ez a cigány most mit akar tőlem? Hát én ezt nem szoktam meg, hogy hasonlókorú srácok, lányok ugyanúgy gondolkodnak, mint én, ugyanazt képviselik, mint én, és annyira őszinte volt a kérdés sorozat, hogy még 20 évig, 30 évig együtt maradtunk, és próbáltunk közösen gondolkodni.
1: Amikor azt mondjuk, hogy roma kultúra, pontosan miről beszélünk? Létezik egyáltalán egységes roma kultúra, vagy inkább különböző roma közösségek kultúráiról kellene beszélnünk? Te ezt hogy látod?
0: Én azt gondolom, hogy egységes roma kultúráról nem tudunk beszélni. Nekem a legnagyobb veszőparipám az, hogy jelenleg nem élünk közösségként. Különböző identitásaink vannak, és ami nem baj. És az sem baj, hogy különböző kultúrákat élünk meg. Ugye jellemzően 3 kulturális csoportra bontható a magyarországi roma közösség, és akkor még a szintokról nem beszéltünk, akiknek teljesen más kulturális gyökerei vannak.
1: És történelmi természetesen.
0: Természetesen. És én azt gondolom, hogy ez nem baj, ez egy érték. És van, én láttam már átjárást egymáshoz. Láttam már hogy mondják ezt, koalíciókat, ahol ezek a kultúrák nagyon is megfértek egymás mellett, és kiegészítettek egymást. Nincs ezzel semmi gond. Ott van a gond, amikor ezeket a kulturális másságokat, mondjuk egyes elemek arra használják, hogy ezeket a repedéseket még jobban szétszedjék. Mi meg azt képviseltük az Ide Tartozunk Egyesületben is, és Jenővel is, és Jenőn kívül is, hogy Nem szabad a különbségeket felnagyítani, azt kell felnagyítani, ami összeköt bennünket, és abból kell építkeznünk, azt kell hagyományként tisztelnünk, mindegy, hogy milyen roma kultúrából érkezünk. Én egy romungló muzsikus cigány családból származom, de amikor gyakorlott cigány önkormányzat vezető voltam, a helyi közösségben megjelent a folklór, autentikus folklór zenekar.
1: Ami nem feltétlenül a romungróknak a saját zenéje.
0: Így van, és azt menedzseltük, mert az érték, és bizony voltak vitáim édesapámmal, aki radikálisabban fogalmazott, mint én. Elmesélek neked egy történetet. Hát egy falulap volt, és a folklór zenekarunk, akik egyébként nívósabb országos rendezvényekre is már meghívásokat kapott. A Kaiag és a Ternipe és a és az Andodrom együttesnek így a közös portfólióját képviseltük, hogy definiáljam, hogy milyen zenét játszottak a srácok, Kakucsi Romadrom néven, és készültünk a falunapra, és előtte valónap diszkó is volt, mert kétnapos volt a falunap is, és a kannás kolléga hát nem tért magához, amire fel kellett volna lépni. Hát ki volt más, mint én, aki az együttes menedzser volt, hát én beugrottam, és az édesapám és az édesapám ott állt egy picit illuminált állapotban szívad, és mondta, hogy gyerekem, hát mit csinálsz te a kannával? Hát mondom, édesapám, tudod, hogy a zenének a ritmus az alapja. Hát hogyha nincs ritmus egy dinamikája egy zenének, hát te tudod a legjobban. És akkor jött a polgármester, látta, hogy ott feszültségek fognak konfliktusok generálódni, és akkor nagy motivációval a sörcsaphoz elvitte édesapámat, és akkor letudtuk a koncertet. Na, szóval meg kell, hogy férjen egymás mellett a kultúra, és én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog. Mi Magyarországon igazi világzenét játszunk akkor, amikor folklorzenét, igazi magyar zenét játszunk, amikor igazi. Tehát én beszéltem bozsikus barátainkkal, és az igazi magyar zenét azt mi játszunk, cigányok játszák. De egészíts ki, vagy javíts ki, ha rosszul mondom, mert te vagy ennek a tudója és a szakértője, de én azt gondolom, hogy mi játszunk az igazi magyar zenét, és ennek az ötvözete egy csodálatos hangzást ad, amire én nagyon-nagyon büszke vagyok, és örömmel hallgatom mindkettőt, sőt, mindháromat, mert imádom a Kanizsa Csillagai zenéjét is. A szóló énekesét mindenhol követem, mert olyan jellegzetes hangja van, dallamvilága van, hangszintje van, ami az én fülemnek nagyon kedves, úgyhogy nagyon szeretem a Bejáz zenekarokat is.
1: Most egy picit maradjunk ennél a témánál, hogy ez a megosztás, hiszen azért régóta tudjuk, hogyha megosztunk egy társadalmat, egy nemzetet, de ha akár egy családot is megosztunk, akkor sokkal gyengébbek lesznek. Valójában én azt tapasztaltam, hogy mondjuk a rendszerváltás előtti időszakban azért ez sokkal jobban érezhető volt, ha bár akkor én még sokkal fiatalabb voltam, de jobban érezhető volt az, hogy elváltak jobban a különböző cigány csoportoknak a kulturális megjelenése, és ez az oszd meg és uralkodj elvez akkor még talán jobban érvényesült. Aztán persze miután jöttek ezek a roma polgárjogi aktivisták, mozgalmak is, így mintha egyfajta összetartás kezdett volna kialakulni az utána következő évtizedekben. Nem tudom, hogy ezt hogy érzed, ezt hogy tapasztaltad, mert hiszen te voltál akkor intenzívebben benne ebben a kérdésben. Tehát most a 90-es évekről beszélgetünk mondjuk.
0: András, én abban látom a problémát, hogy több évtized, akár a rendszerváltás volt, túljuk magunk előtt azt a szükségszerű konzultációt, ami arról szól, hogy a roma közösségek kulturális másságai nem lettek kibeszélve, nem lettek átbeszélve. Ezek mind olyan tabu témák, ami az adott közösségben beszélnek róla, sőt azt látom, hogy most hát reneszánszát éli, hogy egyre nagyobb a feszültség a kulturális közösségek között. Épp a napokban a Facebookon jelentettem meg egy posztomat, ahol hát hideg-meleget kaptam, és ott arról volt szó, hogy az olácigány közösségből jövő gyerekek a strandon nagyon csúnyán beszéltek a romangró közösségből jövő romákkal, és én ezt szóvá tettem, hogy erről beszélnünk kellene. Tehát ott van a legnagyobb baj egyébként, mint a magyar társadalomban, ezt is egyébként a nem romáktól tanultuk meg, hogy nem beszéljük meg a traumáinkat és a tabu témáinkat, és nem tudunk előrébb lépni. És hogy ez hova fog kicsúcsosodni, arról én nem akarok beszélni. Én hallottam már arról is, hogy különböző koncerteken egymással szemben állt a két közösség, mert egyszerűen nem tudtak egymás mellett meglenni, Na most ez, hogy minek hatására, az egy teljesen más téma, de ez is annak a konklúziója, hogy nem beszélik ki egymással a roma közösségben, sem az értelmiség, tehát a csoportokért, mert az ő felelősségük lenne felkészíteni a közösséget. Mindegy, hogy romongról vagy olácigány, vagy bejárcigány, vagy szintó közösségből jövünk. Ezt ki kellene beszélni az értelmiségnek, és erről párbeszédet kellene folytatni a közösségen belül, ha létezik közösség. Nem a Facebookon, nem a nyílt platformokon, hanem a közösségen belül kellene zárt térben erről beszélni, mert a rasszista, előítéletes többségi társadalom nem fogja mérlegelni, hogy az önazonossági törvény csak az olácigányokra szóljon, vagy csak a romokra, vagy a bejásokra. Bocsánat, de ez egy ilyen mondat, amit ki kell hangosítanunk. Tehát a rasszista ember, a skinhead, ha oda megy hozzád, nem fogja megkérdezni, melyik roma kultúrához tartozó, olyan sellert vág le, hogy a faladja a másikat. És a rasszista politikai pártok sem, az ő műhelyükben sem gondolkodnak arról, hogy milyen kultúrához tartozol. Tehát nekünk feladatunk van ezzel. Jézus is a farizeusokra volt mérges, és az írástudókra volt mérges, mert náluk van az információ, náluk van a tudás. Bocsánat, hogy ilyen vallásos hangot is ütöttem meg, de ezek tények. És én azt gondolom, hogy nekünk ebben feladatunk van. Antropológusként meg azt gondolom, ha felveszem az antropológus sapkámat, hogy ebben a métejben, amit Kárpát-medencének hívunk, ahol annyi nemzetiség, annyi náció él, ha meg tudunk egymással férni, és egymástól ellopjuk a táncokat, a zenét, a gasztronómiát, az öltözködést, hát akkor legyen annyi bölcsességünk nekünk, romáknak is, hogy találjunk arra a lehetőséget, hogy lejünk, és beszélgessünk egymáshoz. Építsünk bizalmi hidakat egymás felé, hogy átjárjunk egymáshoz. Hogy tényleg ne arról beszéljünk, ami szétválaszt minket, hanem ami összeköt minket. Most az, hogy több száz év telt el a Magyarországra történő érkezésünkben, az egy dolog. De itt élünk ezekkel a törvényekkel, ebben a társadalomban, és nekünk látnunk kell ebben a lehetőséget, hogy hogyan tudjuk egymás erőforrásait kiegészítve hasznos tagja lenni a társadalomnak, és úgy megélni, hogy egyébként a gyerekkoromban olajcigány kultúrából jövő vállalkozók szedték a ruhákat, a rongyokat, az üvegeket, nem tudom milyen hasznos dolgokat csináltak, és ebből pénze volt a romongróknak. Az olajcigányok, tudtuk, hogy jönnek az olajcigány közösségek Vecsésről, Ócsáról, gyárról, és felvásárolják azokat, ami nekünk nem volt érték. Mi nem tudtuk pénzért tenni. Tehát kiegészítettük egymást, és a mai világban is azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy egészítsük ki egymást. Rengeteg vegyes házasság van, és én azt gondolom, hogy ők is élen járhatnak ebben, hogy hogyan kell az én gyerekeimnek a nagymamája, a anyajágon nagymamája egy olácigány asszony volt, egy nulestjó kultúrájú olácigány asszony volt, az apjuk romungró volt, és az is vegyes házasságban születtek. Szóval én azt gondolom, hogy nekünk ebben óriási felelősségünk van, András, és ezen az éteren is azt üzenem minden barátomnak, és aki hallja, hogy ebben lépéseket kell tennünk, és nagyon gyorsan, mert sajnos eszkalálódik ez a kulturális válság, és sajnos mindig lesznek a politikában olyan aktorok, akik ezzel visszajönnek, és nekik érdekük, hogy ez a feszültség, ez a konfliktus, ez megmaradjon.
1: Természetesen a műsorban alapvetően azért távol tartjuk magunkat a politikától, de viszont nem lehet ennélkül kultúráról beszélni. Mint tudjuk, Magyarországon sok pénzt fordítottak az elmúlt évtizedekben roma integrációra és felzárkóztatásra. Nem is arról szeretnék beszélni egyébként most, hogy vajon valóban oda került-e az a bizonyos összeg, ahova szánták, vagy ahova szükséges lett volna ez, hanem inkább maradjunk a kulturális részén ennek a kérdésnek, és végül is sok gondolat folyik arról mostanában a napokban is, hogy miként kellene támogatni a roma kultúrát. Van egy bizonyos újfajta platform is, ami megjelent az elmúlt hetekben, ahol egy közös gondolkodás indult el abba az irányba, hogy miként kellene támogatni a roma kultúrát, vagy egyes részeit.
0: Van egy mozgalom, ez a Méltóságot a romáknak mozgalom, én ennek az alapító tagja, vezetője vagyok, és már a kampányban, illetve a kampány követően, április 12-e után a választásokat követően, bocsánat, egy egész intézkedési tervet, egy csomagot, egy kormányzati programjavaslatot tettünk le az asztalra. Egyrészt megjelentettük a social médiában is, és elküldtük megfelelő helyekre az illetékeseknek, ahol erre számottevően generáltunk programokat, elképzeléseket, javaslatokat, de mindennek az alapja az a megbecsülés, hogy egy kormányváltásban, egy rendszerváltásban részesévé kell tenni a választópolgárokat, így a nemzeti kisebbségeket is, az etnikai kisebbségeket is, és a magyarországi cigányság ebben a balanszban van. Egyelőre azt látjuk, hogy kísérletezik a mainstream politika ezzel a kérdéssel. Nem akarok belemenni, a social médiában hónapok óta ez tapasztalható, de nem igazán látjuk a javaslatainknak, hogy megjelennének azon a bizonyos platformokon. Van egy roma kulturális fórumnak nevezett egy ilyen párbeszéd, ahol miniszterek, társadalom koordinátorok, kormánybiztosok és a romák, roma kultúra reprezentánsai voltak jelen. Mi azt mondjuk a Méltóságot a romáknak mozgalomban, hogy addig nem lesz rendszerváltás, és nem lesz kormányváltás, és nem lehet profin kezelni bizonyos ügyeket, ha kihagyják a romákat, amíg nem jelenik meg a roma emancipáció és a roma reprezentáció. Hogy ebben a roma fórumok ma meghívott neves előadóinkat, művészeinket meghívták, hogy ennek lesz-e folytatása, és azt jelenti-e, ami kívánatos lenne, hogy a roma kultúra különböző ágait, az oktatástól a módszertani központokig, és most így halmozba tettem ezt a kérdést, meg fognak-e jelenni olyan lehetőségek, amely évek óta, évtizedek óta hiányzik, az még nagy kérdés, hiszen nem látunk szakmai szervezeteket, nem látunk szakmai egyesületeket. Én nagyon szívesen látnám a Farkas Gyula Tradíció Egyesületet, nagyon szívesen látnám a Rász Gyöngyi Közösségihez vezetőit, én nagyon szívesen látnám a Romanok László Együttes vezetőit, én nagyon szívesen látnék a Roma Parlament képviseletében, az országos önkormányzat képviseletében és minden olyan platform érdekképviseleti szervezet részéről olyan képviselőket, akik akár az UCI alapítvány vagy az Egy Magyarország egyesület, tehát akik jellemzően a roma kultúrával, a közösséggel konkrétan, közvetlenül találkoznak. Évtizedek óta jelen vannak. Az hiba, ha a hatalom azokat a aktorokat nem hozza együttműködési szintre, párbeszéd szintjére, akik ebben alkottak. És akkor itt nem hagynám ki a kávéházi roma zenekar, vagy az autentikus roma zenekar képviselőt, hiszen azt gondoljuk, hogy a rendszerváltás óta 36 év telt el. Az elmúlt 16 évben láttuk, hogy egy autoriter berendezkedés volt, láttuk, hogy a családon belül liosztogatás volt, de rendszer szintű támogatási rendszerek nem jöttek létre.
1: De hát volt például egy muzsikáló Magyarország program is.
0: Igen, ezek szigetszerű történetek. Azt gondoljuk, hogy például a mi programunkban ez a Muzsikáló Magyarország program az január 1-től december 31-ig tart. És ezzel együtt a szociálpolitika, a gazdaságpolitika, a kulturális politika egy asztalra kerül, és ki kell dolgozni ennek a struktúráját, mechanizmusát. Amíg külföldre milliárdokat tudtunk küldeni a határon túlra, Erdélybe, Báskába, Baranyába, Vajdaságba, Szlovákiába, addig ez a Muzsikáló Magyarország ez filléreket jelentett a költségvetési fejezetekben. Ehhez csoportosítani kell olyan forrásokat, ahol január 1-től december 31-ig működik ez a rendszer. Tovább megyek. El kellene helyezni az oktatási intézményekben a Rajkó iskolát. Újból Farkas Gyula oktatási módszerét el kellene venni. Ez a tehetséggondozás, ez a tehetségfejlesztés, ez egy hiánypótló lenne az oktatási rendszerben, és én azt gondolom, hogy erre is intézményt, struktúrát és forrásokat kell elkülöníteni.
1: Ezzel kapcsolatban azért hadd jegyezzek meg néhány gondolatot. Tehát valójában az 50-es évektől beindult ez a fajta népi kultúrának a támogatása. Hiszen ez volt az egyik kultúrpolitikai cél, aminek a keretében természetesen a cigányzene is egy kicsit új köntösbe került, hiszen itt akkor a régi smokingot levetették a régi kávéházi cigányzenészek, megalakultak ezek a fajta népi zenekarok, amiket jól ismerünk, megalakult az Állami Népi Együttes, megalakult a Rajkó Farkas Gyula vezetésével 1952-ben, és ezek mind kultúrpolitikai célok voltak. És természetesen ez az országimást is elkezdte kialakítani. Hiszen az volt a benyomása egy külföldinek, amikor idejött később, a későbbi évtizedekben is, hogy a puszta, a gulyásleves, és hát természetesen a cigányzene. Tehát végül is ide vezetett ez a fajta kultúrpolitikai cél, hogy így határozták aztán már meg Magyarországot, mert így ismerték meg azokban az évtizedekben. Ez természetesen még most is ér, és még most is kitart, de ez valójában csak a régi időknek az emléke. Tehát valójában a gulyásleves meg az Alföld még megvan, de a cigányzenészek már sajnos nincsenek a helyükön, ezt azért el kell mondani.
2: Mai vendégem Olá József, vagy ahogyan sokan ismerik, Pöli volt, aki roma polgárjogi aktivista, szociális munkás, kultúrantropológus, író és önkormányzati képviselő. Fiatalon kapcsolódott be a roma polgárjogi mozgalomba, később pedig évtizedeken át dolgozott a roma közösségek képviseletéért és társadalmi esélyegyenlőségért. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100 font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100 font 3 rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás, és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért Alapítvány, amelynek feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csaknem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csaknem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az Integritás Hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állomány pusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a Szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián.
4: Mai vendégem Olá József, vagy ahogyan sokan ismerik, Pöli. Roma polgárjogi aktivista, szociális munkás, kultúrantropológus, író és önkormányzati képviselő. Életének első éveit egy kakucsi cigánytelepen töltötte. Fiatalon kapcsolódott be a roma polgárjogi mozgalomba, később pedig évtizedeken át dolgozott a roma közösségek képviseletéért és a társadalmi esélyegyenlőségért. Mai beszélgetésünk személyes életútján keresztül arra is keressük a választ, mit jelent ma Magyarországon a roma kultúra megőrzése és támogatása. Mennyire ismerjük saját közös történelmünk roma értékeit. Hogyan lehet segíteni a fiatal művészeket és a közösségeket? És vajon a különböző támogatási programok valóban eljutnak-e azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá? Ezekről a kérdésekről beszélget Olá József Pölivel, dr. Suki András. De hogyha visszatérünk még egy pillanatra. Nagyon fontos volt számomra egyébként az, amikor a miniszterelnököt beiktatták, és megjelentek a kisgyerekek, a soküzdi gyerekek a tambura zenekarral. Ez is egyfajta jelképes üzenet volt, még a rendszerváltás előző idejében is, hogy a Rajkó zenekar karácsonyonként megjelent a parlamentben, és ott adtak előadást, és ezt természetesen közvetítették. Nem csak, hogy létrehozták a Rajkó zenekart, és hogy a körülötte lévő iskolát, hanem ezt erősen támogatták. Volt hozzá egy kommunista ifjúsági szervezet, ami ennek az ernyő szervezete volt, tehát mindenféle szükségletekkel ellátta, autóbusszal, szervezéssel, menedzseléssel ezt a zenekart, ezt a gyerekzenekart, ahol természetesen generációk nőttek föl. Tehát ezek mind nagyon-nagyon fontos elemei, és természetesen nélkülözhetetlen volt, bocsánat, ezt azért ne hagyjuk ki, Farkas Gyula, hiszen ő volt az egésznek a motorja. Ez egy olyan kultúrpolitikai támogatás volt, ami meghatározta az egész rendszert. Én ezt a fajta kultúrpolitikai támogatást hiányolom az utóbbi 36 évben.
5: Jenő barátom mondta mindig, hogy nehéz vitatkoznunk, hogy egyetértünk. Tehát abszolút egy nyelvet beszélünk. Ez a kultúrpolitika adja vissza a rangját ennek a népi kultúrának.
4: Presztízs volt.
5: Presztízs, ez legyen most is presztízs.
4: Így van.
5: Nagyon örülök. Én berováztam, amikor a Sükösdi gyerekek a parlamentben voltak. Hogy annyi mindenen mentünk keresztül az elmúlt 36 évben. És kihullottak a könnyei. És ott voltak ezek a gyerekek. És eljátszották a két himnuszt. De nem fogunk jól lakni a gesztus politikával. Tessék ezt a kultúrpolitikát komolyan venni. Ha a Roma Kulturális Fórumnak ez a küldetése, akkor örülünk, akkor tapsolni fogunk. Nézzük meg, hogy ez milyen struktúrába torkollik. Hogyan gondolja az új kormányzat azt a fajta kultúrpolitikát, amire igény van ebben az országban. És én azt gondolom, hogy elég a gesztus politikából, végre történjenek operatív dolgok. Ezért tettük le a javaslatunkat, a javaslatainkat. És mi Józsefvárosban abban nagyon büszkék vagyunk, hogy nagyon sok olyan program van, kulturális program van Józsefvárosban, a cigány zenészek éjszakájától, a muzsikusok éjszakájáig, amely azt üzeni, hogy ez a kultúra a magyar kultúra szerves része, és igény van rá. Amikor megjelenik az állam részéről az a fajta politika, amely a népi kultúrát erősíti, akkor nem azt a rendszert fogja visszahozni, mint az elmúlt 36 évben odáig fajult, hogy és most nem a Covidról beszélek, de hát számos muzsikusunk taxisnak állt, ételhordónak, hát te tudod, a legjobban itt ültek ezeknél a mikrofonoknál a drága művészünk, akik, ha nem Magyarországra születnek, világsztárak. És megélhetési problémájuk voltak, mert ez a fajta érték nem érték jelenleg ebben a történetben, és ezen kell változtatni. És én azt gondolom, hogy akkor

0: csak a magyar kultúrát. És ezt kell támogatnia az államnak. Ez egy elenyésző forrása az állami költségvetésnek. Ettől sokkal-sokkal több forrás ment el az elmúlt 16 évben úgy külföldre, hogy abból a magyarországi kevéhezi zene, a tradicionális autentikus zene és az egyéb roma kultúra a színházaktól kezdve a tánccsoportokig és a különböző művészeti ágazatig, a festményektől az írókig, hogy 20 évig megélhetést jelentene, és óriási értékeket jelentene a magyar társadalomnak, amelyeket lehet kutatni, lehet oktatási struktúrába beemelni, és egy virágzó kulturális országot tudunk létrehozni. Erről kellene ott szórjon az elkövetkezendő kulturális narratívának.
1: Legyünk bizakodóak, most azonban térjünk vissza egy picit a te történethez, hiszen íróként is azért megjelensz a közéletben, méghozzá a Kincseim tára című írásaiddal. 2018-ban magánkiadásban jelent meg első szép irodalmi köteted, ugyebár a Kincseim tára. A kötet 16 írásból áll, elbeszélések, személyes emlékezések és lírai jellegű prózák keverednek benne. A könyv egyébként a roma kultúrát nem kívülről írja le, hanem megélt kultúraként, ez nagyon fontos. A kakucsi cigánytelep világáról, családi kapcsolatokról, szegénységről, karácsonyi és húsvéti szokásokról, közösségi összetartásról és roma-nem-roma együttélésről írsz benne. Mi marad meg egy kultúrából szerinted, ha eltűnik az a közösségi környezet, amelyben az természetes módon öröklődött? Tehát mi az, ami tulajdonképpen megindított arra, hogy megírd ezt a kötetet?
0: Az erősen túlzás, hogy író vagyok. Szeretek novellákat írni. Éjszakánként jön egy impulzus, és fel kell kelnem, és elő kell vennem a laptopot, és le kell írnom. És hogyha van emocionális, akkor végig könnyezem, de le kell írni. Másnap átolvasom, és akkor, hogyha vannak szemantikai, meg stilisztikai hibák, akkor még ezt kijavítom, és akkor többet nem nyúlok hozzá. Igazából társadalmi igazságtalanságokat írtam le, amelyeket már gyerekként tapasztaltam. Legendákról hallott is a kutatásaimból, a beszélgetéseimből öröklött történeteket írok le irodalmi nyelvre. Azért is íródott, mert azt gondoltam, hogy azt a világot, azt az érzésvilágot, ahol én szocializálódtam, azt a jelenkor már nem ismeri. Akármilyen történeten keresztül kap az olvasó egy olyan világot, amelyet én nagyon szépnek tartottam 8 éves koromig. És közben a fal odahordta a szennyvizét, odahordta az aszfaltot, meg a bitument közvetlenségünkben, ami környezetszennyező volt, ami köztisztasági szempontból is aggályos volt. És emlékszem rá, ha egyszer egy új polgármester lett, egy nagyon fiatal mérnök költözött Kapusra, és ő lett nagyon nyitott liberális pali volt, aki hitt a nyitott társadalomban. Nagyon mérges volt, hogy az első lomtanításnál egy szék, meg egy zsák szemét volt kint a cigánytelep szélén. És azt mondtam neki, hogy te Pista, hát a falu ide hordta a szemetért, nekik a szemét nem szemét. Ha jövőre csinálsz lompanítást, és két zsák lesz, meg két rossz butor, a 100%-os fejlődés. Mert ezek az emberek a szemétben szocializálódtak. Tehát igazából az én gyerekkoromban nem ez volt a jellemző. Fehérre meszelt, mázolt falak voltak, tiszta lepedők, a tulajdonjogi szempontból nem voltak tisztázva ezek a kis házacskák, de mindenkinek volt látható földrajzilag elkerített területe, amelyet ő állapított meg. De soha nem az volt, hogy eldobtak egy gyerekbét, és akkor az addig az enyém. Tehát mindenki annyit vett le ebből a torta szeletből, hogy másnak is jusson. Bőven. Egy békés, igazi, erős romungró közösség volt ez a cigánytelep. És én azt gondoltam, hogy egyrészt a társadalmi igazságokat is ki kell hangosítanunk, meg azt a fajta életmódot, azt az életformát, amit mi megéltünk. Ez, én Éj és Gyula puszták népéhez tudnám hasonlítani.

0: így párhuzamba vonva ezt a novellás kötetet, mert ő is egyfajta világot mutatott meg, mondjuk a városi polgároknak, meg akik az első-második urbanizációs területen élnek, nem tudták, hogy milyen az Alföld, milyen a puszták népe, ezért is jelent meg a Kincseim tára.
1: Most térjünk át egy picit a roma kultúrának egy másik speciális szeretére. A cigányzenészek, mármint hogy a kávéházi cigányzenészekre gondolok itt, évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszottak a magyar zenei kultúrában, ezt tudjuk. Miért nem társul ehhez most ma ugyanilyen társadalmi megbecsülés szerinted?
0: Hát nyilván ennek van egy modernizációs magyarázata is, hogy megjelentek ezek az elektromos hangszerek, kevesebbe kerülnek, egyszerű egy embert elhívni egy szintetizátorral, és akkor végig tudja szórakoztatni zenei szolgáltatásával a közönséget. Én csak abból indulok ki, hogy valamikor én még emlékszem arra, hogy amikor a mi településünkön, ami egy kis település, 3000 lélekszámú település, László napon, József napon, István napon, pirosbetűs ünnepeken, karácsonkor, húsvétkor mindig igényelték azt, hogy menjenek a muzsikusok, menjen a banda, mert el kell játszani a nótájukat, igény volt rájuk. És az is igaz, András, hogy egyre inkább kevesebb a falusi banda, kevesebb a zenéhez értő, a minőségi zenét, muzsikát játszó zenész, és egyre több viszont a autodidakta módon szakcsillagatossá vált helyi szereplő, akik persze nem szakcsillagatos szintjén játszanak, és van egy keverőpultjuk, és akkor le tudják tudni a zenei szolgáltatást. Megváltozott a világ, felgyorsult a világ, ebben a digitális világban egyre nehezebb megkapaszkodni. Ezért is mondtam, hogy az állami segítséggel lehet ezt a fajta kultúrát szélesíteni, népszerűsíteni különböző eszközökkel, akár idegenforgalmi, akár egyéb gazdasági trükkökkel. Mi ezt a részét próbáljuk kihangosítani, és a kérdésedre válasz igazából, én ebben látom ennek a magyarázatát.
1: Sokféle magyarázat azért született már erre, akár a 90-es évektől kezdve, hogyha arra gondolok, hogy a globalizáció hatása is. És ez valóban így van, hogy nyilván, tehát amikor kinyitottuk a kapuinkat a nyugat felé, akkor mindenféle kulturális befolyás, és hát természetesen gazdasági befolyás is ért bennünket, és ezek megváltoztatták a társadalom szerkezetét és összetételét, és az igényeket, de azért még mindig azt mondanám, hogy azért a cigányzenére még mindig lenne igény, csak ezen kívül, hogy ezek a dolgok megváltoztak, ehhez tulajdonképpen megváltozott alapvetően az a fajta kultúrpolitikai támogatás, amit ma már említettünk a műsorban, ami a 90-es évek előtt volt. Másként támogatják a kávéházi cigányzenét, más szerepet kapott. És én egyébként ebben látom a problémát, mondhatjuk természetesen azt is, hogy hát az étterem tulajdonosok azok másként állnak hozzá. Persze, mert régen, ugyebár azok is azért nagy vállalatok köré szerveződtek ezek az éttermek, és ott is azért egyfajta hierarchiában azért, amit fölülről a kultúrpolitika támogatott, azért az leszivárgott a rendszernek az aljára is. Tehát, sőt, volt egyfajta az országos rendezőiroda, akik tulajdonképpen kiközvetítették a zenészeket is. Tehát ezek a fajta minőségbiztosítások is, hiszen ma már ez is eltűnt. Ezek is mind hozzájárultak ahhoz, hogy a cigányzene helyzete ez valójában itt van, ahol most tartunk. Tehát nem biztos, hogy az igények változtak meg, hanem én inkább azt szoktam mondani, hogy a kultúrpolitikai hozzáállás változott meg, és ezért térjünk rá egy picit arra a kérdésre, hogy te azért józsefvárosi képviselő vagy. Józsefváros pedig különösen gazdag cigányzenei múlttal rendelkezik, hiszen ott van többek között a Mátyás tér is, vagy hát ott van a Muzsikus Cigányok Parkja. Szerinted mennyire élnek még ezek az emlékezetek először is a köztudatban, hogy ezek a cigányzenészek, ezeknek azért egészen másfajta presztízsük volt még a korábbi időszakban.
0: Annyira, hogy nyitott kapukat döngelsz, a helyi roma nemzetiségű önkormányzat kezdeményezésére A képviselőtestület kiírt egy pályázatot, ami azt jelenti, hogy a muzsikus cigányok előtt tiszteleg, a Mátyás téri muzsikus cigányok előtt tiszteleg, majd az a köztéri reprezentáció, amelyre pályázatot írtunk ki. Jövőre 250 éves lesz Józsefváros, és szeretnénk egy olyan köztéri reprezentációt megjelentettél a Mátyás téren, amely a muzsikus cigányoknak a tiszteletére emelkedik, hiszen hát a Mátyás tér volt a bölcsője a 8. kerületben a muzsikus cigányoknak. Már említettem a beszélgetésben, hogy Kalla Éva szervezésével mi nagyon hálásak vagyunk Kalla Évának, aki most már több éve szervezi meg ezeket a fantasztikus muzsikus platformokat. Mi azt gondolom, hogy én legalábbis nagyon boldog vagyok, és nagyon megtisztelő számomra, hogy egy ilyen kerületben dolgozhatok. Vannak még elképzeléseim, amelyről én most nem beszélhetek, ami politikai döntés szükségeltetik, és én azt gondolom, hogy jó úton járunk, nem dőlhetünk hátra, egy csomó dolog van még, amit mi szeretnénk megvalósítani, és elengedhetetlen egy olyan kerületben, ahol az ország második legnagyobb roma populációja él.
1: Mire lenne leginkább szükség szerinted, hogy a cigányzenészek presztízse újra a régi fényében villogjon?
0: Én azt gondolom, András, hogy egyrészt paradigmaváltás kell a kormányzati fejekben ezen a területen is, hiszen politikai döntés kell ahhoz, hogy ez a fajta népi kultúra olyan támogatást kapjon, amilyet igényel, és nem csak a támogatások az erőforrások tekintetében, hanem arról is kell beszélnünk, hogy mi 600 évig vagyunk ebben az országban. Nincsenek intézményeink, nincsenek próbatermeink. A 100 tagú cigányzenekar egy megtűrt helyen dolgozik, próbál, ami nem az övé. Most csak kiemeltem egy jelenséget. Én azt gondolom, hogy intézmények kellenek, olyan intézmények kellenek, amely a roma kultúra minden területén kiszolgálná az igényeket, az operától, az operettől, a kávéházi cigányzenéig. Úgy adunk óriási értékeket ennek az országnak, hogy nincsenek intézményeink. Mi lenne, ha lenne intézményeink? Roma vezetőkkel, hogy a roma reprezentáció nem csak azon a szinten jelenik meg, aki a hegedűt fogja és a vonót fogja, hanem aki az intézményt vezeti, vagy akik az intézményeket vezeti. Én például, hogy mondjak neked egy példát, én dolgoztam Józsefvárosban, egyrészt a gyermekvédelmi szakellátásban és a lakhatási problémák területén. Én nagyon boldog voltam, hogy amikor nem csak a karbantartói stábban voltak romák, hanem a szakellátás területén is ott voltak a szakembereink. Én a világ legboldogabb embere voltam. És azt gondolom, hogy itt is erre van szükség, itt is intézményekre van szükség. Hát ha megnézzük a Rottenbiller utcában, hogy néz ki az az épület, amely valamikor szebb napokat látott. Hát az ember szíve leszakad.
1: Hadd mondjak egy-két gondolatot, mostanában nem tudom, hogy voltál-e a Rajkóban, a Rottenbiller utcai székházban.
0: Csak előtte mentem el.
1: Nagyon szépen felújították egyébként a színháztermet, tehát ez azért a javukra legyen szólva.
0: Ez egy jó hír.
1: Ez mindenféleképpen, és hát természetesen a kaput is kicserélték. És viszont ott van nekünk egy románoker fővárosi művelődési központunk. Habár tudom, hogy te mit hiányolsz, tehát a Tavaszmező utcában megszüntették a Zsigó Jenő által vezetett
0: Roma parlamentet,
1: így van, köszönöm szépen. És az valóban szintén egy központi szerepet töltött be a roma kultúra közvetítésében, tehát valószínűleg ezeket az intézményeket hiányzott.
0: Erről beszélek, igen. 2016-ban Est Andolt a Kozsis Máté vezette kerületvezetése az épületet, majd a kormányzat kezébe került, ugye Est Andolták azokat a festményeket, a galérián megjelent anyagokat, amely egy óriási gyűjtemény volt, és ezt követően a kormányzat egy Cifra György programot indított, amelyre elkülönített, ha jól tudom, 2,5 milliárd forintot. ez az épület a mai napig ott áll és amortizálódik. Lassan a másik oldalon kell sétálni, mert kockázat lesz sétálni előtte, mert leamortizálódik az az épület, amely egy többszintes épület, ami nem csak a kerületnek és a fővárosi roma közösségnek, hanem az egész ország szellemi műhely, roma közösségének a szellemi műhelye volt. Én megkerestem az illetékes országgyűlési képviselőt, aki egyébként a társadalmi kapcsolatokért felelős kormánybiztos is, tehát teljesen autentikus ebben a kérdésben, hiszen javaslataim lennének, hogy mit és hogyan kezdjünk el vele dolgozni, mert hát óriási igény lenne mondjuk a roma főiskolás egyetemistáknak kollégista helyekre, óriási szükség lenne intézményre, ahol a kultúra, ahol a kiállítások, biztos emlékszel rá, hogy több folyóiratnak a kiadói székhelye volt, az Amarod Roma, Pralipe, azok mind ott jelentek meg, és jellemzően rengeteg olyan szellemi műhely is volt, konferencia volt, amely az én generációmnak nagyon sokat jelentett, mert oda jártunk az egész országban.
1: Így van, így van. Engedd meg, hogy itt kiegészítselek egy picit, hiszen én is nagyon sokat jártam oda. Volt ott szerkesztőség is egyébként, és ezt hadd mondjam meg, hogy onnan indult el a Rádió C is, hiszen Kerényi György, a Rádió C első főszerkesztője, ő mesélt is erről a történetről, hogy ott fedezte fel például Poncok Bélát is, az egyik Rádió C-s, mondjuk így, hogy sztárunkat. És valójában ez is egy olyan fajta műhely volt, nem csak az újságírás, illetve a média szempontjából, hanem akár a klasszikus zene szempontjából is, ahonnan én például magam is többször játszottam ott a Tavaszmező utcai épületben, kisebb-nagyobb közönség előtt, vagy például szervezték a Tália színházbeli koncerteket, amik fantasztikusak voltak, hát több száz ember előtt
0: éphetünk föl. Hát ott a színházteremben az csodálatos lehetőség
1: volt. Igen. Tehát ugye egy fantasztikus társulat jött össze.
0: Így van.
1: Azon kívül ösztöndíjat is kaptunk onnan, tehát így legalábbis így volt a középiskolásként. Tehát hogy ezek mind olyan meghatározó elemek voltak, legalábbis számomra abban az időben, ez a 90-es évek vége volt lényegében, 2000-es évek első évei, amik azért meghatározóak, és nyilván identitás szempontjából is én azt hiszem, hogy ez döntő. Tehát amit ott a Zsigó Jenő végzett, akárha a táborokra gondolok, és természetesen az ő csapatával, tehát azt is emeljük ki, hogy fantasztikus csapat volt körülötte. És már akkor ott dolgozott egyébként Rézműves Melinda is, aki a mai Románok Kernek a vezetője, ott volt Rózsa Mónika, aki később itt a Dik Rádióban is műsorvezető volt. Tehát egy olyan közösség alakult ki, egy olyan csapat, egy összetartó közösség, ami ma is meghatározó. Ezt viszont most nem látom.
0: Na most képzeld el, hogyha ilyen 10-15 lenne egy országban, vagy 25, hogy micsoda szellemi műhely, hogy micsoda óriási lehetőségekről beszélünk. Tehát mi, akik már több évtizeden benne vagyunk a roma mozgalomban, nekünk az volt az intézményünk, hogy meghívtak minket valamilyen képzésre, és ott találkoztunk egymással, és örök barátságok születtek. Mert valaha intézményeink vannak, hogy kikerülünk a főiskoláról, az egyetemekről, és akkor ott van az intézmény. Ma az ötújunkon meg tudjuk számolni, hogy hány roma intézmény van. A Románok Kertről beszélsz. A főváros tartja fent. Én azt gondolom, hogy és a kérdésedre a konkrét válasz. Mindenféleképp a zenei strukturális támogatáson felül az intézmények létrehozására kell a hangsúlyt fektetni. Szükség van tanodákra, szükség van biztos kezdetházakra, szükség van tehát tanórán kívül foglalkozásokra, de az, hogy nincsenek intézményeink, ez súlyos katasztrófa. Súlyos katasztrófa. Ezen kellene változtatni. Szakembereink vannak, gyakorlat szakembereink vannak, akik hozzáértők, tapasztalatokkal rendelkeznek, és olyan szellemi bázisok jöhetnek létre, mint amiről te is beszéltél. Ezek az élmények több évtizedes élmények, és még mindig bennünk vannak. És én azt gondolom, hogy egy társadalmi mobilitás, a társadalmi egyenlőtlenségeket így lehet kiküszöbölni. Akkor lesz egy társadalom szabad, és akkor lesz egy társadalom, hát arról is beszélhetünk ám, hogy a rendszer szintű rasszizmust így lehetne lebontani. Akkor itt az oktatást is be kellene hoznunk, de így lehet leépíteni a rendszer szintű rasszizmust. ez egy óriási téma, és én azt gondolom, hogy ez az egyik prioritásunk.
1: Hadd kérdezzem meg akkor, hogy szerinted szükség van roma példaképekre?
0: És itt feltétlenül.
1: Hadd kanyarodjak vissza Farkas Gyulához.
0: Feltétlenül. Feltétlenül.
1: Ez az egyik példa, amiről beszélgettünk az előbb, hogy segítene a rendszer szintű rasszizmust leépíteni.
0: Én azt gondolom, hogy amikor egy parlamenti expozívban nem áll fel az egyik parlamenti párt, és bocsánatot követelnek tőle, a legnagyobb probléma az, hogy nem vagyunk benne a tankönyvekben. Nem vagyunk benne az oktatásban. Nem lesz felzárkóztatás, nem lesz inkluzió, nem lesz integráció, de emancipáció sem lesz, ha nem lesz a roma kultúra, a roma történelmi traumák, amik egyébként a többségi társadalommal ugyanaz a traumák, nem lesz integráns része a tankönyveknek, a közoktatásnak. És hogyha nem vagyunk benne a közoktatásban, ugye az előítéletek azok a felszínes ismeretekből jönnek. Ez a legegyszerűbb közhely, amit mindenki. De hát ha nem tanítják, ha nem találkozik az általános iskolától, az egyetemig, a többségi társadalom családból hozott szocializációjával, előítéletességével, akkor az honnan tisztelje ezt a kultúrát, vagy ezt a történelmet, traumákat? Tehát ez ide vezethető vissza, András. Teljes mértékben.
1: Az oktatáshoz.
0: Így van, így van.
1: Akkor azt is hadd kérdezzem meg, hogy szerinted önálló roma kultúra és történelem tananyag kellene az iskolákba, vagy éppen az lenne fontos, hogy ez a magyar történelem természetes részeként jelenjen meg?
0: Én azt gondolom, hogy egyáltalán legyen benne. Most nincs benne. Tehát a 600 éve jöttünk. 1423 április 23-án jöttünk.
1: Hát az első hivatalos források erre hivatkoznak.
0: Csoli Daróczi azt mondta, hogy a honfoglaló magyarokkal jöttünk egyébként. Én a Csolival beszélgettem erről, engem meggyőzött, csak hát nincsen írásos dokumentum róla, de azt gondolom, hogy egyáltalán legyen benne, és valóban a mi történelmünk, az ő történelmük is. Tehát nem lehet különbséget tenni mondjuk roma történelem, meg magyar nem roma történelem között, mert hát ott volt Puci Billa, ott van Kócos, ott vannak az 56-os hőseink. Nekem a novelláimban például egy novella erről szerepel, hogy mi hogy éltük 56-ot. A szabadságharcban az én szépapám, képzeld el, hogy az én szépapám az Kossuth honvédje volt. A dédnagyapám az első világháborúban volt magyar hadifogoly, és egy őrgrófnak a férje volt, két gyereket nemzett. És hazajött a mamához, mert itthon négy volt. A buzsikus nagyapám, apai nagyapám meg is a szegem volt magyar hadifogoly. Ellőtték neki ezt az ujját, még mindig tudta fogni a vonót. Tehát nem lehet különbséget tenni a között, hogy roma történelem, meg magyar történelem. Mi magyarok vagyunk.
1: Egy kiegészítést engedj meg.
0: Kérlek
1: szépen. Én nagypapám 1914-ben sajnos az első magyar áldozata volt az első világháborúnak. Törökszent Miklóson egy tábla is egyébként ezt jelzi.
0: Igen, te Törökszent Miklóson, ugye igen?
1: Igen, igen. Szüleim persze.
0: Igen.
1: Tehát, hogy valóban egy közös történelemnek
0: abszolút,
1: a részei
0: vagyunk. Azért kell, hogy benne legyünk a történelem könyvekben, meg a kulturális tudományi feldolgozásokban, mert bizonyos politikai erők azon fáradoznak, hogy mi nem vagyunk a nemzet részei.
1: Hát a megosztás.
0: És folyamatosan. De hát mi annyira vagyunk magyarok, mint amennyire cigányok. És úgy tartunk a nemzethez, mint a szélsőfa az erdőhez, ezt meg Lakatos Menyhért író pedagógus mondta. Tehát itt nincs vita, ez nem vita, ez tényállás. És én azt gondolom, hogy mi a történelem része vagyunk, és amikor az országot újjáépítettük minden forradalom után, amikor a fekete vonatról beszélünk, és nem a drága Fatimáról beszélünk, meg a Bitről, meg a Junior testvérről, hanem
1: fel.
0: Amikor a hátrányos helyzetű régiókban jöttek fel a vonatok, és több hétig itt voltak Budapest környékén, meg Budapesten ezek az emberek, akik felépítették a lakótelepeket, a közintézményeket, az állami intézményeket, azok nem bahrei vendégmunkások voltak, és hogyha most megnézed a 50 fokban, a 150 fokos szurkot, akik az autópályákon ott feketélnek a 35 éves, de 50-nek, meg 55-nek kinézetű embereket, azok mind Heves megyei, Szabolcsi, Borsodi és Nógrádi cigány emberek. Szóval nem igaz az, nem igaz az, hogy nem tartozunk a nemzethez, és mi mindig azt képviseltük az Ide Tartozunk Egyesületben, hogy annyira vagyunk cigányok, mint amennyire magyarok, és annyira magyarok, mint amennyire cigányok. És erről senki kedvéért nem fogunk lemondani.
1: Szóval...
0: Tehát a történelem a mi történelmünk.
1: Tehát tulajdonképpen ezt tanítanunk kellene az iskolában.
0: Így
1: na
0: van,
1: jó, de
0: így van.
1: Ezt a nem roma társadalomnak kell tanítani, vagy a saját nemzetünknek is tanítani kell, hiszen én nem vagyok arról meggyőződve, hogy a roma gyerekek kellőképpen ismerik a saját történelmüket.
0: Ebben is igazad van. Ebben is igazad van. Én azt gondolom, hogy ha a tankönyvben benne van, azt mindenki tanulja meg. A traumáinkat, például, hogyha megkérdezünk most egy 15 éves most ballagó, roma származású diákot, hogy mit szól a 2008-as, 2009-es február 20-a románk ellen elkövetett sorozatgyilkosság, azt se tudja, miről beszélünk. Tehát tanítani kell. Tanítani kell a társadalmat, edukálni kell, és ebben a társadalomban benne vannak a roma diákok is.
1: Ha holnaptól te dönthetnél a magyarországi roma kulturális támogatások teljes rendszeréről, akkor mi lenne az első három intézkedésed?
0: Az egyik, hogy magamhoz vennélek tanácsadónak. Nagyon nehéz, tényleg nagyon nehéz a kérdés, félretéve a poént. Én azt gondolom, hogy tényleg paradigmaváltás kell a kormányzati gondolkodásban. Nem lehet a cigányok nélkül, a cigány szakértők, a cigány szervezetek, az együttműködő partnerek nélkül nem lehet döntéseket meghozni, nem lehet előkészíteni és végrehajtani. Ez az első. A második az, hogy én újra szervezném azt a fajta népi kultúrát, amelyben méltósága volt, tisztelete volt, megélhetést jelentett a zenészeknek az, hogy minden éjszaka felöltözött, rangja volt, felöltözött, és elment dolgozni, és hazajött, és másnap megint készült a hakniára, vagy a munkahelyére. A harmadik pedig az, hogy nyilván a második szintjén intézményeket hoznék létre, alapítanék, hoznák létre olyan romákkal, akik értik a munkájukat, a szakmájuk előjárói és tudói, mert nem lehet roma reprezentáció nélkül roma programokat véghez vinni. Az elmúlt 36 évnek a legnagyobb problémája az volt, hogy egy-egy romával legitimizálták a programokat, meg a projekteket, legyen az pilot vagy egyéb szigetszerű program, és milliárdok folytak el, ahelyett, hogy rendszer szinten hozták volna helyre akár a kávéházi, akár a autentikus, akár a más művészeti csoportok támogatási rendszerét bagatelizálták el. Egy-egy művészt kiemeltek, és akkor azt gondolták, hogy ezzel megvan oldva. Tehát mindenféleképp kell ez a narratíva, és nem lehet roma ügyet kezelni úgy, hogy nem beszélünk roma ügyről, romákkal, és magunknak gründolunk páholyt, platformot autentikus cigányoknak. Az autentikus cigányok, ez most nem a zenei autentikus, hanem romák nélkül nem lehet roma ügyet végrehajtani és lebonyolítani.
1: Gyerekként egy kakucsi cigánytelepről indultál. Voltál fizikai munkás, roma önkormányzati vezető, szociális munkás, író, polgári jogi aktivista, most pedig választott önkormányzati képviselő vagy. Mit szeretnél, hogy egy ma ugyanilyen telepen felnővő roma kisgyerek már ne kelljen átélnie ugyanazt, amiből te is jöttél?
0: Felszámolnám a cigánytelepeket, mind a 700-at, és mind az 1500 szegregátumot rehabilitálnám, hogy ne éljett azokat az igazságtalanságokat, azt az embertelen körülményeket, amit nekem kellett. Azt gondolom, hogy 2021-ben az Ide Tartozunk Egyesület megalkotta a Cigányok Élete is számút című kordokumentumot, ami a közbeszédbe, a roma mozgalomba úgy jött be, hogy roma politikai minimum. Ez a roma politikai minimum, ezt a roma politikai minimum több mint 135 szervezet támogatta. Az a lényeg, hogy a rendszerváltás óta minden kormányzati intézmény megígért valamit. Legyen az foglalkoztatás, legyen az közszolgáltatás, legyen az jogegyenlőség, legyen az oktatási, legyen az minden olyan, ami a romáknak kedves lenne, elfelejtették megvalósítani. És én azt gondolom, hogy ez az a dokumentum, amelyet akár a jelenlegi kormánynak is adoptálni kellene, nem kell kitalálni a spanyol viaszt, itt van. Csak partnerként kellene kezelni a cigányságot, felnőtt emberként kellene, nem cselekvőképtelennek, és végre őszintén kellene beszélni ezekről az ügyekről velünk. Semmit rólunk nélkülünk. És azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabb lenne.
1: Köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettél velem.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Mai vendégem Olá József, vagy ahogyan sokan ismerik, Pöri volt. Roma polgárjogi aktivista, szociális munkás, kultúrantropológus, író és önkormányzati képviselő.
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Romák jelenléte a sportban. Sportágak és példaképek. A sport az egyik olyan terület, ahol a származás, a társadalmi háttér vagy az anyagi helyzet helyett elsősorban a tehetség, a kitartás, a szorgalom és a teljesítmény számít. A roma közösségek tagjai számos sportágban jelen vannak, az amatőr sporttól egészen a nemzetközi élmezőnyig. A labdarúgás mellett megtalálhatjuk őket az ökölvívásban, kickboxban, küzdősportokban, kerékpársportban és más sportágakban is. A sport sok roma fiatal számára nem csupán kikapcsolódást jelenthet, hanem kitörési lehetőséget, közösséget és példaképeket is adhat. A labdarúgás az egyik legismertebb és legnépszerűbb sportág, amelyben számos roma származású játékos jutott el magas szintre. Nemzetközi szinten több olyan futballistát is találunk, akinek roma gyökerei dokumentáltak, vagy akiket roma közösségi források roma származásúként tartanak számon. Szintén ismert név André-Pierre Quignac, a francia válogatott korábbi támadója, aki pályafutása során Franciaországban és Mexikóban is komoly sikereket ért el. A roma származásúként számon tartott labdarúgók között találjuk, továbbá többek között még Nikolitát, a román válogatott egykori játékosát is. A labdarúgásban azért is különösen fontos a roma sportolók jelenléte, mert a futball hatalmas közönséget ér el. Egy sikeres játékos egyszerre válhat sportpéldaképpé, és olyan emberré, aki megmutatja a fiataloknak. A tehetség és a teljesítmény alapján ismerhetik meg az embert. Ökölvívás, különösen erős roma hagyomány. A roma sportolók történelmében az ökölvívásnak különösen fontos helye van. Számos országban találunk kiváló roma vagy szinti ökölvívókat, akik amatőrként, olimpikonként vagy profi sportolóként értek el jelentős eredményeket. Az egyik legismertebb történelmi alak Johann Rukeli Trollmann, németországi szinti ökölvívó. Trollmann 1933-ban német félnehéz súlyú profi bajnok lett, azonban a náci korszakban származása miatt súlyos üldöztetés érte. A bajnoki címét röviden megszerzése után elvették tőle, később koncentrációs táborba került és 1943-ban meggyilkolták. Trollmann története azért is különleges, mert nem csupán egy kiváló sportolóról beszélünk, hanem egy olyan emberről, akinek sportolói pályafutását a származása miatt próbálták megsemmisíteni. Ma a neve a roma és szinti sporttörténet egyik fontos szimbóluma. A nemzetközi ökölvívásban további roma sportolók is komoly eredményeket értek el. Kickbox és küzdősportok. A küzdősportok között találunk kiemelkedő roma sportolókat, az egyik modern példa a cseh Václav Szivák, aki profi kickboxolóként vált ismerté. Szivák Osztravában egy roma közösségben nőtt fel, gyerekként karatéval kezdett foglalkozni, később áttért a Muay Thai-ra, majd a kickboxban ért el komoly eredményeket. 2019-ben a Vakó világbajnokságán aranyérmet szerzett, és pályafutása során több jelentős címet is elnyert.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickról.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dick romákról.